Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

0: szerelemben.
1: Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.
2: Jó, gimisát, kulaklán, város kosz, MD-UZ, 5-ös zárka, aha, zságer fater.

borsó, csak még egy korsó. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy korsó. A feledés drága, a

most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: Dr. Vaskóné Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő pedagógus tréner. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Semmi jobb dolga nem akadt. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: menő csörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű? Maga

0: akik 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: Elég rot.
1: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like it.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.
1: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya koncesszió átvilágítását. 42 év a magyar vonatok átlag életkora. Az ukrán elnök szerint valós esély mutatkozik a háború lezárására. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők. Ott egy-egy zápor is előfordulhat. Délután 30 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnök a kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter közölte, a javaslat 12 pontot tartalmaz, köztük a képviselők 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítését. A módosítás emellett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, csökkenteni a sarkalatos törvények számát és visszanevezni a vármegyéket megyékre. A kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya koncesszió átvilágítását, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook videóban közölte, hogy a 35 évre megkötött 24 ezer milliárdos szerződésből az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak. Magyarországon vannak a legöregebb vonatok az EU-n belül. A MÁV csoport személyszállító járműállományának átlag életkora mintegy 42 év, az Unióban 20 alatt van. A GKI elemzése szerint az előregedett járműpark egyre nagyobb karbantartási költségeket, alacsonyabb üzembiztonságot, gyengébb energiahatékonyságot és romló szolgáltatási színvonalat eredményez, miközben csökkenti a vasút versenyképességét a közúti közlekedéssel szemben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Telefonon egyeztetett egymással az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszky úgy fogalmazott, hogy valós esély mutatkozik a háború lezárására. Egyúttal jelezte, hogy megállapodtak egy személyes találkozóban is, a megbeszélés az ankarai NATO csúcson folytatódik. Az ukrán elnök köszönetét fejezte ki az Egyesült Államoknak az addig nyújtott támogatásokért, a páncéltörő rakétáktól és Patriot légvédelmi rendszerektől kezdve egészen a politikai segítségnyújtásig. Tovább bővül az olajkitermelés, az OPEC plusz augusztustól napi 188 ezer hordóval megemeli a kvótákat, ez többlet kínálatot jelent majd a világpiacon abban az időszakban, amikor a hormúzi szoros fokozatos újranyitása miatt eleve csökkennek az olajárak, írja a Reuters. A termelés még így is elmarad a háború előttitől. Misztikus fémgömbök sodródtak Ausztrália partjaira. Queensland északi részén 6 rejtélyes nagyméretű gömböt találtak, amelyek a szakértők feltételezése szerint űrszemétből származhatnak, írja a BBC. A tárgyakat vegyvédelmi egységek tették veszélyes anyagok szállítására alkalmas konténerekbe, miután fennáll a gyanú, hogy egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Marad a túlnyomóan napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak, élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 30 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
2: A nyáron a Balaton felé vezet az út, Tihanyban most nem csak a levendula mezők, hanem egy különleges kiállítás is várja a látogatókat. A településen megnyílt tárlat a tihanyi levendula 100 éves történetét mutatja be, hiszen éppen 100 éve 1926-ban honosította meg Bittera Gyula gyógynövénykutató Magyarország első ipari levendula ültetvényét a félszigeten. A kiállítás végigvezeti a látogatót azon az úton, hogyan vált a levendula egy egyszerű gyógynövényből Tihany egyik legismertebb jelképévé. Megismerhető az illóolaj és illatszergyártás története, valamint az is, hogyan lett a helyi hagyományból nemzetközileg is ismert minőség. A tárlat különleges helyszínen kapott otthont, abban az épületben, ahol 2009-ben megnyílt a Félsziget első levendula boltja. A centenárium alkalmából a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra egy új együttműködést is elindított, amely a több évszázados bencés gyógynövényes hagyományokat kapcsolja össze a mai innovációval. A nyári tihanyi kirándulás így nem csak a levendula mezőkről, a balatoni panorámáról vagy az apátságról szólhat, hanem egy izgalmas kultúrtörténeti utazásról is. Ha valaki szeretné megtudni, hogyan lett a levendula Tihany egyik legismertebb szimbóluma, ezt a kiállítást érdemes felkeresni.
0: Koncert.
1: Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben, azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
0: Koncert.
2: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
0: Film.
2: Van néhány filmes páros, akiknek a neve hallatán azonnal beugranak a legendás pofonok, a humor és a felejthetetlen egysorosok. Bud Spencer és Terence Hill pontosan ilyenek. Most újra mozivásznon is találkozhat velük a közönség, hiszen a budapesti Corvin mozi különleges vetítés sorozattal emlékezik a 10 éve elhunyt Bud Spencerre. Júliustól egészen augusztus 9-ig hétvégenként 6 klasszikus filmet tűznek műsorra. Többek között láthatjuk a Különben dübe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Nincs 2-4 nélkül, a Bűnvadászok, a Nyomás utána, valamint az És megint dübe jövünk című filmeket is. Ezek a filmek generációk kedvencei lettek, és máig ugyanúgy működik bennük a humor, a kaland és a két főszereplő utánozhatatlan párosa. A vetítések azoknak is különleges élményt jelenthetnek, akik annak idején a televízió előtt nőttek fel, de még a fiatalabb nézőknek is remek alkalmat kínálnak arra, hogy nagy vásznon fedezzék fel ezeket a klasszikusokat. Egy jó adag nosztalgia, sok nevetés és ikonikus jelenetek várják a nézőket egész nyáron a Corvin moziban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország vár. Csobbanás és felfrissülés a mecsekben. Orfű, a pécsiek Balatonja. A nyugat mecsekben fekvő település a vízi élmények paradicsoma, ahol 4 mesterségesen kialakított tóban lehet hódolni a nyár örömeinek. Az egyik legkedveltebb a strandolásra, orgászatra és csónakázásra is alkalmas Orfői tó, amelynek fokozatosan mélyülő vizét a családosok kedvelik leginkább. A pécsi tó sportosabb élményeket kínál, itt szörfdeszkát, sárkányhajót, kajakot, szapot és még vitorlást is bérelhetünk. Gyalogosan vagy akár bringával is érdemes körbejárni a tavat. A 6 kilométeres út nagyrészt kiépített járdán vezet, gyerekekkel is biztonságos. Orfű attrakciója a ma is működő ősi eredetű malmok. Menjünk végig a malmoktól induló vízfőtanösvényen, amely egy különleges építészeti alkotáshoz, a forrásházhoz vezet. Aki pedig barlangászna, keresse a mecsekházát, ahonnan vezetett túrák indulnak a föld alá. Séta a denevérek nyomában. Az ország 5 gyógybarlangjának egyike az Abalégeti barlang, amelynek kiépített főága utcai ruhában is kényelmesen bejárható. Útközben olyan különleges formájú cseppkövekkel találkozunk, mint a pízai ferdetorony, a Niagara vízesés, vagy a Kártágó romjai. A barlang nevezetes lakói az itt telelő kis és nagy patkósorú denevérek. Életmódjukat, vándorlási útvonalaikat a szomszédos Denevér Múzeumban ismerhetjük meg alaposabban. A Denevér tanösvény bemutatja a környék földtani érdekességeit, élő világát, az erdő természetes megújulását. 3 különböző hosszúságú, 3, 5 és 7 kilométeres túra közül választhatunk, mindegyik érinti a Cseppkőbarlangot és a Denevér Múzeumot is. Könnyű túrák a hegyekben. Az 540 méter magasságban fekvő Zsongorkő a mecsek egyik legszebb természetes kilátópontja. A vörös homokkőszikla merész kiszögellését korlát biztosítja. Alattunk cserkút és kővágószőlős, távolabb a Dráva síkja terül el, tiszta időben a Szlavón-Papuk-hegység vonulatai is látszódnak. A közelben található vöröses szikla képződményeket, a barabás szerköveket is érdemes meghódítani. Vízesésről vízesésre. A keleti mecsek páratlan szépségű, romantikus völgye az Óbányai völgy, ahol olyan természeti csodák között túrázhatunk, mint a Ferde vízesés vagy a Csepegő szikla. A magyar-svájcként is emlegetett Bájos Svábfaluból, Óbányáról indulva, a Dél-Dunántúli kék túraútvonalán járhatjuk végig a völgy legszebb szakaszát Kisújbányáig. A látványos túra több helyen a patakmederben halad, sokszor köveken, gázlókon kell átugrálnunk. Kisújbányáról felfelé visz az út egy gyönyörű réten át a gerincre, majd a Somoshegy nyergéből leereszkedik a fenyvesek csöndjében megbúvó Rékakunyhóhoz. Itt felfrissülhetünk az Etelka forrásnál.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma is hoztam egy igazán inspiráló történetet nektek, mégpedig Szabó Balázsét, aki meglepően fiatalon lett CEO egy 30 éve épített rendkívül sikeres vagyonkezelő cég élén. Vajon mennyi idős embereket képzelünk el egy asztal köré, ahol több százmilliárd forintos vagyont kezelnek? Nyilván leginkább őszebbhajú érett embereket látunk, akik évtizedek óta dolgoznak a szakmájunkban. A mai vendégem karrieri útja viszont épp attól különleges, hogy ő már 32 évesen beült a Hold alapkezelő CEO székébe, és akkor egy 400-600 milliárd forintnyi vagyonért lett felelős. Szabó Balázs az Epic Stories mai vendége, aki közgazdaságot és pénzügyet tanult, azután pedig 24 évesen azonnal a Hold alapkezelőnél kezdett el dolgozni. Először részvényelemző volt, majd portfólió menedzser, 2021-ben felkerült a Forbes magazin 30 sikeres magyar 30 alatti listájára, egy évvel később pedig vezérigazgató helyettes, 2023-ban pedig vezérigazgató lett. Nézzük meg, vajon az új generációs mindset mennyire egyeztethető össze egy 3 évtizede épített sikeres üzleti modellel.
5: Egy nagyon fiatal vezetővel fogunk beszélgetni, Szabó Balázs, a Hold alapkezelőnek a CEO-ja. Én indítanék is egy szerintem nagyon fontos kérdéssel, hogy mit jelent ez az avokádó téma, amivel sokat viccelődtök ti is? Magyarázd meg ezt nekem, kérlek.
6: Valóban már nem is vagyok annyira avokádó, mert már betöltöttem a 32-t. Úgyhogy erről akkor vitatkoztunk sokat 3-4 évvel ezelőtt, amikor a Holdnak elkezdtük a podcastját, és akkor az avokádót állítottuk szembe a boomerekkel, Palási Zsolt kollégám, akivel mi felvesszük a podcastot. Ő mindig azt mondogatta, hogy ez a fiatal generáció, ez használhatatlan, és hogy ők valami olyan világba hisznek, ami nem a valóság, gondolva itt, hogy a globális felmelegedést nem lehet úgy megoldani, ahogy ezt a fiatalok szeretnék, a baloldali mozgalmak azok valójában tönkretennék a világot, és ezzel azonosítottuk akkor, hogy ezek az avokádók, ezek a fiatal városi értelmiség, aki alapvetően baloldali gondolatokban hisz, ilyen szemüveggel nézi a társadalmat, aki azt gondolja, hogy hangzatos szólamokkal meg lehet oldani például a globális felmelegedés elleni harcot. Ők az avokádók, és ezzel szemben állnak a boomerek. Mindkettő egy kritika, boomerek pedig azok, akik meg be vannak gyöpösödve, és ők meg megszokták, hogy van a világ, és ők meg nem tudnak haladni a korra.
5: De ez valóban szerintem egy ilyen érdekes trend, hogy azt látom, hogy nagyon sokan, és akár életkortól függetlenül, hogy ilyen iszonyat idealisták, és hogy én ilyen Facebook fotel forradalmároknak is szoktam néha ezt mondani, hogy akkor mindenre beállítunk valami keretet a profilképünkre, ami ellen éppen tiltakozunk, vagy amit éppen támogatunk, de hogy valójában nem teszünk semmit. Ezt is beleérted ebbe az avokádós dologba?
6: Abszolút, abszolút, erről van szó, igen.
5: És akkor te ennek a generációnak tagja vagy, de...
6: Ugye az, hogy én a tagja vagyok-e, biztosan a tagja vagyok, hogy én személyesen belélek-e, valahol így indult a mi podcastunk, hogy mi ugye a kollégámmal így általosan szembe ütünk, és állandóan osztottuk egymást ezekben a témákban. Én úgy érzem, hogy szinte minden ilyen témával erősen empatizálok, de azt gondolom, hogy jogos a kritika is, tehát azzal, hogy ez a generáció megkeni az avokádós szendvicsét, egészségesen él, kirakja a profilképet, stb. Ezzel nem biztos, hogy mindent meg tud változtatni. Tehát mondjuk én önmagában azt gondolom, hogy gazdaságilag egy erősen jobboldali embernek tartom magam, míg a hagyományos avokádók, vagy ahogy mi definiáltuk, azok mindenképpen baloldaliak, tehát ők a piacot alapvetően kritikus szemmel tekintik. Én azt gondolom, hogy a piac alapvetően egy jó dolog.
5: Ez mit jelent? Tehát amikor te elkezdtél dolgozni, akkor nem tudom, ilyen 20-20 elején, akkor mit csináltál másképp? Mint a hozzád hasonló baloldali gazdasági logikájú kollégák?
6: Hát ezt inkább eszmélyiségében tudnám megfogalmazni, mint konkrét cselekedetekben a munkahelyen. Tehát én például zsigerileg hiszek abban, hogy amikor valaki kritizálja a kapitalizmust, vagy alapvetően a piacot, akkor valahogy ezt szem előtt kell tartani, hogy szinte nekem minden személyes tapasztalatom az azt mondja ki, hogy amikor valakire úgy van rábízva egy dolog, hogy ő jól van ösztönözve, ő neki van egy saját felelőssége, vagy azért, mert az ő tulajdonába tartozik az a dolog, amit mondjuk üzemeltet, vagy amit el kell látni feladatot, vagy ő fog pénzt keresni abból, ha ezt a feladatot, tevékenységet jobban csinálja, akkor azt gondolom, hogy ez egy óriási erő, meg egy óriási érték. Tehát ilyen értelemben ez az alapelve, azt gondolom, a piacnak és a kapitalizmusnak, hogy ez a rendszer erre alapulva működik, és amikor valaki csak társadalmi problémákat emleget, legyen az nyilván világ legfontosabb kérdései, nem tudom, hogy mennyi szegény ember van a világban, vagy mennyi szegény ember van Magyarországon, akkor arra természetesen én is érzékeny vagyok, csak azt mondom, hogy radikálisan elutasítva a piacot, nem gondolom, hogy lehet megoldást találni. Sőt, ha most nagyon le akarom egyszerűen, akkor azt látom, hogy mondjuk Ázsiában azért van sokkal kevesebb szegény ember, mert egyébként a piac, a kapitalizmus, a globalizmus segített ezeknek az embereknek.
5: Bekerültél a munkavilágába, mesélj egy picit a Holdról, vagy az utazásodról a Holdban, sokan a Holdra, hogy ennek milyen lépéseit látod. Nyilván egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt mondják rólad, hogy te leszel a következő vezérigazgató, és hogy erről majd még beszéljünk, de hogy ennek az intrója, a felvezetés, az eredet története is nagyon érdekel.
6: Én 2016. januárjában kezdtem a Holdba dolgozni, a portfóliókezelés csapatba kerültem be, itt lettem elemző. A portfóliókezelés az a Holdnak a egyik, ha nem a legfontosabb csapata, hiszen egy alapkezelőnél nyilvánvalóan, hogyha jók az elemzők, jók a portfóliókezelők, akkor lesz hosszú távon jó hozam, és akkor lesznek, nagyon egyszerűsítve, lesznek ügyfelek, lesznek elégedett ügyfelek. Én ebbe a csapatba kerültem bele, ami tényleg azért jó, mert ez egy nagyon kézműves hely, nagyon szellemi műhely, nagyon lapos szervezet, tehát itt mondjuk rögtön, hogy két kollégát mondjak, a Cser Tamás és Móricz Dániel, ők voltak a szakmai vezetőim, ők tulajdonosok is a cégben. Tehát ők adták nekem közvetlenül a munkát, így nálunk az, hogy lenne valami magas hierarchia, a piramis csúcsát én nem láthatom, az már az első hónapban nem így volt, tehát itt pontosan arról van szó a Holdban, hogy szinte mindenki ismer mindenkit, ez egy 100 fős cég. És nagyon szerettem intellektuálisan azokat a feladatokat, amiket kaptam, mert azok is nagyon nyitottak voltak, hogy mondjuk azt mondták, hogy itt van egy izgalmas iparág, ami szerintük potenciális jó befektetés, és ez tényleg egy nagyon, mondjuk azt képzeld el, hogy azt a feladatot kapod, hogy mondjuk a légitársaság között vannak jó befektetések, találd meg, hogy melyik hozd el a nevet, indokold meg. Ugye ez egy nagyon nyitott dolog, hogy valaki kap egy ilyen feladatot, akkor az nagyon nyitott, hogy áll hozzá. és nagyon széles spektrumon meg lehet fogni ezt a kérdést.
5: Kicsit távoli példa, de próbáltam kihallani a te mondatodból is, hogy a fiam említette, hogy mennek egy ilyen csapatversenyre, ilyen labdajáték, és hogy azt mondta, hogy nem azokat viszik el, akik a legjobban dobnak, hanem azokat, akik passzolnak, és csapatjátékban erősek, és hogy ez egyébként általános iskola második osztályában. És hogy valahogy azt gondolom, hogy amit te elmondtál, annak is a nagy része matek, de hogy a végén pontosan oda kanyarodtál te is ki, hogy a lapos szervezetben hozzáfértél akkor mondjuk a szenior tapasztalathoz is, és akkor éltél ezzel, hogy mi a különbség abban a hozzáállásban, hogy mondjuk a saját kortársait, az ő saját magadnak így a komparatív előnyeit hol látod? Mert hogy azt gondolom, hogy valószínűleg 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt is, amikor mondjuk egy iparágat fel kellett ásni, akkor valószínűleg hasonló dolgokat, tehát a paperet, azt biztos, hogy nézték, meg bármelyik adást hallgatjuk, akkor ez elhangzik, és hogy egy kicsit affin is valaki, akkor ezeket valószínűleg ismer, és ebből azt gondolom, hogy az elemzésnek ezek a matek leckék alapvető dolgai, hogy hol van a delta szerinted abban, amivel mondjuk te sikeressé váltál?
6: Hát ez egy nagyon komplex kérdés, és szerintem valóban igen, a matek az egy alap, tehát most mondok egy példát, hogy én mondjuk tanítok vállalatértékelést a bankárképzőben, ez kvázi egy felnőtt képzés, és akkor az egy olyan dolog, amit ugye meg lehet tanulni az egyetemen, ez egy tantárgy, megtanulom, értem, azt nem, a módszertanban nem nagyon hibázik az ember, de ez nem ad előnyt a piachoz képest, ahogy feltett a kérdés. Mi az előny? Az előny azt gondolom, hogy ott tud lenni, ha valakinek nagyon széles a világlátása, tehát meg kell különböztetni a fontost a lényegtelentől. Ugye a világban végtelen információ van, ami hat, és szinte minden vállalatra. Tehát ha belegondolunk, akkor a legtöbb ilyen multinacionális vállalat, ami tőzsdén forog, hát arra tényleg egymillió dolog hat. És az tud ügyes lenni, aki, és én most ugye itt ilyen fundamentális elemzőkről beszélek, meg aki meg akar érteni a mögöttes pénzügyi folyamatokat, és ez alapján hozza meg a döntést a tőzsdén, hogy akinek megvan ez a széles látókör, aki érzi, hogy mi a fontos, és nyilván az érzit, azt nem úgy értem, hogy megtippeli és megérzi, hanem tapasztalatot gyűjt, gondolkodik, sokat, struktúráltan gondolkodik. Ezek tudnak szerintem ellépni a piactól. És akkor van egy másik fontos dolog, az meg a pszichológia. Az már kevésbé az elemzésről szól, az már inkább a portfóliókezelésről. Ugye kérdezted, hogy nekem hogy indult a karrierem, én 2,5 évig voltam csak elemző, és utána portfóliókezelő lettem. A portfóliókezelés meg rárak egy még szerintem tök másik dimenziót, ami pedig a pszichológia. Tehát az, hogy az ember maga, az hogy tud szembenézni a saját döntéseivel. Hogy személyes példát mondjak, nekem az első 2-2,5 évben, mint portfóliókezelő, ez egyáltalán nem sikerült jól. Tehát vásároltam cégeket elvek mentén, a saját elveim mentén, amiket persze nagy részben a Holdon keresztül tanultam meg, és amiket azt gondolom, hogy egyébként fitteltek a saját személyiségemhez is. De aztán volt, hogy a piac nem igazolt vissza, sőt, hosszú ideig nem igazolt vissza. Nekem a mélypont az akkor volt, nyilván sokaknak, másoknak is, amikor 2020 márciusában kitört a Covid-pánik, és akkor nagyon sokat estek a tőzsdék, és akkor én nagyon sokat buktam. Én nem annyit, mint mások, hanem azt gondolom, hogy többet. És akkor például szembe kellett néznem olyan döntésekkel, hogy csináltam pár dolgot, de nem állok jól. Persze részben a Covid miatt, de nem csak amiatt, hanem amiatt is, mert az egyéni döntéseim is azt gondolom, rosszul sikerültek. És mi az, amiben változtatok, és mi az, amit megtartok. Mi az, ami csak az időhorizont miatt nem jött ki tudás, és egyébként jól csináltam, csak most nem jött be. Meg mi az, amit azt mondom, hogy fel kell adjak. És most mondjak konkrét példát, én például most egyszerűsíteni fogok, mert ez több dimenzióból áll, de hogy például a makrotípusú döntéshozásokat, azokat csökkentettem akkoriban, mert azt gondoltam, hogy nem tudok, nem vagyok olyan jó valószínűleg abban, hogy a makrót jól letédeljem. Viszont az egyes részvényekben, amikben akkor nagyon nagy veszteségek voltak, arra meg azt gondoltam, hogy azokat jól látom, csak most van egy extrém szenárió, az idő nem nekem dolgozott valahogy az utóbbi időben, ott meg nem kell változtatni, sőt, még bátrabbnak kell lenni, annak ellenére, hogy rengeteget buktam. És most egyelőre, ugye ezt sose lehet tudni, a portfóliókezelő élete az mindig olyan, hogy mindig egy kicsit félhet, mert ugyan a múltbeli hozamait be tudja mutatni, ez már megvan, de hát azt a pénzt, amit megkeresett, azt most teoretikusan mondom, nyilván kezelünk kockázatot, de most holnap feltenném a 100%-ot a pirosra, akkor pillanatok alatt ugye elbukhatnám, most nyilván nem csinálunk. Tehát azt akarom mondani, hogy 6 éve kezelek alapot, azóta egyébként elég jó ennek az alapnak a hozama átlagosan, utána jó idők következtek az első kudarcos 2-2,5 év után. De hogy egyébként ugye mindig át kell gondolni ezt, hogy éppen miben vagyok jó, éppen miben legyen bátorságom. És akkor én úgy éreztem magam ebben abban az időszakban, tehát nagyon rosszul éreztem magam, ha egyszerűen kell mondani, mert azt éreztem, hogy kudarcos a portfóliókezelésem, és akkor én nem úgy éltem meg, hogy én most jó vállalatértékelő vagyok, vagy nem, mert hogy ezekben magabiztos voltam. Nem az történt, hogy a matekot rontottam el, hanem azt gondoltam, hogy valójában az egész pszichológia. Struktúrált gondolkodás, pszichológia, és itt nagyon szembe kell nézni az embernek magával, mint portfóliókezelő, ezekben a helyzetekben folyamatosan értékelni kell, tehát én azt gondolom, hogy én azért szerettem meg ezt a szakmát, mert hogy ennyire összetett, hogy tényleg onnan elindulunk, hogy elvégezzük a közgazdász egyetemet, meg megtanuljuk a módszertant, odáig, hogy a végén a saját döntéseid, és teljesen egy ilyen pszichológiai kérdés, és a saját magaddal ma küzdesz, és próbálsz szembenézni a döntéseiddel, amiket hoztál.
5: Itt, amit leírsz, itt azt gondolom, hogy a leglényegesebb kifejezés azért a tudatosság, és olyan szempontból is, hogy neked azért el kell döntened reggel, hogy újságot olvasol, vagy könyvet, melyik újságot olvasod, milyen témában. Rengeteg szabályt hozol saját magad részére, hogy ez nem nagyon fárasztó, vagy nem kimerítő hosszú távon, hogy ennyire kiélezetten kell ezeket a dolgokat kezelned? A végtelen információ mennyiségre hivatkozva.
6: Igen, igen, de fárasztó, és hát erről szól a munka. Tehát azt gondolom, hogy aki ezt elengedi, az bármekkora sztár, hogyha elveszik ebben a... Tehát ez egy vihar, ez egy információs vihar, meg egy érzelmi vihar, együtt a kettő. Tehát tényleg, ahogy mondod, kinyitja az ember a reggeli újságcikket, meg elolvassa a reggeli newsflow-kat. Ezt azért érdemes hozzátennem, hogy mint mi egy intézmény, rengeteg olyan elemzéshez hozzáférünk, amihez a kisbefektetők nyilván nem, tehát hogy a nagy befektetési bankok írnak egy csomó elemzést, vannak a világban, például nagyon híres van egy kanadai elemzőház, amit mi is nagyon sokat olvasunk, ő nem egy bank, ő valószínűleg totálisan ismeretlen. Van egy hongkongi cég, akit sokat olvasok, és akkor ki kell találni, hogy most a hongkongi céget olvasom, vagy az ausztrált, vagy az amerikait, vagy a kanadait, vagy akkor ezen belül van végtelen, és így van. Tehát ebben muszáj elveket követni, mert elveszik az ember az információs viharban, és akkor az érzelmi viharról még nem is beszéltünk, egyébként végre hozza az ember, mondjuk nagy nehezen eldönti, hogy hoz egy döntést, vagy van, akinek pont ez a probléma, hogy éppen könnyen, ugye ez attól függ meg, ez egy pszichológiai kérdés, és aztán akkor ugye minden nap mozog az árfolyam. Tehát én is találkoztam azzal a problémával, amikor elkezdtem a portfóliókezelést, hogy az interneten fenn van az ember alapjának a hozama, ugye minden nap. Tehát ugye minden nap az ember meg tudja nézni, hogy tegnap kázi jó voltam, vagy rossz voltam, mert felfele ment, vagy lefele ment. Ez persze hülyeség, nem így kell nézni, hosszú távon kell nézni. De én például kerültem ilyen érzelmi viharba, hogy már nap mint nap néztem, amikor nem ment jól, hogy ez se jött be, se jött be, és az egy nagyon rossz érzés. Tehát igen, ahogy feltetted a kérdést, nagyon tudatosnak kell lenni, mert könnyű ebben elveszni, azt gondolom.
5: Neked jobb az eszköztárad, mint mondjuk bárkinek, de valójában is ugyanazok a típusú források állnak rendelkezésedre, és akkor az avokádóságból akkor pontosan ez a fajta tudatosság, vagy a szorgalom, vagy a dolgosság emel ki, hogy megválasztod akkor a fegyvernemeket, az idődet, hogy mire fordítod, és mész előre. Ez egyébként szerintem egy tökéletesen jó magyarázat akkor arra, hogy a kritika ellenében akkor úgymond te mit tettél. Elértünk oda, hogy akkor azt mondtad, hogy kezeltél a portfóliót, nem olyan jól sikerültek akkor az első évek, ami egyébként szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk, akkor ez neked biztos egy tanulságos időszak volt. De hogy mikor érkezett meg az a pillanat, amikor mondjuk közölték veled, vagy éreztették veled, hogy aspirálhatsz, vagy mozoghatsz abba az irányba, hogy mondjuk ennek a cégnek a vezetője legyél?
6: Onnan indítanám, hogy ugyanén nekem meghatározott volt a feladatköröm, hogy elemző és portfóliókezelő voltam a Hold alapkezelőben, de a Hold alapkezelő az, tehát ugye mondtam így, hogy vertikálisan lapos, és hogy könnyű beszélni az igazán fontos döntéshozókkal, de egyébként széltében is könnyű volt mozogni, tehát sokszor beszéltünk a privát bankárainkkal, hogyha most ne le kell egyszerűsíteni, akkor a mi cégünkben ugye vannak a portfóliókezelők, akik azért felelősek, hogy jó hozam legyen, és a privát bankárok, akik pedig az ügyfeleket akvirálják, és utána tesznek azért, hogy a szolgáltatás jó minőségű legyen. Egyszerűen érthetően megfogalmazzák, hogy mi történik a portfóliókban. Én ott mindig is nagyon aktív voltam ezen a területen, nem voltam privát bankár, de mindig 1000 kérdés felmerül egy ilyen alapkezelőben, hogy mit csináltunk a portfólióban, miért csináltuk azt, jól csináljuk, most elég kockázatot vállaltunk, nem elég kockázatot vállaltunk, mik az ügyfél visszajelzések ezzel kapcsolatban, hogy élik meg az ügyfelek, amit mi bent gondolunk valamit, vajon az ügyfelek ezt értik-e, egyszerűen el tudjuk-e mondani, hogy mit miért csinálunk. Tehát egy csomó kérdés felmerült, és ezekben mindig aktív voltam. És a kérdésedre rátérve, a Billy Bob Botond, aki az előző vezérigazgatónk, ő volt az, aki valószínűleg meglátta bennem, hogy én nagyon aktívan részt veszek a cégnek egy csomó területén, volt erős véleményem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és ő szerette volna nekem megadni a lehetőséget, hogy akkor lépjek be a céges menedzsmentbe, mondjam el ott is a véleményemet, tehát hogy hassak más területekre is.
4: Egy igazán meglepő és tényleg inspiráló történet a Balázsi, aki a Hold alapkezelő CEO-ja, és még mindig a 30-as évei elején jár. Egy kis szünet itt az Epic Stories-ban, és rövidesen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Milyen előnyökkel jár, ha valaki nagyon fiatal lesz egy nagy múltú cég vezetője? Egyáltalán hogyan kap bizalmat, milyen tulajdonságok teszik alkalmassá erre, hogyan fogadják a reformjait, és miként kezeli a lehetséges konfliktusokat? Az Epic Stories vendégem a Szabó Balázs, a Hold alapkezelő CEO-ja. Folytatjuk a beszélgetést. A befektetés, és főleg egyébként szerintem az a része, amit ti csináltok, az egy nagyon-nagyon ilyen bizalom, hitelesség, meg tradíció alapú dolog. Nekem, amikor olvastam, akkor először ez jutott eszembe, hogy vajon az ügyfelek felé, akkor is, hogyha egyébként mondjuk a podcastotokból kiderül, hogy egy tök jó fej vagy, meg nagyon jó a kritikai érzéked és határozott véleményed, hogy ez egy milyen üzenet volt, hogy egy ennyire fiatal kolléga lesz a cég vezető, hogy hogyan tudjátok felépíteni mondjuk, vagy megtartani azt a bizalmat, mert valamiért talán a sztereotípiák mindig azt mondják, hogy az ilyen banki vezetők azok valószínűleg inkább, nem tudom, úgy néznek ki, mint mondjuk a Csányi Sándor, hogy idősek, nyugodtak és tapasztaltak, és ehhez képest te pedig fiatal vagy látszólag izgága, és így egy ilyen örökmozgó, hogy ennek a PR-je az hogy csapódott nálad?
4: Hát egy picit távolabbról kezdem. Szerintem ennek a cégnek sosem úgy működött, hogy van egy egyszemélyes vezető, akit mindenki egy az egyben követ. Tehát ennek a cégnek van 4 tulajdonosa, aki nagyon különböző módon, de azért szerepet vállal ma is a cég működésében. Sosem úgy működött ez a cég, hogy van tényleg egy vezető, aki mindent megmond. Nem lehet azt mondani, hogy akkor, amikor történt egy változás, az, hogy a Billy Bob Button lemondott, és ő ugye nagyon tapasztalt, meg hát nyilván korban teljesen máshol van, ugye nálam körülbelül 20 évvel idősebb, lemondott a vezérigazgatói pozíciójáról, akkor, tehát ha én nagyon-nagyon más értékrendet képviseltem volna, akkor is maradtak volna olyan szereplők a cégen belül, vagy a cég körül, akik képviselik ezt a folytonosságot. Tehát, hogy a Móricz Dániel, a befektetési igazgatónk, őt se tudom, hogy pontosan mikor lett befektetési igazgató, talán 30 kevés évesen, tehát egyébként ő is nagyon fiatalon lett, vagy a Cser Tamás, amikor ő megkapta a Hold részvény alapot, ami mondjuk egy ikonikus dolog, hogy kikezeli mondjuk a Hold részvényeit, akkor ő valami 20-valahány éves volt. Tehát, hogy igazából már volt kultúrája annak, hogy valakik fiatalon csinálnak a Holdban dolgokat, nagyon fontos dolgokat, tehát kardinális kérdésekkel foglalkoznak, és ha nem csinálják jól, akkor a Holdnak abból nagy baja lesz. És ők pedig itt vannak 15-20 éve ugyanebben a pozícióban, tehát ők képviselik ezt a folytonosságot. És akkor most jövök én, de azt gondolom, hogy azért megvan ez a folytonosság. És akkor, hogy ne kerüljem el teljesen a kérdést, persze fontos biztosan ez PR oldalról, de én azt gondolom, hogy tehát a fiatalságnak is vannak előnyei a Boton, az előző vezérigazgatónk, ő mindig azt mondta, hogy ez az életkor, amikor az ember úgy igazán beleveti magát. Tehát, hogy később sokan más alternatívákat választanak. Most itt nem akarok belemenni, mert nem tudnék, hogy most pontosan kinek mi lesz a fontosabb, hogy a családja, a hobbija, az egészsége, nem tudom micsoda. De hogy ez az életkor, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy ki tudja maxolni. A másik, hogy a fiatal az bátrabban hoz be, azt gondolom, új dolgokat. Tehát ő nem csak tapasztalatból dönt, és én abszolút nem tapasztalatból döntök, mert nincs, hanem én azt gondolom, hogy úgy döntök, hogy mindig minden információt megpróbálok értelmezni. Én vezérigazgatóként is sokat ülök az Excel előtt, gyűjtöm össze a számokat, és próbálom megérteni, hogy mi a helyzet a piacon, próbálom kitalálni, hogy lesz a legjobb egy-egy üzleti döntés mondjuk akár mondjuk a marketinghez, vagy akár a sales dolgokhoz kapcsolódóan. Tehát én most ezt nem tudom megmondani, hogy ez most generációs kérdése. A Holdon belül én azt gondolom, hogy valamit biztosan másképp csinálok, mint az előző vezérigazgatónk, az egészen biztos.
3: Ja, ez egy tök jó dolog, hogyha azt mondod, hogy nálatok is tradíció az, hogy a fiatalok lehetőséghez jutnak, és ezt meg is magyarázod, hogy azért, mert ők bátrabbak. De hogy most az elmúlt időszak az olyan szempontból egy még izgalmasabb dolog, hogy ugye akkor az ilyen digitális transformációk és ilyen egyéb ilyen nagy technológiai változások korában azért jó néhány olyan dolog, ami eddig egy ilyen állandó státuszkónak tűnhetett, az, hogy leomlani látszik, és hogy kellene neked egyébként emiatt mondjuk máshogy hozzáállni, mint a Botonnak, és egyébként az, hogy 20 év különbség van köztetek, azt szerintem azt az időszakot fedi le, amikor a vállalatok elkezdtek másképp működni, és az információt azt elkezdtük mondjuk másképp érzékelni, fogyasztani, amikor lerövidültek azok a ciklusok, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem tudom, hosszabb sorozat epizódokat néztünk, most pedig nem tudom, TikTok videókat, vagy mondjuk a nagyon hosszú blogbejegyzésekből eljutottunk valahol a Twitter üzenetekig, tehát a nagyjából sok minden erre az időszakra tehető, hogy azért úgy én kíváncsi lennék, hogy mit látsz különbségnek így attitűdben kettőtök között, vagy mi az a feladat, amit neked máshogy kell megfogni most, mint mondjuk akkor neki néhány évvel korábban.
4: Azt könnyen el tudom mondani, hogy mi az, amiben nagyon egyetértünk. Én azt gondolom, hogy az elvekben, meg ahogy nézünk a cégre, arra nagyon egyetértünk, és erre lehet építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy az előbb már említettem néhány dolgot. Tehát az, hogy ez egy szellemi műhely, ez egy nagyon szabad cég, hogy itt az embereknek jó környezetet kell teremteni, meg kell találni az olyan embereket, akik intellektuálisan képesek jó teljesítményre, és hogyha ők megkapják ezt a jó környezetet, akkor onnan már nem kellnek ilyen nagyon bonyolult szabályok, meg onnan már nem kell mindenre nagyon bonyolult szakértőt, specialistát hozni, hanem bízni kell abban, hogy itt okos, értelmes emberek vannak, akik képesek széleskörűen, generalista módon ránézni ezekre a feladatokra. Ez még nem egy olyan nagy cég, alatta sem volt olyan nagyon nagy, még talán alattam sem, tehát amikor ő nem tudom, dolgozott 20-30-50 majd 100 emberrel, és amikor én jöttem, akkor lettünk körülbelül mondjuk most 100 fő. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez még akkora cég, ahol ezek az elvek, ezek működnek. Azt egyébként ezeket az elveket hogyan valósítjuk meg, abban biztos, hogy 1000 dologban nagyon mások vagyunk stílusban, vagy az, hogy kinek mi a fontos konkrét ügyekben, de hogy az elvekben nagyon hasonlóak vagyunk. És akkor mondok még egy ilyen dolgot, hogy Botond az biztosan nem félt fiatalokra bízni feladatokat, most ennek nyilván én vagyok a legékesebb példája talán, de hogy mondjuk a marketing vezető, akivel ő együtt dolgozott, ő is egy 20 éves lány volt, és amikor arról volt szó, hogy mondjuk hogyan marketingeljünk, akkor ők ezt ketten megbeszélték, és azt gondolom, hogy a fiataloktól azért kapott sok információt. És akkor, hogy jövök én, ez meg még erősebb, tehát én eddig két vezetőt hoztam a céghez, és egyszer említettem is a Botonnak, hogy Botont figyelj, azon gondolkodtam, hogyha én vagyok a vezérigazgató, akkor valószínűleg velem egykorúak lesznek az új vezetők is a cégben, mert valahogy úgy nekem úgy ez adja magát, hogy van most egy új marketingvezetőnk, mert az előző elment gyereket szülni, és akkor ő is körülbelül velem egykorú, van egy digitális vezetőnk, hogy arról is beszéljünk, amivel ti foglalkoztok, meg amit itt felhoztál, hogy digitálisan nekünk is nagyot kell fejlődnünk. Ő is egy velem egykorú srác, tehát hogy valóban én azt gondolom, hogy mondjam, velem ez nyilván garancia, hogy fiatalítunk, és azt gondolom, hogy ugye ennek vannak előnyei hátrányai, tehát a tapasztalatra is szükség van, erre oda kell figyelni, hogy az ne legyen, hogy mindenki csak nagy újító és fiatal, és azt mondja, hogy megváltja a világot, de egyébként sokszor meg hiányzik a tapasztalat, tehát erre figyelni kell, de azt gondolom, hogy azért közben nem is olyan nagy baj, mert pont azért nem olyan nagy baj, mert ebben a szakmában, hogy mi dolgozunk, ez most nagyon tágan ilyen, nem tudom, pénzügyi világ, ez szerintem megújításra szorul. Tehát ez egy ilyen nagyon öreg világ tud lenni. Én azt szeretném, hogyha Hold egy olyan cég lenne, és ezért én is sokat küzdök, meg sokan küzdünk a marketingben, a podcastban, a privát bankárokkal, hogy mi egyszerűen érthetően kommunikáljunk, és korrekt módon kommunikáljunk az ügyfeleink, meg a potenciális ügyfelek, vagy egyáltalán azok számára, akiket érdekel ez a világ. És én azt gondolom, hogy a fiatal

0: valószínűleg ez a generáció sokkal idealistább bizonyos szempontból, és hogy nagyon sok kritikát, meg ilyen sématörést érintettél, de hogy ez egyértelműen konfliktusokkal jár, vagy konfliktusok felvállalásával jár. Ebben azért valószínűleg vezetőként is, meg piaci szereplőként is azért akkor minden nap meg kell mártózni, és ezekkel a konfliktusokkal együtt kell élni. Ezt azért általában nem szokták szeretni, vagy nem szívesen csinálja az ember. Vagy ez megint egy ilyen generációs különbség, hogy nem félsz mondjuk ezeknek a konfliktusoknak a következményeitől, vagy nem félsz felvállalni, vagy mondjuk jobbak a módszereid arra, hogy ezeket kezeld, vagy feldolgozd.
1: Azt gondolom, hogy ez nem generációs, az inkább személyiségkérdés, és ilyen szempontból szükség van, igen, a konfliktus felvállalni tudó kollégákra. Nekem is ilyennek kell lennem, és a kollégáknak is ilyennek kell lenniük. De most gondoljunk bele, tehát üzleti oldalról is le tudom vezetni meg hogy mondjam, ilyen társadalmi célról is le tudom vezetni.
0: Ja, vezessük le akkor.
1: Tehát, hogy tényleg az van, hogy most képzeljük el, hogy ott van a sok ügyfél a bankoknál, ott keletkezik a megtakarítás, oda kapják a fizetésüket. Most csak így egyszerűsítsük. A bankok könnyen elérik ezeket, tehát az ő ügyfeleik meg tudják keresni őket, hogy kerüljenek át idézőjelben a megtakarítási piacra, lépjenek be a bankok privát bankjaiba, hogyha elegendő megtakarítás gyűlt össze. Tehát a bankoknál az, hogy ők hogyan kommunikálnak, nekik teljesen más a kiindulási pont. Tehát mi, ha nem csinálunk valamit egészen másképp, mint a többiek, akkor nekünk le tudom vezetni, hogy egy darab ügyfelünk sem lesz. Mert miért lenne nekünk ügyfelünk, hogyha mi pontosan ugyanazt tudjuk csinálni, mint a többiek? Én tényleg, tehát ez most nem egy ilyen, nem tudom, bullshit meg álszenduma lesz, amit mondok, hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan feladatot végezhetek üzleti oldalról is, aminek van tényleg egy ilyen társadalmi küldetése is, ami az, hogy egyébként ebben az iparágban én azt gondolom, hogy lehet, most nagyot fogok mondani, forradalmat csinálni abban, hogy érthetően meg korrektül kommunikálunk. Minél nyíltabban, minél őszintébben kell beszélni, és akkor az ügyfelek is érteni fogják, meg lesz egyfajta hitelessége a cégnek, hogy mivel foglalkozunk, mit csinálunk. Én így ebbe hiszek, ezt kell csinálni.
0: Az látszik, hogy szerintem a beszélgetésből szépen körberajzoltuk, hogy mi a különbség benned, vagy te hogy működsz, és hogy valószínűleg a Hold egyébként az egy tök jó keltető volt ehhez, viszont a legtöbb ember, és ez a Magyarországon, vagy bárki, aki hallgat ezt a podcastot, valószínűleg nem, vagy kevésbé valószínű, hogy egy ilyen helyen dolgozik, ahol ez ennyire egyértelmű. Ugye a saját tapasztalataid alapján te mit javasolnál mondjuk azoknak a menedzsereknek, mondjuk lehet, hogy van erre igénye, hogy hogyan lépjenek, vagy hogyan viselkedjenek. Mondjuk egy nagy szervezetben, ami nem biztos, hogy segíti ezt a fajta működést, lehet, hogy egyébként rengeteg ilyen típusú ember van, nem biztos, hogy kiengedve szabadon a fényre. Hogy mit javasolsz azoknak, akik mondjuk szeretnék valamilyen szempontból úgymond a példádat követni, de nem érzik ennek a terét?
1: Nyilván van az a szituáció, meg van az intézményi kultúra, amikor az ember nem áll bele egyedül abban, hogy mindent megváltoztasson, mert lehetetlen. De azt gondolom, hogy azért egy csomó szituációba el lehet és el kell menni a falig. Én most ide beszéltem, hogy itt forradalmat kell csinálni, én nekem belül a cégben azt gondolom, hogy nem kellett forradalmat csinálni, mert hogy már az előző vezérigazgatónk is, hogy mondtam, hasonló elveket vallott, és ő már ezt azt gondolom, hogy hitte, meg így cselekedett, de hogy azért mindig vannak konkrét ügyek, nálunk is voltak konkrét ügyek, amikor azt kell mondani az idősebbeknek, meg a tapasztaltabbaknak, meg a nem tudom, a hagyomány, az a megszokott, a nagy embereknek, aki a bankban az igazgató, vagy a bankban nem tudom micsoda, hogy őt kell kritizálni, hogy azt kell mondani, hogy nem értek egyet, hogy el kell mondani, hogy lenne jobb. Tehát én azt gondolom, hogy azért mindenki a saját terén megtalálhatja, hogy tud, akkor most ezt a szót találtam ebben a podcastban, hogy tud forradalmat csinálni a saját maga környezetében. Természetesen is azt gondolom, hogy lenne olyan környezet, és nagyon sok ilyen lenne Magyarországon, azt mondanám, hogy itt azért nem érdemes forradalmat csinálni, és akkor váltani kell. De szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy mindig messze van az a fal, mint azt az emberek gondolják.
0: Ha nem is érdemes forradalmat csinálni, akkor azért biztos vagyok benne, és hogy beszéltünk arról, hogy sokat kell újságot olvasni, de lehet, hogy egyébként azért van még más forrás, amit tudsz javasolni, hogy mi is a HVG-vel minden évben adunk ki egy-egy könyvet, de hogy van esetleg olyan tipped, ami kezdő forradalmároknak hasznos lehet?
1: Most két könyvet említenék itt. Az egyik a Netflix könyv, amit a Billy Bob Bottont, az előző vezérigazgatónk minden menedzsment tagnak megvásárolt, mert azt gondolta, hogy ez nagyon jól leírva, hogy mi működünk, vagy ahogy mi szeretnénk működni, mert könnyebb elolvasni egy ilyen könyvet, mint aztán tényleg a valóságban ezt jól megvalósítani. Én most utoljára a Ed Catmull-nek a Pixaros könyvét olvastam, és ő is arról ír, hogy a Pixar mint cég az hogyan kell ott belül dolgozni azon, hogy ők minél inkább kreatívak és szellemi műhelyek tudjanak maradni. Tehát, hogy ilyen szempontból a Holdat, hogyha nyilván nálunknál sokkal nagyobbakhoz merném hasonlítani, akkor azt gondolnám, hogy az ilyen típusú cégek követendő

0: példák, és ugye forradalomnak is ezt tekintem, hogy kreatív, szellemi műhelyt kell létrehozni, szabad céget kell létrehozni. Azt gondolom, hogy ez önmagában a legtöbb helyen egy forradalom, ha ezt el lehet érni. És ez a két könyv, mindkettő ad ehhez sok inspirációt.
1: Ezek izgalmasak, és ugye a Netflix könyv, hogyha jól emlékszem, ott az egyik fontos üzenet az volt, hogy akkor nézd meg, hogy valamelyik beosztottad nélkül tudnál-e tovább működni, és hogyha nem, akkor esetleg rúgd ki, és hogy azt mondom, hogy ebből voltak is mindenféle ilyen feszültségek arrafelé. De hogy ezek extrém példák, de ugyanakkor szerintem nagyon izgalmas, ahova eljutottunk ebbe a beszélgetésbe, és szerintem megfejtettük a titkodat, vagy a sikered, nek az útját, és köszönöm, hogy ezt megosztottad. Nekem a legfontosabb, amit ebből el tudok vinni, az az, hogy valójában nem biztos, hogy ezt generációs különbségekkel, vagy éppen ilyen technológiai különbséggel érdemes leírni, mert a boomereknek és az avokádóknak is megvan a saját hibájuk és a saját előnyük, és az nagyon izgalmas volt, ahogy arról beszéltél, hogy a széles látó kör, az érdeklődés, illetve a bent a szervezeten belüli horizontális mozgás az mennyire fontos, és hogy az óriási zajba egyébként a tudatosság és a szorgalom az milyen jelentőséggel bír, hogy mindenképpen követni fogjuk akkor majd további karrieredet, és reméljük, hogy izgalmas híreket kapunk felületek, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Én köszönöm a meghívást!
1: Ez az Epic Story itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Szabó Balázs, a Hold alapkezelő CEO-ja volt a mai vendégünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok. Dolcsák Dániát hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya koncesszió átvilágítását. 42 éve a magyar vonatok átlag életkora. Az ukrán elnök szerint valós esély mutatkozik a háború lezárására. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők. Ott egy-egy zápor is előfordulhat, délután 30 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnök a kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter közölte, a javaslat 12 pontot tartalmaz, köztük a képviselők 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítését. A módosítás emellett nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatalt hozna létre, csökkenteni a sarkalatos törvények számát és visszanevezni a vármegyéket megyékre. A kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya koncesszió átvilágítását, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook videóban közölte, hogy a 35 évre megkötött 24 ezer milliárdos szerződésből az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak. Magyarországon vannak a legöregebb vonatok az EU-n belül. A MÁV csoport személyszállító járműállományának átlag életkora mintegy 42 év, az Unióban 20 alatt van. A GKI elemzése szerint az előregedett járműpark egyre nagyobb karbantartási költségeket, alacsonyabb üzembiztonságot, gyengébb energiahatékonyságot és romló szolgáltatási színvonalat eredményez, miközben csökkenti a vasút versenyképességét a közúti közlekedéssel szemben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Telefonon egyeztetett egymással az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszky úgy fogalmazott, hogy valós esély mutatkozik a háború lezárására. Egyúttal jelezte, hogy megállapodtak egy személyes találkozóban is, a megbeszélés az ankarai NATO csúcson folytatódik. Az ukrán elnök köszönetét fejezte ki az Egyesült Államoknak az addig nyújtott támogatásokért, a páncéltörő rakétáktól és Patriot légvédelmi rendszerektől kezdve egészen a politikai segítségnyújtásig. Tovább bővül az olajkitermelés, az OPEC Plus augusztustól napi 188 ezer hordóval megemeli a kvótákat, ez többlet kínálatot jelent majd a világpiacon abban az időszakban, amikor a hormúzi szoros fokozatos újranyitása miatt eleve csökkennek az olajárak, írja a Reuters. A termelés még így is elmarad a háború előttitől. Misztikus fémgömbök sodródtak Ausztrália partjaira. Queensland északi részén 6 rejtélyes nagyméretű gömböt találtak, amelyek a szakértők feltételezése szerint űrszemétből származhatnak, írja a BBC. A tárgyakat vegyvédelmi egységek tették veszélyes anyagok szállítására alkalmas konténerekbe, miután fennáll a gyanú, hogy egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad a túlnyomóan napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak, élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 30 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Egy újabb remek sport teljesítménnyel és emberi teljesítménnyel vétette észre magát Szőnyi Ferenc részmasin. Triatlonista, ultrafutó, Ironman, összetett ultra, triatlon világbajnok, még a címeit sorolni is elég hosszas lenne. De hogy ez micsoda, ezt megkérdezzük ő magától, hiszen elfogadta meghívásunkat, és itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt szépen, és köszönöm szépen a szíves invitálást.
7: És az első az, hogy gratulálunk, megint egy ember feletti teljesítmény.
8: Köszönöm szépen. Hát az ember így él, akkor hamar belefut egy-egy sikerbe, de hát ez most, hogy is mondjam, rendhagyó eset volt.
7: Uh-huh. No, mi ez a verseny, amit letudtál? Mit kell tudni erről a Trans-Am Bike Non-Stop Ultra kerékpáros versenyről?
8: Hát ez egy olyan kerékpár verseny, ahol tulajdonképpen mindent magaddal kell vinned, felpakolod a kerékpárodat, feltöltöd a GPX fájt, megpróbálsz a helyszínen aklimatizálódni. Ugye Amerikában járunk, Észak-Amerika, USA, Oregon állam, Portlandhez közel, egy kisváros, és hát reggel 6-kor kezdett itt össze egy különleges kihívás. 27-en álltak a rajtvonalnál. Tehát ugye sok mindentől elbúcsúzik ilyenkor az ember. Nem egy egyéni, individuál dolog ez. Egészen a rajt pillanatáig úgy gondolt, hogy ez egy jó kis csapat. Aztán, hát igen, tulajdonképpen az én eltöltött 15 nap, 16 órám alatt háromszor találkoztam egy sportársal, aki pont az előtte levő sportársal háromszor találkoztunk, azon kívül üres volt a pálya, tehát akkor a távolságba kerültünk egymással, térbe és időbe az egyéb versenytársakkal, hogy gyakorlatilag láthatatlan volt a mezőny.
7: Egyébként ezt hogy kell elképzelni? Ilyenkor nincs kísérő csapat, meg semmi? Tehát ami hát, te felfér a drót szamára, az nálad van, ami meg nincs, az nincs, ugye?
8: Igen, ez is egy ilyen törzsfejlődés, hogy mondjam, egy kerékpáros új szakág, ez a gravel kerékpározás, és ez is fejlődik, hogy az emberek, a kerékpárosok, a versenyzők mit tartanak saját maguk számára fontosnak, mit visz magával, mi kell, és hát pusztul, meg tisztul, meg mindenféle ez a dolog, és ugye eleinte a távolsági kerékpározás nagy batyukkal felvértezett nagy drótszamarakat gondoltunk, vagy láttunk a rajtvonalnál. Most már azért ugye van ez a pusztító jellegű versenyszemlélet, ami gyakorlatilag teljesen lecsupaszítja ezt a dolgot, tehát nagyon kevés dolgot viszünk magunkkal. Persze ez még látványosan sok kis csomagként, hátizsákként jelenik meg. De
7: hát hogy lehet felkészülni? Itt ebben a távon mennyi is volt a táv egészen pontosan?
8: 5300, tehát egy néhány
7: kilométer. Itt gondolom mindenféle terep és időjárási viszony előfordul.
9: Hogy lehet erre technikailag is felkészülni?
8: Hát igazándiból abszolútan késznek kell lenni, tehát nem a fizikális felkészülés, hanem az adaptáció az, ami fontos. Meg hát a helyismeret, a helyzetfelismerés, az azonnali döntések, ugye ez a MacGyver módra való érvényesülés, és a versenyszervezők által kiírt útvonal gyakorlatilag nagy liberális szabadságot adott a tekintetben, hogy merre is haladunk át.
7: Tehát üss a lából bélben, rád van bízva, hogy hogyan?
8: Igen, de nem. Ugye volt három ellenőrző pont, amit érinteni kellett, illetve voltak szabályok, amiket be kell tartani, voltak tilos utak, tilos helyszínek, ahova nem lehetett bemenni, de azért ez adott egy ilyen ösvényt, amin lehetett haladni, de ezen belül azért voltak lehetőségek. Mi próbáltuk meg egy ilyen optimális utat szerkeszteni, ahol a magassági szintgörbék, meg a utak távolsága valahol hoz egy ilyen átlagos teljesíthető dolgot. Mondjuk én sikerült egy Rutkai Zoltán barátommal, a Magyar Kör megalkotójával, sikerült egy olyan utat létrehoznunk, ahol szerintem senki más nem járt. Én a 2945 méter magasan voltam a legmagasabban. Ez eléggé borzasztó, egy alpesi magasságokban jártam fent, de ugye megpróbáltunk rövidíteni. Tehát most itt a rövidítés meg a mászás közti kombót, jó kombót megtalálni nem egy egyszerű dolog. Hogy is mondjam, mi is gyakoroljuk ezt a dolgot. Még.
9: 5400 kilométert tettél meg 15 nap alatt. Azért erre mentálisan is, meg fizikailag is fel kell készülni. Hogyan zajlik egy ilyen tréning felkészülés a te esetedben?
8: De azért jó vagyok, hogy van egy ilyen ráutaló élettörténet, tulajdonképpen 18 éve kezdtem el a sportot, és elég sok borzasztó dolgot teljesítettem életemben. Természetesen nem lehet a hétköznapi edzéseket, ezeket mellőzni. Tehát igyekszem a hétköznapokban is minél többet edzeni, bár erre túl sok mód vagy lehetőség. Ugye ilyen szintű felkészülésre nincsen lehetőség. Hát a heti szinten azért az olyan 10-12 órányi kerékpározás. Régebben könnyebb volt a helyzetem, amíg triatlon volt, hogy itt három sportok összessége. A három sportban azért könnyebb volt elkölteni ezeket az óraszállatot, azért voltak 20-25 órák is, ugye úszás, kerékpározás, futás. Ugye volt egy műtétem 5 évvel ezelőtt, ami sajnos a futást, mint olyat kiiktatta a sportágokból, de a kerékpározás meg elég időigényes, tehát minden beöltözik, meg azért megfelelő táv kell hozzá, meg ilyesmi. Tehát fizikálisan tulajdonképpen kész kell lenni. A másik egy ilyen hosszú versenynél a felkészülést illetően a kerékpár, a technikai eszközök, a teljes felszerelés, tehát sok mindent össze kell ahhoz pakolni, hogy hiba menni nélkül, vagy minél kevesebb hibával teljesíthető legyen egy ilyen dolog.
7: Fizikai vagy mentális felkészültségre van szükség elsősorban egy ilyen borzasztó hosszú is.
8: Igen, igen, azt kell mondanom, hogy igen. Tehát mindegyik nagyon fontos.
7: A fizikai is mentális, mert fizikai írszedzés terveket, stb. Ezt ismerjük, de mentálisan hogy lehet ezt? Hogy lehet edzeni mentálisan?
8: A motiváció az, ami nagyon fontos. Tehát, illetve a helyzet értéke és helyzet felismerés az, ami nagyon fontos. Ugye a hétköznapjainkban nagyon gyorsan változik a világ, tehát könnyen lehet gyakorolni az alkalmazkodó képességet az embernek, ugye a mesterséges intelligenciától kezdve a Garmin, a navigáció eszköz használata, vagy elsajátítása, vagy egy műholdas telefonkészüléknek a működési elvének az elsajátítása, és komoly kihívás 60 év fölött, de tényleg így van. De igazániból megfelelő sűrűséggel kell élni, és minél több dolgot hasznosítani az élet novumjaiból. Ezt a verseny közben automatikusnak kell, hogy legyen. Tehát nem kell, nem szabad, hogy problémát jelentsen a navigáció, a helyzet meghatározás, a helyzetértékelés, tehát a ruházatot, vagy a szállásfoglalást, vagy az napi kitűzött célokat tekintve. A fizikai felkészülés sokkal egyszerűbb, mert ugye standardként az alap háttérben, mint egy alap tárolóként ennek rendelkezésre kell, hogy álljon.
9: Uh-huh. Család, hogy áll ehhez a kérdéshez? Ezt egy hallgató kérdezi tőlünk, hogy ők hogyan viszonyulnak az ilyen teljesítményeidhez, a felkészüléshez,
8: hát
9: sikereidhez?
8: Hát ez a jó, a 60 év felett megeregedően, mert ugye van négy csodálatos lányom, van négy unokám, a gyerekek felnőttek, önállóak, mindenki éli a saját életét, unokákat nevelik, nőnek, vakációznak. A papa meg erőteljesen kivonja magát mindezek mögül, tehát a papa nincs, a papa az versenyzik. Feleségem, a lányaim, akik azért valamennyien szinten követik indítja a versenyt, de elsősorban a feleségem, aki elszenvedője ennek a dolognak, de egyébként aktív résztvevője, ugye a modern kommunikációs eszközök, napi óránkénti kapcsolatban vagyunk, ugye a Facebook, az internet, a social media ilyen lehetőséghez, és hát neki is egy lehetőség arra, hogy benne legyen ebbe a sztoriba, a történetbe, a képek, a hangok, ezek azért átjönnek, és az élethelyzet is, ugye azért sok-sok helyen éltük át együtt a versenynek, a versenyeknek az életérzését, a helyszínét, a módját, és úgy belekapcsolódik ebbe a történetbe.
7: Hogy néz ki egy versenynapod? Nyilván itt az a lényeg, hogy minél hamarabb célba ér, tehát mondjuk gondolom eleve korán kell kelni. Meg egyáltalán pihensz-e ilyenkor, mert legendákat mesélnek arról, hogy te hol vagy képes nyugovóra térni.
8: Igen, hát ez most ilyen furcsán fog hangzani, hogy ugye a Transkanada Ultra tavalyi teljesítése óta, ugye az 12.500 kilométeres verseny volt, nagyon sűrű volt az életem, ugye készült egy film, rengeteg filmbemutató, rengeteg emberi kapcsolatok, előadások voltak, és az élet nem áll meg, és erre is fel kellett készülnöm. Igazándiból semmi különös nem történt, mondhatni, hogy pihenni mentem, ilyen új gyakorlat volt.
7: Nekem tényleg legyen mondva ez a pihenés, igen.
8: Én úgy gondoltam, hogy lesz egy ilyen 3 hét, ahol csak a versenyekkel foglalkozni, de csak az számít, hogy haladjam. Nyilván az emberek van egy ilyen sorvezető, amit a saját magának húz a képességeim tekintetében, de vannak standardek is, tehát a verseny azért verseny, nem játék, tehát korán kellős van tényleg.
7: Ez mit jelent?
8: De általánoságban...
7: Birkadatkor, vagy már sötétben neki?
8: Kettő, hajnal kettő, egy-kettő, ott is attól függ, hogy mikor sikerül, hol sikerül megállni. Itt azért egy kicsikét lazább voltam magamhoz, tehát nem volt olyan gyilkos a menet, nem éreztem ennek a szükségét, bármilyen furcsa is, de egyébként meg következetes vagyok. Tehát
7: mennyit alszol például?
8: Nekem ez ilyen 3-4 óra ez bevált. Tehát egy kicsit most hosszabbak voltak az alvások, mint Kanadában. Kanadában egyik barátom most van kint, és teljesíti ezt a versenyt. Hát ha lehet egy csetintése időt kérni, hogy most milyen idő legyen, az azért neki, hogy besikerült. De ez pont olyan, mint a folyóvíz, ugye nem léphetünk ugyanabba a folyóba kétszer ugyanott, tehát minden kültéri verseny más és más. Ugye itt a 15 vagy 16 nap alatt talán háromszor áztam el, tehát háromszor volt olyan környezeti helyzet, ahol tényleg gatyáig kellett. Kanadában a 45 napból 35 napot áztam, tehát borzalmas volt akkori időjárás, most ehhez képest nagyon jó volt. Viszonylag kevés alvással, pihenés idővel beérem. Inkább azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember kellőképpen fel tudjon töltődni. Itt is voltak azért ilyen automatából vásárolt vacsorák, tehát chips, kóla, ezek azért játszottak, mert későn érünk oda valahol, nincs nyitva már semmi, nincs a büfé, nincs itt az étterem, azt teszünk, ami van, de hát ugye nincs, tehát marad, amit lehet venni pénzért, ha van ilyen lehetőség. És hát ugye a másnap reggeli indulásnál azért az ember igyekszik addigra feltöltődni, kávé, víz, meg egyebek, és mindig igyekszik. Amerika azért nagyobb infrastruktúrával rendelkezik, tehát nem csinálnak olyan extrém távolságban egymástól a települések, tehát ilyen 50-100 kilométeres távolságban vannak települések, benzinkutak, egyéb hálózat, ahol azért lehet töltődni, enni, inni, ami nagyon fontos.
9: Azért hozom csak fel, mert te is említetted, hogy 60 pluszos vagy, tehát annak környékén jársz, és azért amilyen dinamikával éled az életedet, meg amilyen teljesítményeket érsz el, azért sok mindenkinek nyilván a hétköznapokban is kihívásokat jelent, hogy megfeleljen a megfelelő egészségügyi állapotban lehozni egy napot, de neked az ilyen felkészülések alkalmával van-e valami fajta orvosi vizsgálat, ellenőrzés, van-e valamilyen táplálkozási tanácsadó, aki azért segít abban, hogy oké, hogy előfordulnak ilyenek, hogy chips meg kóla a vacsora, mert minden bezár, de azért nyilván ehhez azért kell egyfajta odafigyelés a táplálkozásban is, hogy egészségesen végig tud csinálni ezeket a versenyeket.
8: De vannak általános dolgok, amiket én szeretek hangoztatni, tehát a sportban élni, vagy egészségben sportban élni, és ebben az egészségben megöregedni, ez egy nagyon fontos célkitűzés. Az egészséges társadalom, mint olyan, nagyon fontos lenne, hogy ez közkincs legyen. A másik, a mi saját életünk és a versenyt, ezt mindig külön kell bontani. ugye a versenyzői lét, az élet, az mindenképpen hoz magával egyfajta következetességet. A hétköznapokban, a táplálkozásban, az edzések időszakában, ennek a beépülésében, ez egy nagyon fontos dolog. Ettől el kell vonatkoztatni a versenyt, azért a verseny szabályrendszere mindent felülír. Tehát, hogyha magadra vagy utalva, ott vagy, akkor nyilván az ember nem tud szisztematikusan gramra kiszámolt szénhidrát bevitellel olyan fehérje tartományok, az kell, amit lehet. És én nekem az élettapasztalatom, a versenyzői tapasztalatom azt mutatja, hogy minél hosszabb egy verseny, annál hétköznapi táplálkozást kell folytatni. Tehát a reggeli ebéd, vacsora, az uzsonna, a tízórai, a normális emberi táplálkozás, a vegyes táplálkozás. Nyilván, hogy ebben valamilyen szinten bele lehet építeni a szénhidrátum, tehát a CH függést, ugye, hogy legyen hozzá kellő energia bevitel, de én azt gondolom, hogy az emésztőrendszernek a működése az egészséges haladásnak a alapfeltétele, tehát rendesen kell táplálkozni, minél jobban kell, és ugye a közhelyek jönnek, a folyadékpótlás, a sópótlás, meg egyebek, ezeket mind-mind be lehet egyébként építeni egy ilyen nagyon mozgalmas, haladós versenybe.
7: Oké, okay. Az utolsó kérdés, mi a következő kihívás? Félve kérdezem, biztos van már a fejedben valami elképesztő meg.
8: Ezek nagyon küzdelmes és nagyon nehéz dolgok, mert megküzdünk magunkkal. Ugye beszéltünk a korról, ugye 62 éves leszek jövő hónapban, de ez azért az ember a nyugdíjba készülő emberre elég komoly felelősséggel hárul, hogy hogyan tovább, de egyébként meg nem, tehát én nem érzem se a kort, se pedig a nyugdíjt, vagy a visszavonulást, vagy a csökkenő képességet. Ugye vannak rövid távú célok, vannak hosszú távú célok. A hosszú távú célok mindig nagy szavak és nagy elképzelések, nagy jövőképek, amik rengeteg időt és rengeteg pénzt feltételeznek, és vannak rövidebbek, amik visszasortolni lehet, amit 24 órás verseny, és igen, augusztusban hívtak Romániába székelyföldi barátaink egy sugás 24 kerékpár versenyre, ami egy jó kis kaland lesz, ugye medvékkel, egyébekkel, de hát ezek csak a kulissza, tehát ezek majd meglátjuk, hogy mi lesz a valóság, de igen, 24 óra. Össze is szeretnék emelni versenyre a szintentartás, illetve a versenyfeeling fenntartása miatt. Az igazi nagy vágy, az én álmom, ugye már ez tavaly óta érlelődik bennem. Egy nagyon különleges, egy nagy kihívás, Ausztrália körbe kerékpározása, ez közel 15 000 kilométer. Ez egy fantasztikus elképzelés, egy fantasztikus vágy, de ugye az én életem a versenyzői színvonal, vagy a szint megkövetel egy bizonyos színvonalat, ami alatt nem megyünk, és ez Ausztrália pont ilyen, hogy ha már az ember eljut élete helyszínére, élete versenyére, azt megfelelőképpen kellene bemutatni, vagy átadni a bennünket körülvevő környezetnek, a társadalomnak, vagy az országnak, úgyhogy filmet szeretnék róla forgatni, szeretném, hogyha lenne egy stáb, aki kísérne, aki támogatna, aki a versenyzőt bemutatná azt az életet, hogy vajon mit jelenthet egy 60 pluszos versenyzőnek a világ legnagyobb kihívása.
7: Hú, hát ez akkor nagyon sok erőt és kitartást és szerencsét is kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál. Még egyszer gratulálunk a legutóbbi sikeredhez, és akkor jó egészséget, sok sikert
8: kívánok. További szép napot és kellemes lehűlést kívánok mindenkinek.
7: Szönyi Ferenccel beszélgettünk, Részmasinnal, triatlonista, ultrafutó, Ironman, összetett ultra triatlon világbajnok, ő is hallottunk a terveit körbebringázná egész Ausztráliát.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: A Csók világnapján köszöntjük kedves hallgatóinkat. 2026. július 6-a van, 6 óra 30 perc. A mikrofonoknál, melyek a Millás reggeli műsorát közvetítik az éterbe a Rádió Café 98.0 hullámhosszán, Kántor Csók Endre.
6: Így van, akartam is mondani, hogy Lici, ne hagyd ki a középső nevemet, amit köztudva, rossz pólóba jöttem, mert a kis pólómba kellett volna jönni, de nem abba jöttem,
5: nem
6: sajnos.
5: Nem készültél. Én...
6: Mihálovics András sem egy csókos pólóba jött.
5: De ez az. Ez,
6: de az olyan, hogyha egy ilyen spártai puszi, az más, igen, az 8 napon túl gyógyul.
5: Így van. Na, tényleg a Csók világnapja van, emberek. Az Egyesült Királyságból terjedt el a 2000-es évek elején, kezdték világszerte ünnepelni, és a Rádió Cafén már fel is tették a kérdést a közösségi oldalon, hogy csókolóztunk-e ma már. Hát, ha akartam volna, biztos morgás lett volna a vége, hiszen fel kellett volna ébreszteni. Az alvót, az meg nem szerencsés, viszont azt írja valaki, hogy a csók az a pont, ahol két ember olyan közel kerül egymáshoz, hogy már nem látják egymás hibáit.
6: Jaj, de romantikus. Ugye? Nagyon szép. Ez nagyon szép. Jól van.
5: Na,
6: érdekes, hogy az Egyesült Királyságból terjedt el.
5: Ezek nem egy csókolóz, azt hittem a
6: és így ráadásul, ez miért nem egy inkább egy ilyen balkán dolog, ugye, ott minimum hármat kell lecuppantani, hogyha bárkivel találkozol, az angoloknál meg azért megvan az a távolságtartás, hogy itt még az egyre hát is
5: lehet,
6: van, furán
5: pont
6: néznek.
5: Ezért, hogy ne legyenek már ilyen halvérűek, igen, az angolok.
6: Kerüljünk már közelebb egymáshoz.
5: Találjuk ki a csók világnapját. Jó! ez biztos így mentett. De ennél sokkal fontosabb is ennél? Van, mégpedig az, hogy Csaba névnapja van.
6: Csaba!
5: Hát ugye, mi legalább egy Csabát bizton ismerünk, és minden héten beszélünk is vele, úgyhogy
6: nagyon Katona boldog
5: Csabának
6: névnapot.
5: Nagyon boldog névnapot kívánunk innentől.
6: A házi történés
5: és
6: szüntek.
5: 0636-os 980-980-ra meg is jött egy ilyen üzenet. Isten éltesse a Csabákat, Csaba.
6: Éljen, így van.
5: Éljek én.
6: Éljen Csaba hallgató, és mindenki, aki ezen a szép néven él e földön. Na, azt mondja, hogy híres események közül mit lehet itten? Oh, kérem szépen, János nyitrai püspök kiközösíti az egyházból Csák Mátét 1311-ben.
5: Szerintem utóbbi annyira nem viselte meg.
6: Szerintem sem.
5: Ez a dolog. Jó van, hagyjál el!
6: Ja, hát kb.
5: Nagyságos uram, tessék már jönni! János nyitrai püspök, nagyságos uramat kiközösítette az egyházból. Hagyjál már, fiam, hagyjál!
6: Ne legyen a nevem Csák Nembéli harmadik Máté, igen, vagy Trencséni Máté.
5: Eredjetek, azt üssetek rajta püspök úrnak a borszállító konvoján.
6: Az biztos.
5: Majd megtanulja, hogy ki az a Csák Máté. Na, aztán ennél szomorúbb, és nem is akarom elparodizálni, 1415-ben esett meg július 6-án, hogy Husz János mágián égetik el. Az kemény lehetett. Aztán az első próbajárat 1846. július 6-án indult Pest és Vác között a vasútvonalon. A menetrend szerinti közlekedés csak július 15-én indult el.
6: Aztán 1885. Louis Pasteur első sikeres oltása veszettség ellen ezen a napon történt. Egy kutya harapott kisfiút gyógyított meg a jó doktor Pasteur.
5: Tudtuk azt, hogy baloldali közlekedés volt Magyarországon?
6: Igen.
5: 1941.
6: Abszolút.
5: Július 6-áig?
6: Bizony.
5: Tudtuk azt, mert
6: én
5: hogy
6: tudtam.
5: Ekkor tért el hajnali 3-kor. Milyen ha fél négykor mekkora keveredés lehetett, nem?
6: Hajnali a boltott kavarodás folyamatosan, egy ideig össze-vissza mentek.
5: Igen,
6: nem volt annyi autó szerencsére, hogy ez nagy problémát okozzon.
5: Budapesten és közvetlen környékén még nem vezették be, a fővárosban csak november 9-én
6: ott
5: vezették
6: volt,
5: be.
6: Jobb volt az óvatosság, több autó volt.
5: El tudod képzelni, azt mondanák, térjünk vissza a baloldali közlekedésre, mert gazdaságosabb, mit tudom én, valamit kitalálnak, és azt mondanák, hogy mondjuk július 7-én hajnali 3-tól át kell térni a baloldali közlekedésre. Mm-hmm. Mi lenne itt?
6: Hát
5: én nem jönnék
6: itt,
5: be a rádióba, inkább
6: lenne,
5: biztos.
6: Azt szerintem ezzel a szóval lehetne leírni.
5: Aztán 2001-ben nyitotta meg kapuit második kerületben a Ganz gyártelepen, mármint az egykori Ganz gyártelepen létesített rendezvényközpont a Millenáris Park.
6: Igen, ami azóta csak bővült és szépült és szebb lett. Úgyhogy nagyon klassz kis városi park,
5: igen,
6: vált belőle. Híres születésnaposok közül kérem szépen kiemelendő első Miksa, mexikói
5: a
6: császár.
5: A tragikus sorsú mexikói,
6: bizonyám,
5: császár.
6: Hiszen a Habsburgok a spanyol örökösödési háborúban elég keményen felléptek egyébként. Ugye Habsburg lotaringiai Ferdinánd Miksa József osztrák főherceg volt ő. Hát de nem sikerült olyan erősen fellépni, hogy ne az legyen a vége, hogy szegényt 1867-ben ki ne végezzék.
5: Viszont jöttek ilyen golyókkal tele aggatott szombrérós, mezitlábas mexikóiak, és
6: egy
5: főrendet kivégeztek.
6: És kérem szépen ennek egy ilyen mellékszála majdnem, hogy a híres alamói ütközet, ahol Davy Crockett és barátai.
5: Igen, aztán Davy Crockettet és barátait,
6: igen,
5: is. Mezitlábas, nagyon sok golyóval.
6: Segített. A hócsapka pedig abban a melegben.
5: A Bowie kés.
6: Én azon gondolkodtam. A Bowie kés.
5: Hát ott volt Bowie örnöt sebesülten.
6: Bizony.
5: Mikor rátörtek, még lelőtt egy pár mexikóit, aztán utána viszontlátásra.
6: Ezt tényleg nem értettem soha. Azt értettem, hogy a bőrharisnya cucc az tényleg jó, mert az szellőzik, meg véd, meg mégis az egy... De az, hogy egy ilyen...
5: Köszönöm, hogy szóba hoztad. Egy hét múlva már bőrharisnyában fogok, miközben ti itt izzadtok bent.
6: De András, nem. Én azt szeretném, ha hódkucsmába tolnád.
5: Igen?
6: Hát kicsit olyan, okay. Azt jó, bekenték fagyúval ráadásul.
5: Egyébként az nem hódkucsma volt, hanem mosómedve.
6: Ja, de igazad van, tényleg mosómedve volt. Igazad van. Mosómedve. Hát szerintem az
5: mivel
6: sokkal
5: jobb.
6: Mivel
5: invazív faj vadászatát engedélyezik, úgyhogy hát megnézem, mit tehetek Endre, és akkor egyszer bejövök egy ilyen mosómedve kocsmában.
6: Nekem az mondjuk nagyon tetszett gyerekkoromban. Amikor láttam a filmben, hogy ilyen cuccban van ez a pacák, mondom, azt a mindenit neki, ez nagyon jól néz ki. Én is kérek egy ilyet. Sajnos nem sikerült szereznem, úgyhogy...
5: Meséltem már a medvehájas történetet?
6: Azt, igen, ezt mesélted.
5: Jó, akkor most nem mesélem.
6: Attól most óvjál meg minket. Na azt mondja, Baross Gábor közlekedési, majd kereskedelmügyi miniszter is ezen a napon született 1848-ban.
5: Frida Kahlo!
6: Bizonyán.
5: Egyéni hangú. Milyen furcsa, hogy egy festőművészről így beszélünk, hogy egyéni hangú. Fennmaradt, hogy... kellemes baritonja volt?
6: Vagy? Ja nem úgy, nem az a
5: ja,
6: látásmódú, egyéni látásmódú.
5: Akkor így kellett volna, nem egyéni hangú.
6: Frida Kahlo most így nagyon összevont szemöldökkel néz rád, András.
5: A 20. századi Mexikó emblematikus bizony alakja.
6: Ez úgy látszik, nagyon mexikós.
5: Véletlen, hogy egy napon született első Miksával? Mexikói császárra? Dehogy véletlen.
6: Ó, nézd csak, ki van itt!
5: Sylvester
6: Stallone,
5: az ezer arcú.
6: 1946-ban.
5: Az ezer arcú Sylvester Stallone, aki a arcjátékával egész nem tudom én, érzelmek széles skáláját tudja kifejezni.
6: Szerintem az a jó benne, hogy gyakorlatilag a teljes skálát a filmgyártásban magáénak tudhatja. A legjobb filmektől a legrosszabb filmekig mindenben szerepel. Nyugodtan lehet válogatni a skála két extrém oldaláról is.
5: Úgyhogy... Bill Haley-t direkt hagytad ki? 1925-ben a Rock and Clark-nak a énekese. Aztán itt van, nehogy vegyünk valamit Tenzin Gyatszónak, a 14. dalai lámának. Ő azt szeret, annak örül legjobban, ha nem kap semmit születésnapjára. Ugye van egy ilyen mém, 1935-ben született, és azzal fenyegeti a kínaiakat, hogyha tovább izélgetik őket, akkor ő nem hajlandó újjá születni többet. Azt igen, akkor nézhetnek. Na, és George W. Bush, az
6: a perecces.
5: Igen, a biciklista?
6: A perecező. Minden szempontból perecező igen elnöknek lehet nevezni. Volt, amikor majdnem megfulladt egy perecen szegény. Igen. Egyszer meg akkorát perecelt biciklivel, hogy igen, a biztonsági őrök is alig bírták ki menteni.
5: Aztán nagyon boldog születésnapot Nyári Krisztián, magyar kommunikációs szakembernek, könyvkiadónak, írónak, irodalomtörténésznek, ma ünnepli a születésnapját 1972. július 6-án, és
6: az amerikai rapper, aki elment a vásárba.
5: Amióta gyengül a dollár a forinttal szemben, már nem...
6: elment a vásárba félpénzen.
5: Igen.
6: 50 cent amerikai rapper is ünnepelhet. Na jól van, szerintem ezt így mind összegyúrjuk, ezeket a születésnaposokat, akkor nincs más.
5: Igen.
6: Mint hogy...
5: Ezért van annyi baleset a Gödöllői héven, mert az a mai napig baloldalú közlekedési maradt. Írja a hallgató.
6: Ezt most megpróbálom megemészteni így július 6-án. Próbáljunk segítséget kérni a Twiddle tagjaitól, hát ha ők tudnak segíteni.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Lapszemle következik, majd utána tőzsdei helyzetkép itt nálunk. Hát a 24.hu-n egy nagyon tanulságos cikket lehet olvasni. Költjük a 100 000-eket, mert muszáj. Egy nyugdíjas házaspár története arról, hogyan ragadtak benne a magánellátásban. Ugye először is úgy indult, hogy egyszer egy áprilisi szombat késő estéjén Katalin férjének légszomja lett, a vérnyomása hirtelen megugrott, korábban nem szedett gyógyszert, nem volt problémája. Úgyhogy ugye aggódva hívták az ügyeletet, azt mondták, hogy ezt a sürgősségire kell vinni, ezt nem tudták megoldani, erre kijött az ügyeletes orvos, aki csinált egy EKG gyógyszert adott, és utána bejelentkeztek a magánellátásba, és elindultak a kivizsgálások, és onnantól kezdve ez egy véget nem érő havária. Úgyhogy hát erről szól. Hát sajnos szerintem sokan alá tudják támasztani, minden esetre érdekes a cikk.
3: A Portfólió kivételesen nem egy hardcore gazdasági cikkel véteti észre magát, hanem azzal, hogy felteszi a kérdést, a hőség vagy a hideg okozza több ember halálát. Miközben az Ebola egy ritka törzse pusztít Ugandában és Kongóban, az Egészségügyi Világszervezet belekeveredett a klímavédelmi kampányba. A politikusokból és környezetvédőkből álló magas szintű WHO bizottság arra szólította fel a szervezetet, hogy nyilvánítsa a klímaváltozás nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek. Ez a 2010-es évekre emlékeztet, amikor a WHO főigazgatója a klímaváltozást a 21. század legfontosabb egészségügyi kérdésének nevezte. Nem sokkal később kitört a Covid, és kiderült, hogy a WHO felkészültsége és korai reagálása súlyosan hiányos volt, úgyhogy ezt elemzi ráadásul egy Stanford Egyetem oktató Björn Lomborg a Portfólió hatásain, úgyhogy tessék utána olvasni, ez egy érdekes kérdés lehet.
2: A Telexen 2 érdekeset is találtam, az egyik az, hogy durva túlárazással építetett új emeletet a Magyar Táncművészeti Egyetem azzal a céggel, ami 800 millióért rakott liftet a budai várba. Ugye az egyetem a jogszabályokat megkerülve több szabálytalanságot is elkövetett a beruházásnál, a cikk szerint a rendőrség nyomoz, úgyhogy ez egy érdekes. A másik pedig inkább az a
3: újabb hőkupolatart Európa felé, de jó, csak
2: persze,
3: mondom.
2: Igen, Párizsban már 35 fok fölötti hőmérsékleteket prognosztizálnak, ott gyakorlatilag az egyik metró, a strasbourgi metró állomáson táborozik mint egy 900 ember, aki a felszínen nem tud megmaradni, különböző hajléktalanságok

0: afganokról és menekültekről van szó, egészen elképesztő körülmények között, úgyhogy nem örülnek a hatóságok ennek az új hőhullámnak. Na szóval a Telex bő 100 éve az amerikai szülők postai küldeményként tudták feladni a gyerekeiket. András, mit szólsz hozzá? Egy szabályozási hézagot kihasználva postáztatták a gyerekeket. Akár nagy távolságokra is, mert ez sokkal olcsóbb volt, mint vonatjegyet venni. A bélyeget a gyerek ruhájára ragasztották. Na, kisfiam, akkor majd találkozunk Anchorage-ben. Mi anyáddal megyünk vonattal, te megjössz a postajárattal.
1: Aztán Indexen olvasom, hogy meglepő tévhit él milliók fejében a nikotinról kezdetű dolgot. A legtöbb európai meg van győződve arról, hogy jól ismeri a nikotin egészségügyi hatásait. Egy friss kutatás szerint azonban éppen a legfontosabb kérdésekben tévednek a legtöbben. A félreértések nem csak a közvéleményt formálják, hanem a dohányosok döntéseit is befolyásolják, miközben egyre nagyobb a vita, milyen szerepet kaphatnak az alternatív nikotin termékek a dohányzás okozta ártalmak csökkentésében. Na, úgyhogy a legnagyobb tévhit a dohányzással összefüggő betegségek kialakulásában elsősorban a dohány égése során keletkező és hosszú időn át belélegzett káros vegyi anyagok játszanak szerepet, nem pedig maga a nikotin. Uh-huh. Az egészségügyi szakember arra hívja fel a figyelmet azonban, hogy függőséget okozó anyag a nikotin önmagában nem okozója a dohányzással összefüggő betegségeknek. Például ez egy ilyen félreértés.
0: Ez hol olvasod? Indexen?
1: Igen.
0: Szuper. Jól van. Na, hát akkor menjünk tovább, mert a tőzsdei hírek is vannak, úgyhogy ezekkel is foglalkozzunk.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
1: Nagyon jó volt a pénteki hangulat a tőzsdéken, a BUX is erősödni tudott majdnem 1%-ot, 143.072 pontról nyit ma. A vezető papírok kivétel nélkül drágultak, de a nap a MOL-ról szólt, majdnem 3%-ot erősödött az olajpapír, 3.910 forintig. Az OTP beérte 45%-os drágulással, 46.920 forintig ment fel az ára. A Richter 66%-ot erősödve, 12.190, a Magyar Telekom 0,4%-os plusszal 2670 forinton zárt, és kérem szépen ott volt a vezető papírok mögött az állami nyomda is, az 0,4%-ot tudott erősödni. És akkor nézzük a devizapiacot, ma reggel az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk a forint 353 forint 60 fillér környékén tanyázik, és egy dollárért pedig 309 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon.
0: Igen, közben jöttek a célár megállapítások a magyar részvényekre, elemzői frissítésekkel, például az OTP-t egy új elemző kezdte követni, és be is mondták rögtön legmagasabb célárat, lehet, hogy csak hogy észrevetessék magukat. A Römer Capital indította el a hazai bank követését, és rögtön rá is mondtak egy 56.000 forintos árat, ugye az eddig legmagasabb az OTP-t követő elemzők körében, vételes ajánlással, úgyhogy érkeztek több papír a Telekomra is, és a Richterre is, természetesen meg a MOL-ra is, úgyhogy ezeket el lehet olvasgatni. Miközben Amerikában is izgalmas kereskedés volt, pozitív hangulatban indult a kereskedés pénteken, egyre jobb is lett, jó lett az amerikai munkaerőpiaci adat, ugye a megjelenés után elkezdték kiárazni a várható Fed kamatemeléseket, és erre beindult egy ilyen elég nagy rally, széleskörű, vették a kriptókat, a nemesfémeket, lényegében nem csak a részvénypiacra volt hatással. A Nasdaq volt, ami visszaesett, tehát hogy a tech papírokat egy kicsit ugye óvatosabban kezelték, a Dow Jones viszont csúcsra ment, és ha jól láttam, akkor 1% fölötti, igen, 1,14%-os pluszban zárta a kereskedést, az S&P végül egy abszolút nullában zárt, mert napközben volt pozitívan indult, aztán volt ugye egy mélyrepülése, és visszament éppen, hogy a zöld egy zöld nulla, a Russell 2000-es 0,6%-os mínusz, a Nasdaq 0,8%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, és hogy ha már mondtam itt az árupiacot, meg más termékeket, akkor az aranyára emelkedett 1%-kal, az ezüsté majdnem 3%-kal, a platina is 1%-os pluszban, a réz is közel 1%-os pluszban, és a Brent, illetve a crude, West Texas Intermediate azt mondja, hogy $68, a Brent $71.89-be kerül, úgyhogy ezt lehet látni. Az ázsiai kereskedésben pozitív alapvetően a kép, a Nikkei egyedüliként, ja nem, a Kospi is 1%-os mínuszban, a Nikkei 0,4%-os mínuszban, a Shanghai Composite azonban pluszban van, az Ausztrál tőzsde pluszban, a Hang Seng Index pluszban van, körülbelül 1%-os pluszban, és pénteken az európai tőzsdék is pozitív tartományban zártak. A futures-öket tekintve a Nasdaq és az S&P van pozitívban, a Dow Jones éppen hogy negatívban van, úgyhogy erre várunk majd ma. Az Nvidia vezette a short, volumenben 1,4%-os mínusszal zárt az American Airlines.
1: Mostában nincsenek jó napjai az Nvidia-nak.
0: Igen, félnek ugye egy kicsit, ugye az Intel is visszacsúszott 5,3%-kal, ebből látszik, hogy az a aggodalom van a drágulások miatt. Ugye az Apple-ről is beszéltünk, hogy árakat kellett emelnie, a Nokia is 6,5%-os mínusszal fejezte be, és most az Apple egyébként voltak ugye elég kemény 5-6%-os mínusszai a múlt héten, péntekre egy 4,8%-kal javított, a Tesla azonban visszacsúszott 7,5%-kal, csak úgy, mint a Micron Technology. Ha még pluszokat akarunk keresni, akkor a Pfizert lehet talán említeni 2%-kal, meg a Netflixet 4,6%-os plusszal.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
1: 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Mondunk néhány üzenetet. Endre,
0: nem
1: ha
0: beszél, a fociról nem
1: szeretnél
0: semmit.
1: Beszélni, ne mondd el az eredményt. Mert rögzített meccsei vannak a hallgatónak, és szeretne meglepődni.
0: Azt előre mondom, lehet, hogy a hírekben lesz róla szó, csak annyi, hogy nem tudom, mert nem beszéltük meg Czoller Andival, hogy mi lesz a hírekben. Nehéz ügy, nehéz vállalkozás egy ilyet bevállalni, de értem, abszolút értem, és nem mondok semmit.
1: Sziasztok, de a szó tagolás jó volt hullám hosszán, jó, hogy élő műsor. Aztán a bajszos nő kikonja Frida, írja Zsolt, aztán a Gödöli héven tényleg megmaradt a fordított közlekedés, ez is az egyik nehézség a metró hév összekötésében. Tesla részén zuhanásáról esetleg, Endre, ha valami, de nem kötelező, illetve D. Kartárs a Margit híd budai hídfőjéhez jött, úgyhogy az M2-es M0-ás haladó, a Szentendrei út azonban már sűrű volt 6 óra 29 perckor befelé.
0: Hát azt szeretném megmondani, hogy gyakorlatilag a rendőreinek imádom ezt az új akcióját, hogy folyamatosan szondáztatnak mindenhol, ilyenkor hajnalban. Itt a rakparton is belefutottam, gyakorlatilag most már ez egy mindennapi program. Nem gond, viszont azt kitalálta ki, hogy a Hegyalja úton az Erzsébet híd felől érkezve az emelkedő tetején, ott a hotelnél, ott szondáztattak, amitől kialakult egy olyan dugó hajnalban, hogy egészen az Erzsébet hídig állt vissza a sor. Mert úgy gondolták, hogy ez most egy jó pofa dolog. Úgyhogy azok nagyon örülhettek, akik a Bakcsomópont irányába haladtak. Gondolták, hogy megússzák a forgalmat, de nem sikerült.
1: Gézu életképével zárjuk a mostani blokkot. Jó sok időt eltöltöttem a korzón vasárnap. Feltűnt, hogy szerelmes párok alig mentek kézenfogva, csak hármat láttam, ráadásul nem is átlagosakat. Ekkorát fordult volna a világ?
0: Hát igen.
1: Na hát, jó. Oké, na jöjjenek akkor a hírek, aztán pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit Budapest rovatunkkal, meg majd egy kis mozdonykor kép is belefér.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
2: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a Hárosvasútállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárása kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 42 év a magyar vonatok átlag életkora, hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját. Újabb hőkuppola tart Európa felé. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat. Délután 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A hét elején ismét ülésezik az országgyűlés, a képviselők az ügynök akták feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyalnak. A miniszterelnök a hétvégén benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását, a javaslat 12 pontot tartalmaz, köztük a képviselők 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítését. A módosítás emellett nemzeti vagyon visszaszerzési hivatalt hoz létre, csökkenteni a sarkalatos törvények számát és visszanevezni a vármegyéket megyékre. Magyarországon vannak a legöregebb vonatok az EU-n belül. A MÁV csoport személyszállító járműállományának átlag életkora mintegy 42 év, az Unióban 20 alatt van. Az előregedett járműparkkal járó kockázatokról, illetve a lehetséges megoldásokról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Közös irányítás alá került a várkapitányság és a Kossuth téri épületek beruházásaért és felelős Steindl Imre programiroda. Ezzel egy időben felmentették a programiroda eddigi vezetőjét, Színai Attilát, és a két szervezet vezetését Ambrus György építőmérnök vette át. Az intézkedéstől a legjelentősebb állami beruházások hatékonyabb és szakszerűbb koordinációját várják, közölte a beruházási miniszter. Hetekre lezárták a Hungária körúti felüljáró egyik sávját, az Árpád híd felé vezető oldalon több burkolathiba alakult ki, amelyet télen csak ideiglenesen csináltak meg, most a végleges javítás 2-3 hétig tarthat. A 3 helyett 2 forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére, a belső és középső sávban 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Újabb hőkupola tart Európa felé, a hónap közepére ismét jelentős felmelegedést hozhat az Afrikából érkező hőhullám. A tikkasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot éri el, majd onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé. Közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot is, írja Blick. A déli és keleti régiókban a hőmérséklet ismét jelentősen meghaladja majd a 30 fokot, de helyenként a 35 fok feletti értékek is előfordulhatnak.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Marad a túlnyomóan napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet és helyenként záporok kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet, 30 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
6: És Mihálovics Andrással.
5: Nagyon jól fogadta a közönség Tito és a Tarantulától, az Alkonyattól Pirkadatig zenéjét. Beírhatsz egy kis ötöst zölddel.
6: Jó, beírtam, köszönöm szépen.
5: Nem részleteznénk, viszont egy motoros tolja a Yamahát a gyorsforgalmi, ennyi közlekedési információt kaptunk a 0636.
6: És az azt jelenti, hogy a gyorsforgalmi befelé egyébként eléggé döcögősen járható, már meg is írták nekünk, köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy van más infónk is.
5: Igen. Titót köszönik, ez mekkora zene, és szálmahajak miatt táncol rá. Az a hallgató, melyik figyelmeztette Kántort, hogy ne beszéljen a fociról a Rádió Café tulajdonosa, mert ha nem, akkor ne gátolja Endrét az információ átadása.
6: De aranyos, de köszönöm szépen, nem gátol most abszolút megértéssel. Két olyan meccs is van, vagy volt, amit érdemes megnézni tényleg. És
5: az ne eredmény... áruld el, hogy melyik kettő az. Jó,
6: nem mondom el. De és
5: találja ki a hallgatót.
6: Az eredmény tudatában nem olyan izgalmas ráadásul. Sajnos én
5: már
6: sem láttam időben.
5: Most is elrontottad a szórakozást.
6: Már ezzel elrontottam? Igen.
5: A pedig csodába. A hallgató azt írja, bebújt egy kő alá, még jó van, tehát hogy nem tudja az eredményeket.
6: De én tudom már.
5: Akkor én most elmondom, elegem volt ebből.
6: Nem rontottam el.
5: Na, ezt az új nézzük. Afrikai hőkupolát a rakétákkal kellene szétlőni a földközi tenger felett. Ez bírom. Tehát ja. Ez a militáns, mindent erőszakkal, rakétákkal,
6: sajnos az nem segít.
5: Meg lehet oldani a hőkupolát is szét lehet lőni.
6: Az sajnos az okozza ezt a rettenetes hőséget, hogy a levegő, ahogy süllyed lefele, összenyomódik, ugye, és akkor attól még forróbb lesz. Tehát ez a nyomás, ez nagyon nem jó. Úgyhogy addig aludjunk nagyot, kedves barátaim, ameddig tudunk. Na nézzük akkor a budapesti híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hoppá! Sikertörténet a MOL Bubi. Most lesz a 3.0-as verzió. De kiderült, hogy a klasszikus havi bérlet 1500 helyett 2500 forint, a fél éves megszűnik, de a 2600 forint helyett 21250-et kell fizetni egy éves bérletért. Mindkét opció 60%-nál nagyobb áremelést jelent, és hát sokan átsiklottak azon, hogy a normál bubin a e-bubihoz képest megemelt 29.750 forintos éves díj kifizetése után nem jár a megszokott 30 perces díjmentes ablak. Az út első másodpercétől kezdve folyamatosan pörög a 60 forintos percdíj. Hát a kerékpáros klub csokalja is ezeket az összegeket, megkeresték a BKK-t, és túl magasnak tartják az, például az éves bérlet díját egy közpénzből finanszírozott szolgáltatás esetében, és hát arra kérik, hogy a BKK mutassa be az árképzés szakmai indokait, és vizsgálják felül a díjszabást még a teljes indulás előtt.
6: Érdekes, akkor most a BKK, illetve a BKV támadás alatt áll, mert közben a Közlekedő tömeg is betámadta a BKV-t, mert szerintük nem hozta, hanem vitte a pénzt a Schwarzenegger budapesti metrós forgatásra. Ők azt mondják, hogy családi ház egy garzonlakás áráért. Ezt írta a Közlekedő Tömeg Egyesület, és így jellemezhető szerintük a BKV ingatlan gazdálkodási gyakorlata abban a filmforgatási ügyben, amely a civil szervezet számításai szerint 100 milliós finanszírozási hiányt és komoly utasforgalmi károkat okozott a fővárosnak. Mert hogy a városvezetés korábban nyereséges projektként mutatta be az M2-es metró kétnapos lezárását, de azt mondja az egyesület, hogy ők kikértek hivatalos szerződéseket, és szerintük a közlekedési vállalat kirívóan alacsony bérleti díjért érdemi gazdasági elemzést nélkül engedte át a vonalat a produkciónak. Hát erre hát szerintem majd jön egy válasz, mert most még nem látom a választ ezzel a kapcsolatban, de biztos, hogy igen. Jön.
5: Vitézi Dávid közlekedési miniszter újabb éjszakai járatokat jelentett be. Hétvégente közvetlenül a belvárosból is el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Tesztelte is a belügyminiszterrel együtt az egyik első Deák Ferenc térről induló éjszakai járatot. És akkor itt felsorolja a portfólió cikke, hogy hova, mi, merre, meddig, de én ezt most így nem olvasom be. Egy biztos, hogy tessék utána nézni ennek a döntésnek, mert szinte az egész agglomerációt érintő.
6: Mi tartozik az agglomerációba? Jár.
5: Akkor felolvasom. Érd, Gyömrő, Dunakeszi, Vác, Sziget-Szentmiklós, Solymár, Nagykovácsi, Pécel, Budakalász, Pomáz, Szentendre, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, Gyál, Gödöllő.
6: Na, szép.
5: Aki itt minden jár vissza éjszaka, az nézzen utána ennek a dolognak. Közben mi lesz a kéménnyel?
6: Azt nem tudom.
5: Mi lesz?
6: A kémény.
5: Igen.
6: Mi lesz a kelenföldi vasútállomás régi épületével? Ezen gondolkodtunk a múltkor, hogy mit lehetne ott? Hát semmi más nem volt ott, ami emlékeim szerint említésre méltó, kivéve a hamburgerező melletti Resti kiváló műintézményét, de hát ugye nem lehet egy kocsmára alapozni egy egész épületet, de magával az épülettel kéne valamit kezdeni. Ez nagy kérdés.
5: Lebontják a Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, kérem szépen. 79-ben épült a kémény, akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte át, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. Az acéllemez részét elbontották 2015-ben, már csak a váz maradt meg, ezt szedik majd szét. Az elbontott vas és acél mennyisége körülbelül 700 tonna lesz.
6: Közben hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját, óriási káosz várható a környéken. A Budapest közút figyelmeztetést tett közzé, hogy megnövekedett menetidővel kell számolni ezen a forgalmas útszakaszon, és hát burkolatjavítási munkálatok miatt van a lezárásra szükség, várhatóan 2-3 hétig tartanak majd, tehát a Hungária körúti felüljáró egyik sávja le lesz zárva. Ugye ez a külső sáv kerül lezárásra a híd teljes hosszában, így három helyett kettő forgalmi sáv áll majd a közlekedők részére, közölte a Budapest közút.
5: Kérem szépen, rohamos...
6: És a rakpart.
5: A rakpart
6: is, igen, azt mondjuk az még el, hogy marad a rakpart közlekedése, vagy lezárása nyár végéig, úgyhogy mindenképpen befolyásolja az autós forgalmat a pesti alsó rakpartok lezárása, hónapokig eltart még, úgyhogy ugyanúgy kell számolni vele. Hétköznapokon ugye hajnal 5 óráig zárva tartó rakparti szakaszon este és éjszaka gyalogosok és kerékpárosok használhatják. Szeptemberben az iskola kezdés után egyeztetnek a partnerek, a városvezetés és a érintettek, és megbeszélik, hogy marad-e akkor is, vagy majd akkor visszaállítják a rendet.
5: Rohamosan nő rendet. A közösségi kertek száma, kérlek szépen, hála Istennek, országszerte több mint 100, a fővárosban már több mint 50 közösségi kert működik. Ez azért jó, mert gazzal borított fokhítelkek helyett szépen gondozott zöld felületek, ahol biológiai sokszínűség van, csökken a városi hősziget hatás, és mindenki nyer ezzel, nem feltétlenül pénzt, hanem sokkal inkább környezettudatos, szemléletmódos, vegyszermentes saját termékeket, és nem mellesleg közösségi élményt is. Úgyhogy hajrá, közösségi kertek!
6: Így van. Na, hamarosan jövünk, a témánk pedig az, amit már András beharangozott korábban, készült egy elemzés, mégpedig a GKI készítette ezt, és kiderült, hogy a MÁV csoport személyszállító jármű állományának átlag életkora mintegy 42 év, ami döbbenetesen magas európai összehasonlításban. A legtöbb EU-s tagországban kb. 20 év, vagy az alatti az átlag életkor, úgyhogy ebben a tekintetben több mint 2 évtizedes lemaradásban vagyunk. Hogy egyáltalán hogy áll a járműállomány, mit lehetne tenni, és hogy a nyári szezonban ugye ezt megtapasztaltuk, hogy az extrém hőség nehezíti a közlekedést, hogy vizsgázott az infrastruktúra, meg hogy mire lehet még számítani, na ezek a kérdéseink, ezzel jövünk majd a zene után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hogy a viharba jutottunk el odáig, hogy Magyarországon a legöregebb a vasúti infrastruktúrából, mondjuk a mozdonyoknak az állománya egész Európában. Nyilván annyi, hogy nem vettünk új vonatokat. Egy kicsit azért járjuk körben mélyebben ezt a kérdést, méghozzá Andó Gergellyel, aki a közlekedési szakértőnk, a Közlekedés Világ Lapcsoport lapigazgatója. Szerbusz!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: No, hát ez pénz kérdése? Ha röviden akarnánk válaszolni, tehát ha vettünk volna új vonatokat, nem itt tartanánk.
3: Ugye te a mozdonyt emelted ki a probléma
2: hegyből. Bocsánat, nem vagyok pontos, igen.
3: Ez azért érdekes, mert hogy Európában kezd megszűnni a személyszállításban a mozdonyok használata, motorvonatok váltják ki őket, tehát azok az országok egy-egy kivételtől eltekintve, akik mozdonyokat használnak, azok azért nem a legkorszerűbb vasútüzemek közé tartoznak, tehát ez az egyik ilyen ismertető jelük. Uh-huh. Nem véletlenül van szó arról, hogy intercity motorvonatokat vásárol az új közlekedési kormányzat a MÁV számára a hazahozott EU forrásokból, nem pedig folytatja az elődje által megkezdett félbehagyott, abba hagyott, újrakezdett vasúti személykocsi gyártást, ami egyébként most is 10 kerek vagon gyártására kapott megbízást a MÁV, hogy csináljon magának ennyit, és ezt érdemes összevetni a 200 kocsinyi kapacitással, amit az IC motorvonatok beszerzése jelent majd egy 3-4 éves távlatban. Uh-huh. Tehát úgy jutottunk idáig, hogy nem szereztünk be semmit, és nem is gyártottuk le, pedig a képességük meg volt rá.
2: Uh-huh. Mennyire... Rossz ez a helyzet, mert ugye én olyan híreket is olvastam a meleg alatt, hogy ezek az új motorvonatok, ezek nem erre lettek tervezve, nem bírták a meleget, bezzeg a régi jó öreg technika. Az lehet, hogy drága, lehet, hogy néha elromlik, de az a vas aztán bírja a srapát rendesen. Biztos még Szovjetunióban gyártott mozdonyokról van szó.
3: Hát a Szovjetunióból gyártott mozdonyokból már nagyon kevés, mert ugye ezek a M62-es hatalmas tekintélyt parancsoló szergelyek, és ennek az az oka, hogy alkalmatlanok arra, hogy elektromos áramot adjanak a személyi kocsiknak, aminélkül gyakorlatilag már a 40 éves kocsik sem mozdulnak nagyon sehova az akkumulátor vagy klíma szükséglet okán, amit egy-egy kocsi erejéig beraknak a vonatokba. Tehát valójában egy nagyon súlyos kihívás előtt áll a Magyar Vasút, hogy el kéne dönteni, hogy a dízelüzemű vonalaikkal mi legyen. Ma, ha ránéz az ember a MÁV-nak a vonatinfó térképére, azért a késő vonatok pöttyei meglepően nagy arányban mindig dízelvonalas pályákat tartalmaznak, ahol Deziro motorvonatok járnak, amik szintén leszolgálták már nagy javítás nélkül a műszaki élettartamukat, illetve M41-es, szintén 50 éves mozdonyok által vontatott járművek, amiknek a kiégése azért az elég gyakori volt az elmúlt években, akár hideg van, akár meleg, tehát sorra eszik meg, állítják le magukat ezek a járművek, és a pótlásukra semmiféle megoldást nem látni egyelőre, és ilyen a horizonton sincs, tehát nem csak a múltban nem foglalkoztak vele, hanem a jelenben is egy nagy kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
4: Közben a kedves hallgató felteszi a kérdés, ami rossz kérdés nincs, ezt tudjuk, hogy mi a különbség a mozdony és a motorvonat között?
3: A mozdony az Európai Unió által nem finanszírozott eszköz azért, mert azt gondolják, hogyha a vasútvonalat úgy gondolja, hogy anyagi érdeke lehetővé teszi meg a vonat feltrendje, akkor majd jól odaadják a tehervonatosoknak, hogy ők is közlekedjenek vele, és ez bújtatott keresztfinanszírozásnak számít az ő gondolatuk szerint. Tehát az a vasút, aki mozdonyt vesz, az vagy nem EU forrásból teszi, és akkor van egy speciális oka, miért ezt teszi, vagy pedig ha EU forrást akar felhasználni, akkor csak kocsikat tud, vagy motorvonatokat, de a kocsi önmagában nem megy sehova, tehát praktikusan maradt a motorvonat.
4: De ahogy a motorvonat, az technikailag abban különbözik a mozdonytól, hogy abban van utastér is?
3: A motorvonatron szétdobták az utastér alá, fölé a járműgépészeti egységeket. Úgyhogy ami a mozdonyon be van tömörítve arra 20-25 méterre, az egy motormaton 200 méter hosszon van szétdobva különböző helyeire a járműnek. Ez ugye elektromos kábelekkel ez teljes mértékben megoldható, hogy a légsűrítő távol van a főmegszakítótól, ez semmilyen problémát ma már nem jelent, mert nem olyan az erőátvitel, viszont így jó nehezek lettek legalább ezek a motorvonatok is, főleg az emeletesek, amik azért ma már szintén nagyon igénybe veszik a pályát, tehát emiatt is van egyfajta állandó fejlesztési kényszer, hogy ezek az emeletes motorvonatok bármerre el tudjanak közlekedni. Ugye a Budapest délit a mai napig nem sikerült megugrani, ott 3 centit kéne növelni az alagútnak a keresztmetszetén, ezt a forrás szintén nem tudja biztosítani a kormány már majdnem 10 éve.
2: A nagy kérdés, hogy akkor most egy egész technológiaváltás előtt áll a személy szállítás a MÁV-nál?
3: Alatt. Hát ugye ennek folyamatosnak kellett volna lennie, mert akkor a flotta, hogy itt a beszerzéseknek folyamatosnak is kéne legyen, hiszen ha 30 évre akarja lecsökkenteni, ez azt jelenti, hogy a most beszerzett jármű mellett a legrégebben beszerzett flörtök már mindjárt el is érik ezt a életkort, tehát ez egy ilyen soha véget nem érős történet, és ahogy akkor mondjuk gondolja, egy kicsi spórol, vagy elcsúsztat beruházásokat, akkor ezek a dolgok összeérnek, és az élettartam kicsúszik a 30 év alattból a 40-50 év közé.
2: Ugye ez a gondolom,
3: Magyarországon.
2: Gondolom ez irdatlan összegbe kerül, ez a technológiaváltás. Le lehet ezt finanszírozható módon dolgozni, ezt a mulasztást?
3: Hát, hogyha piaci alapokra helyeznék Magyarországon a villanyszámlától, a vízszámlán át a tömegközlekedésig mindent, akkor nyilván egy piaci alapon is megéri Budapest és Bécs között 3 szolgáltatónak közlekedni, hogy erre most látszik is igény. Tehát, hogyha ezek a szolgáltatókat tekintjük, akkor ők nem kapnak-e utámogatást arra, hogy járműveket szerezzenek be a versenyszolgáltatásra. Tehát itt a közszolgáltatásnál is minél magasabb az utasok által fizetett arány, annál nagyobb a törekvés arra, hogy piaci alapon is valaki szolgáltatást nyújtson, minden más esetben pedig a közszolgáltatási szerződésért harcolnak majd csak a társaságok. Ez a modell látszik egyébként Angliától Magyarországig, Csehországon keresztül, hogy igazából a közszolgáltatási szerződésért akarnak harcolni, nem pedig csak piaci alapon közlekedni.
4: De Gergő, hogyha ez be is jönne, akkor is valamit kéne kezdeni magával az infrastruktúrával, ami szintén nincs túl jó állapotban.
2: Ezt is mondtad, igen. Hát,
3: az infrastruktúrával van az érdekes egyébként, meg könyv szerint értékese túl nagy. Tehát, hogy ez egy teljesen jól mérhető a magyar vasúti infrastruktúra állapota, hogy amikor elkészül egy Budapest-Belgrád vasútvonal, amikor tényleg elkészül, és a MÁV-nak ugye bekerül a könyvébe, mint beruházási érték, akkor hirtelen megduplázódik az általa kezelt vagyon. Tehát egy 160 kilométeres szakasszal dupla annyit ér a MÁV pályahálózata, mint az addigi 6000 kilométerrel ért. Tehát ez egy láthatóan megoldhatatlan feladat, hogyha az utolsó mellékvonalig az összes vonalat fel akarják újítani olyan szintűre, mint amilyen mondjuk a Budapest-Belgrád lesz, ha egyszer átadják a vonat befolyásolást. És az se számít kirívóan korszerűnek, hiszen ugye a 160 fölé ott se sikerült menni engedélyezett sebességben. Itt önmérsékletet kell tanúsítani, és elfogadni azt a tényt, hogy lesznek vonalak, ahol 120-160 a sebesség, és a onnan kikerülő anyagokat végre érdemes valóban felhasználni, erre most látszik törekvés, és abból a mellékvonalakon valami kisebb csodát tenni. Úgyhogy például ugyanilyen módszerrel most éppen Kiskunfélegyháza és Szentes között álltak neki a vasúti pályát felújítani, mert már ott is a műszaki elhetetlenülés kategória közeledett, és használt anyagokat filléres tételből kézi módszerekkel cserélgetnek egész év hátra levő részében, mert hát az hosszú munkához idő kell, de legalább néhány millió forint munkaerő ráfordítással megoldják, és nem kellett anyagot beszerezni hozzá. És ezzel is hirtelen 80-ra nőhet a 40-ről a pályasebesség akár.
4: Oké, ez jó, hogy vannak ilyenek, de mondjuk, hogy mondjam, ezek ilyen kis apró, kis jópofa projekteknek tekinthetők az egész nagy képet, ha nézzük. Mennyire vagy optimista azzal kapcsolatban, hogy itt nem lesz teljes összeomlás 40 év fölötti átlag életkorral, elhasználódott infrastruktúrával?
2: Bevallom őszintén, most, hogy hallgatlak téged, nem látom a megoldást. Tehát irdatlan összegeket kellene a pályára külön, és a szerelvényekre külön, most nem keresem így a megfelelő van. Szakszót, ennyi pénze majdnem biztos, hogy nincs az országnak, akkor hogy lehetne ezt egyáltalán levezényelni? Ráadásul ugye technológiaváltás van, tehát lehet, hogy 30 évre előre kéne gondolkozni, ha már infrastruktúrát fejlesztünk, vagy ha már technológiát vásárolunk, szóval nem tudom, egy vasminiszter kéne ez, hogy ezt gatyába rázza, és jó néhány
3: vagy pedig el kell tudni engedni bizonyos tevékenységeket, és belátni, hogy mondjuk egy budapesti elővárosi közlekedés az top prioritás, minden más az kevésbé, és hogy beszerzünk eszközöket a budapesti elővárosra, ami melyiként megtörtént, az kiszorítja az itteni 40-50 éves járműveket, ami kiszorít még rosszabb állapotú járműveket máshol. Most pontosan ez fog történni az Intercity vonat beszerzéssel is, hogy 200 darab IT-nek mondott kocsi ki fog kerülni a szolgáltatásból, és azt át lehet csoportosítani olyan vonalakra, ahol eddig ilyen vegyes felvágott szerelvények közlekedtek. Uh-huh. Tehát megjelenhet a légjavítás és klímatizálás kocsitól függően olyan vonalakon, ahol eddig ez 50 éves posta BHV kocsit jelentett félig lehúzható ablakokkal, tehát hogy azért eznek van egy ilyen gördülő hatás, hogyha egy helyen beruházom, ugye a sineknél is mondtam, hogy átteszik máshova, a járműveket is átteszik máshova, tehát ma gyakorlatilag az egyet fizetsz kettőt kapsz akció zajlik így a MÁV csoportnál, hogy bárhol bármit fejlesztenek, mindig a legrosszabb állapotú helyeken is javul azzal együtt a szolgáltatás minősége. Tehát valójában hirtelen csak fele annyit kéne megfinanszírozni, és akkor az egész jut egy kicsit előrébb. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy valójában a MÁV érdemi hálózata az körülbelül 2000 kilométer, vagy annál is jóval kevesebb, nézőpont kérdése. Minden megyeszékét el akarunk érni vonattal, vagy sem. És ezeknek a vonalaknak az átépítése azért az EU-s források és az EU-s célkitűzések miatt gyakorlatilag folyamatos már a 90-es évek közepe óta, és ennek a programnak is látszik a vége 2050 magasságában, hogy addigra az összes tranzit útvonal Záhonytól Hegyeshalomig és Gyékényestől akár a szlovák határig, román határig át fog épülni teljes mértékben, tehát a tranzit teherforgalomat le fogja tudni bonyolítani a vasúthálózat jó minőségű hálózaton, illetve ezeken a vonalszakaszokon a személyszállítást is, és hát ami ezen túl van, hát ugye az, ami ma kicsit néma csend.
4: Hát jó, köszönjük szépen a helyzetképet tőled, és továbbra is.
2: Nem lettünk vidámabbak.
4: Igen.
3: De pedig azért az EU pénzek hazahozatalának a vasút tényleg a nagy nyertese. Aha. Hiszen közútiben nagy beruházásokat ugye nem lehet nagyon most már ebből finanszírozni, meg nincs is mit. Tehát a 27. Dunahidat már ugye csak nem fogják megépíteni a dolgok mai állása szerint. És ugye a járműfronton ugyanez a helyzet, csak ott is belefutottunk ebbe a technológiai áttállásba, hogy a dízelt ugye ki akarják vezetni a klímacélok miatt, viszont az akkumulátoros technológia pedig azért még kevésbé meggyőző, vagy a hidrogénes. Tehát ez a lemaradt, az kimaradt effektbe esett a MÁV, hogy korábban vehetett volna a dízelt, és azzal még mehetne 30 évig, de így arra már nem igen kap EU forrást, hogy dízel legyen, viszont akkumulátorosból meg a tapasztalatok azért még nem állnak annyira jól, hogy ma MÁV legyen a pionér, mert nem Kelet-Közép-Európában szoktak ilyenekkel nagyon kísérletezni nagy tételszámba.
2: Oké, most már tényleg vidámabbak lettünk, úgyhogy szép mentes nagyon volt. Nagyon szépen köszönjük.
4: Egy kicsit vidámabbak lettünk. Igen. Köszi szépen.
2: Köszönjük az információkat.
3: Olcsó az országbérlet és utazva mindenki, mindenki célba ért még 40 fokba is. Tehát hogy rocsog, lecseg, ropog, de azért még a hőkupol ellenére is gyakorlatilag óránként tudott közszolgáltatni a MÁV ott is, ahol leállt a legkorszerűbb motorvonat.
4: Oké, köszönjük szépen. Ez az optimista csengés kellett a végén.
3: Ja, csak mondatni kell, és akkor simán lehet így is nézni.
4: Köszi szépen,
3: jó munkát! Jó, sziasztok!
4: Andor Gergely közlekedési szakértő, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója mondta el, hogy mi a helyzet a MÁV.
2: Akkor most a balatoni 20 éves IC kocsikat lecserék 40 évesre, hogy bivajnáldozol a légkondis vonatok menjenek, teszi fel a kérdést a hallgató. Illetve a legnagyobb szégyen, hogy a viszonylag modern Desiro állomány fele áll Székesfehérváron. Nem hiszem el, hogy a gyártó Siemens ne tudná karbantartani. Emellett a ruszki uzsgyik szentesen állnak, mint egy kerítés alkatrész hiány miatt, főleg az ukrán háború miatt. Írja Balázs.
4: További érdekességek. Na, megyünk tovább, egy kis ízelítő következik a napköziből, aztán utána majd megnézzük azt, hogy a hazai inflációs mutatók érkeznek, ugye ezek lesznek a fókuszban, az Egyesült Államokból pedig különböző beszerzési menedzserindexek, meg szolgáltató szektori mutatók jönnek, úgyhogy ez a fő témánk majd a szünet és a zene után.
0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Gyermekem, te tudod, mit kell csinálni, ha a kezedben fogod a rocsnit?
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und er mond ma neked, mi az a hacsni. A hacsni egy rugós tekerő szeszám, amivel tudod tekerni a dugós kulcsot, ha kell neked tekerni a csava. Tudomány postény, hogy a hacsninak van egy speciál, Alcheme hang, amire a mérföldje érzékenye reagálnak. Ezért neked akkor kell használni, hogyha nincs közelbe a mérföld, vagy ha van, akkor a füléhez közel helyezve óvatosan kell tekerni, közben pedig mondd azt, hogy kiszti hand, schöne Frau, és a hatás nem marad el. Most már tudod, mi az a hacsni? Használd bátran, de leszete óvatos.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiolnap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az a szép zöldje,
8: az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
10: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na, hazai inflációs mutatók a fókuszban, legalábbis a hazai befektetők számára, de jönnek az Egyesült Államokból is jó kis beszerzési menedzserindexek, munkanélküli segélykérelmek, úgyhogy talán ezek azok, amik piacmozgató hatásúak lehetnek. Váradi Bea, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Hát mekkora infláció van a rendszerben, tetszik érteni, ugye? Ez a legfontosabb, ez érdekel bennünket legjobban, akár csak Gino ékat a majálison.
2: De a piaci várakozások szerint az éves bázis infláció az előző, amivel megegyezően alakulhat, hogy ez az 1,8% volt. A saját előrejelzésünk szerint a keret egy picit alacsonyabb is lehet majd az éves bázis index 1,6-1,7%. Ez alacsonyabb az MNB legutóbbi inflációs jelentésében publikált 2%-nál, rövid távon várt 2%-nál. És ugye ami kedvező hír lehet még, hogy nem csak egy viszonylag alacsony inflációs mutatót láthatunk majd, hanem az, hogy ez a terméki kiszolgáltatások széles körében lassulhatott az áremelkedés üteme, ami nyilván egy kedvező fordulat inflációs szempontból, ami viszont felfelé hajthatja az árakat, hogy a bázisból ki fog esni a tavaly bevezetett, úgynevezett higiénés termékre és tisztítószerekre bevezetett ár és topnak a hatása, úgyhogy ez egy picit felfelé nyomhatja majd, de hogy alapvetően most egy kedvező inflációs adatra számítunk.
1: Na hát akkor mehet tovább. Igen. A kamatcsökkentési pálya.
2: Igen, itt a jegybank egyébként viszonylag egyértelmű üzenetet küldött itt a júniusi ülésen, hogy a július és augusztusi kamadöntő üléseken folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus, ez viszonylag egyértelmű, és majd ugye a szeptemberi inflációs jelentése változhat ez, hogyha indokoltnak tartják. Mi arra számítunk, hogy ezen a nyári 50 bázispontos vágáson kívül még idén további 50 bázispontnyi vágás is lehet, tehát hogy az év végéig 5%-ig csökkenhet majd az alapkamat idén. És azt gondoljuk, hogy ha ezek a kedvező inflációs folyamatok folytatódnak, akkor itt jövőre további 75 bázispontnyi vágás is következhet. Uh-huh.
3: Mennyire lehet stabil ez az inflációs mutató? Mert ugye mi is beszéltünk a műsorban arról, hogyha 2030 táján mi eurót szeretnénk bevezetni, akkor üstöllést el kell kezdeni felkészülni erre, és nem nagyon szabad, hogy az infláció elszabaduljon.
2: Miért nagyon fontos lesz, hogy a várakozásokat sikerül ezzel az alacsony inflációval horgonyozni.

0: ebben nyilván nagy segítségére van a jegybanknak az erős forint, a korábbiakhoz képest erős forint nyilván, és hogyha ez sikerülni fog, akkor alapvetően arra lehet számítani, hogy itt jövőre is sikerül 3% alatt tartani az inflációt, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy az euró bevezetéséhez szükséges inflációs cél, ami ugye 3%-nál alacsonyabbnak kell lennie, azt valamikor majd kommunikálni is kell.
1: Oké, menjünk akkor egy kicsit arrébb, egészen az Egyesült Államoknál, ott munkanélküli adatok jönnek, az miért érdekes, és kit? Vors urat például érdekli, hogy mennyien járultak munkanélküli segélyért?
0: Biztos vagyok benne, hogy Kevin Walsh-nak egy jó hivatkozási alap lehetne, hogyha azt látnánk, hogy a munkaerőpiacon problémák vannak, de egyelőre ezt nem látjuk. Ugye múlt héten volt a nagy munkaerőpiaci riport, a júniusi, ami ugye negatív meglepetést okozott, a gyengébbet a vásznál, de azért azt láttuk, hogy egyébként szerkezetét tekintve nem volt az egy nagyon rossz adat, és hogyha az első fél év adatait nézzük összesen, akkor a havi foglalkoztatás bővülés a nem mezőgazdasági szektorban ilyen 100 000 fő körül volt, ami egyébként az új egyensúlynak tekinthető, tehát ez egy viszonylag jó adat. És ugye jönnek a segélykérelmek, ami pedig azért érdekesek, mert ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag bármilyen elbocsátási hullám volt, jöttek ugye a vámok, amik okoztak egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetet, és visszavetették a beruházásokat, de nem nőttek az elbocsátások az Egyesült Államokban. Ez a 200 000 fölötti heti új segélykérőnek száma stabilizálódott, és egyébként a tartósan segélykérők száma sem nőtt, sőt, ez egy historikusan alacsony szinten van. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egyébként ez így egész nyáron kitart, akkor gyakorlatilag az, hogy ebben az évben a Fed tud a kettős mandátumából az inflációsra figyelni, az gyakorlatilag továbbra is tarthatjuk ezt a narratívát, és akkor nyilván igen, Kevin Borsnak is sokkal inkább ebben ment célfeletti inflációval kell foglalkoznia.
2: És akkor ez segíte neki, amikor meglátja ezt a beszerzési menedzserindexet, ami a szolgáltató szektorról érkezik?
0: Itt alapvetően ezért a Trump adminisztráció nagyon szeret a feldolgozóipar fellendítéséről kommunikálni, amit ugye egyelőre nem látunk, vámok ide vagy oda, de azért azt nyilván ők is tudják, hogy az amerikai gazdasági aktivitásnak a kétharmada a szolgáltatási szektorból jön. És ugye itt láttunk egy nagy felfutást a beszerzési menedzserindexek tekintetében, ugyanúgy, mint a feldolgozóiparban, aminek elsősorban az volt az oka, hogy a vállalatok a hormuzi szoros lezárásától való aggodalom miatt, ugye, hogy nem lesz majd miből termelni, illetve hogy felszaladnak az árak, elkezdtek készletezni. És ugye azt gondoljuk, hogy betekintetben majd itt lesz egy lassulás, de hogy alapvetően azért az amerikai gazdaság továbbra is jó állapotban van, és ezek a 2% körüli növekedési várakozások tarthatóak idénre, úgyhogy ez sem adhat okot a Fednek arra, hogy ne merjen kamatot emelni, ha arra szükség van inflációs
1: szempontból. Egyébként meg nagy a bizonytalanság ezzel a dologgal, mert ugye fegyverszünet van, tehát nem zárult le az amerikai-iráni konfliktus, és hát mind a kettő fél megsértette már a fegyverszünetet.
0: Igen, és ugye az elmúlt héten talán nem is volt annyira fókuszban a tárgyalás, hiába Katar egyébként többször arról nyilatkozott, hogy vannak pozitív előrelépések a tárgyalásokban, ugye az USA hétvégén a 250. születésnapját ünnepelte, Iránban pedig eltemették, ugye az amerikai támadások során meghalt vezetőt és családját, és ugye ott is igazából nem a megbékélés volt talán a fókuszban, a hangulat az egyáltalán nem abban az irányba mutatott, hogy itt különösebben bárki meg szeretne állapodni bárkivel, de inkább az Egyesült Államok kommunikációjában érzik azt, hogy ők pozitívnak tekintik a tárgyalásukat. Ugye ezen a héten még NATO csúcs is lesz, ahol valószínűleg szintén szóba kerül majd ez a téma. És hát ez a 60 napos időkeret, ez nyár végén jár majd le, úgyhogy valószínűleg a tárgyalások ki fognak tartani addig, mert olyan előrelépést nem láttunk.
1: De ez bekeverheti a kártyákat, hogyha mondjuk nem sikerül megegyezni, hanem megint egy kicsit a fegyvereké lesz a szó?
0: Abszolút, azt mondom, hogyha a hormúzi szoros nyilván Iránnak az egyik legnagyobb fegyvere, hanem a legnagyobb a hormúzi szoros lezárása, akkor ugyanazt fogjuk látni, amit korábban, hogy elszaladnak az olajárak, és akkor megint elkezd mindenki az ellátási lánczavarok miatt aggódni, úgyhogy igen, azt mondom, hogyha nem sikerül megegyezni, akkor kezdődik előről.
2: Oké, be, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek!
0: Jó munkát, szép napot!
2: Váradi Bea, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője beszélt arról, hogy milyen adatokra figyel a piac, hazai inflációs mutatók, amerikai beszerzési menedzser indexek és munkanélküli segélykérelmek jönnek.
3: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Például arra, hogy Donald Trump ugye mennyit keresett kriptovalutákon, arra érdemes. A Nansen kriptovaluta elemző cég szerint közel 1 millió ember összesen 3,8 milliárd dollárt bukott, miután megvásárolta Donald Trump amerikai elnök Trump meme coinját. A TechCrunch-on olvasható ez a kiváló cikk. Tehát közel 4 milliárd dollárt buktak a befektetők Donald Trump saját kriptovalután. Aki ebből meggazdagodott, az nem más, mint Donald Trump, hiszen lényegében ugye kiderült, hogy elég jövedelmező volt számára. Konkrétan ugye 1,4 milliárd dollárt keresett Donald Trump a kriptobizniszel.
1: Akkor hol a többi?
2: És ebből...
1: Ha azok buktak 3,5 milliárdot, ő megkeresett 1,4-et, akkor hol a többi?
2: Várjál, és elárulta, hogy ebből körülbelül 640 millió dollár, az csak a Trump meme coinból jött be, a teljes.
1: Ja.
2: Igen, tehát ő annyi, hát a többi meg a többieknél van, akik tudták, hogy ez a pilóta játék, ez mire is megy ki. Tehát érdemes átnézni. Hát ami még de nagyobbat figyelj, buktak, az nem a Trump meme coin figyelj, volt, hanem a Melania
1: coin. Az amerikai tőzsdefelügyelet, emlékszünk a Telekom montenegrói dologra, igen, felmerült a gyanú. Éveken keresztül csuklóztatta a teljes Telekomot, és egész Magyarországot, meg utána Montenegrót is. Itt ilyenkor senki nem szól semmit.
2: De most mennek a vizsgálatok egyébként, és nagyon érdekes, viszont ugye az a legnagyobb hogy is mondjam, vád ezzel kapcsolatban, hogy így lehet a Donald Trump amerikai elnöknek pénzt eljuttatni anélkül, hogy az direkt módon történne meg. Tehát mit tudom, esetleg mondjuk
1: nem azt mondod, hogy én akkor támogatom.
2: Katari herceg például, igen, vagy mondja, valami szaudi
1: igen, akkor royalty. Veszek ebből, úgyis bukom rajta, de mindegy, de úgyis oda találni.
2: Úgy van, a jó helyre megy.
1: Ügyes!
2: Bizony.
1: Ügyes! Erre már ezt tudom mondani.
2: Hát most már ugye a Katari Air Force One-nal repül Donald Trump, a múlt hét óta, igen, akkor volt a teszt repülése ennek. Gondolom, eddig tartott átvizsgálni a gépet, hogy kiszedjék belőle az összes lehallgatókészüléket. Most már megy.
1: Igen.
2: Nagyon izgi.
1: Más szót használnék erre, de erre nincs idő, úgyhogy Czoller Andi híreivel csónakázunk át a következő óránkra, ahol a digitális nomádokat fogjuk megint csak követni, ezúttal a világ egy távoli csücskébe, Belize-be.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Összefolytatódnak a Budapest által indított szolidaritási hozzájárulási perek. Sertés hús evésre buzdít mindenkit a kormány. A brit kabinet 10 000 fontot kérne el az új menedékkérőktől. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat, délután 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Folytatódnak a Budapest által indított szolidaritási hozzájárulási perek. Jelenleg összesen 10 eljárás vár folytatásra vagy lezárásra, de miután a bíróságok július 15-e és augusztus 20-a között ítélkezési szünetet tartanak, az érdemi folytatás várhatóan őszre marad. A főváros 2023 és 25 közötti időszakra több mint 175 milliárd forint visszafizetését követeli, amelyhez a kamatok is hozzáadódnak. Ezzel szemben az állam 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván, az idei befizetések nélkül, emlékeztet a Népszava. Személyesen vesz részt a NATO csúcs találkozón Magyar Péter, a miniszterelnök Ankarába utazik, ahol a szövetség tanácskozásának fő témája az lesz, hogyan tervezik az európai államok elérni az 5%-os védelmi költségvetést. A tervezet szerint ebből 3,5%-ot közvetlenül a katonai képességek fejlesztésére kell fordítani, a fennmaradó 1,5% azonban egészségügyi és mobilitási infrastruktúra fejlesztésre is költhető, emelik ki a portfólió. A találkozó egyúttal az első alkalom lehet arra, hogy Magyar Péter személyesen találkozzon Donald Trump-al. A kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya koncesszió átvilágítását, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook videójában közölte, a 35 évre megkötött 24 000 milliárdos szerződésből az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak. Sertés hús evésre buzdít mindenkit a kormány. Azt kérik, hogy a következő hetekben a szokásosnál legalább 5-6 adaggal több húst együnk, mert így segíthetjük a nehéz helyzetben lévő hazai sertés ágazatot. A témával részletesebben is foglalkozunk a 9 órás hírek után. A brit kormány 10 000 fontot kérne el az új menedékkérőktől, mielőtt letelepedési engedélyért folyamodnak, így előre megfizettetnék a szállás és az alapvető állami ellátás költségeit. A munkáspárti kormányjavaslat az illegális migráció elleni küzdelem újabb lépése lenne, ezzel enyhítenék az elmúlt időszakban támadt feszültséget, amit a bevándorláshoz köthető bűncselekmények szítottak a britek körében, írja az Economics. Egyre aktívabb az Etna, tegnap mintegy 1,5 kilométer magasan hamu felhőt szórt az égre, amit a szél déli-délnyugati irányba vitt. Emiatt ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A folyamatos megfigyelés alatt álló mintegy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Marad a túlnyomóan napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet és helyenként záporok kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet, 30 fok várható.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
11: 27.
10: És te még hiszel a mesékben?
3: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: 8 óra 7 perc van, és július 6-a hétfő, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban pedig Mihálovics András.
5: És itt van Kántor Endre, és ne aggódjatok, 0636 980 980, lehetnek írni üzeneteket. Én meg felolvasom. Jó, ilyen például... pucsék zenét itt még nem hallottam.
4: Hát egy nagyon megosztó felvétel volt ez, igen, a Fiona Apple-től. Én azt gondolom, hogy ha az ember ilyesmit nem hall, akkor legalább nincs, akkor nincs viszonyítási pontja. Most legalább van. Úgyhogy lehet tudnod, hogy honnan indulsz el.
5: A Szabódó család hanganyaga vajon megvan a rádión?
4: Nem, nekünk nincs meg.
5: Ez nem az a rádió.
4: Ez már több csavaron áttörtént. Lehet, hogy valahol a Régió Cafén megvan, vagy valakinek megvan CD-n, az lehet, de szerintem... Igen.
5: Köszönöm szépen, de én így is fogyasztok elég disznóhús, sokkal jobban örülnék, ha a halfogyasztást népszerűsíteni és támogatná a kormány. Van két nagy folyónk, meg egy nagy
4: folyami tavunk. Halászat nincsen.
5: Nincs. Pedig nagyon sok varsát láttam kihelyezve.
4: Annak idején.
5: Azt lehet? Hogy ez mind illegál?
4: Azt nem tudom. A Tiszán? Bizony, láttad a varsákat? Igen. Lehet, hogy nem tudom, a Tiszára mi vonatkozik. A Dunán biztos, hogy nem lehet.
5: Na mindegy, és egy nagy tavunk van ugye a Balaton. Hát ugye az van, hogy a halászatot betiltották, horgászni lehet, de a horgászok meg nem adhatják el a halat.
4: Az más sztori. A horgászat az más sztori. Hát az igen. Adler János is nagyon szeret horgászni, úgyhogy onnan indult ez a sztori annak idején. A halfogyasztást abszolút népszerűsítsük, rendben van, viszont ugye itt a nemzetgazdasági szempontból is fontos, jelentős méretű gazdaságoknak a meglendítése a cél ezzel az egész kampánnyal, úgyhogy de hát erről fogunk beszélni majd Mihálovics gazdarovatunkban, úgyhogy nem előlegezzük meg most még az összes információt. Szerintem előbb-utóbb a hal is eljön, úgyhogy figyeljünk oda.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Ahogy tanult kollégám elmondta, Belize-be fogunk elérkezni, hiszen a digitális nomádok adózását nézzük Amerikában, és hát, hogyha valakinek nem ugrik be rögtön, hogy ez a Belize, ez hol található, hát akkor lényegében azt lehet mondani, hogy Közép-Amerikában Belize. Az a más, az a...
5: Onnan származik a népszerű?
4: Nem onnan származik, de mehetünk majd egy kis etimológiába, hogy honnan származik az ország neve. De egy Mexikótól délre, Guatemalától északra, ott van az öböl partján, és az egyetlen angolul beszélő állam Közép-Amerikában, tehát a digitális nomádok egyik célpontja. Erről beszélgetünk Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, sziasztok, hello!
4: Na, azt mondja a kedves kollégám, hogy Belize-nek kéne mondani a nevét, de szerintem csak poénkodott. De egy nagyon érdekes dolog, azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy arról csak beszélgetnek és viták vannak róla, de nem tudják pontosan, hogy honnan van a Belize név, mert hogy ezt 1973-tól használják az országra, ugye korábban Brit Honduras volt, és azt gondolják, hogy a Belize nevet azt elképzelhetően mert először valamikor a 1600-as évek végén jelent meg leírva egy szerzetesnek a feljegyzésében ez a név, és azt mondják, hogy Peter Wallace családnevének spanyol kiejtéséből származhat, de ugye ez vitatott.
7: Igen, a másik koncepció, meg én úgy tudom, hogy maja eredetű magának az országnak a neve. Na, szerintem most nem fogjuk megfejteni, de ha már a majáknál tartunk, tehát igen, alapvetően ugye múltkor két hete Guatemalával foglalkoztunk, most Belíz van a terítéken, és ez is egy maja eredetű ország. Gyakorlatilag, ha el kell helyezni a térképen, Guatemala és Mexikó közé ékelődve helyezkedik el. Ez egy gyakorlatilag egy karibi ország, a karibi tenger mossa a partjait. Kb. Negyed akkora egyébként, mint Magyarország, a lakosság száma az meg kevesebb, mint fél millió fő, tehát jóval kisebb mind népességben, mind területben, mint mi vagyunk. A fővárosa az korábban egyébként Belize City volt, viszont 1961-ben volt egy olyan súlyos hurikán, ami gyakorlatilag elpusztította ezt a várost. Ezt megnézzük a térképen, ez a tengerparton helyezkedik el, még ma is egyébként, mert ma is működik, és élnek ott emberek. Viszont emiatt úgy döntött a belízi kormány, hogy egy új helyen építik fel az ország fővárosát, így jött létre Belmopán nevezetű város, és ma is ez a Belíznek a politikai, meg a közigazgatási központja, de Belize City is él és létezik, és az viszont a legnagyobb város, meg a legfontosabb kikötő az országban. Egyébként ez egy monarchikus parlamentáris állam. Majd mindjárt beszélünk róla, hogy Belize az a brit nemzetközösségnek a tagja. Tehát hivatalosan ma is a brit uralkodó itt az államfő, akit helyben egy úgynevezett főkormányzó képvisel. A hivatalos nyelv az pedig ugyanúgy az angol, ami különleges, mert ugye itt Közép-Amerikában nem ez a megszokott, szinte mindenhol a spanyol az államnyelv, viszont Belize-ben a brit gyökerek miatt, a történelmi gyökerek miatt, mindjárt beszélünk róla egy szót, az angol a hivatalos nyelv, de egyébként sokan beszélnek kreol nyelven, meg spanyolul is egyébként. A hivatalos fizetőeszköz az náluk a belízi dollár. Annyi különlegesség ezzel kapcsolatban, hogy ennek az árfolyamát még 1983-ban rögzítették az amerikai dollárhoz, ami azt jelenti, hogy bármi történik, két belízi dollár egy amerikai dollárt ér. Tehát ugye ez egyfajta árfolyam stabilitás biztosította a belízi gazdaságnak, meg mondjuk kiszámíthatóvá tette a belízi adórezidenseknek, meg állampolgároknak a jövedelmi szintjét. Hagyományosan ez egy turizmusra épülő gazdaság, legalábbis nagyon jelentős a turizmusnak a szerepe, de a pénzügyi szolgáltatások, meg a különböző szolgáltatási szektor is említést
5: érdemes. Lehet offshore paradicsomként apostrofálni Belize-t?
7: Lehet még, bár ők amúgy már nagyon sokat tettek azért, hogy megszabaduljanak ettől ettől a bélyektől. Uh-huh. Korábban egyébként Belize-t az egyik legismertebb offshore paradicsomnak tekintették. Éppen amiatt, mert ugye, tehát hagyományosan ezek a karibi országok, mint a Brit Virgin-szigetek, akkor a Cayman-szigetek alapvetően alakították ki azt a környezetet, hogy ők vonzóak legyenek a külföldi cégeknek, meg befektetőknek.
5: Hát egyebük sem volt, ugye nincs nyersanyag, meg csak nem igazán jók a természeti adottságaik, stb.
4: Azért figyelj, azért a Karib-tenger lagunás partja, igen. Azért ott azok a gyönyörű korallzátonyok, ott van a nagy kék lyuk, egy csomó olyan dolog, ami fantasztikus turisztikai helyszínt ad, tehát ezt tudják.
5: Igen.
4: Úgyhogy ez van.
7: Igen. Hát de tudnak azért mást is ők az offshore-on kívül, tehát azért van itt termelés, leginkább mezőgazdasági téren, cukornád, meg citrusféle banán, De alapvetően ők azért mindenben importra szorulnak. Tehát az exportot, az export nagy részét azt a mezőgazdasági áruk teszik ki, de egyébként nagyon sok mindent ugye importálniuk kell. Az üzemanyagot, a járműveket, a gyógyszereket, stb. Mert egyszerűen annyira kicsi a belső piacuk, meg a területük, hogy itt nem alakult ki hagyományosan egy olyan nehéz ipar, ami ellátná a gazdaságot, nekik nagyon sok mindent be kell idehozni az országba. Egyébként ők, amit említettünk, ők ugye nem a spanyol birodalom részei voltak, ők brit gyarmat volt korábban, aminek ma is fontos jelentősége van, mert nagyon sok szálon kötődnek a brit nemzetközösséghez. Korábban ők a maja civilizációnak voltak az egyik központja. Voltak itt nagyon nagy lakosságszámú városok. Volt például a Caracol nevű város, annak a lakossága anno a 7. században több mint 100 000 fő volt, tehát kb. Akkora volt, mint a legnagyobb európai városoknak a lakosságszáma. És egyébként a belizi lakosság, ha megnézzük, a mai napig erősen maja alapú. Tehát a maja nép az ugye nem halt ki, ők ma is élnek, léteznek, ők ma belizi lakosságának egy jelentős hányadát adják.
5: Egyébként nem nagy létszámú országban, mert nézem az adatait, 500 000-an sem lakják.
7: Nem. Uh-huh. Nincsenek ők sokan, se területbe, se népességbe, de ők alapvetően maja eredetűek. Meg ugye itt, ha valaki volt már Belizben, akkor nagyon sok maja építményt, piramist tud meglátogatni, ugye ez tipikusan az, amit a legtöbb prospektusban vagy turisztikai reklámban egy európai lát, hogyha ha utána néz Beliznek. Aztán utána megjöttek a britek, egy brit gyarmat lett, 1862-ben lett a brit koronagyarmat, akkor vette fel a brit Honduras nevet, és aztán itt jobbára mezőgazdasági termelés folyt évszázadokon át, egészen 1964-ig, amikor elkezdődött egyfajta függetlenedés a Nagy-Britanniától, ugye, amit sok más országnál is láthattunk, akik a gyarmati iga alatt éltek, és végül 1981-ben lettek függetlenek. Akkor szagadtak el teljesen Nagy-Britanniától. Na most, ha a gazdaságát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy egy nagyon pici és helyi gazdasággal rendelkeznek. Az ő GDP-jük az egy 3,3 milliárd dollár, ez egyfőre jutó GDP az 7900 amerikai dollár volt, legalábbis tavaly. És alapvetően a gazdaságnak a gerincét az a szolgáltató szektor adja, kb. A GDP 2/3, ezen belül meg a turizmus, ami a legfontosabb. Amit ugye mondtunk, élelmiszerfeldolgozás, meg italgyártás, cukorfinomítás is jelentős, és ezen belül még amit érdemes elmondani a turizmusról, hogy gyakorlatilag többen jönnek ide az országba évente, mint ahányan lakják. Ennek egyik jelentős eleme, ti is mondtatok, hogy itt van a világ második leghosszabb korallzátony.
4: Az ausztrál nagy korallzátony ugye az a legnagyobb, és itt a második leghosszabb. 320 kilométer hosszan húzódik. Tehát ez egy fantasztikus karib-tengeri búvárparadicsom egyébként.
7: Igen, és ugye ami fontos, hogy ezt próbálják is ők egyébként megőrizni, mert a belizi kormány az nagyon nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a globális felmelegedés meg az emberi tevékenység ellenére ezt a korallzátonyt megőrizzék, és ennek a lenyomata úgymond ez a kék gazdaság, amire itt a kormány hangsúlyt helyez, aminek az a lényege, hogy megpróbálnak fenntarthatóan gazdálkodni tengeri erőforrások tekintetében. És ami még talán fontos, hogy Belize-ben van egy úgynevezett Blue Bond program. Ennek az a lényege, hogy a külföldi adósságoknak egy részét, tehát gyakorlatilag a külföldi finanszírozásnak egy, tehát annak a lényege, hogy Belize az külföldi finanszírozásban részesülhessen, azt kéri cserébe a külföldi pénzintézetek, hogy azokat a tengeri területeket, amelyek Belizehez tartoznak, természetvédelmi oltalom alá helyezzék. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy én akkor adok neked pénzt, hogyha te biztosítod azt, hogy mondjuk a korallzátonyod az természetvédelmi oltalom alatt legyen, és egyébként ez egy jó mintaként szolgál több más gazdaságnak is a fenntarthatóságnak a növelése felé.
4: Na hát azt kérdezi a kedves hallgató, hogy lehet-e szörfözni, és gondolom már digitális nomád léten töri a fejét, vajon jól teszi-e?
7: Jól. Egyébként szerintem Belize egy tipikusan olyan objektum, destináció, ami a nomádoknak egy jó helyszín lehet. Azt azért el kell mondani, hogy ez nem egy digitális nomád paradicsom. Tehát ez nem a nagy nomád központok közé tartozik, mint Portugália vagy Mexikó, inkább egy ilyen, úgy lehet mondani, hogy egy turisztikai ösztönző az itteni digitális nomád szektor, amit a belizi kormány kialakított. Nincs egyébként digitális nomád stratégiája az országnak, és azt se lehet tudni, hogy pontosan hány digitális nomád él itt. Valószínűleg a legtöbben Észak-Amerikából, meg Kanadából jöttek ide. Viszont van digitális nomád vízumuk, és azt a nevet adták neki, hogy Work Where You Vacation, ugye dolgozz, ahol nyaralsz. Nagyon, nagyon catchy, nagyon jó hangzatos program. Gyakorlatilag annyit tesz, hogy maximum 6 hónapig tartózkodhat egy külföldi állampolgár az országban, ezzel a vízummal, és ugyanúgy, mint szerintem az összes országnál, amit korábban beszéltünk, az a lényege, hogy külföldi munkáltatónak, külföldi ügyfeleknek dolgozz, onnan jöjjön neked a bevételed, legyen egy meghatározott bevételi szinted, ez itt 75 ezer USA dollár egyébként évente, és akkor te jogosult vagy az országban tartózkodni és innen dolgozni. Na most az adózás terén, mármint a digitális nomádok adózása terén, az érdekes, hogy itt nem lett kialakítva külön a nomádokra szabva egy adórezsim, ami mondjuk adómentesíti őket, hanem gyakorlatilag a most meglévő belizi adózási rendszert lehet alkalmazni a digitális nomádokra is, ami azt jelenti, hogy csak az a jövedelem lesz adóköteles, ami Belize-ben keletkezett, viszont a külföldről származó munkabér, vagy mondjuk egy vállalkozói bevétel, az nem lesz adóköteles Belize-ben. Na most egy nomád tipikusan ugye nem belizi cégeknek dolgozik, hanem nyilván egy külföldi cégnek, tehát ők gyakorlatilag nem fizetnek személyi jövedelemadót Belize-ben, hogyha egy külföldi cégtől kapják a fizetést, de mondom, ez nem egy külön kedvezmény, hanem ez a belizi ország, tehát ez Belize-nek az adórendszeréből következő
4: ilyen sajátosság.
7: Sajátosság, igen. De mondom, nincs itt külön speciális nomád rendszer, ez az egy vízum van, amit ők kitaláltak arra, hogy ide vonzák a nomádokat. Egyébként sikeresnek mondható, mert nyilván az angol a hivatalos nyelv, karibi életstílus az megvan, ugye adót nem kell fizetnem, és viszonylag egyszerű egyébként ezt a vízumot megszerezni. Ha már az adózásnál tartunk, annyit mondjunk el, hogy amit ti is mondtatok, hogy sokáig offshore központként működött ez a Belize, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag aki ide jön, céget alapít, vagy ide költözik és adórezidenciát szerez, az nem fizet adót. Egyébként, ha meg fizetne adót, nagyon, nagyon sok embernek, aki Belizben él, nem is kell adót fizetnie, mert a személyi jövedelem adó kulcs az egyébként 25%, de ezt csak egy meghatározott jövedelmi szint felett kell fizetni. Addig egyáltalán nem kell adót fizetned, vagy pedig speciális adókönnyítések miatt lesz kvázi adómentes jövedelmed. Ez a magánszemélyek szintjén. A társaságok szintjén meg van társasági adó, viszont ez több esetben kedvezményekkel csökkenthető, különösen mondjuk a turizmushoz kapcsolódik a te vállalkozási tevékenységed. És még annyi, hogy olyan szempontból is különleges, hogy attól függ gyakorlatilag a társasági adó kulcs, tehát hogy mennyit adót fizet, hogy milyen iparágban tevékenykedik az adózó. Tehát egy biztosítással foglalkozó társaság az például csak 1,75%-os adókulcsal adózik, míg például egy kaszinónak 15%-os adókulcssal kell adóznia a profitja után. És van náluk még ÁFA is, ez a sales tax, ez nagyjából azt a funkciót tölti be, mint nálunk az általános forgalmi adó, meg 12,5% az adókulcsa. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az adózás terén egy vonzó ország, mind a nomádoknak, mind az ott élő személyeknek a részére, mert alacsony az adókulcs. Tehát mondom, mind a magánszemélyeknek, mind pedig a cégeknek is.
4: Közben kérdezte a kedves hallgató, hogy odautazni csak az USA-n keresztül lehet? Nem, hát egy simán vízumra sincs szükség, és magyar állampolgárok turisztikai utazására a belépéshez van utazásiroda, aki visz oda. Nem értem, hogy mire gondol.
7: Én nem néztem meg, hogy lehet eljutni.
4: Hát most nézd, figyelj, gondolom, hogyha ilyen utazásirodán keresztül, akkor ezt ők intézik, de különben azt tippelem, hogy Mexikón keresztül a legegyszerűbb oda jutni, hogyha már valaki megy. Közben meg eszembe jutott, hogy ugye itt emlegetted, hogy a melaszt, meg a cukornádat, meg a banánt, meg az ilyesmit exportálják, de a legnagyobb hozzájárulása az emberiség történelméhez Belíznek a rágógumi volt, mert az állítólag innen származik az eredeti.
7: Ezt nem tudtam.
4: Nagyon vicces. De hát tökéletes ilyen snorkelezésre, meg búvárkodásra, meg cápalesésre, úgyhogy ez a workation, ez nagyon izgalmas lehet itt.
7: Igen. Még talán egy szót erről az offshore témáról, mert szerintem ez az, ami a legtöbb embernek eszébe jut, Belizről. Ez alapvetően akkor alakult, 90-es években alakult ki ez az offshore jellege az országnak, ugye gyakorlatilag azt jelentette, hogy megpróbált az állam egy olyan környezetet kialakítani, ami alacsony vagy nulla adóztatást tesz lehetővé azoknak a személyeknek vagy cégeknek, akik itt vannak letelepedve, erős titoktartással, meg egyszerű cégalapítási feltételekkel. És akkor erre hozták létre Belizben ezt az úgynevezett International Business Company struktúrát. Ez annyit jelent, hogy azok a cégek, amit külföldiek alapítottak Belizben, de a tevékenységüket jellemzően más országokban végezték, azok mentesülnek gyakorlatilag a helyi adóknak a nagy része alól, konkrétan még az illetéket is kivezették az országból, legalábbis ezekre a cégekre szabottan, hogy még annyit se kelljen fizetniük, hogyha valaki céget alapít Belizben, hogy ugye ez a kötelező hatósági illetéket, amit amúgy itthon is fizetni kell, hogyha valaki egy KFT-t alapít, még azt is kivezették az országból, és ez a 90-es évektől ugye 2010-es évekig egy elég nagy bevételi forrás biztosított az államnak, már mint Beliznek, mert gyakorlatilag egy pénzügyi szolgáltatási központot hoztak létre, már mint belsőleg, és nagyon-nagyon sok cég, sok magyar cég is egyébként, már annyira nem sok, mint amennyire egyébként sokan gondolnak rá, de sok magyar cégnek is volt Belizben jelenléte, viszont egyre több kritikát kaptak emiatt, tehát ugye ez az offshore adóelkerülés, adóoptimalizálás kulcsszavak, ez nagyon sok hatóságnak a fejében egy piros lámpát villantottak, és emiatt a kritikák miatt egyre több reformot vezettek be Belizben, és próbálták egy kicsit visszaszorítani ezt a klasszikus offshore struktúrát, és komoly szigorításokat kezdtek el implementálni az ügyfélazonosításban, meg ugye a különböző pénzmosási szabályozásban, és ma már Belize az nem egy klasszikus adóparadicsom, egyébként lekerült az EU-nak, hanem együttműködő országoknak a listájáról is adó szempontból, hanem inkább egy ilyen, hát egy félig átalakuló, félig liberalizált központ, akik próbálnak valahol egyensúlyt találni a szürke zóna meg a fehér zóna között. Muszáj volt nekik, mert egyszerűen nem volt már fenntartható az offshore jelleg, ahogy ők csinálták a dolgokat.
4: Persze.
7: De mondom, még mindig egy félig meddig offshore államnak tekinthető, de mondjuk nem olyan szinten, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
4: Na, hát izgalmas biztosan. Egyetlen negatívumot találtam ilyen utazási leírásokból, hogy aki odautazott, annak mi nem tetszett, hogy rengeteg volt a szúnyog. Mindenhol. Városban is, a parton is, úgyhogy ez az egyetlen.
7: Hát igen, mert nagyon sok fa van.
4: Igen.
7: A mahagóni is egyébként onnan származik.
4: Na tessék. Minden esetre azért van itt mit csinálni bőven, úgyhogy érdemes utána nézni. Köszönjük szépen az információkat, megnézzük, hogy politikailag milyen stabil ez a környék, és akkor az alapján is lehet dönteni. Gábor, szép napot, jó munkát!
7: Köszönöm nektek is, sziasztok, hello!
4: Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója beszélt, ugye digitális nomádok adózását nézzük most adóvilágrovatunkban, Belize-ben vagyunk, és hát Belize-i zenét azt nem találtam, úgyhogy jobb hiány egy kiváló Arisia Mess következik.

0: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Még mindig Belize-ben járunk, de most az ország politikai portréját skicceltetjük fel dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szerbusz!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát érdekes lehet, hogy Belize-ben vajon parázs belpolitika van-e? Meg egyáltalán mit tudunk az ország politikai helyzetéről?
3: Meglehetősen parázs belpolitikát, azt jól kiszúrtad, mert hogy legutóbb egy olyan, mondhatni szinte magyar hangulatú választásban 2025 márciusában nyert a két nagy váltópárt közül az egyik, ahol a 31 helyből 26-ot elhoztak, tehát az ellenzéknek 5 szék maradt. Úgyhogy egy elég komoly strukturális ellenzéki összeomlást látunk. Tehát a helyzet
2: milyen
3: az,
2: törésvonalak mentén történt ez a váratlan össze? Mivel voltak elégedetlenek a választópolgárok?
3: A legelső és legfontosabb dolog az a Belize városnak a banda háborúi. Tehát ez olyan szintre fokozódott, ahol a bandaháborúk miatt már szükségállapotot hirdettek, tehát itt tényleg komoly lövöldözések zajlanak, az Egyesült Államokkal összehasonlítható emberölési nagyságrendekkel. Emellett persze a klímaváltozás meglepő módon az országban, ugye hát mégiscsak az ötödik legjobban fenyegetett országról van szó, szintén nagyon tematizálja a közvéleményt, érzik ezt a kora az áponyoknak az állapotán, érzik ezt a turizmusnak a potenciális beszakadásán. Tehát ez is egy komoly tétel, hogy itt akár a tenger szintemelkedés az hogyan befolyásolhatja az országot, és hát erre jöttek rá Trumpnak az összes többi intézkedései, amik még nem döntött be, azt a USAID visszavonása, a tarifák és minden más, akár Amerikából hazaküldött pénzek 1%-os adóztatása, ezek még mind megszorongattak.
2: A bandaháborúk azok itt a szegénység miatt? Tehát egy ilyen brazil favella-szerű bandaháború van, vagy drogkartelek?
3: Inkább az utóbbihoz kötődik, tehát részben egy útvonal és megálló a drogcsempészetben, részben ugye elindult, ahogy minden ország alatt régióban az USA kikényszerített egy visszatoloncolási egyezményt, és ebben nem kevés büntetett előéletű Amerikában börtönt megjárt Belize polgárt küldenek vissza, akik aztán szintén nem találnak munkát, és ők is ott a városban ragadnak, és akkor ehhez jön még a migráció és a migrációhoz kapcsolódó egyéb csempészet, plusz könnyen elérhető fegyverek ugye a mexikói és a guatemalai határokon. Tehát itt tényleg elég sok minden adott ahhoz, hogy a nagyobb munkanélküli fiatal rétegek azok nyugodtan belenyúlhassanak ebbe. Ráadásul ugye a mostani kormányzatnak a előző ciklusa is, ezt pont itt néztük múlt hétfőn veletek, hogy váltakoznak ugye a bal és jobboldali elképzelések a régióban, hogy hogyan kell kezelni a bandaháborút. És ez a mostani kormányzat azt képviselte egész eddig, amíg szükségállapotot nem hirdetett, hogy inkább szociális társadalmi beruházásokkal próbálkozik elejét venni annak, hogy túl sok forrongó dologtalan ember legyen. Ez nem jött be, vagy nem volt elég pénz rá egész pontosan, úgyhogy emiatt aztán most már ők is a keményebb módszerekhez nyúlnak.
2: Egy elképesztően szép országról van szó, gazdag maja örökséggel, ugye, és ilyenkor felmerül, hogy ha ez a belpolitika egyik gyújtópontja bandábor, akkor turistaként biztonságos.
4: Na ez az, ugye, kérdezi mert mindig, én éreztem, hogy itt fog eljönni majd a fekete leves, mert eddig gyakorlatilag a szúnyogokon kívül minden más olyan pozitív volt, amit megtudtunk róla, hogy az embernek eszébe jutott, hogy talán ide érdemes lenne egy ilyen 6 hónapos kiruccanásra tényleg elmenni workationre. Na de, tényleg ez mennyire biztonságos?
3: Alapvetően azért ez egy biztonságos országnak számít, amerikai turisták teszik ki a nagy részét, tehát amíg ők mennek, addig nagy baj nincsen. Egy meglehetősen lokalizált részébe tartozik ez Belize városnak, ahol a bandaháború maga zajlik, tehát ez nem azt jelenti, tehát ne dél-afrikai erőszakot képzeljünk el, hanem ennél egy sokkal lokalizáltabb verzióban, és a turista paradicsomokat nyilván védik, hiszen az ország bevételét ez adja. Tehát nem attól kell tartani, hogy összeomlott a teljes közbiztonság, vannak helyek, ahol nem kell turistaként mászkálni, de azért nyilván ez a feszültség ez szépen tovább is fokozódik, ugye részben a különböző kisebbségi őshonos közösségek és a bevándorló közösségek között. Tehát ami egy nagyon érdekes trend, hogy ugye itt a lakosság 10-12%-a maja származású, és korábban ugye még különböző helyi őshonos törzsek, akik mezőgazdaságból éltek, szintén fontos alkotó részei voltak ennek a pár százezres lakosságnak, viszont gyakorlatilag a 80-as évektől a latin-amerikai bevándorlók átvették a többséget, most már 50% fölött vannak, tehát az mesztit származású etnikumok azok, akik most többségben vannak, és ez is szül egyfajta társadalmi feszültséget.
2: Okay.
3: Ugye nem véletlen, hogy az államfő, ugye a Commonwealth-nek a képviselője egy maja származású hölgy. Tehát először őshonos, és először nő az, aki ezt a széket elfoglalhatja. Ez egy óriási szó volt a őshonos kisebbségek szempontjából.
2: No, akkor a belpolitikát talán helyre tettük, külpolitika. Egy ilyen kis országnak értelmezhető külpolitikája van-e? Az különböző érdekszférák között kell-e ravíroznia?
3: Ugye egy picit ott vagyunk, ahogy Guatemala-nál, csak még inkább beljebb az Egyesült Államok felé, hiszen az egyetlen angol nyelvű országként nagyon szoros kapcsolatot ápolnak az USA-val, és most is megpróbáltak kiegyezni vele, tehát a különböző drogellenes anti-narkotik szerződésekben, műveletekben benne vannak, és egyben látni azt is, hogy nem próbálták meg Trumpot egy az egyben bilatkozni,

0: ide targetált műveletekkel belépni, tehát más országokban dolgoztak, nem itt. Tehát ennek megfelelően egy nagyon komoly amerikai szövetségesről van szó, aki szépen lassan, ugye hát most kiferényít ilyenkor egy amerikai szövetséges, mint csinál Kanada, ugyanazt csinálja most Belize is, Európa felé lépeget, tehát az Európai Unióval kötött különböző szerződéseket próbálja tovább erősíteni, és ugye most már, hogy a USAID lényegében megszűnt nekik érdemben támogatójuk lenni, innentől az európai fejlesztési alap az, ami belépett az ország életébe, mint fontos potenciális partner, részben az ENSZ is megpróbált itt kiváltani támogatási vonalakat. Tehát látszik, hogy tényleg van a világnak az a része, amely még nem Kína, már nem az USA, és egyébként ebben a pillanatban nyitott lenne egy erős Európa felé.
1: Na, figyelj csak, nagyon fontos. Van kiadatási szerződés EU országok felé? Volt maffiózó, kérdezi.
0: Hűha, hát ezt...
2: Haverom kérdezi.
0: Ezt a fizetős részben megmondjuk, jó?
1: Fizetős részben, rendben. De vicces. Igen, okay.
2: Mondtad a klímaváltozást, mint egyik probléma a belizi hétköznapokban. Ez miben manifesztálódik? Emelkedik a tengervíz szintje?
0: Igen, tehát nagyon kitettek, ugye főleg a turisták által látogatott részek, illetve a tengerparti több száz kilométeres szakasz, ezek abszolút, tehát a nagy települések ugyanolyan veszélyeztetettek, mint a Polinész-sziget világban, tehát ez tényleg a világ ötödik legveszélyeztetettebb országa az éghajlatváltozás szempontjából, úgyhogy itt önmagában a vízszint növekedés is nagyon sokat számít, de ugye itt a mangroveerdők és az egyebeknek az eltűnése miatt, ugye ezek a tengeri viharok is most már a partokat egészen máshogy mossák le, nem tudják enyhíteni, és hát azt se felejtsük el, hogy ez itt egy olyan hurikánövezet, ahol azért rendszeresen megérkeznek a nagyobb viharok, amik most már egyre gyakoribbak, és megint csak ugye ebből helyreállni, és az ezelőni reziliencia az egy nagyon költséges műfaj. Tehát ez bizony az a helyzet, ahol a klímaváltozás nagyon sok helyen tudja lefelé húzni az országot, és erre egyre kevésbé látszik az, hogy ezt tudná önmagában menedzselni. Úgyhogy volt is olyan pillanat, amikor úgy adtak nekik támogatást, hogy akkor az átlagok megóvásában próbálkoznak kikényszeríteni lépéseket, hogy írjon alá olyan környezetvédelmi egyezményeket az ország, amelyeket eddig nem tett meg, és ugye át is indult egy az átlagoknak a fehéredése. Tehát ez végeredményben pedig nagyon könnyen vezet oda, hogy a turizmus összeomolhat.
1: Az pedig nem túl jó, hiszen gyakorlatilag azon a lábon áll az ország.
0: Így van, tehát ugye minimum 45%-a a GDP-nek onnan jön. Úgyhogy ez így nem erős. Ugye azt azért még egyszer mondjuk el, hogy azért alapvetően a Brit Commonwealth-be, nemzetközösségbe tartozik. Tehát van még egy olyan utolsó kör, ahova fordulhat ilyenkor segítségért, de nyilván ezek a kapcsolatok már nem azok a kapcsolatok, mint régen voltak, és hát Nagy-Britanniának a saját mozgásterése, ahogy látjuk, és majd előleg se biztosbeséget, mint itt a nyáron. Hát az se a régi, úgyhogy ez se azt jelenti már, amit jelentett mondjuk szépen.
2: Értjük.
1: Jó van, köszönjük szépen, Botond,
2: kis
1: az információkat.
2: Kis ország, kis összefoglaló, igen. A kínaiakat
1: kis
2: önállóan,
1: nagy összefoglaló.
2: Kínaiakat önállóan rendbe tetted a fejemben. Meg sem vártad a kérdést.
0: Tudtad. Igen. Igen. Kis kereskedők kiszorították a helyeket.
1: Ez így van, igen.
0: Tehát vannak, na jó, de 11 ilyen országról beszélgetünk, akik még Tajvant ismerik el, úgyhogy azért itt az arányok mások, de legalább megtaláltuk ezeket is itt a Tour de Fei közben, hogy hol bujkáltak ezek az országok, akik még nem Pekinget ismerték el.
1: Oké, Botond, köszönjük szépen az infókat, jó munkát neked,
0: köszönöm,
1: szép napot,
0: neked szia. Magatok neki, sziasztok!
1: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő is elmondta, hogy mit kell tudni külpolitikai, belpolitikai szempontokból Belizről.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
4: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Frida Kahlo 1907. július 6-án született, mexikai festőművész, közéleti szereplő, emblematikus alakja a 20. századi Mexikónak, tőle választottunk aranyköpést, így hangzik: akik szeretnek minket, a szívükkel látnak, és olyan tulajdonságokat is tulajdonítanak nekünk, amelyekkel talán nem is rendelkezünk. Akik pedig nem akarnak szeretni, azokat soha nem fogják kielégíteni az erőfeszítéseink. A tökéletlenségeink nem hibák, ezek a kulcsai annak, hogy felismerjük, kik szeretnek igazán.
2: Szerintem nagyon jó mondás. Egyébként is jókat mondott Frida Kahlo, nem csak ezt, úgyhogy érdemes az életéről is olvasgatni. Én úgy emlékszem, hogy beszélgettünk már róla, de a fene tudja, lehet, hogy csak említésre került, hát amikor születésnapos volt.
1: Jövőre kerek évfordulója lesz, akkor majd elővesszük.
2: Jó, na akkor majd igen. A névnapos történészünket megkérjük, hogy egy Frida Kahlo gyors talpalót és egy életutat majd elevenítsen fel. Igen, azt mondja, érkeztek
1: például a zenét dicsőítő hozzászólások, mi történt, ma csak igényes, minőségi zene van.
2: Mindig az van. Kézműves módon készül, az, hogy ki milyen ízlésnek megfelelő, az attól függ, hogy éppen milyen kedve van az embernek.
1: ASP nálunk, ASP a spanyoloknál, magas terményárak, összeurópai túltermelés, orosz exportkorlátozás, orosz önellátás. Ja. Átállás, a halászati ágazat nincs óriási bajban, a sertéságazat igen, na majd erről fogunk beszélgetni.
2: Hát azért a halászati ágazat is óriási bajban van, azért megbeszéltük egy párszor.
1: És igen, de majd akkor ezt is elővesszük, ugye? A károkatonák és az asszály azért üti-veri rendesen
2: az biztos.
1: A halászokat is, úgyhogy nem
2: én
1: kell irigyelni.
2: Most így mondjuk, hogyha a mezőgazdasági részét nézzük a GDP-nek, akkor biztos vagyok benne, bár ezt te jobban tudod, hogy a sertés ágazat az sokkal nagyobb szeletet hasít ki belőle, mint a
1: egészen
2: halászati ágazat, úgyhogy szerintem ezért indult ezzel ez a kampány, de Mihálovics gazda rovatunkban, mint mondtuk, ez a téma. Meg nézem, hogy érkezette még kérdés. Aha, bizonyám, már sok kérdés érkezett a Messengerre is. Köszönjük szépen a hozzászólásokat és kérdéseket. Hát igen, kismacskával hallgatni a Millás reggelit, az csodálatos. Mi azt nem tudom, hogy milyen apropóból volt hírek után After Dark, de Titóék jönnek az A38-ra ősszel, mondja kedves agató. Igen, kifigyeltem. Tito and the Tarantula, és a...
1: Egy időben a szigeten voltak
2: állandó
1: jelleggel.
2: Igen. És az egyik legnagyobb mondat ugye a filmben, amit megidéztünk vele, az, amikor mondja, hogy most öljük meg a bandát. De ő nekik azért sikerül elmenekülni Titóéknak. Így van. A következő üzenetet azt most nem tudom elolvasni, mert Zsolt arra kért, hogy ezt ne olvassam be, de hát ezt imádom, amikor, de majd
1: akkor minek
2: átolvas.
1: Ír?
2: De nem, mert szeretné, hogyha
1: ja, tud. Értem.
2: Igen. Jó, oké. Na, hát ez, na jó, a chemtrail-lel kapcsolatban elég érdekes dolgokat ki tudunk deríteni, de biztos, hogy nem arra a következtetésre jutunk, mint azok, akik hisznek benne. Megyünk egy kis szünetre, promóciós összeállítás, hírek, közlekedési információk, és utána jövünk vissza Mihálovics gazda rovatunkkal.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a Tánkerői utcánál, valamint a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmári út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A mezőgazdaságot is veszélybe sodorhatja az akkumulátorgyárak környezet szennyezése. Aláírásgyűjtés indult a balatonvilágosi parti sétányért. Majdnem 4 milliárd dollárt buktak a befektetők Donald Trump saját kriptovalutáján. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat, 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar mezőgazdaságot is veszélybe sodorja az akkumulátorgyárak környezet szennyezése. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy a súlyos szennyezés híre tönkreteheti a magyar termékek, élelmiszerek jó hírét, ami akár az export leállásáig is vezethet. Koncz Máté, a szervezet elnöke, a Management Fórum érdeklődésére rámutatott, komoly mennyiségű víz kerül ki a felhasználás után a gyárakból, ami probléma esetén a talajvízbe jutva hatalmas területeket szennyezhet el, ennek a kockázata pedig igen magas. Egyfajta luxus bevásárló utcaként működött volna a Tőzsde Palota épületébe megálmodott új nemzeti galéria. A 444 forrásai szerint a Szabadság téren álló épület a térre hosszan benyúló nyitott és enyhén döntött előteret kapott volna, a központi csarnokban pedig kereskedelmi központot hoztak volna létre. Piero Lissoni, olasz építész néhány napja kiposztolta Instagram oldalára a Tőzsde Palotába tervezett nemzeti galéria látvány terveit. Aláírásgyűjtő akciót indított az Aligai Fürdő Egyesület, hogy ne építsék be a Balatonvilágosi parti sétányt. A petíciók.com oldalon olvasható felhívás szerint végveszélybe kerülhet a város ikonikus parti területe, ezért építési moratóriumot kérnek a klub Aligára. A hatályos szabályzat szerint az öböl feletti két közvetlen tóparti telket nem lehetne beépíteni, az előző kormány azonban ezt felülírta azzal, hogy kiemelt beruházássá nyilvánította a klub Aliga területére tervezett fejlesztéseket. Az egyesület szeretné, hogy mielőbb helyezzék hatályon kívül a kiemelésre vonatkozó rendeletet. Kora reggel orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet, legalább 7 ember meghalt, írja a Reuters. Egy 25 emeletes toronyházat is találat ért az épületben, ketten vesztették életüket, egy másik 21 emeletes ház pedig részben megsemmisült. Közben telefonon egyeztetett egymással az ukrán és az amerikai elnök, Volodymyr Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy valós esély mutatkozik a háború lezárására, egyúttal jelezte, hogy megállapodtak egy személyes találkozóban is. A megbeszélés az ankarai NATO csúcson lesz. Majdnem 4 milliárd dollárt buktak a befektetők Donald Trump saját kriptovalutáján. A Nansen elemzőcég szerint majdnem 1 millió ember vesztett a befektetésen, miután a kriptopénz árfolyama közel 98%-os zuhanást követően vasárnap 1 dollár 69 centen állt. Egy nemrég közzétett pénzügyi jelentésben az elnök elárulta, hogy 636 millió dollárt keresett a memcoinnal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a túlnyomó napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is lehetnek. Élénk lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet, délután 30 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 7 perc van. Folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Kettő műsorvezetővel, Kántor Endrével.
4: És Mihálovics Andrással is.
3: És a hallgatók is itt vannak, 0630-as 698-0980-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez, bevalljuk őszintén, a közlekedésről nagyon erdján állunk információk tekintetében, ami két dolgot feltételez: vagy unalmasnak tartják a hallgatók ezt megírni, vagy nincs is miről írni, hiszen mindenhol lehet haladni a fővárosban és vonzás körzetében, utóbbinak örülnénk a legjobban. Ebben a pillanatban a hallgató elkezdett írni egy üzenetet, amelyet azonnal törölt is, ezt nem láttuk
4: mert
3: jönni.
4: Nem szabad vezetés közben. Azt mondja, hogy most beszéltünk, mondja Zsolt, nemrég Emiliana Torrini budapesti koncertjéről, ahol ő is ott volt, de volt egy előzenekara, a Hjaltalin, abszolút is elég jól volt a Hjaltalin. Egy-két száma azt mondja, beleférne a Café zenei stílusába, a Millásba is. Igen, majd jó, hogy emlékeztetett rá, mert tényleg jó volt. Én ott ismertem meg az előzenekart. Így van. Azt mondja, hogy jó reggelt kívánok az uraknak. A sertés népszerűsítéséhez szeretnék hozzáfűzni valamit, írja Márk, és megosztott velünk egy infót. Mindjárt utána nézzünk ennek is, mert ez a témánk jön most nem sokára. Illetve azt is el tudjuk mondani, igen, szegény Andi a legrosszabb helyzetbe került, mert azért ilyen náthás a hangja, mert tényleg megfázott, de ez a klasszikus nyári légkondi megfázás.
3: Igen.
4: Úgyhogy
3: kicsit felelősnek érzem
4: neki
3: magam ebben, bár én nem fújattam rá direktbe a légkondit, mint a munkaállomásán
4: mint
3: mások.
4: Mint a gonoszok.
3: De egy biztos, hogy az, hogy én hibernálom a stúdióban dolgozókat minden egyes munkanapomon, az azért biztos nem használt az általános egészségügyi állapotának. Legközelebb jobban fogok figyelni. Első lépésként egyetlen fokkal 23-ról 24-re növelem.
4: De az nem jó, mert most fűteni fog, akkor elindul a fűtés,
3: hát
4: vigyázz.
3: Valamiért.
4: Na jó, na nézzük akkor, mi a helyzet ezzel a sertés ágazattal.
5: No, öcsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Azt írja az újság, hogy a kormány azt kéri, hogy a szokásosnál legalább 5-6 adaggal több sertéshúst együnk a következő hetekben. Én e felszólításnak a hétvégén több ízben is eleget tettem. A kérdés az persze, hogy az valóban magyar sertéshús volt-e. De
4: nagyon
3: hogy
4: jó
3: mi
4: kérdés.
3: Történik a színfalak mögött, ami miatt kormányzati kommunikációba beemelődött a sertéságazat? Egy szakértőt kérdezünk erről. Éder Tamást, a Hússzövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének is az elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Először egy fogyasztói dolgot tegyünk tisztában. Ugye kapott hideget, meleget a sertéshús fogyasztás az elmúlt években. Volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ne együnk sertéshúst, inkább fehér húsokat fogyasszunk. Most éppen a tudomány legújabb állása szerint egészséges a sertéshús, vagy kevésbé?
6: A egyensúlyozott egészséges étrendnek része a sertéshús, megfelelő mennyiségben, mindenféle más élelmiszerekkel együtt fogyasztva. Azt gondolom, hogy ez egy olyan étel, ami nehezen támadható, tény, hogy az elmúlt évtizedekben különböző hatások érték a sertéshús fogyasztást. Részben az okozott problémát kezdetben, hogy más fehérjék, más állatéredetű fehérje, leginkább a baromfi hús, az ugye lényegesen olcsóbb volt. Ez elvitte a fogyasztók egy részét. Utána azért a fogyasztók visszataláltak a sertéshúshoz, mégis csak van különbség felhasználhatóságban a két hús között. És hát vannak ezek az étkezési szokásokról szóló viták, meg különböző divatok. Ezek természetesen vannak a sertéshús fogyasztásra is, úgyhogy egy kicsit hullámzó, de azért összességében egyébként Magyarországon viszonylag stabil sertéshús fogyasztásról beszélhetünk. Ez ilyen 25 és 30 kg per fő per éves szinten mozog, beleértve a készítményeket is.
4: Uh-huh. Okay. Gondolom, hogy ilyenkor, amikor a grill szezon beüt, akkor egy kicsit megugrik ez a fogyasztás.
6: Igen, bár az egyik problémát most éppen az okozza, és most nem Magyarországért megbapoljunk őszinten, hogy a várakozások, a húsipari vagy a sertéshús ágazati várakozásokhoz képest ez a grill szezoni kereslet, növekedés, ez nem olyan mértékű, mint amit szerettünk volna látni. Ebben is nyilván több tényező szerepet játszhat, azért nagyon meleg volt, nem csak nálunk, hanem Európa nagy részén az elmúlt hetekben, ilyenkor azért nyilván a grillezési hajlandóság is egy kicsit alacsonyabb. Az igazság az, hogy nem hasznos az a grillezésre sem, hogy a VB meccsek jelentős része éjszaka meg hajnalban van,
4: és
6: hogy elmaradnak azok a közösségi rendezvények, ahol esetleg nagyobb mennyiségű grillhús elfogyott volna. Úgyhogy ilyen apróságok is befolyásolják azt, hogy jelen pillanatban a világpiacon és ezen belül is az Európai Unióban a kereslet a sertéshúsok iránt finoman szóval azt mondja, és diplomatikus, hogy nem növekszik olyan mértékben, ahogy azt szeretnénk, így ebben a nyári időszakban, sőt egyes régióból azt jelentik, hogy inkább csökkenés van, vagy stagnálás.
3: Oké.
6: És akkor megtaláljuk a probléma gyökerét.
3: Igen, jó? Valószínűleg ez, de az is azért szokatlan, hogy a kormányzat külön felhívja erre a figyelmet. Ebben azért szólalt meg a vészcsengő a fejemben, mert hogy nagy lehet a baj akkor ezek szerint a kormányzati kommunikáció része.
6: Így van. Alapvetően két ezen túlmenőleges gyökér oka van annak, ami itt kialakult. Ez most az elmúlt több mint egy évben, és az elmúlt másfél hónapban Magyarországon. Az egyik az, hogy a világban ez a nemzetközi kereskedelmi háborús időszak, ez nem segítette finoman szólva az Európai Unió sertéshús kereskedelmét. Kína és az EU között volt egy a sertéshústra vonatkozó vámháború. Kína egészen érdekes, extrém vámot alkalmazott a sertéshústra majdnem egy fél éven keresztül. Ez jelentősen befékezte az Európai Unióból Kínába történő sertéshús export mennyiséget.
3: Bocsáss meg, aki kevésbé van benne a sertés ágazatban, ez egy jelentős kiviteli célpontja volt Európának, Kína sertéshúsban?
6: Európának évek óta a legnagyobb exportpartnere Kína. Itt néhány évvel ezelőtt csak a kínai export mennyiség meghaladta az 1 millió tonnát. Most meg ott tartunk, hogy talán ennek a fele vagy még annyi sem fog kimenni.
3: A kínaiak nem törekednek egyébként önellátásra?
6: Erről van szó, önellátásra törekednek. Van. Vélhetően ez állt az alkalmazott vám hátterében is, most azon túl, hogy itt a vámháborúban ez egy jó eszköznek tűnt Kínában. Kína önellátottsági szintje évről évre növekszik az 5-6 évvel ezelőtti nagyon súlyos afrikai sertéspestis után, és bizony kisebb az a kereslet, amit mutatnak az európai húsinak. És akkor erre tett még rá az elmúlt egy évben az, hogy az afrikai sertéspestis megjelent Spanyolországban, amelyik mára a legnagyobb sertéshús előállítójává vált az EU-nak, és részben kiszorult, így kell helyesen fogalmaznom, a kínai piacról, mert ilyen regionalizációs eljárás keretei között Spanyolország bizonyos részéből, bizonyos feltételek mellett lehet szállítani Kínába sertéshúst, de a meghatározó katalón részről nem. És ez a spanyol mennyiség, ami korábban Kínába ment, illetve más EU-n kívüli országokba, amelyik most a sertéspestis miatt nem mehet, ez beszorult Európába, és nyomja az európai kínálatot. És erre jött rá a magyar történet. Ugye két kellemetlen dolog történt az elmúlt fél évben az afrikai sertéspestis területén Magyarországon. Az egyik az az, hogy megjelent Dél-Dunántúlon, Horvátországból átjött Baranyába, Vaddisznóba. Ez azt jelenti, tehát hogy miért probléma ez? Ez azért probléma, mert azokban a régiókban, ahol a vaddisznóban megjelenik a sertéspestis, az azokban a régiókban felnevelkedő normál házi állomány, ahol származó húsnak a kereslete is korlátozott. Tehát harmadik országok legtöbbje az bizonyos típusú korlátozásokat alkalmaz Magyarországgal szemben, és ahogy nő az a terület, ami érintett a vaddisznó sertéspestis miatt, úgy csökken a szabadon értékesíthető, a harmadik országokban szabadon értékesíthető magyarországi sertéshús mennyisége. Tehát ez már egy korlátot hozott, és hát utána is igazából a nagy csapás, amitől féltünk, hiszen azért ez az afrikai sertéspestis az most már több mint 8 éve itt van vaddisznóban Magyarországon, és hát féltünk attól, hogy előbb-utóbb ez megjelenik házi sertésben is, és ez ugye megtörtént a románok határ mellett, megjelent egy telepen, és ennek aztán megint olyan eredménye van, hogy a nevezett harmadik országok, tehát az EU kívüli országok további kereskedelem korlátozó intézkedéseket léptethetnek életbe, ami csökkenti a magyar export lehetőségeket.
3: Okay.
6: És emiatt lépett fel a kormányzat, hogy segítse az így beszorult hús magyarországi felhasználásának.
3: Továbbra is ugye egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos tudnivaló, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes.
6: Így van, tehát az egyedül az ilyen... a vaddisznóra és a házi sertésre veszélyes betegség, az emberre egyáltalán nem veszélyes, de ismétlem, tehát házi sertés állomány csak egy helyen jelent meg Magyarországon, és természetesen az is likvidálva az állomány.
3: A következő kérdés az az, hogy segíthet-e egy ilyen akció, ha a fogyasztók szolidaritásból mondjuk több sertéshúst vásárolnak. És itt ugye meg kell értetni azt is a fogyasztókkal, hogy ez miért fontos, hogy mi segítsünk. Mekkora értékről van szó mondjuk a sertés ágazatot nézve?
6: Minden pici segítség ilyenkor fontos. Tehát azért Magyarország az elmúlt évek során érte el azt a szintet, amikor az önellátottsági szint az biztosított teljesen. Van exportunk, meg van importunk is, de a nettó hús exportunk az elmúlt években plusz-minusz néhány tízezer tonnát mutat, tehát ennyivel viszünk ki többet. És hát nézd, ez egy olyan ágazat, amelyik egyébként a mezőgazdaságon belül az exportban az egyik legnagyobb, a sertéshús és húskészítmények tekintetében, és hát mégis eltart jó néhány tízezer embert, és biztonságos húsellátást biztosít Magyarországnak. Abban az esetben, hogyha tartós lesz az a helyzet, ami most kialakult, hogy a túlkínálat miatt hát nagyon beszakadt a sertés ára. Tehát az kell látni a hallgatónak, hogy most 400-450 forint közötti élősertés árak is vannak, és ez messze nem fedi le a költségeket. Magyarul a sertéstenyésztők nap mint nap buknak az állaton. Egy-egy állaton értékesítésnél súlyos 1000 forintokat, tehát 10.000 forintot is. De ez így van most mindenhol Európában, minek utána egy korrekciónak vagyunk a szemtanúi. Sajnálatos módon. A kérdés az, hogy ennek a korrekciónak Európán belül hol lesznek a legnagyobb vesztesei. Az a segítség, amit a magyar fogyasztó nyújthat azzal, hogy most esetleg több sertéshúst vesz, és odafigyel arra, hogy magyar sertéshúst vegyen, az abban nyújthat segítséget, hogy ennek a piaci korrekciónak a magyar sertés ágazat ne a legnagyobb vesztesei közé sorolódjon.
3: Mennyire lehet felismerni a magyar sertéshúst a boltokban? Mondjuk, ha tőkehús nézzük, és nem előre csomagolt terméket, mert ott ugye rá kell írni jó esetben. A kérdés így persze van. Az is, hogy mondjuk egy vágóhíd nem dolgoz-e fel importsertést, mert akkor ugye az van, hogy magyarországi a termék, de mondjuk a disznó az nem Magyarországon röfögött. Tehát honnan ismerhetjük hát fel, hogy melyik az a hús, ami biztos, hogy magyar olban nőtt fel?
6: Azért tehát a csomagolt esetében Magyarországon levágott külföldi sertés az a csomagoláson szerepel. Tehát szerepel az, hogy hol lett elhízolva és hol lett levágva. Tehát még ezt is megnézheti a fogyasztó. Ugyanakkor az igazság az, hogy azért nem jellemző. Tehát Magyarországon a vágott sertések döntő része a magyarországi állomány. Az előre csomagoltak esetében tehát viszonylag biztos lehet abban a fogyasztó, hogyha megnézi a címkét, azon rajta van, hogy Magyarországon beízlalt, Magyarországon gábolt állat, az magyar. Ugye a problémát az a tőkehúsos pultokon való hús jelentheti, de ott is azért ma Magyarországon van egy olyan szabály, hogy jelölni kell a földrajzi eredetét annak a húsnak, ilyen elméletileg ilyen kicsi zászlócskákkal is kellene jeleznie a kereskedőknek, bizonyos négyzetméter fölötti kereskedők esetében, hogy honnan származik az a tőkehús. Ezt egyébként, amennyire én így azért figyelem, a legtöbb üzletben de is tartják, és jelölik, jelzik, tehát hogyha a fogyasztó tényleg tudatos és odafigyel, akkor ki tudja választani a magyar sertéshúst az ilyen polcokon is. Vagy polcokon
4: jó,
6: is.
4: Hát ugye az a, igen, és ebben teljesen igazad van, sajnos ugye a fogyasztóknak ez a fajta tudatossága azért egy bizonyos lemorzsolódást hoz. A hallgató meg azt írja, hogy ne felejtsük el, hogy 5% a sertéshús áfája, mert önmagában már ez is egy elég nagy támogatás szerinte.
6: Nyilván igen, ez egy fontos epizód volt az ágazat életében, de hozzá kell tennem, hogy sokkal nagyobb szerepe volt az 5%-os áfának abban, hogy az ágazat kitisztuljon. Tehát, hogy a fekete áfamentes és a verseny nagyon erősen torzító kereskedés eltűnjön a magyar sertés ágazatból. Csak hogy milyen mértékű volt ez, hogy mondjak néhány számot. Amikor 27%-os áfa volt, akkor Magyarországon hát olyan 3,7-3,8 millió disznót vágtak hivatalosan éves szinten. Ez volt a hivatalos statisztikai szám. Amikor lement 5%-ra az áfa, akkor két éven belül 4,5, majd 4,8 millióra fölment a vágásszám, miközben az állomány létszáma nem változott. Tehát hirtelen előkerült 1 millió disznó, amit hivatalosan is levágtunk. Ez egy piacfehérítő lépés volt, és ez nagyon fontos volt az ágazat életében, annak érdekében, hogy a legálisan, tökéletesen működő versenyzők legyenek azok, akik megnyerik a versenyt, és nem azok, akik a szürkében eveznek.
3: Mennyire partnerek a kereskedők ebben a hazai sertéságazatot védő intézkedés sorozatban? Ezt azért kérdezem, mert hogy nyilván ők azt nézik, hogy hol lehet a legolcsóbban sertéshúst kapni, és most gyanítom, Nyugat-Európában is olcsó a sertéshús, beindult egy árverseny, hogy mindenki megszabadulhasson a készleteitől.
6: Hát azt kell mondom, hogy vegyes hozzáállás, és ezt a vegyes hozzáállást ezt sajnos nem segítették az elmúlt években az élelmiszer árakba történő adminisztratív intézkedések. Ugye ezek az intézkedések, ezek a kereskedő pozícióját rontották, eredményképzési pozícióját, és ebből adódóan lényegesen nagyobb lett az attraktivitása az olcsó import beszerzésének azoknak a termékeknél, amelyekre érvényesek voltak ezek a, illetve még mindig érvényesek ezek a árstop, árrésstop, stb. Intézkedések. Erre is hagyd mondjak egy példát, amikor a comb volt, a sertés comb volt ugye árstoppos termék, amikor a comb árstoppos volt, akkor a comb import gyakorlatilag majdnem megháromszorozódott egy év alatt, miközben az egész sertéshús importunk érdemben nem változott. Tehát ezzel korrigált a kereskedő, hogy nagyon-nagyon olcsó, bárhonnan beszerezhető import combot vett, csak csökkentse azt a veszteséget, amit az intézkedés okozott. Hasonló jellegű lépéseket sajnos most is látunk az árrestop idején. Részben a piaci helyzetből, részben az árrestop okozta árok minimalizálására való törekvések miatt a kereskedők bizony keresik az import sertéshúst. Néhány évvel ezelőtt egyre több kereskedőnél jelent meg az, hogy az alapvető napi szintű tőkehús kínálatban kizárólag magyar termékeket hoznak, voltak olyanok, akik ezt ugye nyilvánosan fel is vállalták. Hát az adminisztratív árpolitikai intézkedések eredményeként ezek a vállalások gyakorlatilag eltűntek. Voltak olyan kereskedők, akik személyesen fölhívtak és elnézést kértek, de azt mondták, hogy ebben a helyzetben nem tudják ezen vállalásokat fenntartani, úgyhogy ilyen értelemben és sertéságazatnak nem jöttek jól ezek az intézkedések. Zajlik az olcsó import beáramlása, aminek mi nem örülünk, minden egyes esetben jelezzük ezt a kereskedők felé. De ők meg szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy nekik most minimalizálni kell a veszteségeinket, és ennek érdekében bármit hajlandók behozni ezt a Spanyolországból is, ha kell, hogyha azt olcsóért adják. Már pedig a spanyolok most olcsóért adják, mert nem tudnak mit csinálni. Mm.
3: Egy utolsó kérdés, az fogyasztói árakban lehet ezt a sertéstartók szempontjából nehéz piaci helyzetet tetten érni? Tehát csökkennek az árak, és ez mondjuk növelheti a fogyasztást?
6: Egyértelműen csökkennek az árak, tehát ha megnézi az ember a társas statisztikai adatait, akkor csak az idei évben, éveleje óta is volt egy 5-10%-os fogyasztói árcsökkenés, de ha a tavalyi évhez, a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítom, akkor ez meg egyes húsok esetében meghaladja a 15%-ot elérheti húszat is. Tehát igen, a fogyasztói árakban egyértelműen látszik az, hogy ezen a termékpályán hát piaci zavar van. És értem én, hogy most esetleg néhányan felhallgatnak, hogy de a disznóvára nagyobb mértékben esett. Igen, viszont jó néhány más költség is nagyon fontos szerepet játszik a tőkehús összköltség struktúrájában, azok viszont emelkedtek, úgyhogy összességében az élősertés árának a csökkenése az, ami megjelenik a húsfogyasztói árában. És ez igen, ott van, ezt láthatja a fogyasztó, még akkor is, hogyha ezt ismerem, mert azért elég rég vagyok ebben a bizniszben, valahogy ez a fogyasztói érzékelésben ez nem szokott megjelenni. Ők még most is úgy érzik, hogy nő a sertéshús ára, pedig most már másfél vagy két éve folyamatosan csökken.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, elmagyaráztuk a fogyasztóknak, hogy mit kell látnia mögött a kormányzati kijelentés miatt. Azt hiszem, köszönjük még egyszer, szép napot is.
4: Köszönjük szépen az
6: infókat. Minden jót piaci helyzethez.
3: Szervusz, minden jót. Érder Tamással, a Hússzövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének az elnökével beszélgettünk, elmagyaráztuk, hogy miért búzdít sertéshús fogyasztásra a magyar kormány.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbedje meg a mindenségit neki.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Magyarország vár. Csobbanás és felfrissülés a meccsekben. Orfű. A pécsiek Balatonja. A nyugat meccsekben fekvő település a vízi élmények paradicsoma, ahol 4 mesterségesen kialakított tóban lehet hódolni a nyár örömeinek. Az egyik legkedveltebb a strandolásra, horgászatra és csónakázásra is alkalmas Orfői tó, amelynek fokozatosan mélyülő vizét a családosok kedvelik leginkább. A pécsi tó sportosabb élményeket kínál, itt szörfdeszkát, sárkányhajót, kajakot, szapot és még vitorlást is bérelhetünk. Gyalogosan vagy akár bringával is érdemes körbejárni a tavat. A 6 kilométeres út nagy részt kiépített járdán vezet, gyerekekkel is biztonságos. Orfű attrakciója a ma is működő, ősi eredetű malmok. Menjünk végig a malmoktól induló vízfőtanösvényen, amely egy különleges építészeti alkotáshoz, a forrásházhoz vezet. Aki pedig barlangászna, keresse a mecsekházát, ahonnan vezetett túrák indulnak a föld alá.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: És akkor nézzük, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén eddig az első, hát bő fél óra kereskedése után. Cibere Ákos elemzővel tesszük mindezt. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Hogy áll a BUX?
4: Pénteken új történelmi csúcsot döntött a BUX Index, itt 143.092 ponton állított be egy új történelmi csúcsot a hazai vezető index. A mai napot pedig itt a csúcsdöntés után itt egy profitrealizálással kezdte meg a piac. A forgalom valamelyest a megszokott szint alatt alakult, most 751 millió forinton van a forgalom jelenleg, és 142.498 ponton áll, ez egy 4.5%-os mínusz jelent. A vezető részvényeink közül pedig szinte mindegyik csökkenést mutat. A Richter, OTP, MOL és a Magyar Telekom is egy 3-5%-os mínuszban van jelenleg. Egyedüli kiugró részvény a mai napon a forgalom szempontjából is jelenleg a harmadik legforgalmasabb papír, az Állami Nyomda, ami egy 8%-os pluszban van.
5: Ott valami hírvezérelt dolog lehet?
4: Igen, pontosan. A holnapi nap kerül le az osztalékszelvény a részvényekről, tehát ez a mai az utolsó olyan nap, amikor az 519 forintos osztalékra jogosító részvényeket még vásárolni lehet, és valószínűleg ennek köszönhetően emelkedik ma ilyen szinten a nyomda.
5: Oké. Mi a helyzet a devizapiacon? Ott a forint tartja az erejét, amelyet megszokhattunk a tavaszi hónapok óta?
4: Továbbra is ezeken az erős szinteken van a forint, mind az euróval, mind a dollárral szemben. itt az euró esetében továbbra is a 355 és 350 forintos szintekre érdemes figyelni. Most éppenséggel az árfolyam 353,2 forinton áll, a dollárral szemben pedig 309,1 forinton.
5: Uh-huh. Valami piac befolyásoló tényező jöhet-e a mai napon? Ugye holnap reggel inflációs adat az oké, de az ma még nem hat a kereskedésre, de van-e valami, ami esetleg igen?
4: Mai napon már igazán jelentős piacbefolyásoló adat nem fog érkezni. Itt 8.30-kor megérkezett az ipari termelési adat, ami kifejezetten jó számokat mutatott, azonban erre azért nem reagált jelentősebben a forint, és ahogy mondtátok, a fontosabb majd a holnapi inflációs adat.
3: Jó, akkor várjuk ezt. Köszönjük szépen az információkat.
4: Köszi szépen.
3: Az elmúlt percekben Ciber Ákos elemző mondta el, hogy a budapesti értéktőzsdén milyen kereskedés zajlik, milyen irány alakult ki, és beszélt a devizapiacról is.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Unalomig ismételt vicc az, amikor a juhász embert faggatja az adóellenőr, hogy hány birkája van, és mondja, hogy számolja meg maga, és ez általában nem szokott sikerülni. Gondoljuk el ugyanezt mondjuk vadállatokkal, majdnem Mission Impossible, de majd segít a technológia, ugye?
3: Igen, van ugyanis egy nagyon izgalmas fejlesztés, a Rapid. Ennek egy nagyon jó, ez egy nagyon jó mozaik szó, majd mindjárt megkérdezzük, hogy pontosan mit jelent, de lényegében egy új algoritmusról van szó, amelyet Zábó András és Nagy Máté, az MTA ELTE Lendület Kollektív Viselkedéskutató Csoport munkatársai együttesen fejlesztettek a Max Planck Intézettel és a Stuttgarti Egyetem kutatójával. Úgyhogy itt is van velünk a vonalban Nagy Máté, aki az Evolúció Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE biológiai fizika tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Falazzunk egy kályhát, hogy mi hívta életre ezt az innovációt, mi volt az a probléma, amit meg kellett oldani?
4: Én csoportos viselkedés kutatásával foglalkozom, melynek során ugye élőlényeket szeretnénk megérteni, hogyan oldanak meg komplex problémákat, és hogyan lehet ebből egyébként tanulni és okulni mesterséges rendszerekhez. És emiatt volt fontos számunkra, hogy mennyivel jobban lehetne a kutatás

0: Egyébként ez egy további kutatási irány, amit szeretnénk kiterjeszteni.
1: Jaj, de...
0: Zebrákat is lehet, igen, tehát ugye pont ez a kérdés, hogy ha most természetvédelem vagy más célra szeretné az ember használni, hogy időnként lát néhány zebráról fényképet, most ugyanazok a zebrák, vagy jaguárok, vagy tigrisek fordulnak elő
2: ez
0: egy élőhelyen.
2: Ez néha politikai kérdés is ám, azért kell
0: hát
2: nagyon óvatosan bánni ezzel.
0: Igen, minden eszköz azután ugye az embereken múlik, hogy mire hasznosítják, de mi természetvédelmi és kutatási célra fejlesztettük alapvetően az eszközt.
1: Oké, tehát, hogy alapvetően akkor arról van szó, ugye, hogy azonosít állatok. Van valami határ, hogy hány állatot tud azonosítani a rendszer, vagy hogy működik az egész? Azt avasd be minket, kérlek.
0: Kicsit belemeltek a részletekbe, ami az újdonság volt, és ugye elhangzott a felkonferálásnál is, hogy Zábó András doktori munkatársam főmunkájával, ugye az az ötletünk volt, hogy hogyan lehetne ezt, ugye egy képi adatbázisba szeretnénk megtalálni ugyanazt az állatot. Tehát ugye úgy lehet beazonosítani az állatot, hogy ez az az állat, amit korábban láttunk, lehet, hogy egyébként valami azonosítója, vagy neve, vagy valami történt már ezzel az állattal. És a korábbi programoknál képi adatbázis hasonlítottak össze képekkel, és így próbálták megtalálni, ami számunkra ugye az újdonság, hogy egyedi kulcspontokat keresünk az állaton. Ez kicsit hasonló ahhoz, ahogy az ujjlenyomat felismerés működik, tehát, hogy egyedi mintázati sok kis részletből áll össze ezeknek a részleteknek a halmazából egy olyan egyedi azonosító, ami beazonosít egy egyedet. És ezeket az egyedi pontokat mint vektorok reprezentáljuk. Tehát a vektorok között kell hasonlóságot keresni, ami meg sokkal gyorsabb és sokkal jobban skálázható. Tehát, hogyha egy képi adatbázisra gondolunk, ahol először csak 10, aztán 100, akár már 1000 állat van benne, ugye a számítási kapacitásnál vannak olyan folyamatok, amikor úgy mondjuk, hogy nem lineárisan, tehát hogy nem arányosan nő, hanem sokszorosára nő. Arra gondol a hallgató, hogy mondjuk egy szobában 5 ember van, az hány embernek kell kezet fogni egymással, mindenki mindenkivel, és akkor ezt felskálázunk 1000-re, akkor már ez egy milliós szám lesz. Tehát, hogy ezért működik nagyon jól és gyorsan ez az algoritmus, és vannak olyan pontok, amikor igenis számít, ugye, amikor egy mennyiségi, tehát az, hogy felgyorsít egy ötlet valamit, az igazán hozzáférhetővé teszi. Tehát korábban mondjuk egy nagy szerveren, akár percekig, néha órákig kellett keresni egy nagy adatbázisba, hogy megtaláljuk az állatot, ez pedig drónon, vagy okoseszközön, vagy egy egyszerű laptopon is másodperc alatt több egyedet be tud azonosítani.
1: Ja, tehát valós időben történik, ugye, ez az egész, és ez az úttörő ebben a fejlesztésben. A Rapid, ugye mondjuk ki a nevét, ami nyilván a gyorsaságára utal, de közben pedig a mozaik szó egy tök jól leírja, hogy ez miről szól.
0: Igen, ez egy angol betűszó, és arra vonatkozik, hogy állatok egyedi azonosítása, újra azonosítása, tehát amikor meg kell találni egy adatbázisban, és ennek az edge device, ugye azok az okos eszközökre utal, az utolsó D betű, ami pedig akár egy mobiltelefon, egy drón lehet. Tehát, hogyha egy olyan természetvédelmi vagy kutatási monitorozási feladatra gondolunk, amikor akár egy drón vagy egy drón flotta pásztázik át egy területet és talál meg állatokat, és akkor például, hogyha az lenne a kutatási cél, hogy kövessünk egyedet, hogy mi történik a nap során vele, akár egy zebra csapatba szétválik a zebra csapat, folyamatosan fel tudja ismerni, hogy melyik az a zebra, és egyébként kikkel találkozik, és vagy egy nagyobb területen összesen hány állat él ténylegesen.
1: Ez ugye egy olyan fejlesztés volt, amit, mint mondtam, a Max Planck Intézettel és a Stuttgart Egyetem kutatóival együtt készítettetek. Hogy jött ez az egész? Ez ilyenkor van egy kezdő ötlet, és akkor kerestetek rá együttműködőket?
0: Nem teljesen, igen, csak lényegében hosszabb időskálán nyúlik ez vissza. A Max Planck és a Zsuzsádi Egyetemről Amir Ahmad kutató volt, aki velünk dolgozott, és egy pár évvel ezelőtt jó pár évvel ezelőtt indult el egyedműködés köztünk, én akkor egyébként én is egy Max

0: bankintézetben dolgoztam, és ő egyébként a mérnöki tudományokból jön, én fizikus vagyok eredetileg, és akkor derült ki, hogy egyébként mennyire hasonló a gondolkodásunk sok dologról, és mennyire jól lehet egyébként alkalmazni, ötvözni a különböző szakmai potenciált, és ezáltal alakult ki egy együttműködés, és most ez a konkrét kutatás, ez ilyen szempontból teljesen adódott.
1: Közben néztem a közleményt, amit kiadtatok, és akkor az volt számomra, ami nagyon érdekes, hogy növeli az egész hatékonyságát ennek a Rapidnak az, hogy nem igényel ugye grafikus processzort, ami hát egyrészt mostanában elég drága, egyre több probléma van ezzel, meg ráadásul, hogyha egy számítási kapacitás nagy, akkor az is egyrészt lassíthatja, másrészt pedig hát elég energiaigényes is tud lenni.
0: Igen, ez így igaz. Tehát ugye a modern, ugye mesterséges intelligencia alkalmazások során óriási mennyiségű számolást kell végezni, és akkor kapunk nagyon jó eredményeket. Ilyen szempontból hát egyedi ez, hogy igazából vektorok között keresünk, és emiatt nem szükséges olyan nagy méretű számítási kapacitás. És a másik szempontból, amiért ez fontos lehet, mert pont ha egy a drónos példára gondolunk, akkor maga a GPU, az a grafikus számítási kapacitás, az szabadon marad, és arra, hogy más intelligens dolgokat ugye számoljon és végezzen a drón, tehát hogy kommunikáljon egymással, vagy az adott felismerés alapján meghozza az adott döntést.
2: Az állatok mérete az determinál? Tehát mondjuk egy seregély csoportból is tud értelmezhető adatokat kinyerni, vagy van egy bizonyos mérethatár, ami fölött működik megbízhatóan igazán?
0: Két dolog fontos itt. Nem feltétlenül az árat tényleges mérete, hanem az a felbontás, amiről képet tudunk róla készíteni. Tehát, hogy ha tudnánk egy adott állatról, legyen az egy rovar, és egyedi mintázata van, és ez egyébként a másik nagyon fontos dolog, hogy egyedi mintázati mintázattal szőrzett, tollazat, vagy a bőrének a mintázata, esetleg pikkelyek rendelkezzen. Tehát ahol, mint ha egy tigrisre gondolunk, vagy egy jaguárra.
1: Igen, azt látom a videótokat, ami pont egy ilyen jaguár van rajta, és azt mutatja meg a rendszer, hogy nézi meg. Tényleg olyasmi, mint egy ilyen új lenyomat szkenner.
0: Igen, igen, tehát hogy egyedi pontokat, és vannak tényleg, ezért is említettem, hogy évekig, ha egy kutató ezekkel az állatokkal dolgozik, akkor rááll az agya, és megtanulja, és akár több tíz, vagy van, hogy több száz egyedet is meg tud különböztetni, de hát ugye ennek is vannak korlátai, illetve hát egy hihetetlen idő- és energiaigényes folyamat ezt megtanulni. Tehát kellő felbontás kell az állatról, tehát lehet az tényleg akár egy olyan rovar, akinek egyedi mintázata van, bár ilyet nem teszteltük, de akkor nagyon közelről kell lefotózni. Tehát a seregélyes példa ilyen szempontból azért sántít, vagy nem valószínű, hogy működne, hogy egy adott állatról egy olyan képet tudunk készíteni, ami több százszor, több száz pixel. A másik az, hogy a seregélyeknek azért azt gondolom, hogy nincs elég különböző mintázata.
2: Nem egyedi a mintázata, hát, értem.
1: Nem ismerjük annyira a seregélyeket most így, hogy
2: hát
1: tényleg...
2: Hát ez a baj! Ne haragudjál! Pont a seregélyek!
0: Én már dolgoztam seregélyekkel, és egyébként nagyon okos és
1: gyönyörű szép
0: állatok,
1: madarak, igen.
0: De igen, megpróbáltak olyankor a kísérletek során túljárni az eszünk sok helyen.
1: Na tessék!
0: De nincs eléggé egyedi mintázatuk ehhez.
1: Ez az egész...
0: Sok olyan állat van, amire meghasználható.
1: Na most akkor, hogy mire használható, ezt nyílt forráskódú fejlesztésként készítettétek ezt a Rapidot, tehát ugye szabadon hozzáférhető nemzetközi kutatóközösségeknek. Mit láttok, hogy ráugrottak valakik, hogy ezt most szeretnék továbbfejleszteni, használni?
0: Hát a használatra mindenképpen azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, mert ugye Egyrészt van az, amikor az ember szembesül egy problémával, hogy milyen jó lenne, ha ezt tudnánk csinálni magunknak, és akkor hogy csináljuk meg, hogy ténylegesen tudjuk használni. Igazából ez volt az egyik motivációnk. De a másik az, hogy ha már csináljuk, akkor legyen elérhető mások számára is, mert azt gondoljuk, hogy ha munkát teszünk vele, és egy igazán jó dolgot csinálunk, akkor ténylegesen lehessen kutatásra is, meg a természetvédelemre is használni, úgyhogy ezért nem is volt szinte kérdés, hogy nyílt forráskódú legyen. Ugye ez amiatt is fontos, hogy utána mások akár tovább fejlesztetik, ahogy mondtad, viszont abból is, hogy nem árunk zsákba macskát, meg lehet nézni, hogy mi az, ahogy működik, és tényleg utána akár fejleszthető is. A felhasználás során meg arra külön figyelmet fordítottunk, hogy könnyen használható legyen. Tehát onnantól, hogy van az egész apparátusnak ugye a hátterébe, ami a program csinál, de azt a felhasználónak nem feltétlenül kell látni.
1: Ja,
0: tehát,
1: igen, persze.
0: Egy terepi biológus, természetvédő, természetparti dolgozó is olyan egyszerű legyen, mint bármi, amit csak letöltünk, utána elindul, bekér egy-két dolgot, hogy akkor mi az az adatbázis, most fényképekből előbb, korábban készült fényképekből vagy videókból szeretnénk dolgozni, és akkor mik azok a képek, amit meg össze szeretnénk ezzel az adatbázisra hasonlítani és felismerni. Tehát nagyon egyszerűen használható, és pont azért, hogy könnyen elérhető legyen, és minél többen használják is, és azóta jó pár még, ugye most jelent meg frissen a cikk, korábban konferencián beszéltem én is, és kollégáim is erről, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és több változatos megkeresést kaptunk. A jogos adatbázis egyébként mi készítettük, vagyis együttműködő partnereink kerestek meg korábban, ugye azzal, hogy itt vannak ténylegesen ezek a vadkamera felvételek éjszakai, elmegy ott egy jaguár, és egy nagy nemzeti park Ecuadorban, ahol nem tudják, hogy most ez hány egyed él valójában ott.
1: És akkor ennek a segítségével.
0: Ténylegesen, igen.
1: Jó, hát figyelj, visszatérünk akkor erre még, de nagyon gratulálunk ehhez, mert ez egy szuper fejlesztés, és köszönjük szépen, hogy elmondtad a hátterét, úgyhogy meglátjuk, hogy hova fejlődik a Rapid. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Nagy Máté, az Evolúció Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE Biológia Fizika Tanszékének egyetemi docense beszélt a Rapidról, amit közösen fejlesztettek Zábo Andrással, illetve a Max Planck Intézet és a Stuttgart Egyetem kutatójával.
3: Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
4: Aha, aha, aha.
2: No, hát ez volt már a Millás reggeli, holnap is lesz nap, benne lesz Millás reggeli is, ezt minden kétséget kizárva
1: lesz,
2: állíthatom.
1: Lesz bizony, képzeld el, hogy Ács Gábort várjuk, mondod, ide szeretettel a
2: hát
1: stúdióba.
2: Hát ne ígyunk előre a medve bőrére.
1: Bizony, jön az Ács Gábor, és utána pedig természetesen veled is lesz műsorban a héten.
2: Szerdán.
1: Ezt megfigyelted?
2: Igen,
1: na,
2: észrevettem.
1: Nagyon jó.
2: Na jó, oké, köszönjük a kitartó figyelmet a Csók világnapján.
1: A Csók világnapja,
2: néhány csókaszt kíván mindenkinek, de ne feledkezzünk meg se a doboz légzésről, se mikrobiomunk állapotáról, a GDP termelésről pedig már nem is beszélve. Szép napot, sziasztok!
3: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Reed Packer, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szijjeldeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai Alsórakparton a Petőfi hittól északra és a Margit hittól délre, a Közraktár utcában befelé, a Tököli úton a Barostér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Lassan magára talál az ipar, jó adatokat mutat a kiskereskedelmi szektor, személyesen vesz részt a NATO csúcson a magyar kormányfő, tovább bővül az olajkitermelés, napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat, délután pedig 30 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Lassan magára talál az ipar, a termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, munkanap hatástól megtisztítva viszont 5,4%-kal nőtt. írja első becslésében a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az év első 5 hónapjában az ipari termelés 0,7%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. Közben jó adatokat mutat a hazai kiskereskedelmi szektor is. Májusban 4,8%-kal nőtt a volumen az előző év azonos időszakához képest. A vegyes üzletek értékesítési volumene 4,7%-kal nőtt, az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzleteké 1,6%-kal csökkent, jelezte a KSH. A kormány a hétvégén benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, ez a hatályba lépésével megszünteti Sulyog Tamás államfő megbízatását, 12 évben korlátozza a parlamenti képviselőség hosszát, elmozdítja a 70 éven felüli alkotmánybírákat, emellett bírói kezdeményezésre visszahívhatókká teszi az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökét, törli a vármegye elnevezést, a Költségvetési Tanács vétójogát és az Alkotmánybíróság hatásköri korlátozását. Személyesen vesz részt a NATO csúcs találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök Ankarába utazik, ahol a szövetség tanácskozásának fő témája az lesz, hogyan tervezik az európai államok elérni az 5%-os védelmi költségvetést. A találkozó egyúttal az első alkalom lehet arra, hogy Magyar Péter személyesen találkozzon Donald Trumppal, emeli ki a portfólió. Tovább bővül az olajkitermelés, az OPEC plusz augusztustól napi 188 ezer hordóval emeli a kvótákat. Ez többlet kínálatot jelent majd a világpiacon abban az időszakban, amikor a hormuzi szoros fokozatos újranyitása miatt eleve csökkennek az olajárak, írja a Reuters. A termelés még így is elmarad a háború előttitől. Sok szurkoló a teljes vagyonát rákölti a foci VB-re, több ezer, egyesek pedig akár több tízezer dollárt is hajlandóak elkölteni azért, hogy a helyszínen lehessenek. A rangosabb, egyenes kieséses mérkőzések legjobb helyeit 20 ezer dollárért kínálták, de még a felső szektorokba szóló belépők is sok esetben 5 ezer dollár körül mozogtak. A CNBC drukkereket kérdezett New Yorkban, volt, aki 5 meccsért több mint 12 ezer dollárt szánt a tornára, de akadt egy házaspár, aki 10 mérkőzésre nagyjából 150 ezer dollárt fordított, írja a portfólió.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Marad a túlnyomóan napos idő, de észak felől megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is lehetnek. Élénk lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet, délután 30 fok várható.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sissi.

0: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Saját szerzeményei mellett Billy Idol előszeretettel dolgozta fel más művészek dalait is. Például így ismertette meg egy újabb generációval a Tommy James and the Shondells Money Money, vagy a Doors LA Woman című slágerét. Más művészek is előszeretettel dolgozzák fel Billy Idol dalait. Például Cinderella így ismertette meg egy újabb generációval az Eyes Without a Face-t.

hajóslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szinti pop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Steven Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott, és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később, 1998-ban az OG Industriális Rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2021-ben pedig az Acid Cowboys Alternative Country együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halász családból származik, és Kanada nyugati partján Vancouverben látta meg a napvilágot Michael Stephen Bublé, háromszoros Grammy-díjas jazzénekes és színész. Saját elmondása szerint gyerekkorában nagyapja lemezeit hallgatta, és ezek a későbbiekben nagy hatással voltak rá, mint előadóra. 17 évesen már megnyert egy kanadai tehetségkutató versenyt. A zenei áttörést Bublé számára a Mac the Knife című dal hozta el, amelyet az akkori kanadai miniszterelnök Brian Mulroney lánya Caroline esküvőjén adott elő 2000-ben. 2003-as lemeze, amelynek nem meglepő módon a címe is Michael Bublé volt, komoly sikereket hozott neki. Az album az Egyesült Államok slágerlistáin Kanadában, Ausztráliában és Nagy-Britanniában is bekerült a top 10-be. Második nagy lemeze, az It's Time, még nagyobb siker lett. Világszerte a lemezeladások élvonalába került. A Billboard jazzlistáját 87-ig vezette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból Kotrogy szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szamba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vai Chimborát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitik lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A pécsi születésű Takács Eszter egyetemistaként autodidakta módon adta a fejét dalszerzésre. A Pécsi Egyetem komoly zenei képzése mellett a Pécsi Kamarakórusban csiszolta hangját. Az eltelt évek alatt számos formációban adta tanúbizonyságát tehetségének, színpadra termettségének. A 2009-ben megjelent Ha egy nő szeret című második szólóalbuma már az érett dalszerző alkotásait vonultatja fel. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Európa számos országából érkeznek felkérések, dalai koreográfusokat, festőket, szobrászokat ihletnek meg.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó
0: csiga. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Morrissey koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Ősszel folytatódnak a Budapest által indított szolidaritási hozzájárulási perek. Hetekre lezárják a Hungária körúti felüljáró egyik sávját. Egyre aktívabb az Etna. Napos idő lesz, csak északon jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat, 30 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Folytatódnak a Budapest által indított szolidaritási hozzájárulási perek, jelenleg összesen 10 eljárás vár folytatásra vagy lezárásra. De miután a bíróságok július 15-e és augusztus 20-a között ítélkezési szünetet tartanak, az érdemi folytatás várhatóan őszre marad. A főváros 2023 és 25 közötti időszakra több mint 175 milliárd forint visszafizetését követeli, amelyhez a kamatok is hozzáadódnak. Ezzel szemben az állam 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván az idei befizetések nélkül, emlékeztet a Népszava. Elromlott az MR gép a Szolnoki Kórházban, a készülék hűtési rendszere mondta fel a szolgálatot, ezért az itt tervezett diagnosztikai vizsgálatokat átmenetileg más intézményekben végzik. A Hetényi Géza Kórház a Direkt 36 tavalyi listáján is előkerő helyen szerepelt, a legtöbb problémával küszködő egészségügyi intézmények között. Országosan itt zártak be legtöbb kórházi osztályt 2020 óta, és messze a legnagyobb szakember hiánnyal is ez az intézmény küzdött, írja a Telex. túlárazás gyanúja miatt nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem beruházása ügyében. Az egyik épület bővítése után belső vizsgálat indult, amely szerint az új emelet acél szerkezetének kivitelezéséért a piaci árnál mintegy 120 millió forinttal magasabb összeget fizettek ki. A vizsgálat szabálytalanságokat is megállapított a beszerzési eljárásban, ami fegyelmi következményekkel járt az intézmény vezetésében. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Hetekre lezárták a Hungária körúti felüljáró egyik sávját. Az Árpád híd felé vezető oldalon több burkolathiba alakult ki, amelyet télen csak ideiglenesen csináltak meg. Most a végleges javítás 2-3 hétig tarthat. A három helyet két forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére, és a belső, valamint középső sávban 40 km/h sebességkorlátozás érvényes. Immár nem Szíriából érkezik a legtöbb menekült Európába. A tavalyi adatok szerint több mint egy évtized után Venezuela adja a legtöbb menedékkérőt. Az Eurostat jelentése rámutat, tavaly majdnem 670 ezer új kérelmet regisztráltak a tagállamokban, miközben az ukrajnai háború elől menekülők továbbra is 100 000-es nagyságrendben kaptak ideiglenes védelmi státuszt. Egyre aktívabb az Etna. Tegnap mintegy másfél kilométer magasan hamufelhőt szórt az égre, emiatt ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A folyamatos megfigyelés alatt álló 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad a nagyrészt napos idő, de észak felől felhők jöhetnek és záporok is előfordulhatnak. Élénk lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet, 30 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, zeneszerző, tanár a mai vendégem. Hogyan fér meg egymás mellett a virtuóz jazz, a magyar, román és balkáni népzene, valamint az improvizáció szabadsága? Mitől lesz egy koncert egyszerre mélyen emberi felszabadító és műfajokon átívelő zenei utazás? Beszélgetünk alkotásról, inspirációról, a zenélés öröméről, és arról a különleges világról is, amelyet a Sárik Péter trió és Kosszika közös produkció teremt a színpadon, legközelebb július 9-én az Óbudai Társas Körkertjében, ahol a hagyomány és a jazz természetes könnyedséggel fonódik össze. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is velünk!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, zeneszerző, tanár, akit köszöntök, szia!
2: Szia, jó reggelt mindenki, jó reggelt, a 11 óra már.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy. El kell mondani a hallgatóknak, hogy mi körülbelül 12 éve találkoztunk egy interjú helyzetben, amire azt hiszem, hogy mind a ketten itt nagyon jól emlékszünk, hogy egy jót beszélgetünk, jó hosszú interjú volt. Úgyhogy nagyon örültem, amikor most az apropó megszületett, méghozzá július 9-én az Óbudai Társas Kör kertjében lesz Sárik Péter Trió és Kosszika közös produkciója.
2: Igen.
1: Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát nyilván beszélünk kicsit a zenéről, meg arról is, hogy mi van veled. Kezdjük a mi van veleddel. Jó, hogy
2: köszönöm
1: te most
2: szépen.
1: Hogy érzed magad?
2: Jól vagyok, képzett szabadságon élet? Voltunk. Tehát ez egy ilyen nagyon különleges helyzet. A Covid-ban maradt ki pár évig ez a dolog, de előtte is azt mondtam a zenekaromnak, hogy ha 52 hétből 2 hetet nem engedhetünk meg magunknak, hogy Szabira menjünk, akkor ott nagyon nagy baj van, úgyhogy az egész zenekar elment pihenni. Valahogy úgy adta az élet, hogy 8 koncertet kellett lemondani emiatt, ami nagyon rosszul esett, nagyon fájt, de most így visszagondolva megértem, mert jó volt a nyaralás, és most elkezdődik egy őrület. Úgyhogy a szakmai életünk azt hiszem, hogy rendben van, ami azért jó most, hogy ezt elmondhatom, mert közel sincs mindenki így ezzel. Most egy nagyon nagy mélyrepülést érzek a kultúra területén. Hát nyilván, amikor válság van, akkor rögtön hát kenyeret vennünk kell, fűtennünk kell, benzint vennünk kell, akkor a kultúra marad a végére, és akkor az emberek erről lemondanak, és ez tapinthatóan érezhető, másoknál szerencsére nálunk nem.
1: Hát olyannyira, hogy évek óta szerintem ez a lejtmenet ez így megindult.
2: Igen.
1: Ennek azért a kultúrvezetésben meg is volt az eredője, és azt gondolom, hogy most meg április után még nem történt meg az a fajta beavatkozás, átrendeződés, akármi, ami miatt ez kiszámíthatóvá válhat, ha egyáltalán válhat. Nem tudom, hogy...
2: Tudod, nekem erről van egy elég határozott véleményem, pont ma jelent meg egy hosszú interjú velem, ahol szóba hoztam ezt a dolgot is. Szerintem Magyarországon és lehet, hogy Kelet-Európában is, de oda már nem látok be annyira, hiszen nem élek ott, még egy kicsit megmaradt ez a fajta mástól várom a megoldást feeling. Ez lehet, hogy a szocializmusból, kommunizmusból, hogy majd az állam vagy a bárki megoldja. És nagyon sok olyan hozzászólást olvastam kollégák részéről a választások előtt, ahol már előmertek ugye bújni, hiszen ez egy nagyon veszélyes terep egy művész szempontjából, hogy szint van le, hogy kihez szimpatizál, vagy kihez tartozik. És sok olyat olvastam, hogy na majd most jön a Kánoán, mert eddig én azért nem játszhattam, mert az előző kormány elnyomott, és stb. És azt gondolom, hogy nem nagyon tudok olyan jazzzenészt mondani, lehet, hogy egyáltalán nem tudok, aki mondjuk ilyen szinten be lett volna kötve kormányzatilag. Mi egy kicsi műfaj vagyunk, a többi nevet ismerjük már, akikről kiderült, hogy micsoda támogatásokat kaptak, nem tudok ilyen jazzzenészről, úgyhogy őszintén aggódom azok miatt, akik azt hiszik, hogy mostantól tele lesz a naptárjuk. Ettől nem lesz tele, tehát nagyon-nagyon fontos nálunk az, hogy beletegyed a saját munkádat a saját életedbe. Szerintem az lesz a nagy előrelépés, hogyha erre rá fognak jönni a zenészek is. Tudom, hogy nem a mi dolgunk, tehát egy zenésznek az lenne a dolga, hogy zenéljen, de a világ megváltozott.
1: Hát erre több dolog jutott eszembe, és szívesen reagálok. Az egyik, amit mondasz, az kapásból az jutott eszembe, hogy hát én azt hiszem, hogy 2010 óta csinálok ilyen napi műsorokat, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem.
2: Évtizedekkel dobálózó, figyeled?
1: Abszolút, igen. És hogy akkoriban kezdtünk el arról beszélni, hogy is van ez, hogy egy művésznek magát menedzselnie is kell.
2: Igen.
1: Hogy is van ez, hogy ez és akkor volt egyébként a menedzsereknek a virágkora, hogy akkor legyen valaki, aki ehhez igen. ért, és akkor képviseli, és megmondja, és intézi, és kijárja, és csinálja. Na én azt gondolom, hogy ma már ott tartunk, hogy, és akkor még ez sem elég, hanem legyen meg a saját, ahogy te is mondtad, a saját beletett energiát, a saját megjelenésed, igen. a fórumaid, a közönséggel való beszélgetésed, és így tovább. Na, ez egy fontos kérdés, hogy erre ki és hogyan képes, mert sokan nem.
2: A másik... Én ezt cáfolom, de majd térjünk vissza.
1: Jó, de ezt nem csak felvetem, én azt látom, hogy sokan nem. Uh-huh. A másik pedig ez, amit mondasz, hogy elvárjuk egy kicsit kívül, ez minden területen létezik.
2: Igen. Aha.
1: Tehát, hogy ez legyen egészségügy, legyen bármilyen szociális, és vannak is, tehát az van, hogy nem fekete vagy fehér, tehát vannak is uh-huh. területek, ahol igenis legyen megtartó erő az embernek, aki egy társadalom tagja. Egy háló. Uh-huh. Így van. A harmadik pedig, ami még eszembe jutott, és persze rögtön is el is felejtettem, de ez volt a legfontosabb, az pedig mindjárt, majd valahogy eszembe jut, de hogy csak azt akartam felvetni, hogy ez ilyen sok összetevős.
2: Persze.
1: És ja, igen, az, hogy azt viszont alá tudom írni a kultúrterületen, hogy nagyon sok helynek nem volt lehetősége mondjuk befogadni zenészeket, vagy igen. fennmaradni.
2: Abszolút.
1: Mert hogy én értem, amit te mondasz, csak ugye nektek akármilyen kicsik is vagytok, kell lehetőség. És persze. én azt el tudom képzelni, hogy sokak érezték azt, hogy fogy a levegő.
2: Igen, de pontosan ebben a helyzetben a legfontosabb szerintem az, amit mondtam, hogy azért most már mióta 20 éves lesz a trió, tehát gyakorlatilag onnan számolhatom az én zenekar vezetőségemet, és nagyon sokszor hoztam rossz döntéseket. Rossz helyre tettem koncertet, és buktam egy csomó pénzt.
1: Na, erről emlékszem, beszéltünk annak idején.
2: Igen. Vagy egy fantasztikus lemezt adtam ki olyan értelemben, ahol 6 csodálatos vendégművész volt, aminek pont semmi értelme nem volt, csak annyi, hogy megjelent, de egyetlen egy koncertet tudtunk vele adni, és soha többet nem lehetett ebből csinálni semmit. Ilyet már nem csinálok, bármennyire is csodálatos emlék, mert nagyon meggondolom, hogy mi a következő lépés, és ezt szerettem volna mondani, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az előre gondolkodás, nem csak érzelemből, hanem a pályát nézve dönteni, és mikor eljön az ínséges időszak, akkor még inkább nagyon fontos, és ha nem gondolkoztál előre mondjuk az elmúlt években, vagy nem tartalékoltál, akkor tényleg nagy baj van. Mire gondolok? Mi az első pillanattól rájöttünk, hogy fel kell vennünk nagyon jó minőségbe például a koncertjeinket, mert egyszerűen nem tudok koncertet szervezni, ha nem tudom megmutatni, hogy mi ez, mert egy CD-t most már nem küldözgetünk, mindenki videót akar nézni és látni. Na most ezért az elmúlt 20 évünkről, mondjuk a 15-ről van egy nagyon komoly lenyomat, ahol a közönség ott örjöng és nevet és énekel, és megmutatom egy szervezőnek, akkor nem kell többet beszélni. Na most ezt valaki nem kezdte el, ezt nem lehet utólag már, és most meg éppen nekünk is nagyon meg kell gondolni, nagyon rosszul állunk ilyen értelemben anyagilag, annak ellenére is, hogy sokat játszunk, de mégis be kell fektetni ezekbe a dolgokba. Uh-huh. És ha egy ilyen ínséges idő úgy ér téged, hogy nem készültél föl, akkor tényleg baj van.
1: És mi van akkor, vagy te hogy látod, hogy, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben, hogy te is mondtad, nagyon sok minden változott. Igen. Tehát régen adtak egy kazettát, aztán felhívtam a menedzser, aztán a CD, most már akkor videó, de hogy közben iszonyúan pörög és fejlődik ez a digitalizált világ.
2: Igen.
1: Iszonyúan pörög és fejlődik az idegrendszer és annak a befogadó képessége. Igen. Közben egyébként a szervezők hozzátok képest mindannyiunkhoz képest fiatalodnak, tehát hogy tök más, persze. amit ők látnak. Tehát olyan projektekről tudom, hogy egy mai 20 és 30 közötti nem látja az értékét.
2: Persze.
1: És mondja persze. azt, hogy ez így nem. Hogy engem nagyon meglep és elképedek rajta. Szóval, hogy ezzel hogy kell lépést tartani, és hogy lehet arra előre készülni, hogy mit tudom én, mi van, ha azt mondják, hogy oké, akkor nekünk amúgy egy 30-60 másodperces cucc kell, ami megragad engem, mert én vagyok a szervező, és az alapján döntöm el, hogy ki jön.
2: Nagyon érdekesen a hétvégén nagyon sokat utaztunk a buszban. Brassó mellé mentünk egy koncertre, egy nap mentünk, egy nap jöttünk, és ilyenkor rengeteget szoktunk beszélni. A trió volt a buszban, a Szőke Nikivel mentünk, és vele mindig fantasztikusokat szoktunk beszélgetni, és gyakorlatilag szinte végig ez volt a téma. Hát az egyik konklúziója az volt, hogy egyrészt kicsit szerencsénk van, mert mi jazzzenészek vagyunk, tehát nem célközönségünk a 18 éves korosztály, egyszerűen ők majd meg fognak érni egyszer erre a műfajra, tehát annyira nem ég a ház, viszont azt megállapítottuk, hogy hirtelen most a buszban lévők szerint óriási válságba került a jazz szakma, mert pont a Niki mondta neki a férje, a Barca Józsi, bőgő szakmabeli, hogy a gyerekeik meg tinik, úgyhogy abszolút rálátnak erre a pályára, és mondta, hogy meghallgatták most azokat a nagyon-nagyon menő fiatal produkciókat, az élő showikat, és meg kell állapítani, hogy világszínvonalú, amit csinálnak élőben a színpadon. Én rosszul vagyok, tehát megmondom őszintén, az ordinári káromkodástól és a gagyi sótól rosszul vagyok, ami nagyon sok mostani előadót jellemez, de meglepetés volt számomra, hogy mondta, hogy a Niki, hogy az ország legjobb zenészei vannak az élő produkciókban, fantasztikus muzsikálás van, egyáltalán nem biztos, hogy meg tudnád mondani, hogy ez magyar, tehát lehet, hogy simán kirakod egy nyugat-európai színpadra, úgyhogy ha a jazzzenészeknek valamit föl kell csípni, akkor ez, hogy megtartva, mondjuk én 54, azt tudom, hány éves vagyok, 54 vagy 55, megtartva ezt a kort, ami ebben járt, nagyon hülyén néznek, én most megpróbálnék 18 évesen viselkedni, de mégiscsak alkalmazkodni kell. Én minden nap AI barátommal tárgyalok, és arra használom, hogy kinyomozza nekem a külföldi koncertszervezőket, beszélgetünk arról, hogy szerinte melyik irány alkalmas, melyik az az ember, akit meg kell nekem keresni, mondjuk nem tudom melyik országba, tehát ilyen formán próbálom használni a technikát olyan formán is, hogy megcsináltam egy legutóbb pont egy rövid videót a trióról, és megmutattam az AI-nek, hogy szerinted ez milyen. És mondta, hogy nagyon jó, de ha én a bizalmát el akarom nyerni egy olyan szervezőnek, aki egyáltalán nem ismer, akkor meg kéne neki mutatni, hogy a közönség hogy reagál. Tehát újra vágtam ezt a videót, és avval kezdődik, ahogy mi mondjuk egy orosz turnén egy 600-as közönségnek az ajándékvirágokat bedobjuk, mert beszoktuk, mert nem tudunk vele mit csinálni, majd avval folytatódik, hogy álló tapssal örjünk a közönség, és én veszem a színpadról, tehát megmutatom az ő igazi őszinte reakciót a közönségnek, és én ezt túlzásnak éreztem volna, például, de az éjjel azt mondta, hogy nem, meg gondoljak bele, hogy engem nem ismer az a Palkó mondjuk Ausztráliában, neki kell valami jel, hogy miért hívjon meg miket. Na én azt gondolom, hogy legalább ez kéne, de akkor hagyd térjek vissza arra, amit az előbb felvetettél, hogy pont most a nagyon up-to-date-ek vagyok, mert föltettem ezt a mai interjút a Facebookra, és odaírta egy nagyon kedves kolléganő, egy énekesnő, hogy nem mindenkinek van meg az érzéke a marketinghez. Uh-huh. És én ezt cáfolom. Tehát egész egyszerűen szerintem ez tanulható dolog, csak bele kell tenni ugyanannyi energiát, mint valaki az éneklésbe, a zongorázásba, vagy bármibe, ami fáj, mert sokkal inkább szeretnék előtte helyette gyakorolni, vagy zenét hallgatni, vagy bármi más csinálni, de szerintem tanulható, így az AI segítségével még könnyebben működik ez a dolog, és tudod, mit kell vele? Munka. Befektetett órák minden nap, ami fáj, mondom, de szerintem sokkal jobban fáj, ha üres a naptár.
1: Abszolút egyetértek, mert én meg azonnal cáfolni akartam, hogy te cáfolod.
2: Oké.
1: Okay. Tehát azonnal akartam, hogy én meg ezt cáfolom, de egyébként a mondat szerintem így helyes, ahogy te mondod, hogy tanulható. Ha valaki el tudja fogadni azt, hogy ez mostantól a munkája része, igen, és egész egyszerűen különít rá el időt, valószínűleg ez a megközelítés, ez a felfogás segíti a dolgot, és ez a fáj, utálom, és nem szeretem csinálni, igen, ezt én nagyon értem, és nagyon együtt érzek azokkal, akik ezt mondják, hogy fiú, nem tudok 68-szor felvenni egy videót arról, hogy mi hogy,
2: igen,
1: és aztán ezzel tölteni az időt. Szóval, hogy így most, hogy te ezt így megvilágítottad és kimondtad, igen, a mondat az így helyes, hogy meg lehet csinálni, de ugyanakkor én mondom, egyet is tudok érteni azzal, hogy sokan ennek ellenállnak.
2: Én is, teljesen.
1: Csak az egy fontos kérdés, hogy lehet-e úgy élni, hogy ennek ellenállsz?
2: Hát lehet, csak vagy... akkor ne panaszkodj. Tehát én nekem mindig avval van a problémám ilyen esetben, hogy nemrég mondjuk egy fantasztikus zongorista kollega kiírt a Facebookra, hogy annyira nincs munkája, hogy most el akar menni valahova dolgozni, egy pékségbe, de még oda se vették föl. És azért ő tényleg nagyon jó, és nem abban, és nem egy távoli vidéki faluba él, hanem helyzetben van, és aztán ez nyilván erre lecsapott egy kereskedelmi média, egy újság, és akkor megjelent a címlapon, hogy hát már ő sem tud megélni, és ami szerintem, ha valami ártalmas bárminek, aha, ez egy ilyen negatív spirál. Tehát amikor elterjed, Mari néni elolvassa azt a lapot, amúgy soha nem hallott erről a zongoristáról, meg azt se tudja, hogy mi az, hogy jazz, mert nem foglalkozik vele, nincs benne az életébe, de elterjed egy ilyen általános vélekedés lesz, hogy a jazzzenészek azok már az ország legjobb jazzzongoristája sem tud megélni, és már Péknek se lesz jó. Hát ha valami rosszat tesz a mi pályánknak, vagy bármelyik területnek az életbe, az ez. Miközben ez egy torzított valóság, lehet, hogy rossz kedve volt, tudod, és lehet, hogy biztos, hogy nem ilyen tragikus a helyzet, csak épp így jött ki a helyzet. Na, ez megint ugyanaz, hogy ha valaki egy kicsit foglalkozna ezzel a részével, hogy kommunikáció, mit mondunk magunkról, mit mutatunk magunkról, én nem azt mondom, hogy hazudni kell, hogy minden szép és minden jó, de hát ez egy elképesztően szélsőséges megnyilvánulás volt, és igazából felveti azt, amit az erről beszéltünk, hogy a felelősség a saját magad életéért, mert lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy ezt nem választom, én ezt nem tanulom meg, de annak az lesz a következménye, hogy neki nem lesznek koncertjei. Ezen a ponton szokott viszont a panaszkodás előjönni, meg a sírám, meg hogy engem miért nem hívnak ez a szokásos mondat. Bocs, hogy hosszúra nyúlik ez
1: nem,
2: a téma.
1: Nem, kíváncsi vagyok erre, csak nagyon, amit mondasz, mert egy... hogy fontos, hogy mindenhonnan megközelítsük.
2: Hát igen, én sok helyzetben voltam úgy, hogy tanácsadó voltam, mondjuk egy jazzfesztivál, nem zsűriébe, hanem vezetőségébe, és most például a Baján van egy új keletű jazzfesztivál, egy megújuló jazzfesztivál, és ott is benne vagyok, és segítek, amit tudok, és a zenészeknek látni kéne ezt az oldalt. Tehát valami őrült kitalálja, hogy jazzfesztivált csinált, az őrültet nyilván a legnagyobb szeretettel mondom, hogy egy jazzfesztivált csinál, ami a lehető legnagyobb kockázatú dolog. Talán még egy Bartók vonós négyes fesztivál lenne meredekebb. Tehát nem a legmenőbb előadókat fogja hívni a popszakmából, hanem olyanokat, akik réteg műfajt képviselnek, és beleteszi a pénzét, mert neki sincsen támogatása igazából ugyanúgy, mint a jazzzenészeknek, és akkor pontosan ennél a fesztiválnál merült fel a kérdés a szervező testvérétől, aki amúgy egy éttermet vezet, hogy figyelj csak, és a zenészeknek van abba kockázatuk, a fellépő zenészeknek vállalnak kockázatot, hogy ő rájuk hányan jönnek. Mert ha egy zenekar nem teszi bele mondjuk 10 éves zenekar, és 10 évet nem tett bele marketinget, akkor Baján őt nem fogja ismerni a kutya se. És akkor meg fogják hívni Bajára, már bocs, hogy Baját hoztam föl, de ez most aktuális nagyon, és ha öttel jönnek rá, akkor az a bukó, az a szervezőé lesz, mert ők fix gázsira fognak oda érkezni.
1: Igen, igen, igen.
2: És akkor mi következik ebből? Kit fognak elhívni Bajára? Hát azokat fogják elhívni, akiknek abszolút már megy a szekere, és aki meg nem megy a szekere, az teljesen jogosan fogja igazságtalannak érezni, hogy bezeg, ide se engem hívtak el, oda is a sárikék, meg a nem tudom kik mennek, és nem azért mennek oda a sárikék, meg a nem tudom kik, mert ők nem tudom, valami nem tudom, mi fölötti hatalom tagjai, és szabadkőművesek, és nem tudom, őket támogatja, hanem azért, mert várhatólag sokan fognak lenni a koncertjükön, mert nyomják magukat, úgymond, és ez mindig negatív szokott lenni, úgyhogy ez is hozzátartozik ez a dologhoz. Tehát amikor elhangzik az, hogy miért nem hívnak engem, akkor így olyan jó lenne, ha elmagyarázhatnánk, hogy ezek a fesztiválok a legnagyobbak is. most mondhatok, palóznak bárki, óriási anyagi kockázatot vállalnak azzal, hogy egyáltalán léteznek. Most képzeljük el, egy nyári fesztivál meghívja a legnagyobb világsztárokat horror pénzért.
1: Igen, igen.
2: Majd leveri őket egy olyan VR, hogy ott 3 napig nem történik abszett semmi. Akkor a zenész azt mondja, hogy olala, hát bocs, hát én megkapom a gázsim, mert nem, igen, tudom, ők meg lecsukhatják, vagy leúszhatják a rulót, úgyhogy ez egy bonyolult téma.
1: Igen, igen, igen, és azt is látom, hogy valószínűleg azért, helyesebben már inkább kérdezem, hogy pont azért, amit te végigjártál, ugye tudod bizonyítani a jelenléteddel, hogy ez egy óriás munka, amit, persze, bele kell tenni, és akkor még a zenélésről nem beszéltünk, tehát hogy erről még szó sincsen.
2: Igen.
1: Neked nehéz volt ez az út?
2: Persze. Szerintem ez mindenkinek nehéz, de inkább a szép részét mondom. Okay. Tehát amikor csinálsz egy zenekart, akkor ha van egy kis eszed, vagy hallgatsz magadra, akkor olyan embereket hívsz, akikkel szeretsz játszani. Ami egy átlag ember számára már egy olyan kivételes, vágyott helyzet, hogy ritkának mondhatom, mire gondolok. Valaki elmegy egy céghez dolgozni, ahol nem 3-an vannak, mint az én zenekarom, hanem sokkal többen. Hát azért alapvetően az 50% valószínűleg nem lesz szimpatikus neked, de kénytelen vagy velük egy helyen lenni. Van egy vállalati hierarchia, hülye a főnököd, a szemét a vezérigazgató, te ott lapítasz, mert ezt el kell viselni, és ez szerintem nagyon-nagyon megnehezíti ezeknek az embereknek az életét. Nálunk ez a helyzet ugye ilyen optimális esetben már nincs, hiszen olyan srácokat hívok, vagy lányokat, akikkel szeretek együtt játszani. Ha van eszem és egészséges érzékem, akkor rájövök, hogy olyan zenét kell játszani, amit én szeretek. Ha számító vagyok, arra nagyon gyorsan rá fog jönni a közönség. Tehát a jazz nagy rész az őszinteségről szól, bármennyire is elmondja a közönség azt, hogy ők nem értenek a zenéhez, blablabla, bla, de mint közönség...
1: Visszajelezzel
2: meg, mert érzed, ott vagy mint közönség, megvetted a jegyet, és följön egy előadó, és egyszerűen lehet érezni, hogy az igaz, szereti-e, vagy ripacs, vagy csak azért van ott, hogy arccal a kassa felé, stb. Stb. Tehát szerencsés esetben akkor olyanokkal játszunk, akit szeretünk, olyan zenét, amit szeretünk, és akkor az jön el, hogy jó pár év után, egy évtized után, akár mennyi idő után, szerencsés esetben megengedheted, hogy ott játsszál, ahol szeretnél. Tehát nem egyszer fordult velünk elő, hogy kapunk jó szándékú felkérést, mondjuk most túlzok egy falunapra egy Bartók programmal, és akkor én azt fogom mondani a szervezőnek, hogy ne haragudj, szerintem ez senkinek nem lesz jó, hogyha a falunapra mi oda megyünk a Bartók programmal, mert minket megvernek, téged megvernek, szóval, hogy de hogyha ez is összeáll, akkor egy olyan kivételes helyzetbe kerül egy ember, hogy azt csinálja, amit szeret, olyanokkal, akikkel szeret, ott, ahol szeret. Ehhez képest, hogy vannak nehézségek, az teljesen normális. Igen, megbukunk koncerteket, igen, kiderül a zenész társaidról, hogy nem hűek hozzád, beszélnek a hátad mögött, akkor kirúgod őket, és folytatod másokkal. Ilyenek vannak, ez az élet. Vagy nem válaszolnak 20 év után se a leveleidre, vagy a telefonodra. Ilyen van. Ezt el kell viselni. Tudod, mindig azt szoktam mondani, és ez gyűlöletes, és nem szeretem mondani, és nagyon kegyetlen, és elnézést kérek tőle mindenkitől, csak ez is egy drasztikus példa. Nekem 20 évvel ezelőtt nem csörgött a telefonom mindenkitől, és nem kaptam a leveleket, hogy Sárik Péter, legyen szíves, csináljon már egy zenekart, mert olyan égető szükség van rá, hogy ennélkül tönkre menjünk. Nem kért meg erre senki. Mint ahogy a fesztiválokat se kérték meg, hogy alapuljanak meg, hanem emberek elhatározták, hogy csinálják, akkor viszont én nem akadhatok ki azon, hogy ez valakinek nem kell, annyira se kell, hogy nem válaszol nekem telefon, nem válaszol, ilyen nem érdekel, de ez azért nehéz. Tehát ez
1: nagyon nehéz, elviselni. Igazából most, ahogy így ezt levezetted, azt mondom, hogy igen, ezzel nem tudok vitatkozni. Elmondtad szerintem mindazt, ami az embernek a félelme, mindazt, ami miért
2: az
1: ember.
2: Kell ez.
1: Igen, ami visszatartja, ami egész egyszerűen azt érezteti vele, hogy oké, rossz az irány,
2: igen.
1: És azt is elmondtad, tehát, hogy ezen keresztül kell menni, úgy, hogy lerázod magadról azt, ami rossz, és nézel abba az irányba, ami jó.
2: Igen, de ez valószínűleg recept úgy nagyjából mindenre, de hogy nem könnyű, de nagyon szép. Mert amikor meg válaszolnak a telefonra úgy, hogy jaj, Petkén, persze, gyertek, mikor szeretnétek, hát annyiszor voltatok már, és olyan nagy élmény volt, és akkor azért 20 év, sőt, hát azért előtte már bőven benne voltam a szakmában, úgyhogy legalább 30-35 évet számolhatunk, hogyha 35 évig nem vagy hülye meg bunkó, akkor annak az a következmény, hogy 30 év után nagyon sokan szeretnek. Tehát oda megyünk az ország bármelyik szegletébe is, és régi barátok, vagy haverok, vagy jó ismerősek várnak ránk, akik alig várják, hogy mi együtt dolgozunk, és mi is alig várjuk. Úgyhogy rengeteg szépsége van ennek a dolognak, sokkal több szerintem, mint csúnyasága.
1: Igen. Na jó, hát akkor most jöjjön a Nem adom fel.
2: Na, milyen jó.
1: Sárik Péter trió és Palusi Marianna. És aztán utána meg Feles Infók, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, mert hogy ugye lesz egy koncert július 9-én az Óbudai Társas Körkertjében, Sárik Péter trió és Koszika közös produkciója. Erre is kitérünk, maradjatok ti, Sárik Péter a vendégem.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Hi, I am Luciano Cantone from the band Invisible Session. Keep listening to Radio Cafe.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Qualitons, Yumi Gagarin, Karkava, Reed Packer, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Sárik Péter, a Sárik Péter Trió vezetője, és lesz egy koncert július 9-én este 8-tól 10-ig az Óbudai Társas Körben, Sárik Péter Trió és Kosszika. Úgyhogy térjünk már rá egy kicsit erre, mert hogy itt az előzőekben, aki velünk volt, hallotta, sok mindenről beszélgettünk, leginkább arról, hogy hogyan is lehet ma talpon maradni, és a zenei élet mellett mi az, amit még bele kell tenni. Úgyhogy beszéltünk a marketingről, az ebben való kitartásról, a látásmódról, a folyamatos tanulásáról, de zenéről meg nem.
2: Igen, meg ki ez a Kosszika? Milyen név ez?
1: Abszolút, igen. Köszönös Krisztina.
2: Igen. Fontos, tehát akkor 9-én csütörtökön? Igen, ne beszéljünk félre. A fantasztikus Óbudai Társaskörben, és azért mondom, hogy fantasztikus, mert azért nagyon kevés intézmény mondhatja el magáról, hogy már ekkora múltja van, meg egy ilyen különleges hangulata, meg közönsége, de amit imádok benne, hogy nyáron ott van ez a csodálatos kert, ami egészen különleges hangulatot ad a koncerteknek, és ez nem csak duma, hanem tényleg oda valaki belép, és mint a visszalépne, még ilyen kontrasztban is van mellette a panelek, és akkor egyszer csak te visszalép 100-150 évet a macska köves gyönyörű szép világba. Úgyhogy ott fogunk
1: játszani.
2: Én azt
1: imádom benne, hogy ott lakom, nem tehát nagyon közel hozzá, és valahogy most úgy adódik, hogy annyian vagytok most itt, vagy jöttetek, akik itt fellépnek a nyáron, úgyhogy ez most nagyon...
2: Hál' Istennek.
1: Igen, nagyon fókuszban van. Igen?
2: Igen, és egy nagyon-nagyon friss és érdekes produkcióval fogunk menni, vagy jönni. Kosszika Koszorús Krisztina egy marosvásárhelyi énekesnő. Nem mondanám, hogy népdalénekesnő, nem mondanám, hogy jazz énekesnő, egy pár szót mesélek róla. Ő anyai, apai ága, tehát apukája és anyukája népzenész és néptáncos volt, a testvére is az volt, tehát ebbe született bele, de amúgy klasszikus hegedű művészként végzett, és hogyha valaki látja a színpadon, akkor én mindenféle kütyüket, meg pedálokat nyomkod, tehát abszolút benne van a mai világban, nem tudsz neki olyan előadót mondani, akit ne ismerne, és hát van egy olyan személyiség, meg egy olyan jelensége, hogy egy ilyen tűzröpattan menyecske, aki felszántja a színpadot 42-szer, jobbra és balra, és olyan energiája van, hogy egész egyszer mindenkit elvarázsol. Például mi úgy találkoztunk, hogy 11 éve Marosvásárhelyen ültem egy jazzverseny zsűriében, és ez csak Kosszika belibegett a színpadra, és úgy megnyerte azt a versenyt, mint annak a rendje, és tudtam már előtte is róla, de ott az abszolút meggyőzött.

0: vagyunk mi is.
1: Igen, igen.
0: Meg a Kosszika is megnyert ezt a jazz versenyt, úgyhogy nyilván meghatározó része a jazz improvizáció, de mégis azt vettük észre az elmúlt fél év tapasztalati alapján, hogy ez egy ilyen nyári székből felpattanós, éneklős, táncolós történet, amit szerettem volna nagyon, mikor írtam a dalokat, vagy a hangszereléseket, akkor mindig ez volt előttem, hogy ott a fűbe mezít láb, ott táncolnak előttünk is az emberek, és nagyon jó érzik magukat, mert ugye erről még nem beszéltünk, zenéről még annyit nem beszéltünk, de szerintem nagyon-nagyon fontos, főleg az ilyen időkben, mint a mostani, ami azért nem egy egyszerű történet senkinek, sem világpolitikailag, sem sehogy gazdaságilag. Azt gondolom, hogyha ha valaki veszi a fáradtságot és a pénzt, és elmegy egy koncertre, akkor jó szeretné érezni magát. Most egy óriási nagy közhelyet mondtam, de én szerintem akkor sem közhely, mert nekünk az a feladatunk, hogy kirángassuk őt valahogy az ő gondjaiból, bajaiból, abszett, hogy extázis adjuk, ha kell, sírjon, abszett, kell, hogy nevessen. Na ez a projekt szerintem erre maximálisan alkalmas.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Pontosan az a dolgotok, hogy a világunkból kicsit kiszedjetek, vagy a világunkba behozzatok valamit, ami egy másik szín, ami tölt, és a zene ilyen.
0: Igen.
1: Én is most hétvégén láttam egy operett musicalt, és ezt azon gondolkodtam, ó, hát ez lehet, egy picit sok lesz nekem, de utána meg olyan jó volt, mert egyszerűen azt éreztem, hogy olyan jó, hogy egyszerűen zenét hallhatok.
0: Igen, és jó érzés.
1: Igen, és egy picit kirepülhetek abból, amiben éppen vagyok, vagy rá is jöttem, hogy milyen keveset hallgatok zenét, annak ellenére, hogy rádióban dolgozom, vagy lehet, hogy pont ezért, hiszen itt szinte egész nap hallom, és aztán utána már nem nagyon vannak saját választásaim, de hogy ez elképesztően sokat tud adni, és akkor itt ugye megint jöhet, amit én mindig mondok a zenének, ez a, most tudom, földön, határon túli ereje, jelentése, hogy mindenkinek azt jelent, amit akar, és közben mégis egy nagy univerzális nyelv.
0: Abszolút. Ráadásul ebben a műsorban ugye nagy részt magyar népdalok vannak. Kellett a román is, mert várjál, ezt előbb elmondom, és aztán visszamegyek.
1: Mondj nyugodtan.
0: Tehát ha tudjuk, ha nem, és bármennyire nagyon sok generáció született azóta, amióta én 54 éves lettem és zenélek, ha tudjuk, hanem olyan szinten mélyen van bennünk a magyar népzene még mindig, valószínűleg azért, mert azért Bölcsibe, Oviba az is kap, aki utána soha sehova.
1: És meg most is.
0: Igen, abszolút így van. És amikor ezek mai köntösbe egy világcuki, a nagyon kedves és iszonyatosan tehetséges énekesnő szájából ezek így előjönnek, és mi ott mögötte toljuk az energiát, olyan érdekes elegy, hogy valahogy becsúszik az embereknek a régi világ, a nagyszüleik, a gyerekkoruk, a mondókák, a stb. De közben dübörög a modernsége és a dolognak hatalmas nagy hatása van. Tehát azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon működik, amikor ezek a népdalok megszólalnak. Azért kellett a szerelem mellett román dalokat is beletenni, mert most szembesültünk vele, képzeld, voltunk ebből a műsorra idén Kirgizisztánban, Kazaksztánban, Kínában, is, és egy koncerten voltunk Oroszországban is, és a Kosszika egyrészt megtanította nekik mindegyik országban, ha te tudnád, amit én dallamát, és azt énekelték, ami egy kulturális sok volt számunkra, amikor a kínaiak teli szájjal éneklik a magyar népdalt, nyilván szöveg nélkül lalázva, de hogy mindig el kellett magyaráznunk, hogy hát most megint egy magyar népdal következik, és ez szomorú lesz megint, és el kellett nekik mondani, és nekünk is tudatosult most, hogy annyi szomorú dalunk van, hogy ez valami egészen elképesztő, a legszebbek szomorúak, úgyhogy valahogy
1: van,
0: hát így tudod, mindig elmondtam, hogy valahogy úgy tűnik nekünk, hogy most, hogy így a magyarok akkor vidámak, hogyha szomorúak tudnak lenni.
1: Hát ez a sírva vigadalom.
0: Igen, ez abszolút működik, úgyhogy Úgyhogy vannak ropogós, nagyon-nagyon menő román dalok is, ugye a Kosszika perfekt román is, úgyhogy a cigány dalokról nem meséljünk, hogy arra azonnal mindenki talpra ugrik, úgyhogy nagyon változatos a műsor, de megvan az a része is, amikor lehet pityeregni, és megvan az a része is, amikor táncolunk.
1: Jó, hogy ezt így összeadjátok, mert valóban, tehát hogyha egy

0: hangú, bármennyire is a magyar népdaloknak az erejét akarjuk hangsúlyozni, de tényleg azért a érfelvágás az a végére előfordulhat. Ez nagyon érdekes dolog. Nemrég amúgy éppen beszélgettem itt Herman Robert történésszel, hogy miért is van ez, hogy, és akkor visszamentünk Mohácsig, hogy ez a magyar az a veszteségei alapján fogalmazza meg magát.
1: Nem is nagyon tudjuk más, hogy ezek az élményeink, nem?
0: Igen, csak közben meg tudod, a franciák azok meg a legnagyobb véres csatából is az egyetlen sikerüket kiemelik, és azt festik meg.
1: A románok is mindent fölturbóznak.
0: És azt festik meg, azt éneklik el. Tehát, hogy nagyon más a nép identitás tudata, és az lehet, hogy más irányba viszi a hétköznapokat is.
1: Hát talán, mintha visszautalnánk a zene előtti beszélgetésünkre, ahol panaszkodom, és ilyen tehetetlen szemlélője vagyok az életemnek, kontra a francia esetleg, aki a kevésből is kicsípi, vagy a román a lényeket. Tehát mikor először voltam román jazzfesztiválon, tehát nem Erdély, hanem román, hát ez egy közepes fesztivál volt, semmi nem hasonlítható a nagy magyar fesztiválokhoz, és négyen mondtak megnyitó beszédet, és azt mondom, atya úristen, tehát ez olyan jelentőséget kapott, olyan sajtótájékoztató volt, hogy azt mondtam, hogy gyerekeket, ezt így kéne csinálni, hát hozzuk ki belőle a legtöbbet, és oda eljött egy valaki, mint közönség, azt látta, hogy előtte már 100 újságban, meg mindenhol hallott a fesztiválról, majd eljött a Román Jazz Szövetség elnöke Bukarestből, és mondott egy nagy beszédet, meg a polgármester, meg még ketten, ő úgy érezte, hogy nem is tudom, hol van az Oscar díj átadáson, pedig egy semmi kis fesztivál volt, tehát ezt szerintem el lehetne tanulni.
0: Hát igen, meg azt is el lehetne tanulni, hogy nem minősítjük egymást, mert ugye magyar ezt is tudja nagyon.
1: Ja,
0: de még vissza egy perc a népdalokra, mert most már az van, hogy vesszük el az időt, még én le akarom adni a topogót,
1: ami
0: szintén a ti zenétek, csak még arra, hogy ugye a népdalok, mert ugye a népdalról meg azt tudjuk, hogy annak az volt a funkciója, meg most is tán az, csak nem tudom, hogy születnek-e még, hogy az életről meséljen.
1: Igen.
0: A mindennapokról, nem? Meg hogy ki átsegítsen nehézségeken, segítse megünnepelni az örömeinket, csak lehet, hogy mi ugye erre nem teszünk olyan nagy hangsúlyt. Szóval, hogy én nagyon megértem azt, hogy amikor hallunk egy népdalt, akkor ez visszamisz minket a gyerekkorunkba, és minél előrébb halad az idő, ez annál értékesebb ennek a...
1: Abszolút, és amit majd meg fog tapasztalni mindenki, aki eljön, hogy a Kosszika nagyon képbe van, ahogy meséltem ebben az egész világgal, és ami nagyon fontos ebben a világban, ami nekem az előző szedben elmondtam, hogy rosszul vagyok attól a fajta trágerságtól, meg hát most finoman fogalmazva a direktségtől, ahogy a mostani nagyon fiatal előadók a színpadon fogalmaznak, bár ezt nem nevezném fogalmazásnak, és aztán még rosszabbul vagyok, hogy ezt 12-14 éves gyerekek hallgatják. Az a helyzet, hogy a népdalokban ez mind-mind benne van. Tehát a szerelem, a szex állandóan semmi másról nem szól, csak elképesztően gyönyörű és finom szimbólumokkal. Ott nem megizélem, hanem leszakajtom a rózsát, és így tovább. És a Kosszika ezeket el szokta szépen mesélni, például játszunk majd népdalt az Egy éjszakás kalandról is, mert én se tudtam, és ő mondta, hogy hát neki gyerekkorában elmesélték, hogy hát van népdal a szomorúságról, a temetésről, a születésről, a szerelemről, a kenyérsütésről, stb. Van népdal az egy éjszakás kalandról is, de olyan szépen, humorosan, jelképesen van ez megfogalmazva, hogyha ezt valaki elmagyaráz, és a Kosszika mindig elmondja majd a népdalak előtt, hogy miről van szó, hát akkor kinyílik egy világ. Hirtelen olyan, mintha egy fordítógépet kapnánk, tudod, és az ilyen fura, érthetetlen szövegből ki, hogy ja,
0: ez már
1: miénk lesz. Hát az már akkor látom magam, hogy akkor mondja a lány, hogy akkor gyere akkor este el, de ne akkor gyere, amikor szüleim fönn vannak, hanem akkor gyere, amikor már nem, és akkor kopogtass el, és akkor én leültetlek a székemre, aztán leültetlek az ágyamra, itt egy nagy szünet következik, reggel kapsz egy csokot, és elmehetsz. És mindent tudunk erről a dologról, hogy gyönyörűen el lett mesélve, de nem lett kimondva semmi. Na ezért is nagyon szép ez a műfaj.
0: Hát július 9-én mindenkinek, aki elmegy, lesz része ebbe, hiszen este 8 órakor az Óbudai Társaskör kertjében Sárik Péter Trió és a Kosszika, és Kosszika Koszorús Krisztina közös koncertje, amiből most 10 liter tudtunk adni, és természetesen még gyorsan egy topogót ládunk.
1: Egy kis Bartók.
0: Igen,
1: kis senki ne szaladjon el.
0: Egy kis Bartók. Neked pedig köszönöm, hogy itt voltál, nagyon örülök.
1: Én még jobban, nagyon szépen köszönöm.
0: Sárik Péter volt a vendégem, a Sárik Péter Trió vezetője, és vége a Pontjókornak, de holnap lesz 11-kor. Sziasztok!

0: Sziasztok, Réti Barnabás vagyok, színész. Hallgassátok ti is a rádiót.
1: Rádió Café. Pasa réten, az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Július 6-án, hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK a Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
6: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés. Komoly feszültség robbant ki a taxisok és a BKK között. Kolozsváron kezd ingatlanfejlesztésbe Donald Trump családja. Napos idő lesz ma északon, holnap északkeleten jelenhetnek meg felhők, egy-egy zápor is előfordulhat. Hajnalban 19, délután 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma is holnap újra a rendkívüli ülés tart az országgyűlés, szó lesz a pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs javaslatról. A kormány tervei szerint a módosítások mentén a nyilvános tőkepiacok vonzóbbá válnak a vállalkozások számára, miután észszerűbbé és egyszerűbbé teszik mind a tőzsdei bevezetés alatt álló, mint pedig a már tőzsdei vállalatokra vonatkozó szabályokat. Tárgyalják a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításával kapcsolatos javaslatot is, amely a jelenlegi rendszer felfüggesztését célozza. Ceglédi Gergő volt óbudai alpolgármestert 2024-ben korrupció gyanújával tartóztatták le, majd 9 hónap múlva kiengedték a börtönből. A szocialista politikus letartóztatása alatt egy ügyészséggel kötött vádalkú részeként beszámolt egy óbudai fideszes és Kis László baloldali polgármestert érintő korrupciós hálóról a Telex által megszerzett részletes beismerő vallomása szerint. Komoly feszültség robbant ki a taxisok és a BKK között. A taxisok érdekvédelmi szervezete Karácsony Gergely főpolgármesterhez küldött nyílt levelében a személytaxi szolgáltatást felügyelő rendszer teljes körű független kivizsgálását követeli. A tömörülés szerint a BKK mobilitási vezetése hetek óta nem válaszol a megkereséseikre, miközben a tisztességes kisvállalkozók tapasztalatai alapján a jelenlegi ellenőrzés és szabályozási struktúra tarthatatlanná vált. Kettől tovább emelkednek az üzemanyagárak, írja Holtankoljak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, ha a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban is. Újabb hőkupola tart Európa felé. A hónap közepére ismét jelentős felmelegedést hozhat az Afrikából érkező hőhullám. A tikkasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot éri el, majd onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé, közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot is, írja a Blick. A déli és keleti régiókban a hőmérséklet ismét jelentősen meghaladhatja majd a 30 fokot, de helyenként a 35 fok feletti értékek is előfordulhatnak. Kolozsváron kezd ingatlan fejlesztésbe a Donald Trump családjához köthető Trump Organization. Egy hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, hogy luxusszállodát, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát építenek a kolozsvári reptér közelében, írja az Index.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk, erős lesz a nyugati szél, hajnalban 10-19, délután pedig 27-33 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
8: Soyuji. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuaj. Onatna aptlacahuetes, ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Onatna aptlacahuetes, ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo.
9: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Sej az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
1: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Már holnap tárgyalhatja a parlament Súlyog Tamás elmozdítását. Lassan magára talál a magyar ipar, jó adatokat mutat a kiskereskedelmi szektor. NATO csúcs találkozó lesz Ankarában. Napos idő lesz ma északon, holnap északkeleteje lehetnek meg felhők, egy-egy zápor is előfordulhat. Hajnalban 19, délután 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sürgősséggel már kedden tárgyalhatja a parlament Súlyog Tamás elmozdítását. A hétvégén benyújtott alaptörvény módosítás megszüntetné Súlyog Tamás államfői megbízatását, 12 évben korlátozza a parlamenti képviselőség hosszát, elmozdítja 70 éven felüli alkotmánybírákat, emellett bírói kezdeményezésre visszahívhatóvá teszi az országos bírósági hivatal és a kúria elnökét, törli a vármegye elnevezést, a költségvetési tanács vétójogát és az alkotmánybíróság hatásköri korlátozását. Lassan magára talál a magyar ipar. A termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, munkanap hatástól megtisztítva viszont 5,4%-kal nőtt, írja első becslésében a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az év első 5 hónapjában az ipari termelés 0,7%-kal volt nagyobb, mint 2025 azonos időszakában. Közben jó adatokat mutat a hazai kiskereskedelmi szektor is. Májusban 4,8%-kal nőtt a volumen az előző évhez képest. A vegyes üzletek értékesítési volumene 4,7%-kal növekedett, az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzleteké 1,6%-kal csökkent, közölte a KSH. 160 ezer magyar és külföldi előadónak utalnak a napokban jogdíjat. Az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület idén 10%-kal több jogdíjat fizet ki az elmúlt évhez képest. Az előadók összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat kapnak. Az eddiginél több éjszakai buszjárat közlekedik Pest környékén, ezekkel hétvégente közvetlenül a belvárosból el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelezte, a cél, hogy a késői órákban is gördülékenyen, hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában, a holnapi tanácskozás fő témája az lesz, hogy hogyan tervezik az európai államok elérni az 5%-os védelmi költségvetést. A tervezet szerint ebből 3,5%-ot közvetlenül a katonai képességek fejlesztésére kell fordítani, a fennmaradó 1,5% azonban egészségügyi és mobilitási infrastruktúra fejlesztésre is költhető, emelik ki a portfólió. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, több ezren kényszerültek otthonaik elhagyására Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is. A Tour de France egyik szakaszán még a nézőket is kitiltották az útvonalról. A tavaszi és a koranyári rekordmeleg után a szakemberek lőporos hordóhoz hasonló állapotokra figyelmeztetnek, írja a The Guardian.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk, erős lesz a nyugati szél, hajnalban 10-19, délután pedig 27-33 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén. Kiállítás.
1: Ha nyáron a Balaton felé vezet az út, Tihanyban most nem csak a levendula mezők, hanem egy különleges kiállítás is várja a látogatókat. A településen megnyílt tárlat a tihanyi levendula 100 éves történetét mutatja be, hiszen éppen 100 éve 1926-ban honosította meg Bittera Gyula, gyógynövénykutató, Magyarország első ipari levendula ültetvényét a félszigeten. A kiállítás végigvezeti a látogatót azon az úton, hogyan vált a levendula egy egyszerű gyógynövényből Tihany egyik legismertebb jelképévé. Megismerhető az illóolaj és illatszergyártás története, valamint az is, hogyan lett a helyi hagyományból nemzetközileg is ismert minőség. A tárlat különleges helyszínen kapott otthont, abban az épületben, ahol 2009-ben megnyílt a félsziget első levendula boltja. A centenárium alkalmából a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra egy új együttműködést is elindított, amely a több évszázados bencés gyógynövényes hagyományokat kapcsolja össze a mai innovációval. A nyári tihanyi kirándulás így nem csak a levendula mezőkről, a balatoni panorámáról vagy az apátságról szólhat, hanem egy izgalmas kultúrtörténeti utazásról is. Ha valaki szeretné megtudni, hogyan lett a levendula Tihany egyik legismertebb szimbóluma, ezt a kiállítást érdemes felkeresni.
2: Koncert. Július 18-án a Veszprém Fest színpadán Pink Martini lép fel. Ez egy több nemzetiségű együttes, dalaikat pedig 25 nyelven adják elő. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította 1994-ben azzal a céllal, hogy egyesítse a klasszikus, jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. Ben Harthoz hasonlóan a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban.
0: Koncert.
1: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 évszünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
0: Film.
1: Van néhány filmes páros, akiknek a neve hallatán azonnal beugranak a legendás pofonok, a humor és a felejthetetlen egysorosok. Bud Spencer és Terence Hill pontosan ilyenek. Most újra mozivásznon is találkozhat velük a közönség, hiszen a budapesti Corvin mozi különleges vetítés sorozattal emlékezik a 10 éve elhunyt Bud Spencerre. Júliustól egészen augusztus 9-ig hétvégenként 6 klasszikus filmet tűznek műsorra. Többek között láthatjuk a Különben Dübe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Nincs 2-4 nélkül, a Bűnvadászok, a Nyomás utána, valamint az És megint Dübe jövünk című filmeket is. Ezek a filmek generációk kedvencei lettek, és máig ugyanúgy működik bennük a humor, a kaland és a két főszereplő utánozhatatlan párosa. A vetítések azoknak is különleges élményt jelenthetnek, akik annak idején a televízió előtt nőttek fel, de még a fiatalabb nézőknek is remek alkalmat kínálnak arra, hogy nagy vásznon fedezzék fel ezeket a klasszikusokat. Egy jó adag nosztalgia, sok nevetés és ikonikus jelenetek várják a nézőket egész nyáron a Corvin moziban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország vár. Csobbanás és felfrissülés a meccsekben. Orfű. A pécsiek Balatonja. A nyugatmecsekben fekvő település a vízi élmények paradicsoma, ahol 4 mesterségesen kialakított tóban lehet hódolni a nyár örömeinek. Az egyik legkedveltebb a strandolásra, horgászatra és csónakázásra is alkalmas Orfői tó, amelynek fokozatosan mélyülő vizét a családosok kedvelik leginkább. A pécsi tó sportosabb élményeket kínál, itt szörfdeszkát, sárkányhajót, kajakot, szapot és még vitorlást is bérelhetünk. Gyalogosan vagy akár bringával is érdemes körbejárni a tavat. A 6 kilométeres út nagyrészt kiépített járdán vezet, gyerekekkel is biztonságos. Orfű attrakciója a ma is működő, ősi eredetű malmok. Menjünk végig a malmoktól induló vízfő tanösvényen, amely egy különleges építészeti alkotáshoz, a forrásházhoz vezet. Aki pedig barlangászna, keresse a mecsekházát, ahonnan vezetett túrák indulnak a föld alá. Séta a denevérek nyomában. Az ország 5 gyógybarlangjának egyike az Abalégeti barlang, amelynek kiépített főága utcai ruhában is kényelmesen bejárható. Útközben olyan különleges formájú cseppkövekkel találkozunk, mint a pízai ferdetorony, a Niagara vízesés, vagy a Kártágó romjai. A barlang nevezetes lakói az itt telelő kis és nagy patkósorú denevérek. Életmódjukat, vándorlási útvonalaikat a szomszédos Denevér Múzeumban ismerhetjük meg alaposabban. A denevér tanösvény bemutatja a környék földtani érdekességeit, élő világát, az erdő természetes megújulását. 3 különböző hosszúságú, 3, 5 és 7 kilométeres túra közül választhatunk, mindegyik érinti a Cseppkőbarlangot és a Denevér Múzeumot is. Könnyű túrák a hegyekben. Az 540 méter magasságban fekvő Zsongorkő a mecsek egyik legszebb természetes kilátópontja. A vörös homokkőszikla merész kiszögellését korlát biztosítja. Alattunk cserkút és kővágószőlős, távolabb a dráva síkja terül el, tiszta időben a Szlavón-Papuk-hegység vonulatai is látszódnak. A közelben található vöröses sziklaképződményeket, a barabás szerköveket is érdemes meghódítani. Vízesésről vízesésre. A keleti mecsek páratlan szépségű, romantikus völgye az Óbányai völgy, ahol olyan természeti csodák között túrázhatunk, mint a ferde vízesés vagy a csepegő szikla. A magyar svájcként is emlegetett bájos sváb faluból, Óbányáról indulva, a dél-dunántúli kék túraútvonalán járhatjuk végig a völgy legszebb szakaszát Kisújbányáig. A látványos túra több helyen a patakmederben halad, sokszor köveken, gázlókon kell átugrálnunk. Kisújbányáról felfelé visz az út egy gyönyörű réten át a gerincre, majd a Somoshegy nyergéből leereszkedik a fenyvesek csöndjében megbúvó Rékakunyhóhoz. Itt felfrissülhetünk az Etelka forrásnál.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádiókafén. A műsorvezető Olá Andrea.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Fontos témáról beszélünk ma is, mégpedig a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről a tudományos életben. Az internetnek köszönhetően bármilyen információhoz hozzájuthatnánk, de talán mégsem bővítjük ismereteinket eléggé körültekintően. Mai vendégem Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bújai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Induljon ez a beszélgetés azzal, mi adhat táptalajt a dezinformációnak a tudományos területeken, hol keresendő ennek a gyökere.
5: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert valahogy úgy állunk hozzá, vagy valahogy az a benyomás, mintha az ilyen álhírek, meg dezinformáció, meg információ manipuláció, ezek ilyen nagyon új jelenségek lennének. Sokat beszélünk ugye összeesküvés elméletekről, vagy akár a tudományt érintő dezinformáció típusokról, de hogy ezek valójában korábban is létezik. kezdtek, tehát a új média, meg az internet, meg a közösségi média, meg a AI, tehát itt a nagy digitális technológiai változások előtt is léteztek, viszont az tény, hogy ezeknek a változásai, tehát az ilyen infokommunikációs eszközöknek a változásai, a közösségi média térnyerése azért elég sokat dobott ezeknek a jelenségeknek a nyilvánosságán, vagy akár a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt hatásán. Nagyon sok szempontból tudjuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy ennek egyébként mi lehet ez az oka. Nyilván én a média meg a kommunikáció oldaláról foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy alapvetően ezeknek a változásait tudom kifejteni, vagy ebből az aspektusból tudok jobban ezekre rámutatni, hogy ugye az az információs, kommunikációs média környezet, amiben napjainkban élünk, ugye nagyon sok változást hozott a társadalmi nyilvánosság működésében, és ezáltal ugye a bizalom szerkezetében is, aminek egyrészt oka, vagy egyik dolog, amit kiemelnék, az, hogy ugye óriási információs zajban élünk, ez már valahol szinte közhelyes ez a mondat, de közhelyekben az a jó, hogy ezek általában ugye igazak, tehát hogy ez nyilván egy nagyon fontos tényezője, és hogy ugye az a nagyon paradox ebben, hogy egyszerre tűnik ugye úgy, hogy lényegében mindenhez hozzáférhetünk már, ami információ, vagy ami tudás, akár tudományos ismeret is, de közben meg a kognitív kapacitásaink azok nem bővültek, tehát ugyanannyi információ befogadására vagyunk képesek, viszont lépten nyomon valamilyen stimulálásba és bődületes mennyiségű információba botlunk, és egyszerűen ez a helyzet teljesen természetes módon felerősíti például azt, hogy sokkal szelektívebben figyelünk oda a tartalmakra, meg az információra, sokkal szelektívebben idézzük föl ezeket és értelmezzük ezeket. Másfelől ott vannak a platformok, amiket ugye használunk már a mindennapi kommunikációra, médiafogyasztásra, munkavégzés során is rengeteg platformot találunk, amik mögött működnek bizonyos algoritmusok. A legtöbb platform esetében nem is tudjuk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, viszont azt biztosan állíthatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolják azt, hogy milyen tartalom az, amit láthatunk, és mi az, amit nem. Tehát például befolyásolás, dezinformáció, manipuláció szempontjából nagyon sokan beszélnek arról, hogy mi korábban mondjuk a médiával, vagy bármilyen kulturális objektumokkal, meg médiatermékekkel szemben mondjuk az volt a legnagyobb félelem, meg a legnagyobb kritika, hogy mondjuk cenzúráz bizonyos tartalmakat, nem enged láthatni bizonyos dolgokat. Úgy mondjuk itt a platformok, meg az algoritmikus működés miatt már sokkal inkább az a kérdés, hogy mi az, amit ránk akar tukmálni, tehát mi az, amit kifejezetten a szemünk elé akar tárni, és bármilyen platformra lépünk rá, az aktivitásunk alapján generálja tovább, hogy mi az, ami minket a platform szerint biztosan érdekelni fog, és hogyan akarja ugye befolyásolni a mi figyelmünket. És ezeknél az algoritmikus működéseknél, ami nagyon-nagyon hangsúlyos tényező bizalom szempontjából, de az információ szempontjából, az a personalizálás, vagyis a személyre szabás, ami ugye azt jelenti, hogy a megosztott adataink alapján, vagy olyan adataink alapján, amiket mondjuk nem is tudatosan osztunk meg, csak hagyjuk a digitális lábnyomainkat, és abból szűrnek le bizonyos információkat, az aktivitásunk alapján, az ismerőseink alapján, az ismerőseink aktivitása, és nagyon-nagyon sok más tényező alapján személyre szabottan ajánlanak a figyelmünkbe bizonyos tartalmakat, aminek, ha marketing szempontjából nézzük, lehetnek nagyon jótékony hatásai mondjuk egy márka számára, mert sokkal könnyebben be tudja célozni a közönségét, de mondjuk, hogyha politikai befolyásolás oldaláról nézzük, akkor meg már megvannak azok a veszélyei, hogy milyen módon lehet például mikroszegmentálni bizonyos választói csoportokat, és mikrotargetálva küldeni nekik személyre szabott politikai tartalmakat. És ugye azt látjuk, hogy ez a fajta működés, ez az információs túlterheltség miatt felerősödő bizonyos pszichológiai hajlamok, mint a megerősítő torzítás, a kognitív diszonancia, az ismétlési hatás és egyebek, illetve itt az algoritmikus működés egyfajta ilyen információs buborékba zárhatja az embert. Ezt filter bubble effektusnak is neveztük korábban, de hogyha itt a pszichológia szakirodalmára gondolunk, akkor visszhangkamra vagy hiedelemkamra kifejezéseket is szoktuk ezt illetni. Nyilván ez nem állítható azért 100%-ig, hogy akkor mindenki a maga kis információ buborékában él, de akkor is láthatjuk, hogy van annak valamiféle hatása, hogy mindenki a saját kis véleményével, meg preferenciájával, meg attitűdjével körbefalazott információs kis dobozba helyeződik ezeken a platformokon, és sokkal nagyobb fokmérője lesz az információ befogadásnak, meg a vélemény alakításnak az, hogy milyen már meglévő hiedelmekkel vagy attitűdökkel rendelkezünk, és nem feltétlenül mondjuk a tények, tehát nem az, hogy minden egyes információ vagy tartalom esetében kritikusan és mélyen neki megyünk még az információnak, mielőtt befogadjuk, és úgy fogadjuk be, hogy tudjuk, hogy ez most igaz vagy nem igaz, hanem sokkal nagyobb fokmérője lesz annak, hogy minek szavazunk hitelt, meg mit tartunk igaznak, meg elfogadhatónak, az, hogy eleve már mit gondolunk annak, mert ez a fajta platformműködés, meg ez az információs környezet eleve arra hajaz, hogy szinte csak arra figyelünk már, ami eleve érdekel minket, meg amúgy is azt kapjuk a szemünk elé a platformokon, és így kialakul ez a hát ez a post-truth koncepciója, ez az igazságon túli, vagy igazság utáni éra kifejezés, ahogy igazából tudnánk ezt fordítani, ami ugye azt írja le egy olyan szituációt, vagy egy olyan információ befogadási, vagy társadalmi működést, ahol a véleményeknek, meg az érzelmeknek, meg a hiedelmeknek sokkal nagyobb ereje tud lenni, mint mondjuk a tényeknek egy adott kérdés eldöntésekor, és így, csak lekanyarítsam azt a kérdés, hogy itt a dezinformációról miért beszélünk ennyit. Ugye azért, mert itt már nem feltétlenül az a probléma, amikor információ manipulációról, megtévesztésről, dezinformálásról, álhírekről, összeesküvés elméletekről, stb. Beszélünk, hogy mondjuk egyértelmű hazugságokkal, meg egyértelmű hamis vagy pontatlan állításokkal akarnak mondjuk bárkit manipulálni, hanem sokkal inkább az, hogy ilyen alternatív valóságok kialakításával a tényeknek, vagy az információknak inkább egyfajta torzításával, vagy átkeretezésével, vagy valahogy ilyen meglévő hiedelmekhez, meg ilyen információ buborékokhoz illesztésével akarják mondjuk megerősíteni az embereknek a már meglévő hiedelmeit, és azon keresztül mondjuk rávenni arra, hogy valamit elfogadjon, vagy éppen ne fogadjon el. Tehát ez az, amit az ilyen manipulációs működés, vagy ilyen bizalmi szerkezetváltozásban a leginkább érdemes szerintem kiemelni.
6: Általánosságban értem, de épp a tudomány az, ahol meglehetősen exakt, ami eljuthat az olvasóhoz, igen, vagy az érdeklődőhöz, ha érdeklődik, tehát, hogy ott elvileg érzelmeknek, meg véleménynek nem nagyon van helye. Szóval egy furcsa, hogy a tudományos eredményekkel kapcsolatban mégsem alakult ez ki, hogy a valódi, igazi tényekre kíváncsiak az,
5: igen,
6: emberek.
5: Igen, teljesen jogos egyébként a felvetés, mert nyilván azért azt átlag médiafogyasztóként is láthatjuk, hogy mondjuk a mainstreambe is mennyi áltudományos vagy tudományellenes nézet, vagy meggyőződés tud már bekerülni. A tudománynak a tekintélye, meg a tudomány iránti társadalmi bizalom továbbra is megvan. Az, hogy aztán ebből mi az, amit észlelünk, az már egy másik kérdés, ezt csak azért szeretem mindig így kihangsúlyozni, mert szerintem ebben is azért fontos, hogy az ember így a saját percepcióira mondjuk tudjon reflektálni, hogy mondjuk attól még, hogy én azt látom, hogy de nem tudom, mennyi áltudományos tartalmat látok a Facebookon, vagy valahol, az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóság, vagy hogy annak tényleg ekkora súlya van. Ugyanakkor mondjuk azért túl vagyunk egy jó pár évvel ezelőtt a Covid pandémián, ahol azért láthattuk, hogy tényleg azért tud akár társadalmi károkat is okozni, ha mainstreambe bekerülnek bizonyos ilyen áltudományos vagy tudomány tagadó állítások. Amit szerintem itt érdemes igazából kiemelni, hogy ez egyáltalán nem csak egy ilyen technikai változás, ezek a média beli változások, vagy a közösségi média, meg a platformoknak a társadalmi hatása, és ez nagyon-nagyon fontos például a felelősség, vagy a átláthatóság, vagy az ellenőrizhetőség miatt is kihangsúlyozni, hogy azért sem csak egy technikai dologról beszélünk, mert az, hogyha egyébként a platformokat számon akarjuk kérni abban, hogy jogosan és igenis mondjuk vállalják a felelősséget az iránt, hogy az algoritmusaik hogyan keverik, kavarják a tartalmakat, nem feltétlenül csak azért, hogy mik jelennek meg, az már egy teljesen más kérdés, az azért már egy a szabadság vizeire átvez ez a kérdés, de az, hogy a algoritmusaik hogyan járulnak ahhoz, hogy mondjuk a társadalmi diskurzus alakuljon, ott igenis el kell ezt fogadni, hogy ez nem csak egy technikai dolog, mert egészen addig ők mondhatják, hogy hát ők csak a platformot szolgáltatják, nekik semmi közük nincsen ahhoz, hogy az emberek mit kezdenek ezekkel a platformokkal, de azért ezen már túl vagyunk, tehát hogy most már nem a 2008-as Facebook felületekről beszélünk, teljesen más a társadalmi szerepünk már ezeknek a platformoknak. Másfelől meg azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert hogy ez a új média, ami már egyértelműen az internetet meg a közösségi médiát jelenti, az nem csak módszereiben, meg nem csak formájában, meg nem csak a kommunikációs csatornákban jelent újat, hanem valahogy abban is, hogy a felhasználók meg a fogyasztók mit gondolnak a médiáról. És ugye ennek a egész média környezetnek már ugye egy nagyon fontos aspektusa az a részvételiség, meg a közösségiség, vagyis az, hogy itt már nem csak professzionális tartalomgyártók szerkesztik és ellenőrzik és kontrollálják a tartalom meg az információ áramlást, hanem a tartalomfogyasztók is ugyanúgy tartalomgyártóvá válhatnak. Tehát, hogy valahogy itt a szerepek is elmosódnak és átalakulnak ebben a környezetben, ami egyfelől ugye társadalmi szempontból nagyon jó, mert mondhatjuk, hogy végül is demokratizálódott a média, sokkal több hang megjelenhet, sokkal több nézet, vélemény megjelenhet, a kulturális fogyasztás is sokkal szerteágazóbb, sokkal több nyelven fogyaszthatunk például tartalmakat, nem kész narratívákat kapunk mondjuk újságcikkekben, hanem ezer és egy oldalról tájékozódhatunk, stb. Másfelől viszont egy hátulütője az, hogy egészen egyszerűen megváltoztak a kapuőr szerepek, meg a kapuőrökhöz, tehát szerkesztőkhöz, sajtóhoz, politikához, tudományhoz, egyházhoz, minden olyan szereplőhöz, ami valahogy a tekintélyt, meg a kapuőrzést testesíti meg, és ezek jól működő társadalmi intézményrendszerek voltak, és azt gondolom, hogy még a mai napig azok, csak teljesen más a tekintélyhez, a tudáshoz, az információhoz való hozzáállás is már a fogyasztói oldalról. Nincsen már ezeknek akkora jelentősége egyrészt, másrészt, hogy a dezinformáció részét is kicsit jobban érintsük. Ugye egy ilyen média környezetben sokkal könnyebb is szakértőként feltűnni mondjuk olyan kérdésekben, amikhez lehet, hogy az adott tartalomgyártó nem is ért mondjuk, de senki nem ellenőrzi mondjuk azt, hogy ő neki megvan-e a megfelelő végzettsége, valamit közzétesz magáról, ír egy blogot, indít egy vlogot, stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok mentén szavaznak bizalmat a felhasználók, meg a tartalomfogyasztók abban a kérdésben, hogy kinek fognak hinni mondjuk egy adott kérdésben, és kinek nem, egyáltalán nem biztos, hogy egy fehér köpenyes tudós lesz mindenki számára hiteles, mert hogy a hitelesség, meg a megbízhatóság az nem csak a valós hitelességen múlik, főleg akkor, hogyha az embernek mondjuk nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy megállapítsa, hogy a különböző információforrások közül kinek van tényszerűen igaza, hanem sokkal inkább meghatározó lesz a saját tapasztalatai, érzései, hiedelmei, stb. És ez azért az internet előtt is ennek nagyon nagy jelentősége volt az embereknek, tehát soha nem volt olyan, hogy a átlag ember kizárólag tudományos tények alapján hozott volna meg döntéseket az életében, mert lehet, hogy meghatározóbb volt az, hogy mondjuk mit mondott a anyukája, vagy a szomszéd, vagy a legjobb barátai, és nem tudósokkal készült interjúkból tájékozódik kérdésekről, hanem azok körében, akikben egyébként van mondjuk személyes bizalma, csak ez ugye ebben a zajos, meg nagyon sokrétű, nagyon divers média környezetben, ahol ezer és egy szereplő állíthatja magáról, hogy ő egyébként megbízható információforrás, ezek közül megválaszthatja magának az ember, hogy ki az, akinek nem az, hogy hihet, hanem akinek hinni akar.
6: De szerintem, hogyha a tudományos életet nézzük, vagy a tudomány területeit nézzük, akkor az orvostudományt elválaszthatjuk az összes többitől. Mert hogy az a legközvetlenebb, tehát az orvostudomány eredményeiről azt gondoljuk, hogy közünk van hozzá, van-e már genetikával, rákutatással.
5: Hogy a leginkább érinti az
6: igen,
5: életünket.
6: Kapcsolatban újdonság, és mi hat, mi nem hat, és abban nagyon sok az üzlet.
5: Amit itt szerintem azért fontos tisztázni kicsit így fogalmilag, hogy amikor dezinformációról beszélünk, akkor ott ugye ott van valami szándékosság, akár a megtévesztés szándéka, akár a károkozás szándéka. Tök jó volt, hogy például mondtad, hogy ilyen gazdasági érdekek is, vagy hát eladás, üzleti, vagy igen. üzletet mondtad, mert ugye az egy, tehát hogy itt mondjuk, akkor megtévesztésről beszélünk, meg dezinformációról, akkor mindenki valami például politikai manipulációra gondol, miközben ugye létezik abszolút üzleti célú megtévesztés, meg manipuláció is, és most nincsen erre statisztikám, úgyhogy ezt nem úgy fogom mondani, hogy ez így 100%-ig tény, de hogy azért általános megfigyelés, meg a témában folytatott hosszú évek kutató munkája alapján én is úgy látom, hogy azért a nagyon sok tudományos megtévesztő tartalom üzleti célból azért főként ilyen egészségügyi témák területén jelenik meg, ami teljesen természetes, hiszen ott az, ami a leginkább érinti az embert, meg ott lehet a leginkább hatni mondjuk az embernek a érzelmeire, hiúságára, bizonytalanságaira, stb. Stb. És akkor ugye beszélhetünk más jellegű ilyen információ manipulációs fogalmakról is a dezinformáció mellett. Itt egy ilyen hármas fogalomrendszert szoktunk ebben egyébként idézni. A dezinformáció mellett ott van még ez a misinformation, ami ilyen félretájékoztatás vagy félrevezetést jelent kb. Magyarul. Ez is ugyanúgy az hamis vagy pontatlan vagy félrevezető információkra vonatkozik, csak a megtévesztés és a károkozás szándéka nélkül. Tehát például, ha mondjuk egy újságíró egy más nyelvből átfordít egy cikket, és mondjuk elír valamit, vagy félrefordít valamit egy tudományos témában, az ugyanúgy megtévesztő lesz, meg félrevezető lesz, de ugye ott nem volt célja annak az újságírónak, hogy tudatosan valamilyen irányba manipulálja az embereket. És akkor még a harmadik ilyen információ típus, ez a malinformation, amit szerintem nem nagyon lehet jól lefordítani magyarra, ez ilyen rossz szándékú, vagy rossz hiszemű információként lehetne talán a leginkább átadni. Ez ugye az ilyen valós, meg tényszerű információkra vonatkozik, amiket viszont kifejezetten megtévesztés vagy károkozás céljából terjesztenek. Például, ha mondjuk valakinek feltörik az e-mailt fiókját, és kiteregetik az e-mailjeit, azok ugye valós információk, de ott mondjuk a károkozás szándéka, vagy a másik hiteltelenítése volt a cél. Ezt csak így azért mondtam el, mert ugye nagyon sok olyan téma van, például pont az ilyen tudományos megtévesztő tartalmak esetében, amik nem feltétlenül tekinthetőek dezinformációnak, mert szimplán mondjuk csak valaki nem jól ért egy témát, vagy van egy meggyőződése egy adott témából, és azért gondol valamit, ami ellentmond a tudományos tényeknek, vagy a tudományos tényeket félreértelmezi, de nem biztos, hogy ő azzal egyébként tudatosan megtéveszteni, vagy manipulálni akar, hanem lehet, hogy ő tényleg szentül hiszi azt, hogy lapos a föld, mondjuk.
6: És közösséget
5: épít erre egy közösséget. De mondjuk az ilyen tartalmakat viszont utána nagyon jól föl lehet használni, például már tudatos dezinformációs stratégiának a részeként, legyen az akár politikai, akár gazdasági célú, ami ugye ilyen gazdasági célú, vagy üzleti célú lehet, és mondjuk tudatos megtévesztés lehet mögötte, ilyen tudományos szempontból azok tipikusan az ilyen olyan csoda gyógyhatású készítmények, meg fogyasztószerek, meg tehát valahogy itt az ilyen diéta piacon azért rengeteg ilyennel lehet találkozni. A Covid alatt is ugye rengeteg ilyen üzleti célú áltudományos kezdeményezéssel találkozhattunk, akár a különböző vitaminok, vagy diéták, vagy ilyen természetgyógyászati nem tudom milyen termékek árusításakor.
6: És az oltás ellenesség is.
5: Meg az oltás ellenesség is, és hogy itt ebben megoszlanak a vélemények, hogy most ezeknek van helye egyáltalán a piacon, én ebben nem fogok állást foglalni. Szerintem addig egy homeopátiás vagy bármilyen szerrel addig nincsen feltétlenül gond, ameddig mondjuk az nem az emberek tudatos megtévesztésére épít, és mondjuk állítja azt, hogy a megkapott oltásokat majd ez így kivezeti az ember testéből, meg nem tudom, milyen badarságokat szoktak felhozni, tehát az ott már tényleg a dezinformálás része.
4: Fajuna Nóra, tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató a vendégem ma. A dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgetünk. Néhány perc szünet után folytatjuk majd.
0: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
11: Rádió Café. Van barátod.
12: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
4: Ola André vagyok, folytatjuk a műsort, és ma a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről beszélünk, kifejezetten a tudományos életre koncentrálva, mert szerintem fontos a tisztánlátás, a kritikai gondolkodás. Ezt mondja vendégem is, Fajuna Nóra, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Vele ott hagytuk abba az előbb, hogy az orvostudomány, vagy kifejezetten az egészségügy területén milyen jellegű dezinformációval találkozhatunk, úgyhogy menjünk most más tudományterületekre.
5: Ugye nem csak az ilyen egészségügyi területeken vannak azért tudományos megtévesztésre alkalmas meggyőződések, és akkor most megmaradva kifejezetten a dezinformációnál, ugye ott vannak például az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amik szintén a COVID idején nagyon-nagyon nagyot mentek, össze is kapcsolódtak az ilyen oltás ellenes meggyőződésekkel, és ilyen 5G tornyokat gyújtogattak föl egyébként országszerte. Az egyik általam sokat idézett ilyen diéta guru, aki még a lúgosító diétával szerzett magának hírnevet, aztán sokáig börtönben is ült, mert kiderült, hogy tényleg minden orvosi végzettség nélkül árulta a maga portékáit, meg ilyen több $1000 részvételi díj fejében fecskendezett ilyen szódabikarbonás, valami kotyvalékot daganatos betegeknek, akik közül volt, aki meghalt. És ő ült sokáig börtönben ugye kuruzslásért, és pont ott a COVID idején szabadult ki, azt hiszem, és akkor ő hirtelen rákezdett erre, hogy akkor ugye ezt a lúgosító őrületét elkezdte összekapcsolni a COVID oltás ellenességgel, és szőtte bele például ezt az 5G ellenességet, mondván, hogy az valahogy aktiválja ezeket a belénk fecskendezett, belénk oltott anyagokban található, nem tudom én, milyen nanofehérje molekulákat, meg egyebeket, és akkor ez majd valójában ez fog minket így megölni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek ugye hálózatosodnak. Most én aktuálisan pont ez nekem amúgy a kutatási témám is, hogy egyébként ezek a különböző dezinformáció típusok hogyan kapcsolódnak össze ilyen hálózatokba és zsuzzadnak egy még nagyobb ilyen univerzummá vagy narratívává, mert hogy például pont a COVID idején láttuk azt, hogy ilyen tudománytagadó csoportok kapcsolódtak össze például államtagadó csoportokkal, aminek meg már teljesen más a veszélyforrása, az ilyen kvantumfizika területén is nagyon-nagyon sok tudományos dezinformációt lehet találni, amik a mindenféle energiákkal, meg rezgésekkel kapcsolatban tesznek rendkívül innovatív megállapításokat, amik szintén lehetnek olyanok, hogy azt valaki tényleg mondjuk így gondolja, vagy csak így filozofál ezekről a kérdésekről, de onnantól kezdve, hogyha azt mondjuk valami tudatos megtévesztés céljából kezdenek el terjeszteni, akkor meg már ugye dezinformációról beszélhetünk. És a már említett laposföld elmélet is ugye az se egészségügyi területet érint, hanem az már ugye így a nem tudom, csillagászat, meg földtudomány, meg egyéb területekre viszi el az ember, de az is mondjuk egy jó példa erre.
6: Nem tudom, hogy kutatják-e már a te szakmádban a szakemberek például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dezinformációkat, összeesküvés elméleteket, én már mindenfélét olvastam, tehát azt hiszem, hogy ez egy új terület a tudományban, nagyon jó téma.
5: Hát igen, ugye az összeesküvés elméletek nem feltétlenül a hamis állításokról szólnak, tehát az összeesküvés elméleteknek a kérdését, meg a működését, meg így az ilyen episztemiológiáját nagyon sok területen vizsgálják, meg sokféle definíciója létezik. Ami hozzám a legközelebb áll, vagy ahogy én a kutatásaimban leginkább értelmezni szoktam, az, hogy ezek inkább ilyen alternatív világmagyarázatok, amik nem feltétlenül kell, hogy dezinformáció legyen, nem feltétlenül kell, hogy hamis állításokat tegyen, hanem hogy a világ eseményeinek valami másfajta értelmezését adják, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy dezinformációs stratégia részévé váljanak, de hogy önmagukban nem biztos, hogy ezek rossz szándékból és tudatosan terjesztett manipulatív tartalmak, arra alkalmasak, de definíciószerűen nem feltétlenül erről van szó. És ami másik ilyen fontos ismertetőjegyük, hogy ugye azt állítják, hogy bizonyos ilyen tekintéllyel rendelkező, vagy hatalommal rendelkező szereplők, azok titokban tesznek azért, hogy más embereknek kárt okozzanak. És akkor ugye emiatt van az, hogy az összeesküvés elméletekben ugye mindig van egy ellenségkép, például ezért mondjuk politikai dezinformációban, meg politikai manipulációban nagyon jól alkalmazhatóak, és ezek az ellenségképek mindig valamilyen hatalommal bíró szereplők, legyen az a tudomány, ezért van nagyon sok tudományos összeesküvés elmélet, de ugye tipikusan a politikusok, vagy az egyház, vagy a színészek, celebek, valahogy az ilyen elit mindig, amit becéloznak, és ugye a működésük, vagy az, hogy milyen igényeket elégítenek ki ezek az emberekben, ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen bizonytalan, vagy félelmet keltő, vagy ilyen szorongató helyzetben van az ember, vagy akár egy teljes társadalom, akkor tudnak ezek igazán jól működni, mert kicsit megadják ezt a kontroll iránti vágyat, ki tudják elégíteni azzal, hogy lám-lám, megtaláltuk a választ, lám-lám, tudjuk, hogy miről van szó, meg sokszor van, hogy olyan túl egyszerűnek, vagy túl félelmetesnek tűnik mondjuk a valóság, és egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy mondjuk a szeptember 11-i terrortámadás során is ugye rengeteg összeesküvés elmélet kelt lábra, hogy egyszerűen nem lehet, hogy Amerika az egy ilyen terrorcselekménynek az áldozatává váljon, és akkor rengeteg összeesküvés elmélet kezdett el terjedni, mert annyira borzasztó volt belegondolni abba, hogy még Amerikát is megtámadhatják, hogy alternatív magyarázatokat kerestek az emberek, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ugye ezt láthatjuk, hogy annyira még olyan nehezen megragadható, hogy hova fog ez vezetni, hogy mire lesz ez majd alkalmas, ugye sokszor megy ez a pánikkeltés, hogy majd akkor elveszik a munkát, meg már ilyen terminátorok fognak leigázni minket, meg egyebek, hogy itt egyébként teljesen valós félelmekről, meg valós aggodalmakról van szó, hiszen ez most vagyunk ebben, és minden új technológia, minden technológiai változás az okoz bizonytalanságot az emberben, főleg, hogyha azt látják, hogy ennyire nagy hatással tud lenni a társadalmi berendezkedésre, mert hatással lehet majd a munkaerőpiacra, a mindennapi életünkre, ugyanúgy a bizalom meg a hitelesség kérdését tovább cincálja majd ez a technológia, és teljesen jogos, hogy egy ilyen technológia ellenes összeesküvés elméletgyártás beindult már a mesterséges intelligencia kapcsán is.
6: Évekkel ezelőtt olvastam dezinformáció kapcsán, vagy a dezinformáció elterjedése kapcsán, hogy a szaknyelv mennyire fontos. Tehát egyrészt a hitelesség kivételesítés, tehát a bárki bármit mondhat, hogyha úgy mondja, mint hogyha szakszerű lenne, az egy laikus számára hitelessé teszi őt. Miközben ugye az is felvetődik, hogyha a kutatók vagy a tudományos életképviselői valahogy nem szaknyelven mondanák el azt, amit ők tudnak, akkor lehet, hogy az emberek számára közérthetőbb, közvetlenebb lenne. Szóval hogy ez a nyelvezet, az mind a két szempontból nagyon érdekes, és itt merül föl az, hogy tehetnek-e valamit a tudományos életszereplői azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, vagy okosabban bánjanak ezekkel az információkkal.
5: Természetesen, ugye ez, mint oly sok minden a tudomány területén, ez sem egy könnyen megragadható kérdés, már mint olyan szempontból, hogy nehéz egy ilyen nagyon exakt választ adni arra, hogy most ez a jó, vagy az a jó. Tudomány kommunikáció területén főként nagyon érzékenynek kell lenni a kontextusra, és attól függ az, hogy milyen stratégiát érdemes követni, de az tény, hogy nyilván a nyelvezet meg a megfogalmazás az egy kulcs kérdés ezen a területen, mint általában a kommunikáció területein, de ugye a tudomány területén pláne azért, mert a mindegyik tudomány területnek, tudomány ágnak megvan a maga szaknyelve. És ugye az ilyen áltudományos tartalmaknál, főleg, hogyha az valamilyen visszaélésre vagy megtévesztésre akarják alkalmazni, annak pont, hogy a stratégiai eleme, a terminológia, a szaknyelvi elemeknek a használata, mert ugye ezek a szaknyelvi elemek fejezik ki azt, hogy valaki hozzáértője a témának. Nyilván a tudomány területén azért is használunk szaknyelvet, mert vannak olyan fogalmak, amik, tehát ezek nem pusztán nyelvi elemek, ezek terminológiai elemek, ezek fogalmakat fejeznek ki nagyon sajátos jelentésükkel, és a szakmai közegben így értjük meg egymást, és részben azért is, mert mondjuk hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a szavakat használjuk, nekem is sokszor oda kell mondjuk figyelnem arra, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik annyira zsigerből jönnek, hogy észre se veszem, hogyha mondjuk egy nem hozzáértő társágba beszélek, hogy nem biztos, hogy ők értik, hogy bizonyos kifejezéseim miről szólnak. Ez amúgy iszonyat kognitív munka a kutató részéről is, hogy erre minden pillanatban oda tudjon figyelni, és tudjon egy ilyen regisztert váltani attól függően, hogy milyen közegben beszél, és csak azért, hogy azért legyünk empatikusak a tudósokkal is ebből a szempontból. De másfelől meg ugye az is benne van, hogy tényleg az a kifejezés írja le a legjobban azt, amiről beszélni akarok, és sokszor úgy van, hogyha én ezt behelyettesítem egy köznyelvi elemmel, lehet, hogy az érthetőbb lesz,
6: de
5: ott van az emberben a szakmai igényesség, hogy de én egyébként nem biztos, hogy ezt akarom ő mondani. Én azt tudom erre mondani, és egyébként a legtöbb kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy most tudománykommunikációban tényleg ilyen ördögtől való dologként írtani kell a terminusoknak a használatát, azt mondja ki, hogy egyébként nem kell kényszeresen kerülni mindenféle szakkifejezést, hanem egy, azt el kell magyarázni, tehát, hogy nem biztos, hogy tudunk minden szakkifejezésnek megfelelő köznyelvi szinonímát találni, viszont elmagyarázni, körülírni el tudjuk, az már egyrészt amúgy igényel kreativitást, csak hogy a műsor koncepcióját is bevonjuk a párbeszédbe, hogy igényel kreativitást, de nyilván akkor érti az ember a legjobban a saját tudomány területét, meg a kutatási témáját, hogyha el tudja magyarázni ezek

0: állja meg azt, hogy tudja értetővé tenni magát, de hogy a másik fél oldaláról is kell erre a befogadás, és ugye általában a kettő köz van ott egy, vagy egy riportel, vagy egy szerkesztő, aki meg segítsen abba, hogy hogyan lesz egyáltalán ez érdekessé, vagy relevánsá, vagy valahogy itt színessé téve ahhoz, hogy legyen is befogadója. És akkor a másik, amit az elején elkezdtem, csak ezt még leszeretném kanyarítani, mert ez tényleg egy kulcs kérdés, hogy ugye az a helyzet a szakkifejezésekkel, hogy ugye ezekkel lehet a másik oldalról, a dezinformáció oldaláról ugye a legjobban visszaélni, mert az áltudományos megtévesztés, meg az ilyen tudománytagadó, tudományellenes összeesküvés elméletek között ugye az a legnagyobb különbség, hogy a tudománytagadó, tudományellenes elméletek, azok jellemzően a tudományt állítják középpontba ellenségképként, és valahogy annak a tekintélynek a rombolására törekednek, míg ugye az áltudományos megtévesztés esetében meg az van, hogy a tudománynak a látszatával akarnak valahogy visszaélni, tehát azt a képet akarják magukról kialakítani, hogy ők a tudomány részei, és mivel a tudománynak van ugye egy társadalmi tekintélye, meg van egy bizalom iránta, van valami ereje abban, hogy a információs közegünkre hatással legyen, ezért aki ezzel akar megtéveszteni, annak kulcsfontosság, hogy magára tudja ölteni ezt a képet, és jellemzően ugye mondjuk kommunikációval teszi ezt, és az, hogy ő elkezdenek mondjuk értelmetlen terminusokat, meg szakkifejezéseket használni, azzal ugye egyrészt megteremtik azt a képet, hogy egy, ők fel vannak hatalmazva a tudomány tekintélyével, tehát akkor is sokan mondjuk hallgatni fognak rá, hogyha egyébként semmi értelme annak, amit mond, pusztán azért, mert megvan a bizalom a tudomány iránt. Kettő, azáltal, hogy nem érthető, nem magyarázza el jól mondjuk ezeket a kifejezéseket, ugye direkt tudja magát olyan helyzetbe hozni, valahogy egy ilyen aszimmetrikus viszonyt kialakítani a befogadó meg önmaga között, és ugye ez a domináns pozíció, ez az aszimmetrikus viszony az, ami lehetővé teszi neki, hogy tudjon direkt is megtéveszteni.
1: Aztán pont a COVID időszaka után, tehát a pandémia lecsengése után olvastam én egy könyvben, hogy az átlagemberek számára, vagy a laikusok számára a tudomány az arisztokratikus. Ugye ez évekkel ezelőtt volt, igen, tehát ez nem most. De lett egy szakadék a tudományos élet és az átlagember között, nem csak a szaknyelv miatt, hanem hogy valahogy ők nem lehet látni, hogy mit csinálnak, folynak a kutatások, nem tudjuk, hogy az hogyan érint minket, szóval, hogy ilyen elefántcsontoronyban vannak a tudósok. Én nem tudom, hogy most így van-e egyébként. Pontosan azért, mert az internet segítségével mindent elérünk, tehát minden információnak a birtokában lehetnénk, ha akarnánk.
0: Ez a elefántcsontoronyban ücsörgés, ez abszolút egy jogos kritika. Én azt gondolom, hogy azért ezen már a utóbbi évek sokat változtattak, tehát azért volt olyan időszak, amikor kifejezetten nem volt az egy kívánatos dolog, hogy mondjuk a tudósok szerepeljenek például médiában, most nem a elmúlt pár évre gondolok, hanem a 60-70 évvel ezelőtti időkre, tehát arról voltak ugye kutatások is, hogy egyszerűen az ilyen tudományos celebség, az mondjuk a tudományos körökben egyfajta ilyen nem tudom, ellenérzéseket váltott ki, mert hogy akkor az csak valami szemfényvesztés, meg csak nyilvánosságra, meg népszerűségre vágyik, és nem a kutató laborban vagy a könyvtárban végzi egy nappal látéve a kutató munkáját, tehát hogy ott az azért a tudomány működéséből is, vagy a tudomány ilyen zártságából is adódott ez a hozzáállás. Azért én azt gondolom, hogy ez már bőven meghaladtuk, nyilván érdemes lenne mondjuk egy új kutatást lefolytatni erre, ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a tudományon belül milyen a viszonyulás ehhez a kérdéshez. Vannak még mindig olyan közegek, vagy tehát a tudománykommunikációnak a fontosságát azt szerintem már mindenki látja, és most tudománykommunikáció alatt nem csak a tudományos ismeretterjesztés kell érteni, az, hogy mondjuk szakpolitikába becsatornázva legyenek például a tudományos eredmények, az is megfelelő és stratégiai szintű tudománykommunikációt igényel, az is egy tudománykommunikációs szituáció, tehát most nem csak a médiával való kapcsolat az, vagy a közösségi médiában mondjuk önálló influencerkedés az, amit értünk tudománykommunikáció alatt, ennek rengeteg megnyilvánulási szintere van, de én azt gondolom, hogy összességében már ez az elefántcsont toronyban ücsörgés, ez már alább hagyott, nyilván azt el kell tudni szerintem fogadni, hogy azért léteznek karakterek meg személyiségtípusok, tehát én nem gondolom azt, hogy mindenki, hogy is fogadni,

0: alkalmazzam ezt szépen. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy nyilvánosan beszéljen és szerepeljen, és most nem ilyen eleve elrendeltségekre gondolok, hanem egyszerűen vagy nincs meg hozzá megfelelő magabiztossága, tréningezettsége, tehát, hogy ez azért igényel felkészültséget, hogy az ember tudjon beszélni ő nyilvánosan, vagy nem olyan az egész személyisége, vagy egyszerűen nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy minden kutató kommunikáljon nyilvánosan, viszont az, hogy mondjuk minden téma, vagy minden intézmény, vagy valamilyen közvetítő szereplő bevonásával azért úgy általában a tudomány működése az a nyilvánosságban meg tudjon jelenni, az én szerintem is egy kulcsfontosságú dolog. És most a nyilvánosság is ugye nagyon-nagyon sokrétű, tehát, hogy amikor ezekről beszélünk, tényleg nem arra kell gondolni, hogy most minden kutató celebkedjen a TikTokon 30 másodperces videókban, mert amit én nem győzök hangsúlyozni, minden fórumon, és nekem ez az egyik legfontosabb tézisem, hogy itt az, hogy milyen csatornán, meg milyen eszközök bevonásával fogunk kommunikálni, az már egy technikai kérdés, az a legutolsó kérdés, ami a kommunikáció szempontjából számít, hanem az, hogy mit, kinek, mikor és miért akarunk kommunikálni, az, hogy aztán hogyan, az már megvalósítás része. Csak hogy ez a fajta mondjuk intézmény stratégia nincs feltétlenül kidolgozva, és ebben az első lépésekben lehet ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki az, aki tud és akar is mondjuk kommunikálni. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, viszont ez az arisztokrata, nem tudom, elefántcsontoronyban működés, én azt gondolom, hogy nem ez a leginkább jellemző.
1: Fajuna Nóra tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató volt a vendégem, ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője, és vele a tudományos életben megfigyelhető dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgettünk, és olyan kérdésekről, amelyek kapcsán van még tennivaló. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
2: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nyomozás indult a SEMCORP ellen környezetszennyezés gyanúja miatt. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. Újabb hőkupola tart Európa felé. Napos idő lesz ma északon, holnap északkeleten jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat. Hajnalban 19, délután pedig 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyomozás indult a debreceni SEMCORP ellen környezetszennyezés gyanúja miatt. Az eljárás azt követően indult, hogy a hatóságok súlyos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságokat tártak fel a telephelyen, amelyek miatt a kormányhivatal előbb felfüggesztette, majd teljes egészében megtiltotta a vállalat működését. Az ügyben Debrecen önkormányzata is büntető feljelentést tett. Közben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szerint a magyar mezőgazdaságot is veszélybe sodorja az akkumulátorgyárak környezetszennyezése. Koncz Máté a szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a súlyos szennyezés híre tönkreteheti a magyar termények, élelmiszerek jó hírét, ami akár az export leállásáig is vezethet. Mint mondta, komoly mennyiségű víz kerül ki a felhasználás után a gyárakból, ami probléma esetén a talajvízbe jutva hatalmas területeket szennyezhet el, ennek kockázata pedig igen magas. Túlárazás gyanúja miatt nyomoznak a Táncművészeti Egyetem beruházása ügyében. Az egyik épület bővítése után belső vizsgálat indult, amely szerint az új emelet acél szerkezetének kivitelezéséért a piaci árnál mintegy 120 millió forinttal magasabb összeget fizettek ki. A vizsgálat szabálytalanságot is megállapította a beszerzési eljárásban, ami fegyelmi következményekkel járt az intézmény vezetésében. 2-től tovább emelkednek az üzemanyagárak, írja a Holtankoljak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál 6 forinttal kell többet fizetni, ha a kutak is érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban. Ezen a héten Budapest 2 kerületében és 11 vármegyében összesen 151 településen folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. A beavatkozásra az invazív fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt van szükség. Az alkalmazott készítményt apró cseppekre bontva rendkívül alacsony dózisban juttatják ki a levegőbe, így az sem az emberekre, sem a házi állatokra, sem pedig a méhekre nem jelent veszélyt. Kora reggel orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet, legalább 7 ember meghalt. Egy 25 emeletes toronyházat is találat ért. Az épületben ketten vesztették életüket, és egy másik 21 emeletes ház is részben megsemmisült. Újabb hőkupola tart Európa felé. A hónap közepére ismét jelentős felmelegedést hozhat az Afrikából érkező hőhullám. A tikkasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot éri el, majd onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé, közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot, írja Blick. A déli és keleti régiókban a hőmérséklet ismét jelentősen meghaladhatja majd a 30, sőt akár a 35 fokot is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk, erős lesz a nyugati szél, hajnalban 10-19, délután pedig 27-33 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőjével, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
2: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a matematikának nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
1: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
2: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvényekkel szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a nem tudom, a zérus helyet megkeresünk, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználja, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
1: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
2: Hát igazából ez külön választanám, az egyik az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, oké, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy hit kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beéleszteni,
1: de akkor azt fogja mondani,
2: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem lesz szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
1: Jó, hogy igen,
2: tehát a kondiba se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
1: De ezzel lehet jól érvelni? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
2: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mire jó, miket dolgoztat meg.
1: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át, ugye beszéltük az adásban, hogy nem tanár vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése erről. Mit gondolsz?
2: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebbe is fejleszteni kell magunk, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
1: Hát meg hogy fontosnak, érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
2: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeret anyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán másoltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
1: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Igen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
2: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
1: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni, átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
2: Hát, mert őt gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életűt. Tehát, hogyha most ide behoznom mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy így stratégiában módosít.
1: Személyre
2: és hogyha
1: szab.
2: Már ugye, igen, személyre szab, tehát, hogy, de hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor ma ugye ezt az elejét, na szóval az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kihagyhatod, hanem
1: skippeljük
2: egyből tudod,
1: az ismerkedés részt.
2: Igen, és egyből jött a személyre szabás.
1: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szerettünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
2: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
1: Na mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
2: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalom, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy no-name valakiről nem akarsz megnézni egy műsort, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
1: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség vagy késztetés inkább?
2: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottus feladat, hogy azt például egy pamkutya videóval vágtam ki, és ott azt hittem, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen a többi lottós videó is érdekelt az embereket. Szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, úgyhogy...
1: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
2: Igen, úgyhogy ez számomra úgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
1: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
2: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem, tehát hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor hát jó, akkor számoljuk ki. És akkor, és általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor, na akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
1: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha te mondod.
2: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet az zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam a zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
1: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz és utána nézel, vagy tehát ez van, vagy?
2: Melyiket az zebrás?
1: Hát mondjuk azt, hogy ez a zebrás történet.
2: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött, hát sokszor küldik inkább, ami meg nagyon-nagyon népszerű, az meg tényleg mindenhol szembe jön az emberre, szóval, hogy
1: ki kell csak választani.
2: Igen, ott amikor már a sokadik kép jön fel, nem tudom, harmadik, negyedik kép ugyan arra a dologra, akkor valami gyanús, hogy valami történt. Tehát, hogy
1: és akkor résznél kell lenni, gyorsan lecsapni rá.
2: Igen, igen, igen.
1: És van valami ilyen content kalendárod? Mert mondtad, hogy van olyan ötleted, amik egy évig vársz, hogy valami betaláljon. Tehát,
2: hát,
1: hogy tudod,
2: csak
1: hogy
2: így az ötletek akarsz? Fel vannak írva, meg nagyon sok mondat ki van jegyzetelve, ilyen filmekből, meg sorozatokból, meg részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. de van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
1: Igen, az egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporternevel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz, hogy soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor az fog, és ráugranak, akkor ő azt fog mondani, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre, és persze nem jutott eszébe, amikor véletlen ezt gólt rúgott és ráugrottak, akkor pont nem jött, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erőtet eszel, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az megkeresgélet.
2: Hát, de van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinn-t hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn meg egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet. Tényleg? Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ez így nagyon belelőttem, úgyhogy például be is vágtam oda, hát az egy szerencsé. Óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam
1: meg. De hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy közismert dolog.
2: Igen, az úgy nagyon jó volt.
1: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, hogy milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
2: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, még feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
1: Jó, hogy annyira összetett, hogy
2: igen, egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult dolog, nem is tudom.
1: És akkor skippelted.
2: Hát, így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
1: Most se tudjuk elmondani.
2: Azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt, így a titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2 fél éves tárgyunk, tehát, hogy ezt szóval nyilván nem lehet.
1: Igen. Ez a Krízisek és Pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
3: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője a vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei, mennyire veszi könnyen a követő tábor, hogy aktuális témákhoz gyújtsz? Most ezt ilyen nagyon diplomatikusan kérdeztem meg, de azt sem érted.
4: Hát igen, sokan, mert hát olyan, hogy többen panaszkodtak, hogy többen embernek nem tetszik, de hát a számok meg nem hazudnak. Tehát, hogy amikor kimennek ezek a videók, és akkor azokat megnézik, nem tudom, 500 000-an, meg több százezren, és akkor kiteszek egy matekos videót, és akkor azt meg 50 000-en, és akkor utána ugye panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat látja.
3: Az algoritmus áldozata.
4: Mert Most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és az nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
3: vele. És akkor azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz.
4: Igen, volt valaki, aki ezt írta, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hitt, hogy valami politikus vagyok, vagy olyan közélettel foglalkozó, és akkor utána nézte meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más, igen, tartalmaim is vannak.
3: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen.
4: Tehát, hát hogy most a választásoknál nagyon durva volt. Ott már, ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy 2 embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy miért csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték, én, hogy ők akkor most már jelentgetik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszaros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy ez ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az embereknek mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
3: És akkor ezekkel küzdesz?
4: Nem, ezeket letiltom.
3: Tehát, hogy hát az törlöm. Egy küzdésnek számít nekem, tehát ja, hogy megküzdesz, hogy nem ő velük,
4: ja,
3: de hogy...
4: Hát, hogyha így feldob, de már egy idő után nem annyira követem a kommenteket.
3: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
4: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítés nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnézem, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
3: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
4: Hát ja, csak miből.
3: Csak mi? Hát ugye, még több videóban.
4: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizeted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért nem válaszolok? Hát mert nem is látom az üzenetet. Tehát, hogy
3: egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatólag
4: mögött? Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube-a. Ott meg nincs olyan nézettségem.
3: Tehát ott meg
4: semmi. Igazából most egy pár hónapja Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy járulékra nem elég, tehát okay. Hogy
3: jó, ez egy út eleje.
4: Van, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
3: Jó, úgy, hát hogy sok nem, videót nem. Kell, sok nézet, és akkor majd előbb-utóbb ez is megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erről?
4: Hát engem főleg idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, és én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket, meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy kora gyermekkori újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző játékokkal, tevékenységekkel, és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra.
3: És ez egy online kurzus, úgy kell elképzelni?
4: Ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy hogyan, tehát hogy ők, tehát amit említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt 5 a megoldás, itt akkor ez 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem nem direkt csinálják ezeket, mert hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert hogy ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
3: meg
4: olyan dolgok,
3: amik...
4: Igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
3: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket kell.
4: Hát igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
3: Jó szóval, oktasd, játszani és engedd. Ez így van.
4: Igen.
3: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
4: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes. Én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk. És semmit.
3: Semmit,
4: tehát,
3: ugye?
4: Hogy ez a körzővonalzó, szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok,
3: pálcika,
4: igen, meg a korongok, azok voltak. De
3: a korongokat
4: utána...
3: sose kellett elővenni, ezért kis kockában volt különböző
4: igen,
3: fehér korong,
4: igen,
3: és sose
4: hát
3: kellett elővenni, csak vinni kellett. Igen?
4: De hogy tényleg után pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt talán dobókocka, azt használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemléltetni, a Pitagorasz tételt, és annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköz, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mert hogy úgy mondom, hogy ugye a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát ez tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
3: De ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked,
4: szerintem,
3: aki módszertan...
4: Eszük be amúgy az
3: hogy
4: embereknek.
3: Hogy érdekesít egyébként?
4: Hát, vagy csak, hogy tehát nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra, tehát hogy most
3: jó, nyilván
4: egy pedagógus meg. Mentalitása, hogy ki az, aki csak letudni szeretné, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
3: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
4: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot azt... Tehát, hogy egyébként nagyon jó matekos oktatás módszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy, nem tudom, egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küzdködnek 5. be is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
3: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
4: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és kettő van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás. Tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszer be van vonva a tevékenységekbe.
3: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
3: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Korni.
0: Rádió Café. Van barátod. Shut up and let me go. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
5: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Már holnap tárgyalhatja a parlament Súlyog Tamás elmozdítását. Lassan magára talál a magyar ipar, jó adatokat mutat a kiskereskedelmi szektor. NATO csúcs találkozó lesz Ankarában. Napos idő lesz ma északon, holnap északkeleten jelenhetnek meg felhők, egy-egy zápor is előfordulhat. Hajnalban 19, délután 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sürgősséggel már kedden tárgyalhatja a parlament Súlyog Tamás elmozdítását. A hétvégén benyújtott alaptörvény módosítás megszüntetné Súlyog Tamás államfői megbízatását, 12 évben korlátozza a parlamenti képviselőség hosszát, elmozdítja 70 éven felüli alkotmánybírákat, emellett bírói kezdeményezésre visszahívhatóvá teszi az országos bírósági hivatal és a kúria elnökét, törli a vármegye elnevezést, a költségvetési tanács vétójogát és az alkotmánybíróság hatásköri korlátozását. Lassan magára talál a magyar ipar. A termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, munkanap hatástól megtisztítva viszont 5,4%-kal nőtt, írja első becslésében a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az év első 5 hónapjában az ipari termelés 0,7%-kal volt nagyobb, mint 2025 azonos időszakában. Közben jó adatokat mutat a hazai kiskereskedelmi szektor is. Májusban 4,8%-kal nőtt a volumen az előző évhez képest. A vegyes üzletek értékesítési volumene 4,7%-kal növekedett, az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzleteké 1,6%-kal csökkent, közölte a KSH. 160 ezer magyar és külföldi előadónak utalnak a napokban jogdíjat. Az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület idén 10%-kal több jogdíjat fizet ki az elmúlt évhez képest. Az előadók összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat kapnak. Az eddiginél több éjszakai buszjárat közlekedik Pest környékén, ezekkel hétvégente közvetlenül a belvárosból el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Vitézi Dávid közlekedési miniszter jelezte, a cél, hogy a késői órákban is gördülékenyen, hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában, a holnapi tanácskozás fő témája az lesz, hogy hogyan tervezik az európai államok elérni az 5%-os védelmi költségvetést. A tervezet szerint ebből 3,5%-ot közvetlenül a katonai képességek fejlesztésére kell fordítani, a fennmaradó 1,5% azonban egészségügyi és mobilitási infrastruktúra fejlesztésre is költhető, emelik ki a portfólió. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, több ezren kényszerültek otthonaik elhagyására Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is. A Tour de France egyik szakaszán még a nézőket is kitiltották az útvonalról. A tavaszi és a koranyári rekordmeleg után a szakemberek lőporos hordóhoz hasonló állapotokra figyelmeztetnek, írja a The Guardian.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk, erős lesz a nyugati szél, hajnalban 10-19, délután pedig 27-33 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió! Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Ideje komolyabb vizekre evezni, baj van. Támad a flotta. 1545. április 28-án született első Sun Shin koreai admirális, ez a tábornok csak víziben, aki kitalált egy teknős alakú hajót, amiben nem lehetett belenyilazni, és ezzel a hajóval 7 tengeri csatát nyert a japánok ellen, túlerő ellen. Koreának és Japánnak egy csomó óceánja van, ezért nagyon-nagyon tudnak hajózni, úgyhogy ez egy írtó menő dolog. Erről egyébként meg tudtok nézni marha klassz filmeket. Azt hiszem ez a Sun Shin volt az, aki egyszer kikapott egy tengeri csatában, és akkor magányosan üldögélt utána egy tengerparton, és mindenki azt hitte, hogy megbolondult, és már nem lesz ilyen admirális. De nem. Ő a tengeri áramlatokat nézte egy szorosban, hogy azok hogyan működnek, és mikor. Milyen az idő, esik az eső, nagy az örvény, stb. Aztán amikor kiszúrta és megtanulta a nagy örvényeket meg a tengeri államatokat, akkor odacsalta a japokat és pikpak lenyomta őket, mint a bélyeget. A másik hajós balhénk az, 1798-ban történt, április 28-án szintén, hogy lázadás tört ki a Bounty nevű hajó fedélzetén. Erről egyébként semmit nem tudnánk, ha nem készült volna belőle legalább 2 híres film, híres színészekkel, ugyanis valószínűleg a világ hadiflottáinak rendkívül sok hajóján tört ki lázadás, csak abból nem készültek filmek. Kész agyrém. Kész agyrém az is, hogy mi a fenéért neveztek el egy kókusztöltetű csokoládét világoskék zacskóban egy fellázadt hajóról, ahol azért lázadtak föl, mert a kapitány verte a matrózokat. Mi itt az összefüggés? Talán az, hogy a fellázadt legénység a hajóról meglógott egy Tahiti nevű szigetre, ami egy nagyon menő nyaralóhely, és néhány festményről tudjuk, hogy ott a nénik nem hordanak melltartót. Komolyan? Tahiti teli van kókusszal, meg ugye most már vidám matrózokkal is, de azért nyugodtan hívhatták volna csak itt Tahitinek. Vigyázni kell ezekkel az elnevezésekkel, mert nem messze tőlünk például van egy új építésű lakótelep, amit valami forrásnak hívnak, vagy valami ilyesmi. Pedig a csillaghegyi téglagyár volt ott régen, meg szeméttelep. Azért mégiscsak jobb valami forrásos helyen lakni, mint például úgy, hogy régi cegajtelep új építésű eladó.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Az emberek rendszeresen kötnek békét, meg az országok is. De a béke kötéshez általában az kellett, hogy háborúzzanak előtte egymással. Ezt elég gyakran meg is tették, mindenféle hülyeségen összevesztek, onnan, hogy kié legyen a csaj, odáig, hogy ki bányászhasson abban a völgyben olajat, meg hogy melyikük tud nagyobbat púzni a nullás lisztbe. Valamiért nagyon divatos dolog Párizsban és a környékén békét kötni. Én összesen az interneten 14 békekötést számoltam meg, de ez persze nem biztos, hogy pontos szám, mert mondjuk lehet, hogy Jean Valjean és Javert is Párizsban békültek ki, miután a párizsi oviban az egyik megette a másik párizsi szendvicsét. Megjegyzem, a felnőttek egyszerűen valamiért nem jegyzik fel az ovis béküléseket, ami számomra érthetetlen. Biztos azért szeretnek annyira Párizsban békét kötni a háborúskodó vagy vitatkozó felek, mert finom a croissant, a kávé és a francia krémes, mindenki csücsörítve beszél és metróval el lehet jutni az Eiffel toronytól a Moulin Rouge-ig. Ha neked is ki kell békülnöd egyszer valakivel, próbáld ki, hogy milyen Párizsban. Aztán meséld el nekünk, milyen volt.
2: És most kapcsoljuk az okostelefont.
3: Béketárgyalás. A béketárgyalás hivatalos megbeszélés a harcban álló országok képviselői, vagy akár csak két ember között. A résztvevők között fennálló fegyveres összecsapások megszüntetésére irányul, és a békekötést készíti elő. A béketárgyalások alatt mindenképp fegyverszünet van életben, és ez érvényes mindenféle háborúskodásra, legyen az akár egy családon belüli, minden idők nörf csatája. Ha valaki békét kíván kötni, akkor bizony békét kell kötni.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
5: új pékség.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
5: új pékség.
4: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Fekete alapon aranybetűvel van kiírva, hogy békeri.
4: 2.
5: Nincs kenyér, csak valamilyen kenyér, meg kiörlésű. És még pék sincs.
4: 3.
5: Nincs zsömle.
4: 4.
5: Miért kell valamit a Kalapács és a Bánya utca sarkán békerinek hívni?
4: 5.
5: Kifli sincs.
4: 6.
5: Csak olyan dolgokat lehet kapni, amik francia metroállomásokról vannak elnevezve.
4: 7.
5: Minden, amit lehet kapni, se nem süti, se nem zsömle.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: A hálózsák szaga. Első rész. A visszatérés.
2: Végül Diósi kapja a feladatot. Igazából senkit nem lepett meg, mégis mindenki meglepődött. Diósi a testület legígéretesebb nyomozója volt. Hírneve országszerte megelőzte, hiszen ő az, aki 6 nap alatt végzett a sajtóban teremtésként elhíresült esettel, ahol egy telephely nélküli ismeretlen generálkivitelező önkényesen, engedély nélkül épített be egy hatalmas területet számlál és hatósági engedélyek nélkül. Diósi feltárt minden eltusolt Panamát. 6 nap alatt. Elképesztő. Mint ismerte, kivitelező lelépett az előlegekkel, aminek az lett az eredménye, hogy több igénylő nép próbált olyan lakóparkba költözni, ahol már valaki lakott. Köszönhetően a nemzetközi sajtó érdeklődésének az egész világ élőben láthatta, amikor Diósi házkutatási parancsal lép be a Vatikán mindenki elől elzárt könyvtárába, egy bizonyos iratot keresve. A történet végét tudjuk. A gyanúsítottakat felmentették azzal a nevetséges indokkal, hogy az ügy több ezer éve elévült, Diósit előléptetés helyett áthelyezték egy határmenti kisváros álmos rendőrőrsére. Így jár az, aki rálép egy komoly ingatlan befektető lábára. De most van egy ügy. Kis ügy, de ügy. A felügyelőt meglepi, hogy maga téglás ezredes tart neki eligazítást a homlokát törölgető, izzadó polgármester jelenlétében. A polgármester teljes diszkréciót kér, a kemping a falu megélhetését jelenti, ha kitudódik az eset, elmaradnak a turisták, és akkor becsődül a falu. Diósi érzi, hogy a rókaképű téglás többet tud, mint amennyit elmond, de tudja, hogy azért választották őt, mert más nem tudná megoldani az ügyet.
3: Azért az mégiscsak...
2: A falu maga a közhely. Kossuth Lajos utca, templom, Pirinyó Presszó. Itt lehetetlen elvegyülni, ezért a kupaktanács úgy határoz, hogy a kempingben alakítja ki a főhadiszállását, egyszerű táborozó kirándulóként elvegyülve.
4: Anya, kérhetünk enni a szomszédban, amíg apa főz?
2: Diósi felügyelő tudta, hogy egy kemping más. A kempingek világa sokkal közelebb áll a legkeményebb dél-amerikai börtönök dzsungeléhez, mint ahhoz a romantikus elképzeléshez, ami miatt vállalati középvezetők sátrazni viszik a gyerekeiket. Egyszer a hongkongi triád be akarta építeni 6 emberét egy kempingbe, aminek az lett a vége, hogy soha többé nem látták őket. Egy emberük került elő 6 évvel később. Egy román utazó folklórcsoport tagjaként dolgozott, hol medveidomárként, hol ő volt a medve. Egy kempingben senki sem az, aminek látszik. A beköltözés szinte teljesen zökkenőmentesen alakult, kivéve egy apró incidenst. Úgy, ahogy, de sikerült felállítani a sátrat, már csak az utolsó simítások voltak hátra, amikor a szemben pompázó, kifogástalan sátorból egy kedves arcú, mosolygós, nyugdíjas hölgy bújt elő. Diósit meglepte. A látvány egy pillanatra úgy meglepte, mintha egy Miami-ban koktélozó amerikai nyugdíjassal futna össze, aki egy esernyős koktéllal kezében csicsetelne vele valami partin. A találkozás elkerülhetetlen volt.
5: Jó napot! Anni nédi vagyok.
3: Iván.
5: Iván? Hát fiam, az mostanában nem jó. Legyen inkább Ervin, úgyse Iván.
2: A nyomozót teljesen felkészületlenül érte, hogy ilyen korán kell a saját alter egóját alakítania. Kizökkent. Olcsó kémfilmekben bánnak el így a kezdőkkel. Korholta önmagát. A hölgy egyáltalán nem élt vissza a helyzettel, sőt, nagyvonalúan nem vette észre a nyomozó makogását, a zsaruvér azonban azt súgta, hogy jobb lesz vigyázni. Ez egy kemping, ez nem a való világ.
1: A Hálózsák szaga első epizódját hallották.

0: Horgászpercek Totyával.
1: Van már valami? Semmi.

0: Kisfiam, gyűjts ide. Apu súg valamit. Tudom, hogy dumágattok arról, hogy mi a 69. Én is tudom, hogy mi az. De van egy sokkal fontosabb szám. És az a 89. Így működik a gérvágó. Mert a gér az nem 90, hanem 89. Ezt jegyezd meg.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin guten Tag. Und elmondom neked, mi az a gérvágó. A gérvágó egy olyan fűrészberendezés, amit akkor kell használnod, ha be akarod rámazni a grossmutter. Mert a rámakeret kanyarodik a 90 fok. Na most a gérvágó vágja neked a 45 fok. Befallom, nem értem, hogy lesz 45 fokba 90, de ezt most hagyjuk. A lényeg, hogy most már tudod, mi az a gérvágó, használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó bakács, egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos, törődjünk a gyerekekkel.
4: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
5: Július 2-a nap, amikor Nostradamus eltávozott az emberiségből, hogy örökké köztünk maradjon látnoki legendája. Ez a Nostradamus úr egy létező személy volt, akit 500 évvel ezelőtt, de még ma is csodálatos, jövendőmondó, jósnak tartottak. Csinált mindent, volt kozmetikus, gyógyszerész, a franc tudja mi, de főleg jósnak ismerjük. Az volt neki a különleges képessége, hogy mindent meg tudott jósolni előre. Hát, jós. Az ilyesmit ma már nem igazán veszük komolyan, bár vannak gyakorló elmebetegek, akik egy ékszerteknőssel jósoltatják meg, hogy mi lesz az angol-ukrán meccs végeredménye, sőt, el is hiszik. Szerintem a pacák egyszerűen csak jól tudta összegezni az információkat, amiből ki lehetett következtetni, hogy mi fog történni.
6: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
7: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Látnok. Amióta világ a világ, mindig élt valahol egy olyan ember, aki vagy előre meglátta a később bekövetkező eseményeket, vagy az azonos időben, de tőle irdatlan távolságban zajló dolgokról szerzett tudomást. Nem a legendákról, az ellenőrizhetetlen mendemondákról beszélünk, hanem megtörtént és ellenőrzött esetekről, személyekről. Vagyis nem a múltból idézünk különös történeteket, hanem napjaink meghökkentő eseményeiről számolunk be. Manapság ugyanis már a gyakorlati életben is felhasználható a látnokok képessége, és sokféle területen élnek is ezzel a lehetőséggel. Így elsősorban az igazságszolgáltatásban, a bűnügyek nyomozásánál. Külföldön ez a nyomozási módszer elterjedtebb, mint sokan hinnék, de azért sehol sem képezi a nyomozati munka alapjait. Már csak azért sem, mert túl kevés látnok él közöttünk ahhoz képest, amekkora mértékben szükség lenne különös képességükre. De azért sem elfogadott gyakorlat még a látnokok rendőrségi alkalmazása, mert sokfelé a vaskalapos szemlélet akadályozza ezt. Tehát amennyiben látnok szeretnél lenni, elsősorban is szüles látnoki képességgel, és csak utána ajánld fel a segítséged, akár a rendőrségnek is.

0: az akkori médiumok, amik nem voltak. De a legfontosabb médium, ami volt és ma is van, a szájról szájra terjedő hír, olyan legendássá tették a személyét, hogy egy feltételezése a jövőről akár úgynevezett önbeteljesítő jóslatként is működhetett. Egy történet szerint Nostradamus találkozott egy szandában gyalogló szegény szerzetese, letérdelt elé, és azt mondta, fiam, te leszel egyszer a pápa. Na, ez elterjedt, és mindenki elkezdte a pápát látni ebben a szerzetesben, hogy igaza van-e a Nostradamus úrnak. Na, hogy a szerzetes meg elkezdett úgy viselkedni, hogy pápa lehessen. Ez a kettő összetalálkozott, puf, ő lett a pápa. Sixtus.
1: Régen minden jobb volt.
0: Csak egy kis önmérséklet, ismeretek és az információk nyugodt összegzése bőségesen elég ahhoz ma is, hogy megnézzük, melyik országok fegyverkeznek, hol és milyen gazdasági érdekek feszülnek egymásnak, hogy megmondjuk, hol lesz legközelebb háború. Jó, persze kell egy ilyen Nostradamusos név is hozzá, mert az, hogy Matyi, az nem jó. Ez nem kell Nostradamusnak lenni, elég, ha az ember a valóságra figyel, és nem hiszi el azt, amit a politikusok mondanak.
2: Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Hazai inflációs mutatók a fókuszban, legalábbis a hazai befektetők számára, de jönnek az Egyesült Államokból is.

0: így ez van alakulhat, hogy ez az 1,8% volt. Saját előrejelzésünk szerint a keret egy picit alacsonyabb is lehet majd az éves bázisú index 1,6-1,7%. Ez alacsonyabb az MNB legutóbbi inflációs jelentésében publikált 2%-nál, rövid távon várt 2%-nál. És ugye ami kedvező hír lehet még, hogy nem csak egy viszonylag alacsony inflációs mutatót láthatunk majd, hanem az, hogy ez a terméki kiszolgáltatások széles körében lassulhatott az áremelkedés üteme, ami nyilván egy kedvező fordulat inflációs szempontból, ami viszont felfelé hajthatja az árakat, hogy a bázisból ki fog esni a tavaly bevezetett, úgynevezett higiénés termékre és tisztítószerekre bevezetett árstoppnak a hatása, úgyhogy ez egy picit felfelé nyomhatja majd, de hogy alapvetően most egy kedvező inflációs adatra számítunk.
1: Na hát akkor mehet tovább. Igen. A kamatcsökkentési pálya.
0: Igen, itt a jegybank egyébként viszonylag egyértelmű üzenetet küldött itt a júniusi ülésen, hogy a július és augusztusi kamadöntőüléseken folytatódhat a kamatcsökkentési ciklus, ez viszonylag egyértelmű, és majd ugye a szeptemberi inflációs jelentése változhat ez, hogyha indokoltnak tartják. Mi arra számítunk, hogy ezen a nyári 50 bázispontos vágáson kívül még idén további 50 bázispontnyi vágás is lehet, tehát hogy az év végéig 5%-ig csökkenhet majd az alapkamat idén, és azt gondoljuk, hogy ha ezek a kedvező inflációs folyamatok folytatódnak, akkor itt jövőre további 75 bázispontnyi vágás is következhet. Uh-huh.
2: Mennyire lehet stabil ez az inflációs mutató, mert ugye mi is beszéltünk a műsorban arról, hogyha 2030 táján mi eurót szeretnénk bevezetni, akkor üstöllést el kell kezdeni felkészülni erre, és nem nagyon szabad, hogy az infláció elszabaduljon.
0: Ezért nagyon fontos lesz, hogy a várakozásokat sikerül ezzel az alacsony inflációval horgonyozni, amiben nyilván nagy segítségére van a jegybanknak az erős forint, a korábbiakhoz képest erős forint nyilván, és hogyha ez sikerülni fog, akkor alapvetően arra lehet számítani, hogy itt jövőre is sikerül 3% alatt tartani az inflációt, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy az euró bevezetéséhez szükséges inflációs cél, ami ugye 3%-nál alacsonyabbnak kell lennie, azt valamikor majd kommunikálni is kell.
2: Uh-huh. Oké, menjünk akkor egy kicsit arrébb, egészen az Egyesült Államoknál, ott munkanélküli adatok jönnek, az miért érdekes? És kit? Vors urat például érdekli, hogy mennyien járultak munkanélküli segélyért?
0: Biztos vagyok benne, hogy Kevin Walshnak egy jó hivatkozási alap lehetne, hogyha azt látnánk, hogy a munkaerőpiacon problémák vannak, de egyelőre ezt nem látjuk. Ugye múlt héten volt a nagy munkaerőpiaci riport, a júniusi, ami ugye negatív meglepetést okozott, a gyengébbet a vásznál, de azért azt láttuk, hogy egyébként szerkezetét tekintve nem volt az egy nagyon rossz adat, és hogyha az első fél év adatait nézzük összesen, akkor a havi foglalkoztatás bővül és a nem mezőgazdasági szektorban ilyen 100 000 fő körül volt, ami egyébként az új egyensúlynak tekinthető, tehát ez egy viszonylag jó adat. És ugye jönnek a segélykérelmek, amik pedig azért érdekesek, mert ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag bármilyen elbocsátási hullám volt, jöttek ugye a vámok, amik okoztak egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetet, és visszavetették a beruházásokat, de nem nőttek az elbocsátások az Egyesült Államokban. Ez a 200 000 fölötti heti új segélykérőlem száma stabilizálódott, és egyébként a tartósan segélykérők száma sem nőtt, sőt, ez egy historikusan alacsony szinten van. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egyébként ez így egész nyáron kitart, akkor gyakorlatilag az, hogy ebben az évben a Fed tud a kettős mandátumából az inflációsra figyelni, az gyakorlatilag továbbra is tarthatjuk ezt a narratívát, és akkor nyilván igen, Kevin Walshnak is sokkal inkább ebben célfeletti inflációval kell foglalkoznia.
1: És akkor ez segíte neki, amikor meglátja ezt a beszerzési menedzserindexet, ami a szolgáltató szektorról érkezik?
0: Itt alapvetően ezért a Trump adminisztráció nagyon szeret a feldolgozóipar fellendítéséről kommunikálni, amit ugye egyelőre nem látunk, vámok ide vagy oda, de azért azt nyilván ők is tudják, hogy az amerikai gazdasági aktivitásnak a kétharmada a szolgáltatási szektorból jön. És ugye itt láttunk egy nagy felfutást a beszerzési menedzserindexek tekintetében, ugyanúgy, mint a feldolgozóiparban, aminek elsősorban az volt az oka, hogy

0: a vállalatok a hormuzi szoros lezárásától való aggodalom miatt, ugye, hogy nem lesz majd miből termelni, illetve hogy felszaladnak az árak, elkezdtek készletezni. És ugye azt gondoljuk, hogy betekintetben majd itt lesz egy lassulás, de hogy alapvetően azért az amerikai gazdaság továbbra is jó állapotban van, és ezek a 2% körüli növekedési várakozások tarthatóak idénre, úgyhogy ez sem adhat okot a Fednek arra, hogy ne merjen kamatot emelni, ha arra szükség van infláció szempontból.
1: Egyébként meg nagy a bizonytalanság ezzel a dologgal, mert ugye fegyverszünet van, tehát nem zárult le az amerikai-iráni konfliktus, és hát mind a kettő fél megsértette már a fegyverszünetet.
0: Igen, és ugye az elmúlt héten talán nem is volt annyira fókuszban a tárgyalás, hiába Katar egyébként többször arra nyilatkozott, hogy vannak pozitív előrelépések a tárgyalásokban, ugye az USA hétvégén a 250. születésnapját ünnepelte, Iránban pedig eltemették, ugye az amerikai támadások során meghalt vezetőt és családját, és ugye ott is igazából nem a megbékélés volt talán a fókuszban, a hangulat az egyáltalán nem abban az irányban mutatott, hogy itt különösebben bárki meg szeretne állapodni bárkivel, de inkább az Egyesült Államok kommunikációjában érzik azt, hogy ők pozitívnak tekintik a tárgyalásukat. Ugye ezen a héten még NATO csúcs is lesz, ahol valószínűleg szintén szóba kerül majd ez a téma, és hát ez a 60 napos időkeret ez nyár végén jár majd le, úgyhogy valószínűleg a tárgyalások ki fognak tartani, addig mert olyan előrelépést nem láttunk.
1: De ez bekeverheti a kártyákat, hogyha mondjuk nem sikerül megegyezni, hanem megint egy kicsit a fegyvereké lesz a szó?
0: Abszolút, azt mondom, hogyha a hormúzi szoros nyilván Iránnak az egyik legnagyobb fegyvere, hanem a legnagyobb a hormúzi szoros lezárása, akkor ugyanazt fogjuk látni, amit korábban, hogy elszaladnak az olajárak, és akkor megint elkezd mindenki az ellátási lánczavarok miatt aggódni, úgyhogy igen, azt mondom, hogyha nem sikerül megegyezni, akkor kezdődik előről.
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek!
0: Jó munkát, szép napot!
2: Váradi Bea, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője beszélt arról, hogy milyen adatokra figyel a piac, hazai inflációs mutatók, amerikai beszerzési menedzser indexek és munkanélküli segélykérelmek jönnek.
3: Belát nagyon és uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával dalával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban baleset történt a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Damjanics utca előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szél Kálmán tér környékén, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt. Csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a 3. kerületben a Kiszteli utcát a Szöllő utca és a Zápor utca között, valamint a Vihar utcát a Bogdáni út és a Szellő utca között, mert javítják a burkolatot. Holnap reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Szép Csilla, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nyomozás indult a Szemkorp ellen környezetszennyezés gyanúja miatt. Folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. Újabb hőkupola tart Európa felé. Napos idő lesz ma északon, holnap északkeleten jelenhetnek meg felhők, ott egy-egy zápor is előfordulhat, hajnalban 19, délután pedig 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyomozás indult a debreceni Szemkorp ellen környezetszennyezés gyanúja miatt. Az eljárás azt követően indult, hogy a hatóságok súlyos környezetvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságokat tártak fel a telephelyen, amelyek miatt a kormányhivatal előbb felfüggesztette, majd teljes egészében megtiltotta a vállalat működését. Az ügyben Debrecen önkormányzata is büntető feljelentést tett. Közben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szerint a magyar mezőgazdaságot is veszélybe sodorja az akkumulátorgyárak környezetszennyezése. Koncz Máté, a szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a súlyos szennyezés híre tönkreteheti a magyar termények, élelmiszerek jó hírét, ami akár az export leállásáig is vezethet. Mint mondta, komoly mennyiségű víz kerül ki a felhasználás után a gyárakból, ami probléma esetén a talajvízbe jutva hatalmas területeket szennyezhet el, ennek kockázata pedig igen magas. Túlárazás gyanúja miatt nyomoznak a Táncművészeti Egyetem beruházása ügyében. Az egyik épület bővítése után belső vizsgálat indult, amely szerint az új emelet acél szerkezetének kivitelezéséért a piaci árnál mintegy 120 millió forinttal magasabb összeget fizettek ki. A vizsgálat szabálytalanságot is megállapította a beszerzési eljárásban, ami fegyelmi következményekkel járt az intézmény vezetésében. Kettől tovább emelkednek az üzemanyagárak, írja a Holtankoljak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál 6 forinttal kell többet fizetni, ha a kutak is érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban. Ezen a héten Budapest két kerületében és 11 vármegyében összesen 151 településen folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. A beavatkozásra az invazív fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt van szükség. Az alkalmazott készítményt apró cseppekre bontva rendkívül alacsony dózisban juttatják ki a levegőbe, így az sem az emberekre, sem a házi állatokra, sem pedig a méhekre nem jelent veszélyt. Kora reggel orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet, legalább 7 ember meghalt. Egy 25 emeletes toronyházat is találat ért. Az épületben ketten vesztették életüket, és egy másik 21 emeletes ház is részben megsemmisült. Újabb hőkupola tart Európa felé. A hónap közepére ismét jelentős felmelegedést hozhat az Afrikából érkező hőhullám. A tikkasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot éri el, majd onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé, közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot, írja a Blick. A déli és keleti régiókban a hőmérséklet ismét jelentősen meghaladhatja majd a 30, sőt akár a 35 fokot is.
3: Időjárás a Rádiókafén.
7: Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk, erős lesz a nyugati szél, hajnalban 10-19, délután pedig 27-33 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, és pont megbeszéltük így, mielőtt elindult a felvétel, hogy hát ugye régebben a kertészkedés volt a hobbija, és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája, és az újságírás a hobbija. Hogy történt ez a váltás? Mert azért ez nem gyakori, bár én is kicsit hasonló cipőben járok, de azért te mégis professzionális biogazdává váltál, és azért ez nem mindennapi.
2: Így van, viszonylag éles váltás volt. Azt kell, vagy azt lehet rólam tudni, vagy érdemes, nem tudom, mi a megfelelő szó. Én az M4.hu-nak voltam az egyik alapító, illetve nagyon sokáig a szakmai vezetője, és hát az újságírás, illetve a média munka az azért nem teljesen stresszmentes, és próbáltam valami olyan dolgot találni, ami kicsit kisimítja az idegeimet a mindenféle nehézségek közepette, és valamilyen szinten talán azt is mondhatnám, hogy inkább a kertészkedés talált rám, mint én a kertészkedésre, mert otthon volt egy pár ilyen kis magaságyásom, a párom vett paradicsompalántákat, azt elkezdtem gondozni, és így úgy rájöttem, hogy ez tök jó. És akkor egy évről évre egyre nagyobb teret próbáltam kihasítani a fiammal szemben, aki focipályának használta nyilván a kertünket. És aztán egy idő után úgy tűnt, hogy én maradok alul, és próbáltam valami olyan helyet keresni, ahol tényleg kertészkedhetek, és gyakorlatilag én a Buda környéki régióban lakok, szomszédfaluban találtam egy nagyon elhanyagolt telket, egy ilyen zárt kerti ingatlant, amit így évről évre próbáltam kitakarítani, belakni, és gyakorlatilag ez mára úgy többé-kevésbé sikerült.
1: Ez hány év alatt?
2: Hát ezt 18-ba vettük, ezt a telket, úgyhogy több éves munka volt, de teljesen, de annak idején még a szocialista időkben ez egy gyümölcsös volt. Van néhány ilyen vadalany megyfánk, meg cseresznyefa, amiken azért így tök sok termés van időnként, de teljesen benőtte a csipkebokor, a kökkény, az összes ilyen szúrós növény, ami vadon tud nőni, azok benőttek, úgyhogy nem volt az eleje az egy sétagalop.
1: Hát az, ebben szerintem nincs nagyon sok sétagalop, tehát hogy vannak kicsit kevésbé rázós szakaszok, de hát azért ez mindig ad kihívásokat, legalábbis gondolom nekem mindenféleképpen lehet, hogy
2: abszolút,
1: neked már könnyű.
2: Nem, abszolút, minden évben van valami, amikor már azt gondolja az ember, hogy most már hogy nagyjából sinem vannak a dolgok, akkor vagy a klímaváltozás miatt az időjárás, vagy valami olyan kártevő megjelenik, ami még korábban nem volt, úgyhogy minden évben van valami újdonság.
1: Hát hogy ne unatkozzon a kertész. Na jó, de nem csak a kertészkedés most itt a lényeg, ugye az apropója ennek a beszélgetésnek az, hogy írtál egy könyvet a kékzónás kertészkedésről, vagyis hát ugye ez a mostanában nagyon-nagyon divatos longevity mozgalom, hogy hogyan tudunk minél tovább élni, és te arra hívod fel a figyelmet a könyvedben, hogy hát ez a kettő dolog, ez nagyon-nagyon szépen összefügg több ponton is. Ez hogy jött neked a kétbe, hol kezdett ez így összekapcsolódni a kertészkedéssel ez a hosszú életkeresés?
2: Hát igazából én a kertészkedéssel kezdtem, ahogy mondtam, így is szépen sodródtam bele, és nyilván ahogy az ember kertészkedik, meg zöldséget termel, akkor jó esetben egy picit jobban odafigyel. Tehát alapvetően a kertészkedés már jár egy testmozgással, hogyha zöldséget termelsz, akkor nyilván azt próbálod megenni, vagy a mi esetünkben a dobozközösség.
1: Gyanús, ha nem akarod megenni.
2: Dobozközösség tagjának kiosztjuk, és hát észrevettem magamon, hogy azért így pozitív élettani változásokkal jár maga a kertészkedés is, és aztán így találkoztam a longevity-vel, meg a kékzónás dolgokkal, nyilván én is láttam ezt a Netflix-es sorozatot, az ember így, én egy érdeklődő típus vagyok, így elkezdtem utána olvasni, nézegetni videókat, stb. És aztán így rájöttem, hogy van olyan hely, ahol gyakorlatilag például Japánban, ahol meg hát sehol sem járnak mondjuk a kékzónás helyeken, mondjuk gymbe az emberek, meg nem szednek táplálékkiegészítőket, hanem azt teszik, amit megtermelnek ott helybe. Gyakorlatilag egy csomó helyen a kertészkedés, földművelés az, ami a rendszeres testmozgást jelenti. Tehát, hogy van valami, amit így kvázi elfelejtettünk, egy ősi tudásnak is mondható, ami itt van a szemünk előtt, abszolút elérhető közelségben, miközben a városi ember, vagy a modern ember meg ilyen biohacking, meg ilyen nagyon új dolgokat, meg nagyon technológiai dolgokat keres, miközben tényleg vannak profon egyszerű dolgok is, amik segíthetik azt, hogy egészségesebben, fenntarthatóbban éljünk, és tovább.
1: Igen, hát az látszik ezekből a kék zónákból, ugye, aki esetleg nem hallott volna erről, ugye a kék zónák azok a területek a világon, ahol átlagban magasabb életkort érnek el az emberek, nem is tudom, még ez Japán, talán Szardínia, ugye?
2: Szardínia, egy görög sziget, Costa Rica, és az USA-ban is van egy rész, ahol az inkább egy ilyen vallási közösséges rész, nem New York City vagy Los Angeles.
1: Azt gondolom, hogy nem, igen. Igen, és hogy hát azért végül is így azért nincs egyértelmű megfejtés abban, hogy mi okozza ezt az egész dolgot, de az egyértelműen látszik, hogy itt azért inkább az életmódbeli különbség az, ami segít, és igen, és mindenhol viszonylag azt lehet mondani, hogy strapás életet élnek ezek az emberek, sehol sem óriási kényelemben, hanem mit tudom, hegyet másznak, igen, kertészke, földet művelnek, tehát hogy nem a kényelem meg a semmi tevés.
2: Abszolút nem, illetve hát van négy ilyen kvázi ismérve ennek a G-zónának, egyrészt az étkezésük az hát a mai szemmel is tök előre mutató, tehát hogy jelentős zöldségfogyasztás, viszonylag kevés húst esznek, amit esznek, húst az is részben mondjuk hal, vagy hasonló típusú, tehát nem vörös húsokat esznek, van rendszeres testmozgás, fontos a közösség, van egyfajta, ha nem is vallás, de valami spiritualizmus ezeken a helyeken, és ezeket szokták ilyen kékzónás alapelveknek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak mondani.
1: Igen. Visszatérünk majd még a kertészkedés kapcsolatához, de még egy picit azt akarnám veled fejtegetni, mit gondolsz, hogy miért lett ez most az utóbbi időben? Nyilván az emberek mindig szerettek volna sokáig élni, de most valahogy még talán a szokásosnál is jobban foglalkoztat minket ez a téma. Te mit gondolsz, hogy miért lett ez most ennyire izgalmas?
2: Én szerintem inkább az az érdekes benne, meg szerintem az keltette föl sok embernek az érdeklődését. Az orvostudomány fejlődésével azért nagyon sok embernek ki lehet nyújtani, akkor is, hogyha akut betegség van az életkorát, viszont nagyon nem mindegy, hogy most 50 és 70-80 éves korod közt marékszámra szedsz gyógyszert, folyamatosan orvosi felügyelet mellett vagy pedig viszonylag jó erőbe vagy, normális életet tudsz élni, nincs semmi problémád, nem kell gyógyszereket szedned, és ez nagyon nem mindegy, hogy azt az utolsó 20-30 évünket milyen életminőségbe töltjük. Szerintem inkább ez az, ami sokakat foglalkoztat, hogy lehet, hogy az orvostudomány ki tudja húzni az életkorunkat, de nagyon nem mindegy, hogy azok az életévek, azok milyen minőségűek.
1: Én is láttam pont egy ilyen orvos youtubert, aki arról beszélt, hogy az életkort azt nagyon meg tudjuk hosszabbítani, de az egészséges éveket, azokat nem. Tehát, hogy rengeteg ember van, aki sokáig él, viszont lehet, hogy nagyon rossz életminőségben él, és azért az igencsak nagy pek, hogy elérsz 90x évig, de az utolsó 20 évedben se azt várod, hogy igazából mikor lesz vége, tehát Ez úgy nem olyan jó deal. Igen, és a kertészkedés meg nyilván nagyon sokban tud ebben segíteni, hiszen, de mindegy, nem akarom elvenni a kenyeredet, te mondd el, hogy miért, mivel segít a kertészkedés.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok aspektusa van a kertészkedésnek, ami hozzá tud az ember életéhez adni pozitívumokat. Egyrészt, amiről beszéltünk, hogy egy olyan típusú testmozgás, amit szerintem, hogyha így rákattansz a kertészkedésre, szerintem meg tudod erősíteni, akkor szívesen csinálod. Tehát lehet, hogy időnként, bár mondjuk én pont a könyvben az ásásmentes kertészkedést javaslom, de időnként nekem is van olyan, hogy megjelenik a tarack, vagy valami, amit nem lehet csak úgy kiszedni, hanem jó mélyen alá kell ásni, hogy a gyökerét is eltávolítsuk. Tehát, hogy alapvetően van egy olyan fajta mozgás, amit így örömmel csinál az ember, még akkor is, hogyha nekem is van egy csomó szó, főleg szezon elején, hogy észreveszem, hogy nem is tudtam, hogy ez az izom is van, és ott izomlázom lesz, vagy amikor palántázunk, akkor utána érzem, hogy oké, hogy nekem még megy a googolás, de hogyha másfél-két órán keresztül googolsz, és dugdosod a palántákat, akkor azért egy idő után az fárasztó. De nem úgy fogom föl, mint hogyha nem tudom, tehát hogy télen azért próbálom magam karban tartani, kicsit súlyzózgatok, tornázgatok, de azt jóval kevésbé szívesen csinálom valahogy, mint amikor kimegyek a kertbe, és akkor ezt csinálom, azt csinálom. Azért mindig változatos, tehát persze, amikor van valamit mit én mondtam, a palántázás, tehát van egy csomó palánta, amit egyszerre ki kell ültetni, akkor azzal kell foglalkozni, de az mondjuk néhány napos vagy egy-két hetes dolog, nem mindig van valami, hogy most gyomlálás, most stb. Mi ezt nyilván, aki kertészkedik, az tudja, hogy milyen. Úgyhogy egy változatos, és mindig más csinál az ember, kicsit mindig másképp mozogsz, úgyhogy van a mozgás. Mondtuk azt az előbb, hogy azért az, amit megtermelünk kertészként zöldségeket, azt csak elfogyasztjuk, és én azt gondolom, hogy a saját termését még akkor is, hogyha időnként egy kicsit csúnya, nem olyan nagy, meg nem olyan harsogó, mint amit a boltba kapsz, de tudod, hogy hogy állítottad elő, tudod, hogy ezt ehhez nem használtál vegyszereket, nem használtál nem tudom, műtrágyát, hanem egy tiszta módon állítottad elő, azt sokkal szívesebben fogyasztja az ember, és nyilván az élettani hatása is sokkal jobb. Van számos kutatás arra, hogy vannak olyan vegyszerek, amiket azért annak ellenére, hogy engedélyezettek, meglehetősen fogalmazunk úgy, hogy kérdéses, hogy jó-e, hogy használják, a legvitatottabb talán a glifozát, illetve a vegyszer, illetve meg egyéb szerek használata kapcsán nagyon sokszor előkerül az, hogy oké, hogy egy-egy vegyszert bevizsgálnak, engedélyeznek, de a koktél hatást, amikor ezeket együtt használják, arra nincsenek igazából vizsgálatok. Nem tudjuk, hogy amikor mondjuk egy gombaölőt, meg egy nem tudom mit együtt használnak, hogy az nekünk mennyire lesz jó, vagy nem. Tehát, hogy ha otthon kertészkedünk, és nem használunk ilyen típusú vegyszereket, akkor biztos, hogy azzal is segítjük azt, hogy egészségesebbek legyünk. Aztán a mentális egészségünknek is mentális egészségünkhöz is sokat hozzá tud tenni. Egyrészt én azt látom magamon is, tapasztaltam nagyon sokat, hogy a mobil internettel az ember óhatatlanul rápörög arra, hogy pörgeted a feededet, a social médiát, hogyha hírfüggő vagy, akkor folyamatosan nézed a híreket. Gazdasági...
1: Igen, feszülsz, mert a hírek általában így nem van. Jók.
2: Gazdasági újság íróként én az árfolyamokat is mindig követtem, hogy most éppen mi hogy mozog, és ez folyamatosan egy olyan stressz szintet okoz, ami nem jó. Vannak kutatások, hogy naponta ma egy embert mennyi ingerér, mennyi információért, még 100 évvel ezelőtt is gyakorlatilag az embereknek az egész életében érte annyi külső hatás, mint most egy nap alatt azzal, hogy ülünk a gép előtt, pörgetjük a telefonunkon a mindenféle információkat. Úgyhogy ha kertészkedés közben letesszük, és óhatatlanul letesszük a telefon, már nem lehet egyszerre telefon a kezünkben.
1: Na, akkor van értelme, az a jó, akkor azt le kell tenni.
2: Úgyhogy ez eleve a digitális detox, azt szerintem rohadt sokat segít, de vannak egyéb mindenféle mentális, meg pszichikai kutatások, hogy azzal, hogy zöldbe vagyunk, azzal, hogy madárcsicsergést hallunk, azzal, hogy nem az ipari, meg városi zaj dübörög a fülünkbe, ezek mind olyan tényezők, amik segít azt, hogy egészségesebbek, nyugodtabbak legyünk, kevésbé stresszmentesek.
1: Igen, egy kertészkedéssel töltött nap után az ember annyira meg tudja élni ezt a kellemes fáradtságot. Tehát amikor kicsit érzed a bőrödön, hogy a nap egy kicsit megcsípte a bőrödet, érzed, hogy átmozgattad magad, úgy van egy ilyen tüdődben is egy ilyen tisztaság, és főleg akkor, hogyha valami eredménye van, tehát hogyha oda tudsz, vissza tudsz nézni, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye egy kézzel fogható eredménye a munkádnak. Tehát Mihalecki Lucával, aki a Zöld Léleket című könyvet szerezte, ővele is pont erről beszélgettünk, hogy mennyire ritkán van a mai ember számára egy olyan eredmény a munkájának, ami kézzel fogható a kertben, hogyha tényleg valamit csináltál, elpalántáztál egy csomó növényt, vagy kialakítottál egy sarkot, hát az egy fantasztikus érzés, és érzed, hogy ott van ez a kellemes fáradtság az üzületeidbe, hát utána olyan jót lehet aludni, mint szerintem semmi más.
2: Így van, a regenerációban is tök sokat tud segíteni, tehát én is, ha így végig dolgozok egy napot, nem szokott olyan lenni, hogy az agyam még pörögni akar, és nem tudok aludni. Miközben, amikor irodai munkát végeztem, nagyon sokszor volt az, hogy hazamentem, és akkor még gondolkoztam, pörgött az agyam, nem tudtam elaludni, akkor másnap kialvatlan voltam, úgyhogy igen, a fizikai fáradtság segít abban, hogy az agyunkat is reszeteljük egy kicsit éjszakára.
1: Igen, meg egyébként az egésznek van egy ilyen tényleg nagyon meditatív jellege, tehát, hogy így tényleg van, hogy így kifejezetten szoktam érezni azt, hogy mint hogy kiakadna így a lemez így a fejembe, hogy így ugyan az a gondolat, amivel belementem, kertem, az így körbe-körbe megy, és arra jövök rá, hogy így, gyakorlatilag egy órája nincs úgy feltétlen nagy mozgás a fejembe, ami abszolút egy meditációs állapot.
2: Ne, vannak ilyen tudományos kutatások is, amik ezt igazolják, amit te mondasz, úgyhogy tényleg ilyen mindenféle szempontból azt lehet mondani, hogy próbálják ki az emberek a kertészkedést, nagyon jó, nagyon egészséges, úgyhogy csinálják velünk együtt.
1: Maximálisan egyetértek.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosszok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Pourquoi tu suis le move? Fais-toi ton propre avis, ta propre opinion. T'es unique Suis pas les autres comme un mouton. Suis pas les autres comme un mouton. T'es unique, t'es unique. Pourquoi tu suis le move?
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Visszatérő téma, hogy szerinted, ez nyilván csak így laikusként kérdezem, te mit gondolsz, el fogunk tudni érni egy ilyen nagyon-nagyon hosszú kort? Mert ugye ez valami, amit így prognosztizálnak, hogy akár nem tudom, 130-140 évig is fogunk tudni élni. Te mit gondolsz erről, hogy szerinted ez lehetséges, illetve egyáltalán jó-e, ha ilyen sokáig élünk?
2: Fú, hadd válaszolom ketté, mert így megszólalt bennem a közgazdász is, de először...
1: Hát ez én aspektusa is van, abszolút.
2: Akkor én azt gondolom, hogy tehát igen, én is ilyeneket olvastam, hogy 130-140 évig vagyunk genetikailag tartósítva, vagy az lenne
1: a szavatosság.
2: Igen, az lenne a határ, amit el tudnánk érni, de azért sajnos mindenki, tehát hogy én sem vagyok kivétel, nyilván egy csomót teszünk azért, hogy ezt ne érjük el. De nagyon sok szempontból én azt gondolom, hogyha tudatosabbá válnak az emberek, tudatosabbá válik a társadalom, akkor ezt ki lehet nyújtani, úgy lehet kinyújtani, amiről beszéltünk, hogy jó életminőség mellett biztos, hogy nagyon sokan megérhetnek 90-100 vagy 100 év fölötti életkort is. És akkor most hadd vegyem föl, hogy mondom a másik sapkámat, hogy pont mostanában valamelyik nap láttam azt, hogy például Németországban kitolták 70 évre, vagy kitolják a következő időszakban 70 évre a nyugdíjkorhatárt. Tehát már csak ezért is font. Tehát, hogy ahogy egyre tovább élnek az emberek, nyilván a társadalom az korlátos a nyugdíjfizetés kapcsán.
1: Hát főleg, hogy egyre idősebb a társadalom.
2: Így van, kevesebb gyerek születik, úgyhogy ki kell tolni. Már csak ezért is fontos az, hogy jó karban legyünk tartva, mind szellemileg, mind fizikailag, és ahogy beszéltünk erről, a kertészkedés az mind a két aspektusból segít, mert biztos, hogy Magyarországon is előbb-utóbb emelni fogják a nyugdíjkorhatárt.
1: Most mennyi, gondolom, hogy van most?
2: Azt hiszem, hogy 67 év talán most a magyar nyugdíjkorhatár, de én azt gondolom, hogy ez belátható időn belül, ha Nyugat-Európában indul egy ilyen trend, akkor előbb-utóbb ez be fog gyűrűzni hozzánk is. Nyilván ez politikailag, meg gazdaságilag egy ilyen vékony mesdje, amin ügyesen kell egyensúlyozni, de ahogy egyre több eltartott jut kvázi az aktív lakosságra, úgy nagyon nem lesz más megoldás, mint az, hogy emelni fogják a nyugdíjkort. Tehát még akkor is, hogyha mi is az a korosztály vagyunk, akiket ez sújtani fog, mert így 50 év fölöttiek pont mi vagyunk, ez a 70-es években születettek a legszélesebb rész, és ahogy mi közelítünk a nyugdíjkorhatárhoz, egyre inkább fognak izzadni a politikusok, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert egy széles szavazóbázis, ugyanakkor meg ha ez a korosztály elmegy nyugdíjba, akkor ott hirtelen lesz egy nagyon komoly pénzügyi, meg költségvetési probléma, úgyhogy nem tudom.
1: Hát igen, és akkor mondjuk 30 évig mondjuk még el kell minket tartani, az egy nagyon érdekes dolog. Igen, az első közgazdász foglalkozik, hogy ugye a társadalmi előregedésnek ez a nagyon nagy veszélye, hogy ilyen az aktív.
2: Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy próbáljon valami olyan dolgot kitalálni, amivel tudja magát egészségesen tartani, mert mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségügyi ellátórendszer hát nincs, és tartok tőle, hogy nem is lesz felkészülve arra, hogy ez a 70-es években született rotkó unokáknak csúfolt korosztály, amikor így tényleg kezd öregedni, akkor mi megfelelő, akár nyugdíjba, akár egészségügybe megfelelő ellátást kapjunk, olyat, amilyet legalábbis én szeretnék szívem szerint.
1: Igen, úgyhogy igen, önpatikát kell kialakítani, öngyógyítást kell megoldani, és akkor apropó, mennyire gondolod azt, hogy mondjuk az a szempontja a kertészkedésnek, vagy a veteményes kertnek, az valid, hogy mondjuk észrevehető mennyiségű élelmiszer tudsz magadnak termelni?
2: Én azt gondolom, hogy akár már egy 20 négyzetméteren egy látható mennyiséget. A könyvemben egyébként csináltam is ilyen mintakerteket kvázi, olyan növényeket beválogatva, amit könnyebb is termelni, de ugyanakkor élettanilag is jók, tehát megkaptam gyorsan, hogy krumpli miért nincs benne a krumpli termesztésről, én hát szegény krumpli azért, mert én is szeretem, tehát amit szoktam enni, szó se róla, de hogyha azt vizsgáljuk, hogy élettanilag melyik zöldségek, amit kifejezetten javallott, akkor azért nem a krumpli az, amit elsőként tennék a listára.
1: Nem. Hát arról is beszélve, hogy mennyi helyet igényel. Tehát hogyha mondjuk egy kicsi helyed van, akkor az olyan zöldségeket
2: van, akkor
1: kell
2: egy csomó
1: adatni.
2: Leveles zöldséget ajánlanék én is inkább. Tehát hogyha valaki egy nem tudom, egy 20 négyzetméter körüli kertet ki tud alakítani, ott úgymond biointenzív, tehát olyan módon tud gazdálkodni, hogy évente több növényi kultúrát is megtermel, akkor gyakorlatilag egy ilyen 2-3 havi mennyiséget két főnek már egy ekkora területről le tudunk szüretelni.
1: Tehát akkor egy ilyen szempontból is van jelentősége, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk ki tudja, hogy milyen lesz a nyugdíjrendszer, akkor azért ez már lehet egy komoly kiegészítés, hogy egyrészt mozgunk, egészséges ételeket eszünk, és hát azért megtermelünk magunknak egy csomó élelmiszert.
2: Igen. És gyakorlatilag, tehát ugye ez nem egy ekkora terület, akár már, hogyha valaki bent lakik a városban, a közösségi kertekben is egy ilyen 10-12 négyzetméteres parcellát már, hogyha sorpál az ember, ez sorra kerül, és bekerül egy közösségi kertbe, akkor már tud kapni, tehát hogy tényleg nem csak, tehát azt mondom mindenkinek, hogyha elkezd kertészkedni, az önmagában is tök jó, de hogyha nyilván az a non plus ultra, hogyha le tudod szedni, meg tudod enni, és már egy 10 négyzetméter körüli kertből is tud egy olyan mennyiség lenni, ami sikerélmény is, meg azt tudod mondani, hogy tök jó, most egy hónapon keresztül saját paradicsom, vagy két hónapon keresztül saját paradicsomomat eszem, nem kell vennem, paprikámat, tavasszal salátát, zöldhagymát, spenótot, stb. Tehát, hogy van egy olyan lelki aspektusa is, hogy a magyar társadalom sajnos elég kis hitű, de ezzel is tudjuk magunkat erősíteni, hogy lám, mi erre is képesek voltunk.
1: Hát és nincs szerintem finomabb annál, mint amit mi magunk termesztettünk meg, tehát hogy azt tényleg leszedtük, hát az ember baromi büszke rá, az én paradicsomom az van benne, tehát hogy az tényleg teljesen más fajta élelmiszer.
2: Erre szólni, hogy időnként a gyermekeim segítenek születelni, és akkor van, hogy szólnom kell, hogy figyeljetek, a ládába is kerüljön a paradicsom meg uborka, ne csak a szátok. És tényleg azt mondják, hogy tehát, az egyik lányom nem eszik húst, és időnként decemberben is eszébe jött, hogy milyen jó lenne paradicsomot enni, és akkor amikor dúzogva véletlenül veszek, akkor utána megállapítja, hogy jó, apa, tudom, hogy szar, meg hogy nem véletlenül mondott, hogy ne vegyünk, mert hogy ez nem ugyanaz. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor szoktam barátaimnak ilyen autós hasonlatokat mondani, hogy ilyen városi terepjáróban a Volvo XC90-es, és egy városi terepjáró meg a Dacia Duster is. A Dacia Duster nagyjából az, amit a boldó meg tudsz venni decemberben, a másik meg, amit te meg tudsz termelni otthon.
1: Igen, szóval, hogy tényleg ég és föld, és akkor tényleg bejön az a része, hogy ennek mondjuk milyen tartalmi értéke van, ugye? Tehát ez te is írsz a könyvedben erről, és erre tényleg vannak is kimutatások, hogy ez nincs köszönő viszonyban sem az, hogy mondjuk annak milyen beltartalma van annak a zöldségnek, és sajnos egyébként a nagyipari mezőgazdaság által előállított zöldségekben nagyon-nagyon drasztikus ez a csökkenés. Tudsz erre egyébként ilyen jó kis ijesztő számokat mondani?
2: Hát nagyon drasztikus, tehát hogy régebbi, tehát hogy azt hiszem, hogy a könyvem még 20 évvel ezelőtt itt ilyen 2000-es évekből van adat, de hogy illetve voltak a még korábban, most már ilyen 50-60 évvel ezelőttiek, de hogy így mondjuk a legrégebbi adatokhoz képest ilyen 70-80%-os a vitaminok, meg a legfontosabb ásványi anyagoknak, de így az elmúlt 20 évben is számottevő, tehát két számjegyű százalékos csökkenés volt. És igazából ez olyan furcsa dolog, mert hogy az ipari mezőgazdaság, bocsánat, hogy ilyen furcsa mondom, ők folyamatosan azzal érvelnek, hogy de hát kell a mennyiség, és ha megnézzük azt, hogy például az Európai Unióban éves szinten egy főre lebontva nagyjából 120 kiló élelmiszer dobunk ki. Ha megnézzük azt, hogy a hazai kukoricatermésnek nagyjából a 60% az ipari célokat szolgál, például a bioüzemanyagba ezt keverik bele, akkor ugye elgondolkozik az ember, hogy tényleg annyira fontos, hogy a mezőgazdaságban csak a mennyiségi szempontokat érvényesítjük, mert hogy az élelmiszernek kidobjuk egy részét, ipari célokra használjuk. Mi lenne, hogyha inkább ezeken a területeken, vagy valamilyen módon egy picit a minőség felmozdulnánk, és akkor az talán mindenkinek jó lenne.
1: Igen, hát nekem ezért ilyen visszatérő veszőparipám, és mindenfelé nyomom hát, hogyha így meggyökerezik, ha kiszórom ezeket a magokat, hogy hát legyen Magyarország egy ilyen ökomekka. Tehát, hogy mi mennyiségben nem nagyon tudunk versenyezni a nagyokkal, mint a spanyolok, a franciák, stb. Nekünk abban kellene az élen járnunk, hogy akkor nálunk a minőségében, hogy akkor tényleg próbáljunk már meg minél több vegyszermentes, tényleg jó minőségű élelmiszert előállítani, és szerintem ez egy tök jó nis, amit egyébként meg lehetne fogni, erre lehetne turizmust építeni, tehát hogy ez e felé kellene mozdulni, ez kéne legyen inkább a víziónk, mint az, hogy legyünk autó összeszerelő üzemcsarnok.
2: Abszolút egyetértek veled, és azt tudom mondani, hogy azért ismerek egy-két biogazdát, van egy-két nagyobb gazdaság is, és gyakorlatilag sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, hogy fogalmazzak, ők mindig elmondják, hogy hát ők tök szívesen szállítanának a magyar piacra is, csak a magyar vásárlók furcsa, mert hogy akár Budapesten is nagyon árérzékenyek, tehát hogy nevetséges összegekért inkább megveszik a, már bocsánat, rosszabb minőséget. Ellenben gyakorlatilag Németországban meg Ausztriában nincs az a mennyiség, amit ne vásárolnának föl tőlük, úgyhogy ők köszönik, jól el vannak, de mégis az egyik szemük sír a másik nevet, mert sokkal jobban örülnének, hogyha a magyar vásárlók, magyar fogyasztók asztalára kerülnének ezek az egészséges zöldségek, meg gyümölcsök.
1: Hát elettünk szerintem az élelmiszerrel kapatva, tehát hogy annyira sokáig volt abszurd olcsó az élelmiszer. Ugye az van, hogy most mindenki nagyon ki van, hogy mennyire drága az élelmiszer. Igen, drága, de valójában ez az igazi, tehát ez a valódi ára az élelmiszernek. Az, amit eddig fizettünk, azt valójában hitelből fizettük, a jövő kárára hiteleztük, és ugye zsákmányoltuk ki a földjeinket, tehát az élelmiszernek, sőt, még akár ennél is magasabb, mert hogy hát aki csinálja ezt rendesen, az tudja, hogy ebben mit kell beletenni ahhoz, hogy megteremjen az a jó minőségű élelmiszer.
2: Abszolút, illetve most megint visszaveszem a közgazdás sapkámat, hogy sajnos az élelmiszereknél, meg nagyon sok mindennél az úgynevezett externális költségek, tehát azok a költségek, amiket gyakorlatilag áthárítunk a társadalomra, tehát amikor rossz minőségű élelmiszert vásárolunk, vagy akár dohányterméket, alkoholt, stb., akkor azok az emberek, akik ezeket rendszeresen fogyasztják, azok betegek lesznek, vagy előbb lesznek betegek nagy valószínűséggel, mint azok, akik normálisan, meg jó minőségű, meg egészségtudatosan élnek, és az ő gyógykezelésüket, munkából való kiesésüket, stb., azt ilyen-olyan módon a társadalom fizeti meg. És ugyan van chipsadó, meg van egy-két ilyen dolog, ami afele mutat, hogy azért ezt a társadalom vagy a politika is felismerte, de vannak erre közgazdasági vizsgálatok, hogy ez messze ezek az egészségkár, tehát a rossz minőségi élelmiszer fogyasztásából eredő egészségkárosodás, az messze nincs lefedve az ilyen-olyan adók által, mint amekkora terhet jelent ez a társadalomnak. Úgyhogy társadalmi, meg magás szempontból is, vagy saját életcéljénk szempontjából is azt tudom mondani mindenkinek, hogy próbáljon meg odafigyelni, hogy mit fogyaszt, milyen forrásból származik, ultrafeldolgozott élelmiszereket, ha egy mód van rá, ne fogyasszon, kezdve a közismerten nagyon rossz chips, meg energiaitaltól kezdve az olyan élelmiszerekig, amiket tudom, hogy egy csomó embernek nincs ideje, de ezek a gyorsfogyasztott dolgok, amiket bedobok 2 percre a mikróban, majd befalom, azok lehet, hogy így idővelegesen csillapítják az éjségünket, de nem szolgálják az egészségünket.
1: Hát amikor ezt olyankor lehet a legjobban megtapasztalni, amikor az ember igen eszik egy ilyen szénhidrátos pasztás valamit, és akkor gyakorlatilag bevágsz 2 tányérral is, és csak egy ilyen nagyon-nagyon, egy idő után egy ilyen nagyon csúnya eltelítettség érzeted van, de mégsem érzed magad teljesen jól lakva, még mindig tudnál lenni, csak már nem bírsz. Ellentétben eszel egy jó sok zöldséggel megpakolt, komoly, változatos ételt, akkor nagyon hamar eljutsz erre a tényleg kellemes tejtettségi állapotba, ami nem az, ahogy mindjárt kidúranok.
2: Igen.
1: Hát ugye erről is írsz a könyvedben is, hogy ugye hogy milyen a magyarok étkezési szokásai, hogy sajnos nem annyira
2: van,
1: jók.
2: De egyébként is a nyugati társadalmakban jellemző ez az úgynevezett minőségi éhezés, amiről már beszéltünk, hogy olyan élelmiszereket eszünk, vagy nagyon sokan, ami nem kellő mennyiségű ásványanyagokat, vitaminokat tartalmaznak, és hiába eszel meg, nem tudom, egy fej salátát, hogyha az ilyen műtrágyalébe úszó gyárban készült, akkor abban valószínű pont azok fognak hiányozni, amik a te szervezetednek szüksége lenne, és a szervezeted jó esetben jelez, hogy, hogy még adjál még valamit, mert nem töltötted fel a raktárakat, és akkor az ember elkezd óhatatlanul ezt tenni, azt tenni, és közben egy csomó olyan élelmiszert is eszünk, ami nem jó minőségű, nem jó az egészségünknek, nagyon sok például szénhidrátot viszünk be, vagy olyan típusú zsírokat, amik megint csak nem segítenek a hosszú életben, meg hosszú egészséges életben, úgyhogy igen, kertészkedés abban is segít szerintem, hogy egy picit tudatosabb legyen az ember.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Világsztárhoz hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az After Korda Györgyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A villamos pályakarbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, valamint az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert átépítik a csatornát. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. a Calvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták holnap reggelig a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Holnap tárgyalják az alkotmánymódosítást, villamosfejlesztés lesz Budán, életműdíjat kap George Clooney. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. Erről döntöttek a parlamenti honatyák. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádló jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Előrelépés a budai fonódó villamoshálózat ügyében. Ősszel elkezdődhet a fejlesztés második ütemének megvalósítása. A beruházás 32 milliárd forintos uniós támogatással valósul meg. A BKK közlése szerint új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől, a Műegyetem rakparton át, a Kopaszigák térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A klímaváltozás és az aszályos időszakok mellett egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
12: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek.
11: Újra elismerik a vészhelyzet sztárját. George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező, aranyoroszlán életműdíjat vehet át a szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves ikon szerepelt mások mellett az Alkonyattól Pirkadatig, a Mint a Kánfor, a Sivatagi cápák, a Viharzóna és az Ocean's Eleven, Tripla vagy semmi című filmekben is. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
13: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Mit javasolsz te, mondjuk mi az a mennyiségű zöldség és milyen jellegű zöldségek azok, amiket viszonylag könnyen meg tudunk termeszteni és érdemes is enni, ugye a superfoodokról is beszélsz, egy kicsit ha ezt is kifejtenéd.
14: Én azt gondolom, hogy egy kezdő kertész alapvetően leveles dolgokkal kezdjen, tehát ezek a salátaféle, spenót, fodroskál, leveleskál, ezek viszonylag egyszerűen termeszthetők, rukkola, mángold, stb. a fogyasztásuk egy csomó szempontból jó, tehát kezdve onnan, hogy mindenféle ásványanyagot, vitaminokat viszünk be, alacsony kalóriájúak és magas rosttartalmúak. Ez megint csak egy nem teljesen magyar, inkább ilyen nyugati sajátosság, hogy nagyon rost szegény ezt eszünk, ami miatt kutatások szerint nem véletlen az, hogy a mindenféle emésztőrendszeri bél, gyomor, stb. Daganatos betegségek sokkal gyakoribbak, mint az ilyen tradicionális konyhán lévő keleti társadalmakba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kezdjék a levelesekkel. Nyilván most már kifutottunk a paradicsom paprika palántákból, de következő szezonban az is egy viszonylag könnyű, sikert ígérő történet, bár ott esetleg a poloska vagy hasonló kártevők azok meg tudják keseríteni a kertészek dolgát. Viszont az olyan őshonos kártevők, mint a levéltető, én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell megijedni, nem kell azonnal valami vegyszerhez nyúlni, talán meg tud erősíteni, hogyha hagyjuk egy kicsit élni a kertet, akkor előbb-utóbb megjelennek mondjuk a levéltetőnek a természetes ellenségei, akár a katicabogár, fátyolok, a hasonlóak, és lehet, hogy az első adag spenótunk az csúnya lesz, vagy ott ilyen kis fekete folt lesz rajta, ahol lelegelték ezek a ragadozó rovarok a kártevőket, de hogyha beáll a kertünkben egy jó egyensúly, akkor később ez abszolút nem fog fejfájást okozni, még hogyha elkezdjük azonnal fújkálni mindenféle vegyszerrel a levéltetveket, akkor nem fognak megjelenni ezek a természetes ragadozók. Illetve amit még tudok mondani, ez már talán egy picit nehezebb, de ilyen gumós növények, mint a retek, bár mondjuk ott inkább az tud nehézséget okozni, hogy eltalálja az ember az öntözést, hogy ne is repedjen be, de szépen növekedjen, karolábé, cékla, rettenetesen jó összer a cékla, illetve ezek a tökfélék, cukkini, azt még most is tudnak vetni az emberek, akár júliusban is. Ha valahonnan leesik és sütőtök palánta, még aztán lehet július elején is ültetni. Az egy rettenetesen jó téli vitaminforrás. Úgyhogy ezek is azt gondolom, hogy viszonylag könnyen termeszthetőek, jó eredményt adóak. Nyilván mindegyiknek van azért ilyen-olyan buktatója, de azt gondolom, hogy ezeket a tűzkerességen átkeresni a kezdőkertészeknek.
13: Igen, tehát hogy ez meg nincs is, nem tudom, hogy te már túl vagy azon a fázison, én sokszor azt gondoltam, hogy túlestem azon a fázison, hogy na, most már megfejtettem, hogy most már ez jó, ez beállt a rendszer, ezt kell csinálni, és egy pár évig valami teljesen jól működik, majd egyszer csak valami, nem tudom, megborul, és egyszerűen nem, abban az évben nem akar akármit csinál, nem akar valami növekedni.
14: Hát mindig van, én azt tapasztaltam, hogy mindig előkerülnek olyan kártevők, amik nem voltak. Van olyan, ami így egy-két évig van, aztán utána megint eltűnik, tehát egy pár évvel ezelőtt volt egy bundásbogár nevű élőlény, egy ilyen kártevőcske, ami így megjelent, egy-két évig volt, én úgy nem nagyon bántottam őket, aztán most idén például nem is találkoztam velük. Ugyanez vannak olyan évek, amikor a cserebogarak így előkerülnek, nagyobb mennyiségben, meg a talajban is azt látom, hogy egy-egy növénynek elrágták a pajorok a gyökerét, aztán utána valamikor teljesen nyugi van. Tehát vannak ilyen ciklikusság, a másik viszont ami nehezebben kezelhető, az a klímaváltozás, tehát ezek a közel 40 fokos melegekben sajnos nagyon sokszor van, hogy ezek a cuborkafélék vagy tökfélék egyszerűen nem porzódnak, vagy azt látjuk, hogy a rettenetes melegbe hiányvaló csójuk viszonylag egyenletesen, a cukkinnek elkezd rohadni a vége, a babnál nem köt, ott vannak a virágok, nem köt meg, és nem lesz belőle termés, tehát hogy ezekre is sajnos valamit ki kell találni, leginkább, hogy beszéltünk itt adás előtt, talán az árnyékolás, meg valahogy a klimatizálás,
13: hát igen, ami nem megy, azt nem kell erőltetni, tehát azt tud, a baboknál azt hallom azért a legtöbb mindenkinek, hogy tudom én, ezek a klasszikus babfajták, ezeket már nagyon nem lehet erőltetni, de mondjuk helyette a tehénborsót mondjuk lehet, a black eyed peas, ami meg jól, jobban bírja ezt a szárazságot.
14: Igen, illetve hát itt is azzal tud az ember játszani, hogy a tenyészidő miatt választ, tehát hogy hogy ezeket a lóbabokat már februárban el tudod vetni, és akkor az gyakorlatilag a kánikula előtt megjelenik, és hogyha keres az ember rövidebb tenyésztejű zöldbabfélét, akkor azt meg így augusztus elején még, hogyha elveted, akkor a szezon végére beírik, vagy esetleg, hogyha egy fátyófóliával letakarja az ember, akkor még lehet, hogy októberben is tud róla folyamatosan szedegetni.
13: Hát ezt tudjuk csinálni, igen, alkalmazkodni tudunk ahhoz, ami van, mert ugye a helyzeten sajnos így nem lehet változtatni, és hát most is igen, június van, és hát majdnem 40 fok, szóval, hogy ez nem úgy tűnik, hogy ez nagyon változni fog. Még egy picit a vegyszermentességre hadd térjek vissza, mert ez egy nagyon fontos kérdés, ugye ezt már azért kitalálhatták a hallgatók abból, hogy te is vegyszermentesség párti vagy, és valamelyest ki is fejtetted azt, hogy ezt miért tartod fontosnak. Ugye sokszor azok, akik használnak vegyszert, azt mondják, jó, hát el lehet bohockodni ezekkel a vegyszermentes megoldásokat, de ha igazán komolyan akarod csinálni, akkor nem lehet, mert hát jönnek olyan problémák, amiket máshogy nem lehet kiküszöbölni. Neked mi a tapasztalatod, te tudsz-e teljes mértékben vegyszermentes lenni?
14: Hát én kénytelen vagyok, mert én egy minősített biogazdaság vagyok, úgyhogy minket ellenőriznek is. Most nem azt mondom, hogy soha a történelemben nem volt még olyan biogazdaság, ahol lebuktak, hogy mégiscsak használtak valamit, de én azt gondolom, hogy a biogazda társadalom az nem véletlenül megy ezen az úton. Nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vegyszermentesek, nem adítálják őket, és többé-kevésbé azok is, de hogyha ég a ház, akkor esetleg használnak valamit. Ami a kérdésed valójában, hogy arra is válaszoljak, mi nem használunk csak olyan dolgokat, amiket a biogazdaságokban engedélyezett. Ezek gyakorlatilag nem vegyszerek, hanem például növényi kivonatok, vagy ragadozó rovarok, tehát hogy például a paradicsomban időnként feltűnnek a mindenféle hernyók, tehát ilyen lepkehernyók, arra vannak ilyen ragadozó fürkészdarazsak, az például én aktívan alkalmazom, és nagyon jó időnként, hogyha használtam, akkor vannak ilyen feromoncsapdák, tehát hogyha valami kártevőből nagyon sokat látok, akkor beszerzek ilyen feromoncsapdákat, és akkor azzal gyérítem, de alapvetően ilyen típusú védekezés van, illetve amit mondtam, hogy próbálom azt elérni, hogy nagy biodiverzitást legyen a kertemben, tehát hogy most már így sűntől kezdve siklónát, gyíkokig egy csomó minden van, ami gyéríti a mindenféle kártevőt, meg rovaroknál is vannak, akik megeszik egymást, pókok, stb. Tehát ugye őket hagyom élni, és akkor ez az élni és élni, hogy jeligével ők meg valamilyen szinten megvédenek. Nyilván van olyan, hogy sérülnek termések, ahogy mondtam, hogy előfordul az, hogy megjelenik tömegesen levéltető, és akkor lesz egy adag spenót vagy mángolt, aminek kicsit ilyen fodros lesz a levele, mert összerántotta a szívogatását a levéltetőtől, de hogy ez be van kalkulálva, hogy van egy-két ilyen dolog, de alapvetően nálunk így megoldott, és én nem tapasztalom azt, hogy fú, de rettenetesen gyenge termésmennyiséget produkálnánk.
13: A poloskákra van valami tipped?
14: Poloskákra? Hát időnként megjelennek is nagyobb tömegben. Én amit csinálok, hogy mondtam az előbb ezt a fürkészdarazsat, azt tapasztaltam, hogy ugyan ezek a fürkészdarazsak hernyópeték, vagy lepkepetékre vannak optimalizálva, hogyha szabad ilyen kifejezést, de hogy alapvetően én azt tapasztaltam, hogy nem annyira válogatósak, tehát hogy petéket találnak, akkor belepetéznek. A másik, hogy nekem alapvetően a paradicsomaim fóliasátorban vannak, és a fóliasátor valamennyire, tehát a fólia szűri az UV-fényt, úgyhogy én azt szoktam csinálni, erősebben lelevelezem őket, úgyhogy a poloskák nem tudják hova tenni a petéket. A harmadik meg, hogy időnként fogom esténként a befőttes üveget, bele a vízes ecetes oldatot, és akkor a kifejlett példányokat meg belepöckölöm egy gumikesztyűbe, igen, hogyha ezt tapasztalom. Sajnos ennél jobb ötletet nem tudok adni sem a hallgatóknak.
13: Igen, hát én is igen, nagyon hasonló tapasztalat, és az mindenkit kérdezgetek, hát ha valakinek van valami.
14: De van egyébként, tehát, hogy vannak olyan növények, amik valamennyire bevonzák, meg összegyűjtik a poloskákat, tehát hogyha van az embernek tényleg egy gusztusa, hogy gumikesztyűbe összegyűjtöd.
13: Reborbarán imádnak.
14: Van, igen, tehát hogy tömegesen vannak, és akkor ott hát kegyetlenül besöpri az ember őket az ecetbe, és ott elpusztulnak, és nem szaporodnak. Amit tapasztalok egyébként az, hogy ha nagyon közel van, tehát hogyha valaki olyan helyen van, ahol tényleg nagyon minimális a kert, és a szomszédnál így hagyja el dzsumbolyosodni, akkor ott nyilván sokkal nehezebb a védekezés, mert napközben ugye el vannak a dzsumbolyba, és aztán este átjönnek kajázni a mi paradicsomainkra, de ahol viszonylag rendezettek a kertek, ott azért valamennyire ez a kézi gyűjtögetős, meg egyéb megoldások tudnak működni.
13: Van kedvenc zöldséged?
14: Van több kedvenc zöldségem. Amivel én elindított a lejtőn, az a paradicsom, az abszolút favorit.
13: Most is egy paradicsomos pólóban vagy.
14: Így van. Tehát így az elején úgy indultam, hogy megvettem mindenféle ilyen piaci palántákat, és már az is nagyságrendekkel jobb volt, de amikor itt találkoztam, hogy fú, ilyen ízű, ananászos, nem tudom, kicsit savany, kicsit édes, tehát hogy a kertes videóidat néztem, nálad is azért van választék, tehát hogy olyan minőségben meg változatosságban tudsz paradicsomokat termeszteni, amit a kereskedelemben nem tudsz elérni, tehát nyilván mindenkinek alapvetően ez a kerek, piros paradicsom az alap, de hogy mindenkinek javaslom azt, hogy ez legyen az ugródeszke, és erről lépjen tovább, mert rettenetesen jó paradicsomok vannak, sokkal jobbak, mint ez a standard. Tehát a paradicsom az egyik kedvencem. Én nagyon szeretem az ilyen zöldeket termeszteni is, meg enni is, tehát a salátafélék, spenót, rukkola.
13: A rukkola ilyenkor még megterem nálad? Mert ugye
14: nálam ilyenkor már tele van földi bolhával a kert, úgyhogy megteremne, csak ők megelőznek, és a szúnyoghálós rukkola azért már nem annyira kedvenc, úgyhogy azt próbálom nagyon korán, illetve majd július vége, augusztus elején újra vettem, már azt mondom, hogy inkább harmadvetésbe, és akkor megint már kifele mennek ezek a földi borhák, úgyhogy illetve nekem az a tapasztalat, hogy volt a poloska, hogy mit lehet tenni, a földi borhára is van millió egy ilyen népi bölcsesség, a hamuszórástól, nem tudom még, nálam az vált be, hogyha nedvesen tudom tartani a talajt, azt nem szeretik, viszont ebbe a hőségbe egyszerűen nem tudod nedvesen tartani, tehát tavasszal meg ősszel tudod ezt megcsinálni, és ha vannak is földi borhák, hogyha be tudom úgy locsolni hajnalba, hogy az úgy nagyjából egész nap nedves a talaj, akkor az távol tartja, és akkor ezeket, amiket egyébként ezek keresztes virágok, ahova a káposztafélék rukkola tartozik, ezeket a földi borhák imádják, viszont így meg lehet őket védeni, ezeket a növényeket. Tehát ezeket is szeretem, illetve az ilyen szuper foodok közül a cékla és a fodroskel az, ami így még bejön. Igazából a fodroskelből is nem azt a hagyományos magyar fodroskelt, hanem van két másik, ami talán kevésbé ismert, de azért nagyon sokan most már termesztik. Egyrészt ezt a toszkánkelt, másrészt pedig a Red Russian-nek csúfolt fajtát, aminek nem tudom, hogy van-e magyar neve, de mindenki ezen a néven szokta használni.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Az már kiderült itt a beszélgetésből, hogy akkor te ezt tényleg komolyan, mint minősített biogazda csinálod, és már említetted ezt a kosárközösséget is. Hányan vagytok a kosárközösségben, hogy működik, mennyire vágják, nyilván te, mint közgazdász, akkor ezt azért összerakod úgy, hogy ez ennek matematikailag is meglegyen az alapja, hát, hogy erről mesélj egy kicsit.
2: Gyakorlatilag ezt így szokták ilyen alternatív kapitalista működésnek is mondani, mert a tagokkal együtt sírunk, együtt nevetünk. Azt lehet mondani, hogyha egy nagyon konyha nyelven mondanám, akkor egy évre leszerződünk, tehát egy évig előfizetőink vannak, akik minden héten egy egységcsomagot kapnak, szezonális zöldségből állítjuk össze őket, és ezt próbáljunk tanácsokat is adni, illetve most már nekünk ez a 6. évünk, van egy kemény mag, akik most már tök jó bevált nekik ez a történet, és ők segítik az új tagokat. Ami probléma szokott lenni egyes tagoknál, és ezért is van általában a fluktuáció, hogy az emberek úgy gondolkoznak, hogy én nem tudom, paprikás krumplit vagy rakott kelt szeretnék csinálni, és akkor bemegy a boltba, vesz hozzá krumplit, vagy kelkáposztát, vagy hasonló. Nálunk egy teljesen fordított logika van, hogy tessék, itt van a doboz, amiben van krumpli meg kell, és akkor most találd ki, hogy mit fogsz belőle főzni. Nagyon sokaknál mondták, hogy az első 1-2 hónap az rettenetes volt, de amikor már így átálltak, akkor nagyon szeretik, de van, aki képten ezt így abszolválni, és ők általában az első szezon után is köszönnek tőlünk. Néha van olyan, akinek egyéb megváltozik az élete, elköltözött külföldre, stb. Tehát mindig van egy ilyen 10-20%-os fluktuáció, de alapvetően most már hála Istennek azt tudom mondani, hogy van egy olyan törzsgárda, akire tudunk itt támaszkodni.
1: Ez hány családot jelent?
2: Ez nálunk 60 családot. Időnként, amikor valami olyan időjárási anomália vagy valami kártevő van, akkor én szoktam vakarni a fejemet, hogy úristen, most mit fog majd adni nekik, de tényleg tök megértőek, és azért így mindig próbálok túltervezni, és hetent azért nagyjából 5 és 8-9 fajta zöldséget kapnak, jó esetben sokat, rosszabb esetben így mutatóban sajnos csak kevesebbet, de...
1: Rajzoltam ide nektek egy pár zöldséget.
2: Igen, tehát van olyan, hogy nem tudom, tehát hogy mit én szeretnék adni mondjuk egy csomag retket, de abban most éppen csak 3 jut, mert nem úgy sikerült, de nem mondom, nagyon jó fejek az emberek, akik nálunk tagok, meg általában így más kosár közösséges termelőkkel beszélve is azt mondják, hogy tényleg van egy-két ember, aki kicsit magasabb elvárást támaszt, és azt lehet, hogy nem tudják mindig megúrani, de hogyha egész szezon nézünk, akkor azért az, amit kifizetnek érte éves díjat, az általában, tehát ahhoz képest mi több zöldséget adunk, mint hogyha ezt megvették volna a biopiacon. Tény, hogy a biopiacra, hogyha kimész, akkor te így össze tudod válogatni, hogy én most sok paradicsomot szeretnék, kevés kelkáposztát, vagy nem tudom. Nálunk meg
1: azt kapod, ami
2: igen,
1: van.
2: Nincs ilyen alakárt válogatási lehetőség. Viszont így évről évre próbáljuk edukálni is a tagokat, meg próbálunk olyan kosarakat összeállítani, ami élettanilag jó. Ami megint csak van, aki ennek tökre örül, van, aki meg azt mondja, hogy úristen, most már 5. héten kapok kínai kelt, mit csinálják belőle, és akkor de mondom, hál' Istennek olyan, van egy ilyen közösségi jellege is a történetnek, hogyha valaki, van egy levelezési listánk, hogyha valaki bedobja, vagy nem tudom, 10. héten kapom már a cukkinit, és már az összes receptet, amit az anyukám meg a nagymamám mondott, azt is végigfőztem, és nem tudok mit csinálni, akkor adnak nagyon jó tippeket, meg van olyan tagunk, aki mondjuk szokott fermentálni, és akár így csinálni ilyen kis fermentáló workshopot a többieknek, tehát hogy tényleg van egy tök jó közösségi jellege is ennek az egésznek.
1: Technikailag ez hogy néz ki, hogy ezeket ti házhoz visztek, vagy egy pontra el kell
2: menni? Van három átvevő pontunk, mi a budai régióban, vagy Buda környéki régióban vagyunk, Budakeszin, Telkibe és Piris Csabán, és akkor oda jönnek a tagok, ott átveszik, hogyha valakinek valami hasfájása van, vagy elutazik nyaral, stb., akkor általában megszokták oldani azt, hogy valaki más átveszi helyettük, és amikor a másik embernek van valami elfoglaltság, akkor meg úgymond visszaadja a kosarat, tehát hogy főleg a nyári szezon, tehát hogyha egy-egy ember van, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy oké, akkor most nem veszed át, hanem jövő héten kapsz egy dupla adagot, de főleg a nyári időszakban így azt kérjük a tagoktól, hogy ne az legyen, hogy egyik héten 30 adagot kell összeállítani, következő héten meg 90-et, mert azt nem tudjuk megoldani, tehát és hál' Istennek ilyen szempontból is tök rugalmasak, meg jó fejek a tagjaink.
1: Említetted, hogy ez egy alternatív kapitalista rendszerként is szokták ezt emlegetni. Te mennyire gondolod azt, hogy esetleg, hogy e felé, a jövő felé kellene mennünk? Most fut a Netflixen a Zach Galifianakisnak a This is a Gardening Show című sorozata, amit mindig azzal kezd, hogy azt mondja, hogy the future is agrarian, tehát, hogy a jövő agrár, hogy mennyire értesz egyet ezzel, hogy esetleg ebbe az irányba fog mozdulni a jövőnk, hogy sokkal több ilyen kis termelő lesz, és az emberek jobban fognak fókuszálni a helyben megtermelt élelmiszerre.
2: Én azt látom, hogy azért elindult egy deglobalizáció, és most ezen lehet jutatkozni, hogy Trump elnök okos vagy kevésbé okos, de hogy ő ezt nagyon erősen katalizálta, és nyilván onnantól kezdve, hogyha egy csomó cég visszaviszi Amerikába termelését, akkor az európai cégek is átgondolják, hogy nekik jó-e, hogyha Kínában, USA-ban, nem tudom, Mexikóban, mit tudom, hol termelnek, és ez előbb-utóbb át fog csordulni szerintem a mezőgazdaságra is, hogy nem csak ipari termékekből, vagy szolgáltatásokból, hanem agrártermékekből is próbál szerintem az összes nagy régió valamilyen szinten önellátó lenni. Nyilván banánt vagy mangót kevésbé fogunk Európában tudni termelni, bár hogyha így melegszik az idő, még akkor az ki tudja. Lehet, de az alapélelmiszerekből szerintem Európa próbál majd önellátó lenni, és ezzel párhuzamosan szerintem, ahogy beszéltünk az első felébe a beszélgetésnek a longevity-ről, meg az egészséges életmódról, én nagyon remélem, hogy felismerik emberek, hogy nem az ipari módon előállított élelmiszerek, hanem a mondhatjuk azt, hogy kézműves vagy ökoszemléletű termelés az számukra is, meg a társadalom számára is sokkal jobb, akár egészségügyi, akár környezetvédelmi szempontból nézem, mert mind a kettő szempontból egy csomó előnye van, és minimális is hátránya a biotermelésnek. És egyrészt a könyvemben arra biztatok mindenkit, hogy próbálja meg, mert saját életét is javítani tudja ezzel. Aki esetleg úgy gondolja, hogy ő sokkal jobban ki tud kapcsolni, hogyha nem tudom, elmegy vitorlázni, vagy sétál csak az erdőbe, vagy hasonló, és ő nem akar kertészkedni, őket pedig arra biztatom, hogy fogyasszanak több zöldséget, ha egy mód van rá, akkor magyar termelőktől vásárolják meg ezeket a zöldségeket, és ne múltiknál. Nem, tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen alufólia sisakos, nem tudom, összeesküvés elméleti, tehát, de én azt gondolom, hogy a helyi gazdaság erősítése az gazdasági, tehát, hogy a közgazdasági szempontból is tök jó, mert ezt szoktam mondani, hogyha én megveszem, vagy te megveszed tőlem a zöldséget, akkor én majd elmegyek hozzád fagyit venni, vagy elmegyek a te fodrászatodba, mert akkor lesz pénzem, és akkor te is magasabb jövedelemmel fogsz rendelkezni az egész végén, mint hogyha mindenki elköltené egy multinacionális vállalatnál pénzt.
1: Hát gondoljunk csak bele, hogy mi pénzt hagyunk ott minden egyes nagy bevásárlásnál, és annak a pénznek a nagy része az elvándorol valahová messzire, és az a pénz az itt maradhatna, és hát nézzünk csak vissza a történelembe, hogyha megyünk Magyarországon, mennyi gyönyörűségesen szép kastélyt lehet látni, ma már teljesen elhagyott területeken. Hát azért, mert ezek annak idején nem elhagyott területek voltak, hanem nagyon nagy bőségben tudtak, én nyilván a főúr érte legjobban, és azért volt ilyen kastélya, na de akörül ott voltak a földművesek, és nyilván is ott az emberek mind ott megéltek, tehát hogy ez egy olyan nagy gazdasági tőkét jelenthet, hogyha ott a helyben marad ez a pénz, tehát itt szerintem is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és én is ebbe bízom, hogy főleg a Covid után ezt így beláttuk, hogy óriási rizikó azt rizikózni, hát hogy jó, akkor ezt a világ másik végéről hozzuk ide, és hogy egy ország nem tudja az alapélelmiszereit sem ellátni, főleg egy olyan ország, mint Magyarország, ez szerintem nonsens.
2: Döbbenetes, és nagyon sok olyan termék van, amit gyakorlatilag alma, burgonya, többi, amit így egyre inkább importálunk, miközben annak ellenére a klímaváltozásról beszélünk, ezeket még mindig simán meg lehetne termelni, és nem tudom, 20-30, nem tudom hány évvel ezelőtt Magyarország ezekből a termékekből nagyon komoly exportőr volt, ma meg ott billegünk, hogy a lengyel almát vesszük meg, meg hogy jön-e a francia, meg német krumpli, értelmetlen.
1: A kínai fokhagyma.
2: Igen, az abszolút döbbenetes kategória, de akár csak, hogyha néhány ezer kilométerre hozunk be olyan dolgot, amit a helyben is meg tudnánk termeszteni, az egy olyan, ha más nem környezettermelni, tehát hogyha ezt korrekt módon, fenntartatóan termelik, akkor is a maga a logisztikai tevékenység az terheli a környezetet.
1: Igen. Hát én nagyon bízom benne, hogy ezen a téren mind hazai szinten, mind európai szinten egy nagy paradigmaváltás lesz, és megpróbálunk igen ez a decentralizált modellre átállni, nagyon-nagyon fontos lenne, és ebben lehetne Magyarországnak nagy szerepe. Még egy nagyon fontos kérdés a könyvvel kapcsolatban, hogy azt a szokásos kérdést nem tettem föl, de azért ez fontos, hogy kiknek szól ez a könyv, te kiknek szánad, kiknek javaslod?
2: Én egyrészt hobbike, tehát hogy alapvetően én nagyon sok könyvet, YouTube videót, például téged is néztek annak idején.
1: Ajaj.
2: Én azt gondolom, hogy minden, tehát hogy egy, és ne vedd magadra, tehát hogy most ez
1: jó, ilyen, na mondjad, mondj, lője.
2: De hogy a rossz gyakorlatból is lehet tanulni, hogy így ne csináld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden információt, amihez hozzájutunk, érdemes. És próbáltam egy olyan könyvet írni, hogy így visszagondoltam, hogyha így kezdőkertészként lett volna egy ilyen könyv, amit így leveszek a polcról, az tökre segítette volna. Tehát, hogy van egy ilyen, hogyha valaki most szeretne belevágni, én azt gondolom, hogy talán tudok olyan elveket, meg ismérveket adni nekik a könyvvel, ami segít abba, hogy elinduljon valaki a kertészkedésbe. Tehát azoknak is ajánlom, akik nem akarnak feltétlen kertészkedni, de érdekli az őket, hogy hogyan tudnának úgy étkezni, hogy ez egy kicsit egészségesebb legyen, kicsit fenntarthatóbb legyen, milyen olyan zöldségeket érdemes fogyasztani, ami az egészségünk szempontjából előnyösebb, úgyhogy akik ilyen egészségtudatosak, azoknak is talán használunk jó információkkal, vagy hasznos információkkal.
1: És hol lehet beszerezni a könyvet?
2: Gyakorlatilag mindenféle nagy könyvesboltba, meg hálózatba, illetve a Ginkó kiadó adta ki ezt a könyvet, az ő webshopjukba is természetesen megvásárolható.
1: Téged lehet-e valahol követni, mert most már mindenkit lehet valahol követni?
2: Igazából a gazdaságomnak van egy ritkában frissülő Facebook meg Insta oldala. Én nagyon irigylem, van egy-két olyan gazdaság, akik gyakorlatilag, én nem is tudom, hogy ők gazdasági vagy tartalomgyártók, nem akarom őket bántani, úgyhogy nem fogok most neveket mondani, de biztos te is találkozol ilyenekkel, hogy én nem tudok, tehát hogy nyilván mindig, amikor délután hazamegyek, vagy este, hogy úristen, ezt le kellett fotózni, csinálni kellett volna egy videót, de az, amikor így dolgozol, flóba vagy, akkor nekem rohadtul nem jut a szembe, hogy tartalmat gyártsak. Annak ráadásul nekem is van egy ilyen tartalomgyártó médiás múltam. Néha szoktam frissíteni a Kisdomb ökogazdaság oldalai, tehát akár Facebook, akár Insta, ott megtalálhatóak vagyunk, és
1: időnként
2: kerülnek ki tartalmak.
1: Nem, ezt én maximálisan megértem, hát én még elsősorban média parasztként szoktam magam apostrofálni, tartalmat gyártok, de hát így is annyiszor van az, hogy ezt le kéne forgatni, de nincs kedve. Most egyszer csak az van kérdem, hogy kimegyek, mindegy, hogy nézek ki, mindegy, hogy honnan, mit, hogyan, csak egyszerűen abszolút. Csak kint tenni, venni, tehát nagyon-nagyon megerőltető, nem gondolj, de szerintem aki nincs ebbe benne, az nem tudja, hogy mind a kettő, tehát nyilván a kertben is mennyi mindent kell csinálni, és mondjuk a tartalomgyártáshoz is mi minden kell, ezt azért nagyon-nagyon nehéz a kettőt egyszerre vinni.
2: Igen, meg igazából az, hogy

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
2: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Budapesten erős a forgalom a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bach csomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót nem érinti. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították befelé. A Veselényi utcától a Székely híd utcáig már korábban egyirányosították az utcát. Szép Csilla, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
8: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiség öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
7: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytár, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Talponálló a Rádiókafén.

A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponás.

0: 7 perc múlt el este 6 óra, és az itt a talpon álló élőben. Szia Zoli!
1: Hello, hello!
0: Szia Luca!
2: Sziasztok!
0: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Jó késő jöttünk, de most ennek tök őszinte vagyok. Én vagyok az oka, mert elkéstem. Úgyhogy igazából nem kell
2: röviden. Nem árnyalod.
1: De Luca is késett, ne aggódj, ő is
2: de
1: hat után ér be.
2: Kell beköpni
1: és itt ültem egyedül, kérdezte a technikus, hogy na mi van, nem lesz adás? Hát mondom, nekem nem szóltak, én tudtam, alig igen, jól átvertek a többiek.
0: Hát megesik a legjobbakkal is az ilyesmi, minden esetre itt vagyunk, végre valahára is elkezdtük, de hogy én olyan szinten vagyok szanaszét még, hogy arra itt szavak nincsenek, szóval hogy ugye a hétvégén lezajlott az oly sokszor megbeszélt esemény, ugye a Dunapart Festen léptünk föl, ugye a talpon álló show keretein belül a Hartival, illetve jó néhány barátunkkal a stábban, és hát... Én ma el kell küldeni akkor adás előtt, hogy nagyjából mi lesz a mai műsorban, így, de nem úgy így témában, hanem hogy így milyen szignállal készüljenek, hogy fej vagy írás vagy ötös fogat, vagy mit tudom én, lesz-e valami extra dolog, amit be kell készíteni, így a technikusoknak. Én ezt mindig belerakom egy Word dokumentumba, és egy ilyen online dokumentumba, és akkor az online dokumentumot küldöm át e-mailben a technikusoknak. Na most sikeresen elküldtem egy olyan Google Maps hivatkozást, ami egy ilyen Ráckeve melletti gépgyárnak, vagy gépjavító üzemnek a lokációját jelentette, és aztán így visszaírt. Hívtak a technikusok, hogy Peti, értjük, hogy itt van ez a gépjavító műhely, de hogy így az adás menettel így hol van. Szóval, hogy így ilyen szinten. Úgyhogy aztán pedig elkéstem, és ráadásul elképesztően nem itt vagyok, de nem baj, rajta leszek. Fizikailag itt vagyok, ezt tudom hozni.
1: Köszönjük szépen, mi majd Lucával lehozzuk a mai adást.
0: Van sok zene lesz maximum.
2: Szerintem el tudunk mi szórakoztatni.
1: Mi van, meg velem történtek dolgok hétvégén, nem tudom, veled, Duca.
2: Velem is, na, nagyon mi? Sok minden. Például
0: velem amúgy sem izgi, úgyhogy meséltek ti szerintem 8
2: Peti,
0: percet.
2: Csak, te csak egy fesztiválon voltál, az most kiterül.
1: Mi azt hiszem, vele tudtuk a Peti blokkot, hogy megvolt az elején, elmondta, jó, szarú van,
2: de
1: igen,
2: megvolt. De még szeretne róla beszélni.
1: Ja, jó, bocsánat.
2: Nem tudom, amúgy egyébként ti hétvégén láttátok a geomágneses viharnak az eredményét?
0: Én így álltam a színpadon a Dunaparkban, és ezen gondolkodtam, hogy gyerekek, oké, értem, jó a buli, meg minden, de a geomágneses viharral kapcsolatban valaki adjon fel nekem egy információt, egy kis cetlidre a színpadra.
2: De azért, mert hogy igazából ez ilyen a sok napkitörés miatt okoz a légkörben ezt a geomágneses vihart, az időjárás, és képzeljétek el, hogy ez ugye most a hétvégére jósolták, hogy hétvégén lesz valószínűleg ilyen geomágneses vihar, és ez azt okozza, hogy lehozza a sarki körökről a sarki fényt, és láthatóvá válik így a mi szélességi köreinkben is akár. Szóval nem tudom, hogy láttátok-e.
0: És láttátok? Ja, azt akartam pedig kérdezni, hogy láttál-e
2: sarki fényt. Nem, pedig direkt néztem,
1: nekem
2: ugye
1: nagyon máshol,
2: ezt keresgél.
1: Nagyon máshol volt a fókuszom hétvégén, fiús nyaraláson voltam a Balatonnál, úgyhogy
2: hát de az pont jó erre, mert hogyha kimész az Erkélyre mondjuk, és felnézel az égre, ez mennyire jó lehet,
1: nem voltam egy fiús nyaraláson, ott nem az eget nézik az ember.
0: Zoli, itt ki a vodkát a köldökömből. Nem tudom, a geomágneses vihart nézem az időkép.hu.
1: Most ne szóljatok hozzám, most nagyon elmélyült vagyok. Amúgy így utólag kicsit bánom, mert kimentünk mi is nyilván este nézni a partot. Úgyhogy akár erre is figyelhettünk volna, vagy nézhettük volna úgy, de ez egyáltalán nem került szóba nálunk. Nem.
2: Akkor úgy látszik, amúgy egyébként nem láttam egy képet se róla, szóval lehet, hogy átvertek itt az időjósok.
0: De ez egyébként ez nem olyan, mint az ilyen, tehát hogy ez szerintem nem olyan, mint az ilyen napfogyatkozás, meg ilyesmi, vagy ilyen teljes napfogyatkozás, hogy fú, most ez csak egyszer van egy életben,
2: nem,
0: és akkor megnézzük.
2: Nem, azért ez többször is
0: most
2: volt.
0: Most már ez így megtörténik az utóbbi időben.
2: Hát most szerintem tavaly is volt erre példa, hogy lehetett a Balaton környékén látni.
0: Tulajdonképpen egy ilyen tömeg dolog, egy ilyen, tényleg egy ilyen...
1: Én már nem is nézem.
0: Igen, egy ilyen temus cucc, valljuk be. Ez a geomágneses vihar. Na, mindegy.
1: Na, de miért, Peti, még térjünk vissza egyébként a kis zenei produkciótokra, tehát, hogy itt a zenés-táncos vigadalomra, amit rendeztetek.
0: Ennél legkicsinlőbben konferálni hallod, nem lehet. A kis mulatságodra beszélünk vissza, na, a kis bulidra, Peti.
2: Mi volt? Mesélj! Hogy érezted magad?
0: Az a baj, kedves hallgatók, hogy ezeket az embereket egyáltalán nem érdekli ez a dolog, úgyhogy ha titeket se, akkor is elmondom, most már nem nagyon. Hát egyébként nem tudom, az a baj, hogy nehéz róla úgy beszélni, hogy közben ne spoilerezzem szét a dolgot, mert hogy ugye ilyenkor...
1: Lesz koncertfilm?
0: Hát igen, a Cinema City kínálatában majd nézzétek a talpon álló show az ébredés című filmet, dokumentarista jelleggel, de fikciós elemekkel. Tehát a közönség CGI, ezt így értsétek. Na szóval, ja, nehéz róla úgy beszélni, hogy ne spoilerezzük szét tényleg, mert hogy még ugye a művészetek vagy, ugyanis lemegy ez a buli, úgyhogy így az elemeiről nem nagyon tudok igazából mesélni, mert Mert nyilván van, aki ott látja először, és ez nem olyan jó, hogyha úgy megy oda, hogy már így minden tud előre. De hát ez ilyen elképesztő élmény, szóval egy ilyen föld fölött lebegés történik így napok óta, és hát tényleg olyan energiái voltak ennek a közönségnek, ami azért volt nagyon különleges, tényleg, mert itt a kutya nem ismert minket. Tehát, hogy tényleg majdnem olyan szerepet töltöttünk be, mint a rádiós piacon. Tehát, hogy szóval, hogy tényleg ott volt, nem tudom, 10 barátunk körülbelül, vagy 10-15 barátunk, és a többiek pedig egy ilyen elképesztően nagy tömeg volt, és a többiek pedig tényleg így random fesztiválozók, és nem feltétlenül miattunk jöttek, viszont hihetetlen energiák voltak. Tehát az, amikor a bulinak kb. A 25. percében már egy ilyen spontán szerveződő vonatozás van körbe, így a teljes térben, elképesztő, meg amikor egy különböző zászlókat adogatnak föl a színpadra, meg cuccokat, meg nyúlnak be, hogy pacsizzál velük, meg stb. Szóval tényleg elképesztő jó volt a közönség. Meg hát egy körítés tekintve is egyébként nyilván nagyon nagy dolog az, amikor az ember így a barátaival talál ki valamit, meg hoz létre valamit, akkor ezt így megélni, hogy ez így megvalósul, az nyilván csodálatos. Meg alapból ez a backstage élet is most volt, hogy igazán mélyen először, mert nyilván backstage-ekben létezek az fél nyáron, mert hogy interjúkat csinálok meg ilyenek, de az, hogy én nekem ott konkrétan ott van a gravitációs mezőm, és bármi is van, én nekem ott van az otthon, az most volt így igazából először, meg a nagy spanolások a különböző fellépőkkel. Kiderült például, hogy Mollywood rohadt jó fej. Tehát, hogy ez például, hogy nem
2: feltétlenül. Igen, ez nehéz egyébként megmondani az alapján, amiket megnyilvánul így a médiában.
1: Igen, hogyha a videós tartalmait nézed, hogyha az írottat, akkor már jobban lehet kapizsgálni.
0: Igen, én nem nagyon hallgatom őt, ezt így neki is mondtam, mert hogy így nyilván az nekem alapvetően most nem tudom, hogy nem volt szerintem nekem ilyen igazán komoly előítéletem vele kapcsolatban, szóval, hogy nagyon sokaknak van. És tényleg egyébként, ahogy a médiában ő szerepel, hát az alapján nem feltétlenül gondolod azt, hogy egy ilyen, nem tudom, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagsággal fog ő gazdagodni a következőkben, és kiderült, hogy elképesztően jó arc, és hatalmas forma, és abszolút nem egy ilyen műember, mint ami ott egyébként történik, amikor a képernyőkön látod. Úgyhogy ez is egy érdekes élmény volt, a Krubiek voltak a szomszédaink, a Mirror Glimpse lépett föl előttünk azon a színpadon, és akkor utána meg volt egy hatalmas nagy beszerelése a cuccoknak a színpadunkon, amíg a Hofi közben a nagy színpadon nyomta a Betonfi, és akkor utána pedig robbantunk be. Hát eléggé combos, tűzijátékszerű kezdéssel, néhány technikai hibával, de olyan hibákkal, amik egyébként abszolút, tehát hogy így részei a dolognak. Ezt beszéltük így a csapattal előtte, hogy igazából tökéletes úgyse lesz, de nem csak nekünk, hanem soha senkinek. Tehát, hogy ez 93-97% között valahol lesz majd, amennyire elégedettek lettünk a végén, tehát nem szabad beleragadni a hibákba. Én szerintem ez a 97%-hoz közelebb volt, nyilván ahhoz képest, amit egyébként elterveztünk. Úgyhogy ja, hát hatalmas nagy élmény, és tényleg elképesztően nagy köszi azoknak, akik ott voltak, meg tudom, hogy most többen is úgy hallgatnak minket, hogy ott tudták meg, hogy mi létezünk, meg ilyesmi. Úgyhogy hatalmas királyok vagytok, és nézzetek, vagy én folytatjuk, aztán majd lehet, hogy mélyrehatóban tudunk beszélgetni erről a dologról adásba is.
1: Gratulálunk egyébként.
0: Köszönöm szépen, bár az abszolút legnagyobb eredmény, amit ehhez kötök, hogy az egyik bulinkról készült videó alatt Németh Balázs kommentált, hogy tetszett neki.
2: Tényleg?
1: Na valami.
0: Konkrétan így történt, igen. Úgyhogy innen is köszönjük, kedves képviselő úr, hogy megtámogat a dolgot. Lehet, hogy egyébként nem feltétlenül.
1: Pályázatok ti is NK-s pénzekre?
0: Hát de most már minek, érted? Ha még az lett volna, hogy ezzel kicsit közelebb lehet lépni a kondérhoz, akkor azt mondtam
1: most volna. Tőle.
0: Ezzel most, hogy visszaléptem kettőt a karrierbe.
1: Na mindegy,
0: ez ilyen, de innen is köszönjük szépen, úgyhogy nem feltétlenül így mentem ebbe bele, hogy ezt így igénylem, vagy így látom jönni. Minden esetre, ha már megtörtént, akkor nem tudom, nem lögdössük el.
1: Na, de az egy nagy lépés, meg tényleg sokat készültünk. Örülök, hogy lezárul ez a fejezet, és soha többet nem beszélünk róla idén.
2: Fogunk, hiszen még a művészetek völgyében.
1: De az, mi nem leszünk azon az adáson.
0: De ugye hallgatóik, hogy mennyivel jobb, amikor Zoli arról mesél, hogy igen, mi történt vele Zoli mostanában? Hát, nagyon sokat tanultam mostanában, otthon voltam, gépeztem, meg elmentem biciklizni. Tehát ti is, én is, gondolom, ti is kedves hallgatók, és én is általában erős izgalmi állapotba kerülök, amikor ilyen sztorikat hallok Zolitól, a pulzusom az egekbe szökik, hogy aztán Luca sztoriát is meghallgassuk arról, hogy egyébként ma dolgozott, tegnap pedig home office-ban volt.
2: Ilyeneket nem szoktam behozni egyébként a rádióba, ezt maximum privátban mondom, de örülök, hogy nem érdekel, mert akkor privátban sem fogom mondani, de nem mondhatnál szemben, hogy egyébként nem érdekel, amit mondok.
1: Én erre találtam ki azt, hogy idefelé jövet szoktam gondolkodni dolgokon, és ez most is így történt egyébként.
0: Na, tudjátok mi? Akkor én azt gondolom, hogy hallgassuk meg egy szignált, ami ide kapcsolódik.
3: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a rádiókafé az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé, szabad gondolatok jegyzéke a talpon állóban.
1: Azt figyeltem meg magamon, tulajdonképpen a mai napon meg a tegnapin,
0: hogy szarok arra, amit Peti mesél, soha! De amióta ismerem, nem érdekel, vágod? Ezen gondolkodtam idefelé.
2: Hogy, mondjuk ahogy... megérdemelni, igen.
1: Hogy ahogy egyre idősebb leszek, úgy kívánom egyre jobban a savanyúságot, mindenfajta ételme.
0: Egyre több olyan férfit látok, nem azt mondom... Nem azt mondom, hogy bejön, de esztétikus, na!
1: Így van, mindig megfogalmazom, hogy bennem a gondolat, hogy nem vagyok meleg, de! És akkor így már nem is folytatom a mondatot. Na mindegy, szóval, hogy így egyre több mindenhez kívánom a savanyúságot, és igazából már nem is nagyon tudok így anélkül bármilyen ételt elfogyasztani, nem tudom, valami kis paradicsomot, vagy uborkát, vagy ilyen savanyú káposztát ne ennék mellé, és nálatok ez így az öregedés folyamatában ez így benne volt?
2: Nem, ez benned van így egyedül.
1: Lucca közben nagyon ilyen aggódó arccal mondta ezt egyébként.
0: Nekem mert... sincs így, és egy embert sem ismerek, akinek így
2: van. Igen, szóval ez elég egyéni.
1: Nem, akkor nem, nincs ez bennetek, hogy...
0: Még csak hasonlót sem hallottam.
2: De figyelj, tehát hogy arra gondolsz, hogy főételek mellé mondjuk, így van, nem, ilyen, nem ilyen desszert.
1: Nem az egy tiramisu mellé, hogy de hiányzik ide egy jó kis vecsési savanyú káposzta. Nem erről van.
2: Kis halapennyót hozzá.
0: Fehérjesek mellé egy kis bogyisztó itt azért
1: mindenki. Tényleg a bolonyait ettem, és így rendesen, így jó szószos voltunk minden, de így azt mondta, hogy basszus, de jó lenne mellé valami bármi, ami ilyen zöldség létállapotú.
0: Hát az van, Zoli, hogy szerintem te az életed során már így annyit ettél, hogy már így unalmasak a különböző ízek, nem ez van?
1: Mondja, mert lehet valami, mert és továbbra is ugyanazt a 3-4 fajta ételt fogyasztom. Igen, mert így jön ki egyébként, nem tudom, mert ezek kényelmes elmények. Tehát ez a gyrosz kínai, de otthon készített gyrosz. A kínai az nem otthon készített, hanem ilyen panelos, és bolonyai tulajdonképpen ezzel így úgy kényelmesen leélem az életemet.
0: Na és akkor egy bolonyai mellé milyen savanyút lehet tenni? Azért fura, mert van benne paradicsom, igen, és hogy az úgy valahogy nem tűnik.
1: Igen, ma például halapenyót raktam rá, mert csak az volt a hűtőben, mint savanyúság.
2: Jó, hát végül is van ilyen, tehát hogy így nem kell szégyengedni, hogy ilyet
0: csinálsz. Nézd, Zoli, mi elfogadunk így, tehát hogy tulajdonképpen van.
1: Akkor látok, nincs.
2: Én elkövettem csak... most egy merényletet, de nem, tehát nem ilyen zöldséget meg savanyúságot raktam hozzá, hanem borsólevest ettem a hétvégén, és raktam bele szalonnát.
1: Wow.
2: Ez fura?
1: Igen.
2: Tényleg? Igen. Finom volt nagyon.
1: Nekem fura.
0: Hát az a baj, az én étkezésemet a kis cég biztosítja, akik mindig hozzák nekem az ebédemet a munkahelyemre, szóval, hogy igazából én nem nagyon főzök, úgyhogy nem nagyon van lehetőségem. Tehát nem viszek magammal egy kis befőttes üvegnyi csalamádét csak azért, hogy majd ott feldobjam a nem tudom, vega hortobágyi palacsintát, amit rendeltem. Amikor otthon ilyen mindenféle szendvicseket csinálok, akkor nálam is ez a halapenyó paprika egyébként a hatalmas nagy sláger. De egyébként azon gondolkodtam, hogy ez a savanyúság ez kicsit arról szól, hogy vannak ételek, és én ezt már egy gyerekkorom óta így mondogattam így a szüleimnek.
2: Minek el kell nyomni az ízét, mert nem jók önmagukban.
0: Na most az, hogy elkezdtem mondani pont az, hogy mondogattam a szüleimnek, de most így hogy anyám főztjének az ízét el kell nyomni, ez most így nem jön ki túl. De nem erről van szó, nagyon jól főz anyukám és apukám is, de hogy vannak olyan ételek, amiknek egyszerűen unalmas az íze. Tehát, hogy minden falat ugyanolyan. Még mondjuk egy gyrosztálat eszel, ott egy kicsit krumplisabb az egyik, kicsit húsosabb a másik, kicsit káposztásabb a harmadik. Igen, viszont egy krumplis tésztából. Egy krumplis tésztából minden falat tök ugyanolyan ízű, és az ilyen kaják bírják el egyébként a savanyúságot, hogy egy kicsit így kizökkentsen. Ne az legyen, hogy így tök ugyanaz történik veled folyamatosan.
1: Jó, igen, én például arra így az ízlésváltozásra akartam elvinni egy kicsit a témát, hogy így nektek volt olyan, ami így nagyon drasztikusan megváltozott, hogy régebben nagyon utáltátok.
0: Mert én korábban bírtalak.
1: De hogy akkor egy ételek tekintetében nem.
2: Egyébként nagyon fura, mert én nincs olyan dolog, szerintem, amit így önmagában azt mondanám, hogy utálom. Tehát mondjuk nincs olyan fűszer, amire azt mondanám, sose ennék olyat, hogyha jól van, össze van keverve, akkor mindent megeszek igazából, és finom. Tehát, hogy azért mondjuk nem eszek meg ilyen menzás ételeket, mert nem szeretem, de hogy külön a fűszert belőle mindegyiket szeretem.
0: Hát nekem azért volt ilyen a kapor, amit egyébként a mai napig nem nagyon szeretek, de most már képes vagyok megenni dolgokban. Gyerekkoromban gyűlöltem a kelbimbót, amit most képes vagyok két pofára zabálni. Tehát, hogy egy szenzációs, tehát az emberiség találmányai között, nem tudom, a demokrácia és a kerék mögött a harmadik helyen van a kelbimbó megevése. És igen, illetve ezen kívül meg még talán van egy ilyen köptető, amit így betegen így nyomja az ember, és gyerekként utáltam az vizet.
1: Vagy józanom beállt tőle, igen?
0: Igen, na manapság, lehet, hogy csak ezért fogyasztom. Tehát, hogy ez valami kis ilyen pavlovi dolog, hogy így beállok, és akkor így elindul a nyáltermelésem is egyébként ezzel párhuzamosan. Ezért szóval, hogy van egy ilyen gyógyszer, amit én utáltam az ízét gyerekként, és manapság pedig tulajdonképpen, ha csak tehetem, mert kicsit örülök, hogy beteg vagyok, akkor lehet evőkanál a zabálni a köptetőt.
2: El lehet végre iratni.
1: Ez szép végszó.
0: Igen, igen. Mert hogy napzenéje rovatunk következik most, úgyhogy muszáj végszó. 5 perces a napzene? Hát én meg vagyok bolondulva.
1: Te hoztad pedig. Jó.
2: Már megint elrontottad, egy másikra gondoltál.
0: Nem, erre gondoltam, de 5 perc, és az a szám.
2: Jó, hát addig el lesz.
0: Jó, 3 perc után elnyomom. Most mondom, hogy a Zuzmo nevű zenekarnak, hogy az első 3 percbe kell meggyőzniük bennünket, jó? Ha egy picit is unálmassá válik, nincs nálunk savanyúság, úgyhogy el fogom nyomni. Úgyhogy ez ilyen. Zuzmo zenekar, Dunaparkfeszten ismertem meg őket, ott léptek föl egyébként, az első fellépői voltak az adott napnak, és egy ilyen kis kedves méretű közönség, de ugyanállt előttük, és ennek elég iszonyatosan lelkesek voltak, és nagyon szimpik voltak. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy elhozom azt a számukat, amit elsőnek dobott ki a Spotify. Nem, egyébként meghallgattam párat, és ami pedig a legjobban tetszett, ez a Korlát című számuk volt, úgyhogy ez jön most a Talponalon napzenéje rovatában.
3: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Zuzmo és a Korlát című számból egy ilyen rövidített short verzió. Csak szerettem volna kicsit behozni így a hangulatot, és nem számítottunk arra, hogy nem lesz időnk megbeszélni. Hogy tetszett?
1: Én nagyon örülök, hogy fél perccel tovább hallgattuk, mint akartad, mert nekem az utolsó fél perc megmentette ezt a számot. Az elején nagyon úgy voltam, hogy ez ilyen kis aranyos, kicsit ilyen bénácska, de utána az a rész, amikor így tulajdonképpen tényleg a ennek a címben is szereplő Korlátnak különböző részeit taglalja, és ezen keresztül fest fel hangulatokat, szerintem az egy nagyon, nagyon jó húzás. Tehát az, hogy a rozsda, meg ott áll a gangon, ahol van az a korlát, meg hogy jön a rozsda a korlátról, van ott egy mozgásérzékelő, és így megjelenik egy ilyen belpesti gangos bérlakás tulajdonképpen a szemeid előtt. És szerintem ez tök király.
2: Nekem kicsit mainstream volt ez a szám, sok ilyet
1: ez
2: hallottam
1: már.
0: Ez egy jó szó. Nem a mainstream jutott volna eszembe róla pedig.
1: Hát egyfajta mainstream.
2: Tehát, hogy jó, nem az a tipikus, tehát hogyha rágondolsz egy ilyen popzenére, mert azért ez kicsit több volt, mint pop. Tehát
1: az alter zenei mainstream,
2: ilyen, igen,
1: nem?
2: Igen. És
1: ha létezik
2: az a baj szerintem ezekkel, hogy pont az ilyen alterrebb zenék, azok így élőben szerintem sokkal jobban tudnak szólni, úgyhogy lehet, hogy így élő koncert, lehet ezért, meghallgatva sokkal jobb.
0: Meg.
2: Igen, mert hogy élőben hallottad.
0: 10-es skálán mit jelent ez számotokra?
1: Az utolsó fél perc miatt 7.
2: Nekem egy 6-os.
0: 6,5, be is írtuk az Uzmo zenekarnak, tényleg ez egy rövidített verzió volt, úgyhogy ha érdekel, akkor mindenképp hallgassatok meg őket YouTube-on, Spotify-on, itt ott, ott. Zuzmo Korlát című száma, de egyébként meg mindenki megnyugodott, masszám valami 20 másodperci lejátszás után már fizet az Artisius, úgyhogy innen is gratulálunk ehhez a rádiós játszáshoz. Az Uzmo zenekarnak be is írtuk a 6,5, mi pedig elmegyünk most reklámozni egy kicsit, utána pedig innen folytatódik a Talponálló.
3: Rádió Café. Van barátod.
4: I said, are you gonna be my girl?
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Ez most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
1: 5 percen múlt el, 7:30, és itt vagyunk továbbra is élőben, továbbra is Zolival és Lucával. Sziasztok!
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Nos, munkamorálunk továbbra is az eget verdesi, és itt vagyunk is, mert csak egy zenét raktam. Pedig azt mondtam, hogy most sok zene lesz. És aztán pedig nem.
2: Így vagyunk, és csináljuk. Mert eldumáltuk az időt.
1: Jó, van, igen, mindegy, ez csak ezért történt, de gondoltam, akkor is megpróbálom jobb fénybe feltüntetni magunkat. Na, amíg mielőtt belekezdünk a témába, akartam kérdezni benneteket, hogy láttátok-e, hogy a leges, legnagyobb sláger, amit csak az emberiség kívánhatott, az tulajdonképpen elkészülni látszik, és néhány napon belül érkezik majd az a dal, amire szerintem 10 éve vár mindenki.
3: Nem Uha. Tudom, miről beszélsz.
2: Azt tudom, hogy jön Jude Law album, de szerintem nem arra gondolsz.
1: Nem, a foci VB-hez kapcsolódik.
3: Nem tudom.
2: Én se.
1: Hát annó 2016-ban, és ez már egy ilyen globális mémé fajult, 2016-ban még ilyen 15-6 éves forma srácként, vagy lehet, hogy csak 13, nem tudom, az Erling Haaland a barátaival készített egy ilyen közepesen béna rap számot.
2: Igen.
1: Amilyen kellemetlenül néz ki egyébként, de közben mégis van benne valami szerethetőség. És egyébként így megy az embernek a fejébe, utána nem nagyon vannak itt time-ban, nem sikerül így rá rappelniük egyébként az ütemre, meg ilyenek, de közben mégis egyébként egy ilyen mókás valami, és ez főleg úgy vicces, hogy ugye ez még akkor egy random fiatal srác volt, aki később világsztár futballista lett, van 19 millió megtekintése ennek a számnak, ami tényleg egy ilyen általános iskolás média feladat szintjét hozza videóklip tekintetében, és ennek a szám a címében szerepel Kygónak a neve. És
2: aki?
1: Aki ugye egy híres
3: nem
1: DJ.
3: Ismered?
2: Nem. Én ismerem, csak hogyha van olyan hallgató, aki esetleg
3: ja,
2: nem.
3: Ja, persze, igen.
1: Hát Kygo az egyik leghíresebb DJ az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben. Stole the Show, Firestone, sírtelen ezek jutottak eszembe, de egyébként egy rakás, talán az It Ain't Me-be is benne van, szóval egy rakás, írtózatosan nagy sláger van a Kygónak, K-Y-G-O, így kell bejön a Google-be. Azért ez szép, hogy ezt nem ismerted.
2: Vanna.
3: Na, fiatal amúgy, mert egyébként nem most már kevésbé ismert, tehát így a mai fiatalságnak már kevesebbet mond, mint mondjuk egy, nem tudom, 8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, pont, hogy inkább 2016-ban volt.
2: Igen, most zenék, amiket kirak, hogy hívják, egy Jude Law számnak nagyon megtekintése van. Jó, nyilván tudom, hogy nem ez a lényeg.
1: Kygo azért egy legenda ebben az EDM iparágban, szóval ő az a generáció, és tudom, hogy korban nem egybe vannak, de hogy akkor futott nagyot, amikor Avicii, David Guetta, Martin Garrix, és ebben a körben
2: jó,
1: volt
2: Avicii,
1: a Kygo is.
2: Avicii-t meg Martin Garrix-et ismerem.
1: David Guettát még nem?
2: De róla is hallottam.
1: Jó, majd mesélek róla is. Szóval igen, Kygo, aki tényleg egy hatalmas volumenű előadó, és hát emberünk ugye meg lett említve ebben a 2016-os számban, és most Kygo kiposztolt egy videót, hogy ő egy elképesztően ütős dropot készített a Haalandnak a gyerekkori számára, és kiposztolta, hogy hát ha Haaland betalál a brazil válogatott ellen a világbajnoki 8-at döntőbe, akkor ő ebből készít egy világslágert.
2: Már pedig.
1: És hát Haaland pedig duplázott Brazília ellen, úgyhogy most konkrétan ezerrel, de percenként esnek be vagy másodpercenként esnek be a kommentek az ez bejelentős videó alá. Haaland is kommentelt, hogy nyomjuk tesó, csináljuk, ez az mekkora királyság.
3: Így jön vissza a közéletbe egyébként, mert már a népszerűsége csökkent.
2: Lehet. Mekkora média hack.
1: Lehet, minden esetre most kipaszolt a mai nap során, mai délután során Kygo, hogy hát akkor kezdődjék a munka, és látod, hogy tényleg rakja össze a számot. Úgyhogy úgy néz ki, hogy globális popsláger készül Erling Haaland 2016-os gyerekként, fiatal srácként elkészített számából, Kygo tollából. Szerintem ennél tökéletesebb ilyen internet által vágyakoz. Ez kicsit olyan, mint a Pamkutya koncert.
2: Igen, de szerintem ez nagyon jó. Mármint, hogy én egy VB-nek kicsit szerintem erről is kell szólni. Nyilván a fociról elsősorban, de a körülötte lévő dolgoknak ilyen híreket várunk, nem?
3: Igen, hogy másokat is szórakoztasson.
2: Így van.
3: Ne csak ugye a férfiakat.
1: Na, Gulyás, idézőjel Dragóner. Lucia megint a Talponállóban a szexizmusnak a helyi képviselője.
2: Na, de hogy amúgy én nagyon örülök, meg egyébként én nekem ennek a VB-nek így az Erik Haaland jelenség, Erling Haaland, szóval ő.
1: Igen, van az a magas norvég fiú.
2: Maga ez a jelenség, hogy mennyire egy szórakoztató figura, ahogy így működik, de csak így a hétköznapokban. Tehát ha felraktak róla egy YouTube-ra egy ilyen shortot, vagy TikTokra, tükörbe, ahogy eszik.
3: És megnézi magát, nem, és megnézi magát, és megijed, a tükörbe, és megijed.
2: Tényleg, ahogy csak, hogy fut meg, ahogy létezik, elképesztő szórakoztató. És tudjátok, miért szeretik nagyon sokan? Mert végtelenül egy őszinte karakternek hat. Lehet, hogy nem az, hanem egy fantasztikus színészi teljesítményt nézünk, de ez a gyerekkori videós, és mennyire emberi, nem? Meg hogy abszolút. Mennyire ilyen így megnyilvánulásaiban is nem egy ilyen mismásolt karaktert érzel, hanem hogy igen, ide jön, focizik, ő itt van, jól érzi magát. Volt róla egy sztori, nem tudom, hogy a barátnője ízélt, hogy jaj, miért kell ennyi focit nézni otthon, és mondta neki, hogy hát a foci miatt van ennyi pénzünk, úgyhogy mi focit fogunk nézni. Mert ilyenek, tehát én nagyon-nagyon szeretem az ilyen karaktereket, és tök jó így megélni, meg így felfedezni, ahogy ő létezik.
1: Szerintem is jó példa volt Haaland jó feleségére az, hogy diktatórikus alapokra működik a párkapcsolata. Nem. Én keresem a kegyelet kussóz asszony.
2: De nem, az barátom.
3: Jó, igazából erre vágyik
2: titokban. Elutasítok minden ilyen, csak így szeretem ezeket az aranyos történeteket, meg amblok mondom, ahogy az ilyen sztorikat hozzá kapcsolódóan.
1: Hát alapból az, hogy az Erling Haaland például hiába a világ egyik legjobb játékos, a Snapchaten küldözget streakeket egy random embereknek, meg ilyenek.
2: Rá lehet írni.
1: Igen, ilyen nagyon vicces, mókás, meg ki néha reagál ilyen neki küldött snappekre, meg ilyenek.
3: Hogy minek hívták azt a trendet, tudjátok, amikor végigült egy nem tudom 12 órás utat repülőgépen, és nem csinált semmit.
1: Ja igen, hogy nem telefonozik, nem hallgat zenét, és hogy nem tudom, a Norvégiából az Egyesült Államokba vezető repülőúton, ő ezt gondolta, hogy kipróbálja. Mindenki ott ült, az egész csapat, nagy fejhallgatókkal, meg filmet nézve, Haaland ült, és így malmozott.
3: És nem is aludhat, ne, így csak így ült.
2: Na ezt mondom, az annyira jó, meg annyira random.
1: És kiposztolt egy képet, utána büszké, hogy sikerült neki ez a kihívás, még Norvégiából Amerikába elrepült. Haaland egy király. De tényleg abszolút. Ez az arc, ez valami döbbenetes. Csinált ilyeneket, hogy nem tudom, random, oda mentek Amerikába, amikor már kim voltak a csapatra, de még nem tudom, tartott az edzőtábor a VB előtt, vagy valami ilyesmi, hogy Haaland megjelenti egy ilyen random területe, nem tudom, valami random családnak a kertjébe, vagy nem tudom, és ott volt vele az ő social media menedzsere. És így megérkeztek a ház lakói, és kiderült, hogy rohadtul nem ismerik a focistákat, mert Amerikában ők pont egy olyan, egyébként elég sokan nem, még csak most csöppennek bele be a labdarúgás világba. Igen, mondjuk a Haaland az pont egy világsztár, de hogy így nem feltétlenül vágták, hogy ők, és akkor így mondták, hogy ó, hallottuk, hogy ide jön egy nagyon híres focista és a social menedzsere. Hát ez óriási dolog, és a Haaland így felállt, én vagyok a social menedzser. És ott töltöttek nem tudom 10 percet, úgyhogy istenítették a social media menedzsert, mint hogy világsztár labdarúgó, és Haaland pedig eljátszott, hogy ő a social médiás. Meg nem tudom, beöltözik random áruhába, és akkor nem tudom, Pláza Mikulásként azt ajándékot gyerekeknek, most csak mondtam valami random dolgot, de hogy ilyen áruhás sztorik voltak abszolút. Úgyhogy Haaland tényleg egy elképesztően jó karakter, és tényleg most úgy, hogy már egyébként évek óta egy világklasszis és labdarúgó, most kezd el igazán így az abszolút mainstream, globális világba belecsöppenni. És egyébként olvastam egy tök érdekes elemzést erről, hogy egyébként ő egy ilyen az amerikaiak számára, és ugye most az amerikai piacnak a leuralása zajlik ezzel a VB-vel leginkább. Tehát nagyon sokan most csöppentek bele úgy igazán Amerikába, ebbe a világba. És hogy azért is működik ő nagyon, egyrészt mert ott van ez a szomszédsrác effektus, ami miatt mondjuk az Ed Sheeran is nagyon be tudott futni. Másrészt pedig azért, mert a Haalandnak a játékstílusa alapból egy ilyen iszonyatosan egyszerűen értelmezhető szuperhős karakter. Tehát, hogy ő a Hulk. Tehát ő az arc, aki a rohadt nagy darab, hihetetlenül izmos, mindenkinél gyorsabb, mindenkinél nagyobb.
2: Fut, vagy ilyen rajzfilmesen?
1: Rajzfilmesen fut egy szőke srác, aki mellette iszonyatosan jó fej. Tehát a Haaland, ez tényleg az a szuperhős.
3: Akkor inkább a Deadpool.
1: Kicsit, igen.
2: Ő benne szerintem annyi polgárpukkasztás nincsen, meg, mint mondjuk ez Zlatán Ibrahimovic. Ez a Zlatánban, igen. Hogy ő direkt még akkor erre rájátszott, meg ő akkor kiépített egy karaktert.
1: Igen. De csak, hogy Zolinak is egyszerűbb legyen kimondani, mostantól csak olyan focistákra fogunk beszélni, hogy Messi, Ronaldo, Gera Zoli, Rajci Péter.
2: Na, az már sok, az már...
1: Na jó, na de nem arról akartunk beszélni, van egy kis időnk, hogy témát dolgozzunk föl, mert hogy hát kicsit megborította a mi hétköznapi rendet egy fiatal ember mosdós településén. Kezdjük innen, hogy te tudtátok, hogy van egy olyan település Magyarország, hogy mosdós.
3: Nem. De mindig tud meglepetéseket okozni, így hát igen, a térkép, hogyha ránézek. 3000
2: valamennyi település van.
3: Való, itt vagyok, nem.
2: Valószínűleg mindet nem ismerjük.
1: Talán 3155 település van, úgy emlékszem. egyszer valami kvízben volt kérdés, és én tettem fel a közönségnek, szóval gondolom, hogy akkor így ez. Na, az én dolgom nem a válasz volt, hanem a kérdés. Szóval Mosdóson egy férfi június 28-án gondolta, hogy itt az ideje megnyitni az utcában található tűzcsapot, így manuálisan, így minden felhatalmazás nélkül, mert hogy gondolta, hogy a nagy melegben a gyerekek hát tudjanak egy kicsit játszani és hűsölni. Teljesen valid, ilyenkor mi más csinálnál, mint hogy megnyitál a tűzcsapot az utcában. És hát Mosdós egyébként Somogy megyében található Kaposvár közelében, ez itt van a hírben, csak azért, hogy mindenki képbe legyen vele. És hát nyilván kinyitni még ment az embernek, ellenben visszazárni már nem tudta ezt a bizonyos csapot, és hát szakszerű segítséget kért, végül is tűzoltók kiérkezésével sikerült elzárni a csapot, ha minden igaz. Ez alatt rengeteg víz, nagyjából 110 köbméter folyt el az utcában, és hát a 110 köbméter az úgy elég lenne egy átlagos négytagú család vízfogyasztására 8 hónapon keresztül, vagy éppen ha csak a napi ajánlott ivóvízbevitellel számolunk, ami 2,5 liter, akkor egy embernek 120 évre elegendő. Tehát azért ez egy nagy mennyiségű víz, legyünk őszinték, 110 ezer literről beszélünk, és hát ez az eset egy nagyon nagy kánikula idején történt, amikor számos településen egyébként is vízkorlátozás volt érvényben, és hát a rendőrség elő is állította ezt a férfit, mert hogy a csap megnyitásával Mosdós és a szomszédos Nagyberki lakosainak és közintézményeinek vízellátása is veszélybe került emberük miatt, és hát kihallgatták utána közérdekű üzem működésének megzavarásának vétsége miatt, mert hát 2000 ember biztonságos vízellátása miatt így veszélybe került. Arról nincsen hír, hogy mi a konkrét büntetés, amit kapott, vagy hogy még tart az ügy, vagy éppen mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Minden esetre elég sajátságos, hogy gondolt, hogy na, hűsöljenek kicsit a gyerekek, és aztán két falu ivóvizét veszélybe sodrod.
3: Felelőtlen nagyon egyébként. Én arra azt nem tudom elképzelni igazából, hogy hova tűnt ez a víz, tehát hogy így szétlöcsölt, és azonnal beszívta vajon a föld. Tehát, hogy gondolom, ez nem kicsit állt, mondjuk.
2: Nem tudom, x idő alatt ment el ez a mennyiség. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen a híren, hogy így mit is gondolok az illetőről, és én nem, valami nem tudok haragudni erre az emberre, mert jót akar, igen, nem gondolta át, valóban felelőtlenség volt, és nagyon sok ember veszélybe sodrod. De én azt tudom elgondolni, hogy ez ilyen bevett szokás volt náluk, hogy mondjuk, amikor nagyon meleg van, akkor megnyitják a tűzcsapot, csak most nem sikerült elzárni. Tehát akkor ez az utóbbi években mindig így volt, megnyitotta, sosem volt vízhiány, meg semmi nem szólt miatta. Tulajdonképpen kutyát nem érdekelte, de most, és ez csak feltételezés, most pedig nem tudta elzárni, és ezért segítséget kellett hívni.
1: Bevallom, én nem gondolom, hogy erről van szó, hogy a múlt nyarakat is már úgy nézel, tehát hogy különböző közüzemeket.
3: Honnan liter számra a vizet haza.
1: Na, a gyerekek, hadd szórakozzanak már egy kicsit. Itt van ez a füstgép.
3: Medencét tölti fel a tűzcsappal.
1: Itt van ez a nem tudom milyen eszköz, akkor most gyorsan megdézsmálom a város gázvezeték hálózatát, és akkor arról fogom majd csinálni a következőkben. Nyilván valószínűleg erről volt szó. Azt a, ennek a kisfiúnak lemerült a távirányítós autója, akkor most kitöltöm ezt a villanypozdát, és ebből áramot csiholok neki. Ez a jó megoldás. Nem hiszem, hogy ez így történt egyébként a múltban. Én is látom benne ezt a jó szándékot, de közben egy ilyen hihetetlen mértékű ilyen együgyűséggel párosítva.
2: Ja, igen, ez egy jó leírás.
1: Ez az ember, ez Csillag Patrik a spongyabobból. Szóval ilyen jó szándékú, kedves, de közben pedig faék egyszerűségű szegényként valószínűleg.
3: Sokkal nagyobb gondot okoz, mint amennyire jó szándékú volt az indítatás.
1: Hát igen, igen. Nem felelősség teljes, ez biztos, meg nem is teljesen okos, de közben pedig tényleg az, hogy nehéz úgy értékelni, hogy közben látod benne ezt a jó szándékot, igen, hogy a helyi gyerekeknek akart segíteni.
2: Nekem van egy olyan teóriám, hogy igazából komoly büntetést nem fog kapni, de ebből ilyen nagy hírt kerítenek, hogy a később ilyen nagy hőhullámok idején azért mindenki egy picit jobban gondolkodjon.
3: Hát de azért rengeteg mennyiségű vizet ellocsolt.
2: Jó, ez sok, igen, valóban, meg a víznyomás lecsökkent, de hogy rendszer szinten azért ez egy kibírható mennyiség.
1: Úgy volt vele, hogy lehet, hogy 800 háztartásban majd szomjazni fognak a gyerekek, de ez a három nem, ennek a háromnak nem lesz melegje, aki itt áll az utcában mellettem. Azt mondta, hogy ez egy fair deal, akkor rendben, csináljuk így. Minden esetre az is érdekes kérdés, hogy egyáltalán hogyan nyitsz ki egy tűzcsapot. Most így odajönnék puszta kézzel, nem biztos, hogy ki tudnám nyitni.
2: Igen, itt van egy csatolt kép egyébként a cikkben, és ez nem egy ilyen hagyományos tűzcsap, tehát nem egy ilyen piros útszéli tűzcsap, hanem egy ennél hát körökkel kevésbé komplikált tűzcsap, tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen mini aknában van, tulajdonképpen egy fémcsap, egy komolyabb fémcsap, amit így el lehet speciális fogókkal zárni, meg
3: nyitni. Most kellett fogó,
2: nyitni.
3: Tehát, hogy
2: hát igen, ebben munka volt, tehát nem az volt, hogy kézzel kinyitotta, mint a kerti csapot, szó se róla.
1: De ki tudja, hogy mikor értek ki a rendőrök, vagy tűzoltók, vagy bárki is egyébként, de hogy még így a helyszíneléskor sincsen azért nagyon megszáradva a környék, hogyha csak így a képnek a szűk környezetét nézed.
2: 110 köbméter víz után azért ez szerintem nem ez olyan meglepő.
1: Igen, tehát hogy érted, kijöttek, hogy akkor na jó, a helyszínelési fotókat készítsük el, nem tudom, eltett már 3 óra, és még mindig érted, térdig megy mindenki a vízbe ott a környéken, mosdóson. Viszont most, most lett igazán értelme egyébként ennek a település névnek, hogyha belegondoltak.
3: Igen, de szerintem ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen komikus animációs filmben, tudjátok, amikor a tűzcsapból így előtör a víz, és ilyen feltör a magasságokba.
1: Amúgy igen, valószínűleg ez kicsit ilyen gejzír flash. De amúgy meg közben ilyen csoportnyomási szempont is benne lehet, tehát hogy ott áll körülötted 12 gyerek, tudod, hogy te most hőssé válhatsz, ez most az a pillanatod, amikor úgy fog, azok a gyerekek ott fognak fölnőni mosdóson, ők lesznek majd a, nem tudom, a helyi vezető szószólók. Most meglátta a jelenállás szerint bűnözőnk, meglátta a lehetőséget arra, hogy én lehetek majd az az idős bácsi, akire majd úgy hivatkoznak a helyi férfiak 30 év múlva. Ő volt az, a legnagyobb Sanyi bácsi. A Sanyi bácsi az
3: a fürdető mosdósan.
2: Na, mondjuk ez már egy para. Tehát a Sanyi bácsi a fürdető, az már nem hangzik olyan jó.
1: Sanyi bácsi mindig utálunk szaladt, és csak pörgette a locsolóját, pörgette.
2: Jó, meglocsolt minket.
1: Szóval, hogy azt mondták valahogy, igen, Sanyi bácsi, aki nem törődött a következményekkel, a joggal, azt mondta, hogy mindent a gyerekekért, és mindig a legnagyobb veszélyben rá számíthattunk. Így azt gondolta, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy 30 év múlva ő így vonuljon be a történelem könyvébe.
2: Így is lehet keretezni, de szerintem tényleg csak nem gondolt bele a tettébe. Ami egyébként szomorú, mert ha egy picit ilyen, picit, de nem nagyon, ha egy picit szolidárisabbak lennénk, már akkor szerintem ez egy sokkal boldogabb ország lenne.
1: Hát nem biztos egyébként, hogy ez a szolidaritáson múlik feltétlenül, de már az, hogy
2: szerintem most fontos része lenne amúgy.
1: Hogy ítéljük meg a környék vízhálózatát.
2: Nem ilyen specifikusan, de hanem mondjuk akár az ilyen kisebb, lokális.
1: Kikat kiszáradt, 30 kilósra fogyott emberek húzták magukat mosdós és nagybereki betonján végig, miközben 50

0: csodaség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mit akadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
4: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti alsó rakparton, a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állat jóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
6: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
5: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Szia!
1: 5 perccel múlt el, este 7 óra, és továbbra is élőben a talpon álló Szól a Rádió Cafén, ez volnánk mi. Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Gondoltam, hogy még elmesélem ilyen kis lazába, ilyen kis kötetlenbe itt a beszélgetés elején, hogy múltkor mondtam, hogy hogy elkezdtem megnézni ezt a Birodalom című sorozatot.
2: Igen.
1: Na azóta kijött az utolsó epizód, és végignéztem, és nagyon sok múlik egy rövid sorozatnak az utolsó epizódján.
2: Abszolút, de még amúgy nem is kell, ez egy általánosan igazság szerintem.
1: Igen. És nagyon, nagyon tetszik az a módszer, spoiler nélkül, ahogyan ennek úgy lesz vége, hogy egy rakás kérdés nyitva hagy. És nyilván vannak dolgok, amik így lezárásra kerülnek, vannak sztoriszálak, amik el vannak varva, de vannak olyanok is, amik pedig így tökre nincsenek, és szerintem ezt nehéz jól csinálni, hogy ne legyen igazán nagy hiányérzeted, úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy meg vagyok elégedve így a sorozat egészét látva.
2: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert engem nagyon-nagyon szokott zavarni az, hogyha így, ugye általában akkor hagynak így lezárva sorozatokat, hogyha az fikciós, és még szeretnék folytatni egy következő évadat, de hát esetünkben nyilván nem ez van, itt a történetnek van egy vége, vagy hát én nem tudom, például az Zambó Jimmy sorozatot se folytatnád.
1: Hát azért azt úgy nehéz lenne.
2: Na hát igen, pont ezt mondom.
1: Zambó Jimmy 2, a király visszatér.
2: Az olyan fura lenne, és szerintem itt is azért, itt nem, én nem láttam, hogy most az ott meg akartam már, ami kijön egybe, de hogy nyilván ennek van egy íve. Tehát ez elmesél egy adott történetet, és az, hogy ezt így mondod, ez igazából csak még érdekesebbé tette számomra a sorozatot most.
1: Szerintem tényleg az van, hogy ízlésesen sikerült, normálisan sikerült lezárni ezt a dolgot, és egyébként itt nem lehetetlen folytatni szerintem. Uh-huh. Szóval, hogy ez egy olyan, tehát mondjuk akár úgy, hogy egyébként ugye ezt tudjuk, hogy az RTL azért szeret úgy műsor gyártani, már a Király is ilyen volt, szerintem a Broker Marcs is, és ez a sorozat is olyan, hogy alapvetően nem dokumentarista jelleggel készül, igen, hanem hogy valós elemeket vegyítenek fikciós elemekkel, hogy aztán a lehető legjobb dramaturgián keresztül tudják bemutatni az akkori 90-es évek végig 2000-es évek elejé világot, vagy 2000-es évek elejé Magyarországot. És ennek köszönhetően, hogy vegyítve van a fikció és a valóság, simán mondhatják azt, hogy mondjuk egy második évadot nézzünk meg, ami viszont már teljesen fikció. Mm-hmm. És a megismert, megszeretett karaktereket vigyük tovább másfelé.
2: Szerintem ez azért nem működne, mert ez a sorozat attól volt jó, hogy ott volt az igazi Kovi. És elmondta, hogy ez hogy történt? Hogy miként zajlott ez le? Hogy...
1: De hát itt is ott lehetne, Kovi, mit csinálnál, ha megtámadnának a szamurájok? És akkor így el...
2: Oké, de azért ez már nem... Szerintem ez nagyon jól megmutatkozik, amúgy egy nagyon távoli példa, de a Trónok harcánál, hogy addig iszonyat konstans volt a minőség, amíg egy könyv alapján, a könyvek alapján dolgoztak, és amikor elfogytak a könyvek, akkor láthatóan bezuhant a történet.
3: Hát igen, sajnos.
1: De a Trónok harca is ilyen eléggé explicit módon szexelő sorozat, nem?
2: Hát igen,
1: nem
2: abszolút.
1: Nem láttam sosem.
2: Főleg, tehát hogy igazából tényleg a...
1: Mit rögzül, meg nem ismerte Erling Haalandot?
2: Az első évadok azok abszolút arról szólnak, hogy különböző emberek szexelnek, és aztán meg szép kertekben politizálnak. Nagyjából először a Trónok harca, és ugye mondtad az utolsó részt...
3: Na nem, ott... hát mindenkit megölnek, azért ezt ne hagyjuk.
2: Jó, igen, meg ami sok benne a gyilkosság, de hogy ami a Trónok harcát nagyon jól megmutatja, a Trónok harcán keresztül azt, amit mondta, hogy mennyire fontos egy utolsó rész, hogy ott, mivel a lezárás eléggé el lett rontva, ezért a Trónok harca ugyan nem 100%-osan, tehát még mindig egy fontos popkulturális elem, de sokkal jobban kikerült a mainstreamből, azért, mert hogy nem olyan jó újra nézni, mert tudod, hogy nem fog tetszeni a vége. És szerintem ez nagyon fontos egy sorozat.
3: De egyébként szerintem azért viszonylag kevés olyan sorozat van, amit így újra néznél.
2: Hát azért nem.
3: Hát az egy szerintem igen. Pont ez az,
2: néznek sorozatokat.
3: Főleg, hogyha ilyen nagyon, tehát hogyha ilyen fordulatos sorozatokról van szó, ahol tudod, mi lesz a vége, nincs is értelme egyébként végignézni, mert már tudod, hogy mi
2: ez
3: a vége.
2: Ez nagyon érdekes, de szerintem ez pont nem így van. Hát rengeteg embernek pont ez jelenti a komfortot. Hogy azért néznek meg emberek 10000-ére Így jártam anyátokkal, így... Office-t, minden ilyet, a különböző
3: jó,
2: South
3: de
2: Parkot,
3: az nem egy fordulatos
2: guy.
3: Sorozat, hanem az egy ilyen szórakoztató
2: jó,
3: sitcom.
2: Ebben is igazad van, minden rész egy külön történet.
3: Igen, tehát hogy az így megállja az egyben, tehát hogyha egy részt megnézel már, az nem is kell belekapcsolódnod a történetben, mert különálló részként is tud funkcionálni. És szerintem az olyan, hogy így nyilván nem emlékszel a nagy ilyen történetmesélési folyamatokra, meg hogy mi a vége, emlékszel arra, hogy most milyen poénok voltak egy-egy részben, arra kevésbé, és hogyha megnézed újra, akkor újra tud vicces lenni.
2: Jó, amúgy emellé be tudok állni, ez így van. Így van, és valóban valószínűleg egy Breaking Bad-et kevesebbszer néznek újra, mint egy Így jártam anyátokkal, de nagyon fontos az, hogy hogy zárul a sorozat. És szerintem az Így jártam anyátokkal is ott ők belekerültek abba, Peti, tudom, hogy te nagyon szereted.
1: Igen, igen, mai napig. Hogy ott az, hatszor nem láttam eddig hogy
2: azt nagyon nehéz volt lezárni, és nem is sikerült azért nagyon jó.
1: Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, szóval nagyobb az a kontingens, aki szerint rossz a lezárás, de szerintem pedig egy olyan üzenetet közvetít az Így jártam anyátokkal lezárása, ami valójában az egész sorozatot belengi, az, hogy nem feltétlenül úgy történik minden az életben, ahogy egy filmben történik, és egyébként pedig ezt nyilván rossz elfogadni, és mindenki a happy endet várja, de most, hogyha nem feltétlenül az van, akkor nem feltétlenül az van. Egyébként szerintem mindkettőre van példa, tehát hogy nem egymással szemben álló a ti véleményetek, hanem van olyan típusú sorozat, amit nem néz, amit akárhányszor újra nézel, mondjuk a Family Guy, ami onnan igen. kezdődik, hogy ülünk a kanapén, és úgy van vége, hogy ülünk a kanapén, tehát hogy a kettő között van egy valami, de nincs az, hogy ha az egyik részben összevesztünk, akkor a másikban még haragszunk egymásra.
2: Jó, igen, pont ezt mondta Lucza, hogy ez a kis különálló történet.
1: Igen, és van az a típusú, és szerintem azokra a sorozatokra igaz leginkább, hogy nem nézed újra nagyon, amit a Lucza mond, amiknél meg mondjuk van egy nagy nyomozás, egy rejtély, ahol az élményhez hozzátesz, mondjuk nem tudom, Pretty Little Liars, hozzátesz az élményhez az, hogy nem tudod, hogy ki az a titokzatos személy, aki körül forognak az események.
3: Pont ez a lényeg szerintem.
2: Érdekes szerintem, hogy nyomozó sorozat jó, akkor pont azért éri meg újra nézni, mert hogy utólag mennyi minden kis, de ez jó, nagyon jónak kell lenni a sorozatnak, utólag mennyi minden kis jel összeáll. Nekem ami ilyen volt, és amit már vagy négyszer újra néztem, az ilyen nagy nyomozós, nem is nyomozós, de ilyen félig meddig az a Death Note, az egy anime.
1: Nekem a bátor a gyáva kutya.
2: egy nagyon kultikus anime, és ott van az, hogy egy ilyen iszonyat komplex sztori van, meg tényleg elképesztő ilyen elmejátszmák így a két főszereplő között. És ott így, ahogy újra és újra nézed, úgy kristályosodnak még ki részletek, mert hogy annyira komplex a sztori.
1: Ja, ilyen elrejtett dolgok vannak
2: így
1: benne?
2: Így van, igen, meg hogy ténylegesen akkor itt most hogyan trükközött, meg ki kicsodált, hogyan, mennyire számítanak a dátumok, az órák, a percek, minden egyes mozdulat, mondatok, hogy hogy mint ver át. És szerintem a nyomozós, meg komplex sorozatoknál ez fontos, amikor nincs minden a szádbarága, érthető a történet, de ha újra nézel, akkor felfigyelsz újabb és újabb jelekre.
3: Abszolút. Amúgy ezzel is egyet tudok érteni, tehát hogy szerintem is vannak olyanok, amik főleg, hogyha annyira elkötelezett vagy egy sorozat iránt, hogy annyira megtetszett és újra nézed, mert egyébként nekem is volt már olyan, hogy tudom mi a vége, nyomozós sorozat volt, tudom mi a vége, de egyébként én is újra néztem, mert rohadt jó volt.
2: Igen, és akkor még ott a Barátok közt, ugye?
1: Így van, az
2: egy, ami a polt legtetején.
3: És a Jóban Rosszban.
2: És a Jóban Rosszban.
1: Így van, és fontos megemlíteni a Boci és Pipi univerzumot is egyébként. Ja, hát igen, van ez így sokszor, hogy így a közben így folyamatában egészen elfogadható, de aztán a vége meg borzalmas. Erről a barátnőim tudnának mesélni. De...
3: Na de... Micsoda önoltás.
1: Na de, a következő hírünkre is kell egy kis időt szánnunk, mert most egyelőre nem nagyon erősségünk időben elkezdeni a hírek feldolgozását, de rajta vagyunk. Mert hogy, hát Skóciába fogunk most elkalauzolni mindenkit. Magunk mögött hagyjuk Mosdóst, az előző megszólalásban megtárgyalt hírnek a helyszínét. Skóciában a Queen's Park Palace-ban járunk, és vagy Place, Palace, nem tudom. Mert ez lehet csak a Crystal Palace miatt gondolom, egy amerikai, egy angol foci csapat. Na mindegy, szóval, hogy itt június 27-én egy férfi megtámadott
2: ez Place,
1: egy...
2: a Palace mást, hogy írják.
1: Ja, ezt én értem, csak nem tudom, hogy a szerkesztőnk jól írta, vagy pedig elrontott, hogy
2: mikor lehet csak ezért. Please.
1: Jó, oké, és köszönöm szépen. Szóval, június 27-én egy férfi megtámadott egy járókelőt ebben a bizonyos Queen's Park Place nevezetű helyen, és hát ez önmagában még nem lenne olyan nagyon érdekes.
2: Főleg a jelenkori Angliában.
1: Igen, ott azért így történnek dolgok, és hát... Az elkövetés módja azonban valami olyasmi, amivel szerintem, és a sokak szerint nem nagyon találkozott még a kriminalisztika, és hát a helyzet az, hogy ez az ember, ez megfogott kettő sirályt egy-egy kézbe, és a sirályokkal hadonászva támadt meg járókelőket. De önmagában már a sirályt elkapni is milyen nehéz. A rendőrök hamar kiértek, és a sirályok ekkor már újra szabadok voltak, és nem lett baja a sirályoknak, mint kiderült. A rendőrök először nem vitték be a férfi, csak hazakísérték, később azonban testi sértés miatt vádat emeltek ellene, és hát egyszerűen fantasztikusak ezek a címek, amikkel megjelennek ezek a hírek. Fegyverként használt sirályokat. Vád alá helyezték a skót férfit. Na mi volt az első reakciótok, mikor megláttatok ezt a sirályokkal kaszaboló embert?
3: Szerintem ez nagyon vicces, de hogyha mondjuk engem galambokkal támadnak, akkor azt mondanám, vigyétek mindenemet, itt a telefonom, itt a pénz, itt a deska, mi kell még?
2: Nekem a Bözsi néni itt a tyúk videó.
1: egészen más irányba indulnak el egyébként a sztorival, de a Lucára ugye tudom, hogy talából így eléggé galambfóbiás vagy.
3: Igen, nagyon nem szeretem őket is hozzájuk nyúlni, meg végképp.
2: De miért kéne hozzájuk nyúlni?
3: Hát mert ha azzal megtámadnak, akkor...
2: Jó, azt hittem, hogy már volt ilyen élethelyzet. Én 23 éve élek Budapesten, lassan 24, de hogy még az, hogy galambhoz kelljen nyúlnom, még nem nagyon volt egyébként.
1: Fordult még elő. De Lucának lehet, hogy pont ezért vannak ezek az ilyen belső gondolataid. Nincs ez neked például, hogy nem tudom, hogy van egy ilyen korlát melletted, ami ilyen gusztustalan, és így mindenki megfogdassa, és akkor így fúj, milyen undorító lenne, ha mondjuk megnyalná valaki. Meg kéne nyalnom.
2: Nem, nincs ilyen.
1: Csak eszembe jut.
2: Jó fej vagy, köszönöm.
3: Nem, de egyébként fordítva történt már velem, hogy inkább a galamb nyúl hozzám, mert egy csomószor majdnem nekem jött. Hát egyszerűen ez nem érzékeli valahogyan a térközeget itt körülötte. Jön, és neki száll a fejemnek. Egyszer képzeljétek el, hogy elszállt a fejem felett, és súrolta a hajamat, és azonnal hazarohantam hajat mosni.
1: De azért, mert hozzáértek is lábacskájával?
3: Az undorító mocskos lábával, Peti.
1: Hát de ugyanazon a betonon jár, mint te.
3: És én nem érintem a talpamat, a cipőm talpát a hajamhoz, akkor azonnal ja, megmos, nem? Nem.
1: Nem szoktad csinálni. Én néha van, hogy unatkozok, és nem tudom, a Dózsa György út és a Nyugati tér között, Nyugati Pályaudvar között megcsinálok néhány jóga gyakorlatot, olyankor valahogy hozzáérek a saját fejemhez talpal, de valahogy másokéhoz is.
3: Jó, hát az már a te problémád, de...
1: Furcsa viszonyban vagy te a galambokkal, Luce, hogy ennyi
3: nem
1: közeli
3: szeretem, olyan koszosak.
1: De így bemonzod, nem? Tehát, hogy így annyira rettegsz tőlük, hogy
3: nem,
1: bemonzod a galambokkal.
3: Egyébként nem tudjátok, hogy ez honnan indult ki, és egyébként ez pont sírája volt ez az incidens, csak itt Magyarországon azért kevesebb sírállyal találkozok, és inkább galambok vannak helyettük, hogy egyszer voltunk Franciaországban ilyen cserediák program, vagy valami, mindegy, elmentünk a Mont Saint-Michelhez, a tenger közepén van egy ilyen kis kápolna, hova fel lehet menni ilyen kis hegyen, és oda felmentünk, rengeteg sirály volt ugye körülötte, és az én barátnőmet lepottyantotta a sirály szegényt, és annyira rossz volt ezt nézni, úgyhogy én nagyon félek, hogy ez meg fog történni.
1: És érted, összecsinál egy madár, akkor az igen nem feltétlenül jó. Már csak azért sem, mert nem tudsz hazaszaladni, mint Luca, miután hozzáért egy galamb.
2: Nekem egyszer belevett a hotdogomba egy sirály a tengerparton, és így lecsípett bele egy darabot.
1: Úgyhogy azt mondta Zoli, hogy ez bosszúért kiállt, és fölmászott a sirály
2: fészekhez. És megettem egy sirály.
1: Nem. Oda mászott a sirály fészkéhez, és néhány rothadó tojást, amivel táplálkozott volna, vagy nem tudom, különböző kukacokat, Zoli lakmározott. Nem történt ilyen?
2: Nem erről volt szó, de elég eltértünk az eredeti hírtől.
1: Igen, de, és ráadásul, és még csak szóba se került, hogy neked valójában erről a Bözsinyeni itt a tyúk című
2: sztorizott eszedbe. Hát teljesen, tehát ha Magyarországon játszódna, ez biztos, hogy egy ember két tyúkkal jelenne meg, és azzal kezdene
3: nem
2: hadonászni.
3: Nem galamba.
2: Hát szerintem attól függ, hogy falon vagy vidéken vagyunk, de...
1: De későbbről indítjátok, mint ez kellene. Sokkal izgalmasabb kérdés.
2: Nem értetek oda.
1: De sokkal izgalmasabb kérdés szerintem az, hogy kapott el két sirályt. Egy, hogy jön az ötlet? Kettő, hogy kapsz el két sirályt?
3: Kacz volt körülötte, legélesebb tárgy. Kettő sirály.
1: Mivel lehetne kárt okozni emberekben? Nincs itt semmi éles, csak lekerekített sarkú padok és néhány kavics. Ez így nem jó. Annak a sirálynak egészen élesnek tűnik a csőre. Elkapok kettőt. Én ezt azért érzem kicsit magamének ezt a hírt, mert én már próbáltam kézzel sirályt elkapni.
3: De miért?
2: Azért, hogy verjek egyen, de hát nem sikerült.
1: És egyébként Dublinban voltam, tehát nem is olyan nagyon messze ettől a helyszíntől, Skóciától. Dublinban voltam, és nagyon sok volt a sirály, és ezen gondolkodtam, hogy egyébként el tudnék kapni egy sirályt, elég menő lenne. És elkezdtem a ChatGPT-vel megbeszélgetni, hogy mi lenne a legjobb módja annak, hogy egy sirályt elfogjak. És hogy valami, aztán végül az volt a végsérv, hogy valami betegséget elkaphatnék, hogyha a sirályt elkapnám, és aztán nem tudom valahogy megkarmolna, vagy ilyesmi. De alapvetően képesnek éreztem magam elkapni sirályt, de csak azzal a módszerrel, hogy mondjuk rádobok egy pokrócot, és akkor utána úgy meg fogod. De pusztán kézzel nem lehet. És várjatok, és itt jön az igazán nagyra becsülhető dolog ebben a történetben.
3: Hogy nem egy, hanem két sirályt kapott el.
1: Hogy elkap egy sirályt, és a második sirályt úgy kapja el, hogy közben a jobb hón alatt ott van már egy. Tehát, hogy csak egy kézzel
3: hogy
1: kell sirályt elkapni.
2: Nem tudom, most elolvastam az eredeti angol hírt, és itt az van, hogy nem az történt, hogy előre befogta a sirályokat, hanem az utcán kapta el.
1: Persze, ez egyértelmű számomra.
2: Nyilván, ugye.
1: De hát ez hogy... teljesen evidens volt számomra.
3: Számomra is.
2: Na jó, hát akkor minden.
1: Szóval, hogy szalad, és érted, már önmagában az, hogy elég abszurd és szürreális látni valakit, aki két sirállyal a kezébe verekszik. Viszont az, hogy látni valakit, aki már a jobb kezébe, az is abszurd, hogy látsz valakit, aki sirályt hajkurászik. De az, hogy már valakinek van egy a jobb kezébe, és kicsit ügyel arra, hogy az ne repüljön el, és a másikkal egy kézzel elkap egy másodikat, és mindeközben pedig nem tudom, még arra is figyel, hogy ki lehet potenciális áldozat, ez azt gondolom, ez egy derék dolog.
2: Tehát te itt az elkövetővel vagy ismételten.
1: Én a sirállyal. És
3: mit szólnál, hogyha rád támadna egy sirály? mármint egy ember kettő sirályon.
1: Ezért ez két külön, nagyon különböző helyzet.
3: A második a kérdésem.
1: Tehát, hogy mi az
3: egy ember kettő sirályon. Mit szólnál hozzá?
2: Ez milyen durva HR-es kérdés. Vagy... Képzelj, egy interjún ezt felteszik.
3: De nevetnél, vagy azt csinálnád, hogy odaadnád neki mindened.
1: Nem adnám oda semmimet. Nem, egyébként így jobban belegondolva...
3: Csak így néznél, hogy ez normális.
1: Azt mondom, hogy jaj, így verekszenek az emberek? Oké, akkor jobb kezemben fölkapnék egy Yorkit, amit sétáltak egy néni, ha bal kezemben pedig egy pitont, és akkor megnézném, hogy akkor melyikünk erősebb. Nem, egyébként azt gondolom, hogy ezt elég könnyen le lehet fegyverezni, tekintve, hogyha van a kezedben egy-egy sirály, akkor így nem nagyon tudsz mondjuk így ráfogni a másikra, meg ilyesmit, tehát mondjuk megkerülöd és nyakon vered, az egy elég könnyű megoldás, tekintve, hogy nem tud igazán bántani, mert az összes támadó ereje a sirályok támadó erején múlik.
3: Tehát, és ráadásul a sirály az őt is csípkedheti.
1: Igen,
3: közben.
1: Tehát hogyha az emberünknek puszta kézzel a támadó ereje 60 egy ilyen másik emberrel szemben, a sirályoknak pedig 10-10, akkor az oké, hogy összesen 20, de az embernek a 60-as értéke már nincs ott, hiszen ő abszolút kizárta magát a játékból azzal, hogy nem tudja a kezét használni, hisz abban sirályok vannak.
3: Hát abszolút, szerintem is amúgy nem a legjobb megoldás, de hát hogyha ezt gondolta valamiért hatékonynak. Egyébként szerintem ő
2: szerintem nem
3: egy
2: gondolta
3: ilyen,
2: ezt hatékonynak.
3: Szerintem ő, nincs szerintem ő egy kicsit tervezés. Egy ilyen bolond ember volt.
1: Ugyan, miből gondolod?
3: Nem tudom, csak azért, mert ezt gondolja, hogy milyen jó lenne, hogy siráljon rátámadni az emberekre. És ezt nem is tudom elképzelni úgy, hogy ez nagyon offenzív lett volna. Tehát, hogy így...
1: Az a baj szerintem, hogy, tehát, hogy ütni nem tudsz, mert van a kezedben két sirály. Viszont, hogyha ha ilyen...
2: Ha rábuknál fogod, és úgy hadonászol velük,
1: akkor a
2: mint egy buzogány.
1: Ötös, akkor mint egy buzogány, ezt mondta.
2: Igen.
1: Szóval, hogyha, akkor viszont tízesről ötösre droppol a támadó értéke a sirálynak.
2: Miért?
1: Hát mert öt a csőre, öt a karma a lábán. Aha. És akkor így a háta közepét fogod, akkor meg is csíphet, meg is karmol. De ha a lábánál fogva fogod a sirályt, akkor már csak a karma, már csak
2: de
1: a csőrét tudja használni.
2: De sokkal távolabb tudsz vele támadni, meg nagyobbat tudsz suhintani. Te szerintem ad plusz mobilitást.
1: Tetszik, hogy ebbe ennyire részletesen belementünk. Tehát, hogy itt az állatvédelmi szempontokról...
2: Nem sérült meg, amúgy nem sérültek meg a madarak, ezt is tartalmazza a cikk.
1: Így van, csak ezért merünk ezzel jó ízűen szórakozni. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes, és vannak helyzetek, amikor tudjátok, azt szoktam mondani, hogy lentem volna légy a falon ebből a helyzetben. Itt most nem ezt mondom, de...
3: Lentél volna sirály.
1: Nem, csak hogy végre valaki kicsit megrángasson. Nem, a bal karomat odaadtam volna azért, hogy csak egy darab rossz minőségű térfigyelő kamera rögzítse.
2: Én nagyon kerestem, végigmentem az összes így, tudod így a eredeti, tehát a magyar cikk hivatkozik egy angolra, az egy másik angolra, az egy harmadikra, de sehol sincs videó, és egyre rövidül egyébként a hír.
1: Rákeresettek azért ti is, mert most reklám következik, meg egy-két zene, utána pedig innen folytatjuk, ötös fogat rovatunkkal folytatódik a talponálló.
0: Rádió Café.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
4: 2 perc elmúlt el 7:30, és ahogy Zolit megfogalmazta itt a zene alatt, hogy hogy elrepült ez a 2 óra, tényleg?
5: Egyébként tényleg, tehát hogy amilyen nehézkesen indult számodra, egyébként számunkra nem.
4: Számomra és mindenki számára, aki hallgat bennünket. Lehet, hogy valakiket ezzel a mai műsorra kínoztak, érted? Mi úgy vagyunk vele, hogy elrepült az idő, valaki meg érted egy radiátorhoz bilincselve hallgat minket.
6: Elmondom az indító koldokat, csak ezt állítsák le.
4: Igen, ez megesik a legjobbakkal is. Na, mindegy. Most kicsit hamar jöttünk, nem tudtam befejezni azt, hogy válaszoljak Penke Bencének. Na mindegy, akkor Max nem jön adást jelenni legközelebb. Hát most ez van. Na, viszont 5-ös fogat rovatunk következik most, úgyhogy milyen szerencse, hogy múltkor előre készültem rá, és már van még mindig 2 darab jégbe hűtött listánk, ami itt vár bennünket.
6: Na, büszkék vagyunk rá.
4: Ebből az egyiket most majd mindjárt meg is hallgathatjátok.
0: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. Egyetlen toplista. 0 objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. 5-ös fogat a talpon állóban.
4: A mai 5-ös fogat rovatunk elején is, ahogy ez a legtöbbször szokott lenni, föltennék egy kérdést nektek. Mennyire szoktatok ti olyan pillanatokat megélni, amikor így nagyon azt érzitek, hogy most így nagyon megélem a saját nememet. Luca az, hogy nagyon most úgy, na ez egy nagyon nőies pillanat, Zoli az, hogy na most úgy igazán férfi voltam. Mennyire szoktátok tetten érni magatokat ilyen pillanatokban?
5: Fú, én szerintem soha, tehát hogy én nem vagyok egy nőies nő. Nem, csak így. Nem, egyébként nem.
4: Sőt,
5: nem,
4: ha tudnátok, Luca nem véletlenül csoszok, na igen.
5: Nem tudok sajnos ilyet mondani, tehát hogy valamire azt mondanám, hogy fú, ez most annyira nőies volt.
4: Aha.
5: Vagy lett volna. Egyszerűen tényleg nem, tehát hogy ennyire nem kötöm nemi szerepekhez azokat a dolgokat, amiket csinálok.
4: De nincs az, hogy nem tudom, mondjuk mit tudom én, egy iszonyatosan szexi, nagyon csajos ruhába vagy, és így belenézel a tükörbe, és akkor, hogy igen, na ez most ugye az
5: igen, de hát azt nem azt mondom, nőies. Hogy ez most olyan nőies, tehát hogy inkább azt mondom, hogy hú, de jól nézek ki, de hogy most egy férfiként, hogyha felöltözök ilyen rohadt jól, akkor is tudom ezt mondani belenézve a tükörbe, hogy úristen, ki ez a jó csávó.
4: Zoli?
6: Nekem, én főleg, ugye most említettem, hogy hétvégén ilyen fiús nyaralás volt Balatonon, na ott azért ironikusan nagyon sok ilyen pillanat volt, ami ilyen nagyon-nagyon túlmaszkulinizált, nagyon sztereotipikus fiús pillanat volt.
4: Ugye hangosan büfögni egymás előtt?
6: Nem feltétlenül ilyen
4: sokkal gondoltam. Hangosabbat, mint az előző hangosan büfögő srác.
6: Igen, meg így mindenképp, hogyha a haverod mesél valami ilyet történetet, akkor neked valami még nagyobb blödséget kell mesélni mindenképp. Ilyenek szoktak
5: de ez nem feltétlen férfias dolog.
6: Jó, de lányoknál kevésbé tapasztalod mindenki, hát mert ők tudnak magukban uralkodni.
4: De Luca szerintem amúgy kicsit félreérted, hogy akkor én mondtam rosszul, szóval, hogy itt ez az, hogy most ez olyan nagy, nem azt mondom, hogy azt érzem egy pillanatban, amikor egymásra licitálunk különböző sztorikkal, hogy nem azt érzem, hogy na most szétrobbanok a tesztoszterontól, hanem azt érzem, hogy na ez most az, ez azért elég csávós, tehát hogy most azért úgy férfi új minőségemben vagyok
6: például jelen. Szerintem a Peti arra gondol, hogy a lányok azok tudnak egy pisilés alatt életre szóló barátságot kötni egy valamilyen bárnak a mosdójában mondjuk. Na és ez egy ilyen csajos pillanat szerintem.
5: De amúgy szerintem a férfiak is tudnak.
6: Hát akkor még nem voltál férfi mosdóban. Ott mindenki így néz maga elé, hogy így csak nem mozdul a fejem.
5: És utána, amikor kezet mostok, véletlenül összeér a kezdetek, hogy bocsi.
6: Ne, az már egy teljesen más szituáció. Tehát utána már visszamész a barátod, és mondod, átszívem, sajnálom.
4: Igen, milyen traumatizált, amikor egy férfi mosdóban egyszer nem a kezünkért össze. Ne, így nem akarok mesélni róla. Egyébként szerintem az van, hogy a férfiak, azok a férfi mosdóban ott nagyon mereven és bambán, viszont mondjuk a pultnál állva, a random sorban utánad következő srác társasággal kettő szót váltatok a tévében éppen közvetített meccsről, és simán lehet, hogy onnantól 15 évig legjobb barátok lesznek.
6: Igen,
4: tehát, hogy nagyon
6: ez
4: sok
6: is benne
4: ilyen
6: van.
4: És ez például egy férfias dolog. Igen. Szerintem, és mondom, nem úgy férfias, hogy akkor most egy tenyészbika vagyok, hanem úgy férfias, hogy na, ez ilyen csávós.
6: Igen, aha. Amit még én mindenképp megosztanék, amilyen ultimate fiús élmény volt, vagy csávós élmény, ez a Krubinak a pasi koncert volt, amikor papíron csak fiúk mehettek az akváriumos koncertre, ott ez nagyon túl lett tolva.
4: Igen, és az összes olyan sztereotíp dolgot ott
6: így van, ez egy nagyon-nagyon csávós élmény volt.
4: Na hát, erre fűztem föl a mai top listámat, mégpedig a top 5 rohadt férfias dolog. Ez az abszolút számomra nagyon sokat jelentő. Mi volt ez a csipogás?
5: A légkondi, kikapcsoltam, mert szét vagyok.
4: Ja, nem tudtam.
6: Remélem, tudod, hogy van egy nagyon nagy konkurenciád ennek tekintetében.
4: És pedig?
6: Van a TikTokon egy csávó, aki már 270 valány epizódot gyártott, de biztos, hogy 200 plusz epizódot gyártott le abból, hogy minden egyes ilyen rövid bejelentkezésben elmond három dolgot, amit egy amit gázha férfiként csinálsz. Na, hát és ennek az ellentéte, de hogy nagyon sok ilyen dolgot felsorol.
4: Ennek abszolút az ellentéte, igen, mert most itt a nagyon rohadt férfias dolgokat gyűjtöttem össze, és csak hogy el tudjátok képzelni, már is elmondom az elsőt. Pontosabban az ötödiket, ami kronológiailag az első lesz. A top 5 rohadt férfias dolog listámon ötödik helyen végzett az a pont, mely úgy szól, hogy kocsit mosni egyedül. Egyedül kocsi mosás az egy olyan élmény, hogy igen, ezt így láttam, hogy csinálja apám. Na ez egy, most és apám végül is, akárhogy számolunk, egy kemény férfi ember. Akkor most én is egy kemény férfi ember vagyok.
6: De hogy láttad, hogy apád egyedül most kocsit? Hát ott voltál akkor.
4: Most nem úgy tudom, hogy nem tudom. A kertbe például, nem tudom, mesélet mondom. Szóval, hogy egyébként fontos, hogy tudni, hogy mi az, amit nem tudunk. Szóval, hogy mit tudom én, a telkünkön voltunk lenni, és gyerekként benn játszottam, és kinéztem az ablakon, és láttam, hogy apám mossa a kocsit. Uh-huh. És akkor ebből mondjuk volt egy olyan élmény, hogy ez olyan apukás, ez olyan férfi dolog, hogy egyedül mossod a kocsit. És amikor én mondjuk egyedül megyek haza, és akkor van ott egy ilyen önkiszolgáló kézi autómosó a környéken, ott megállok, és így csapatom le az autót, nyilván tök este szoktam hazaérni, és már kihalt az utca, full egyedül ott vagyok az önkiszolgáló automosóba, küldöm rá a viaszos pakolást az autóra, hogy most akkor ez nagyon jót fog neki tenni, kicsit személyként tekintve az autóra abban a pillanatban, és ezt a nagy nyomásúval küldeni le, kicsit ellen kell tartani, kell azért ott az izom, hogy fogjad azt a nagy nyomású mosót, és akkor úgy azt érzed, hogy igen, most férfi vagyok.
6: Amúgy ezt át tudom érezni, meg van az automosásban egy ilyen meditatív tevékenység, nem?
4: Igen, abszolút. De mellette pedig nem csak a férfias, hanem a nagyon felnőttes dolog, amit csinálok. Még ez az érzés is benne van. Ezzel egészíti ki a dolgot.
6: Én ezzel egyet tudok érteni.
5: Én Luca? Nem tudom, én nem csináltam még ilyet, és nem is csinálnék, azért, mert nő vagyok, nem egyébként. Nem, próbálom akkor így az inverzét így létrehozni a fejemben.
4: Te
5: nem
4: nő vagy,
5: tudom.
4: Te ilyenkor rántást kavargatsz, amikor a férfi autót mos.
5: Nem, mondjuk, nem tudom, mondjuk.
4: És nem nézed a VB meccseket?
5: Hát az biztos.
4: Igen?
5: Nem, tehát hogy most így próbálok valami olyanra gondolni, akkor ami csajos. Tehát hogyha mondjuk tartanánk egy olyan napot, hogy elmegyünk bráncsozni, utána pilateszezni, akkor arra azt mondanám, hogy ez egy ilyen csajos nap.
4: Na például, igen, például ennek a megfelelője, ha mondjuk tényleg elmész, nem tudom, jógára jársz. Hát ennél csajosabb dolgot elképzelni sem tudok például.
6: Pilátesz.
4: Ez az. Vagy fölvállalni az érzelmeidet. Mi ez hádalmas dolog? Na, negyedik helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog top listámon. Az a pont, melyet úgy hívnak, hogy megszerelni valamit úgy, hogy nem értesz hozzá. És itt még egy ilyen plusz kiegészítés, hogy és eszközparkot is tartani mindehez. Tehát ezt azért így hozzátenném. De alapvetően itt a dolgok megszerelése. Tehát amikor mondjuk van egy távirányítód, amiben mondjuk adott esetben nem annyira működik az egyik gomb. És elkezdesz, de most a legalapabb dolgot mondom, hogy akkor így elgondolom, hogy lehet, hogy már nem olyan erős az elem. És akkor ez így eszedbe jutott ez az ötlet, és így azon kapod magad, hogy jó, hát eszembe jutott egy opció. Végül is mi lenne, ha kipróbálnám? Belerakod az elemet? Nem működik. Fordítva tetted bele. Még egy kiveszed, kicseréled, még egyszer átteszed. Hú, most azért nem volt jó, mert még a másik is gyenge. Kicseréled a kettőt? Működik. És nem egy nagy szerelés, nem egy hatalmas nagy dolog, amit megcsináltál, viszont abban a pillanatban azt érzed, hogy oké, rendben, ez most egy férfias pillanat volt. Volt egy probléma, lokalizáltam a problémát, hogy lehet nagyjából az eszközben, volt hozzá eszközöm itthon, megoldottam. Én tulajdonképpen egy kétkezi munkás lettem, ami pedig férfias.
6: Ennek már csak az alesete jobb, amikor azért végzed el ezt a munkát, mert megnézed interneten, hogy mennyibe kerülne kívni egy szakembert. Azt mondod, hát ennyit biztos nem fizetsz, megnézel YouTube-on 2-3 videót, elkezded megcsinálni, megnézel még 2-3 videót arra az alesetre. Teljesen elrontod, és másfélszer annyiért megcsináltad.
5: Igen, na ezt már jobban férfiasnak tartom egyébként.
6: Köszi, Luca.
4: De nem, ez nem. Ez azért nem, mert hogyha benne van a kudarcod, az már nem férfias.
5: Tehát, hogy férfi... De mi a kudarc ebben?
4: Az, hogy
5: utána
4: elrontod, és valaki más megcsinálja másfélszeres összegére.
5: De nem, hát
4: az
5: nem, az Zoli azt mond, nem. Hát jó, de nem, hanem...
4: Ha tudjuk, már férfiak vagyunk.
5: Nem, hanem megnézi, hogy mennyibe kerül a szerelő, és akkor inkább úgy dönt, én erre gondoltam, tehát, ja, hogy úgy dönt, hogy inkább megcsinálja ő maga.
6: Csak aztán nem megy.
4: Csak a Zolinak ugye a mondásában benne volt, és utána elrontod, és még drágább lesz a szerelés.
5: De utána megcsinálja jobban.
4: A szerelő.
5: Nem, te!
6: Én nagyon jól esik, Luca közben mutogat rám lelkesen. Nem, te! Köszönöm szépen,
4: te csinálod meg, Zoli.
5: Férfiak!
6: Na, így már elrontottad a lényeg.
5: Na, szóval akkor ezzel végül is... jobban egyet tudok érteni, hogy ezek a dolgoknak az ilyen megszerelése, meg megnézni róluk egy YouTube videót, vagy bármilyen videót, hogy hogyan kell megcsinálni, és utána megcsinálni, bármilyen állapotban is lesz utána az a dolog, amit meg kellett szerelni, szerintem az már ilyen férfiasabb dolog. Igen, ennek így én nem állnék neki, tehát hogy akkor inkább azt mondanám, hogy jó, meg elhívom a szerelőt.
4: Szerintem a...
5: Vagy a szomszéd fiút.
4: Igen, hozzá! A Zolit, hiszen ugye közel lakunk egymáshoz, úgyhogy tudod mondani a Zolinak, hogy akkor gyere.
5: De ő csak rosszabb, hogy csinálja.
6: Én mondanám, hogy nem érek rá a saját kímámat, szerelem, bocsi. De lassan jön a szerelő.
4: Igen, igen. Aztán hívsz engem is, de én még mindig nem tudom irányba berakni a ceruzellemet a távirányítóba. Egyébként szerintem a férfi létben nagyon benne van az, hogy egy ilyen jellegű dolgot, ami férfiasnak indul, utána nem ismersz el, hogyha elrontottad. Tehát, hogy akkor az volt, nem, ez így jó, én ezt így akartam, én ezt tudtam, hogy nem fog működni innentől kezdve az elektromos pumpának a szívó funkciója, csak a fújó funkciója. Én ezt tudtam, hogy ez nem olyan fontos, hiszen ha ráfekszünk a matracra, kimegy belőle a levegő amúgy is, én ezt így gondoltam. Tehát, hogy a férfiségben szerintem csomagszinten benne van az is, hogy nem ismered el, hogy neked nem sikerült az a dolog, ami által te hősi akartál válni a családon
6: így
4: belül.
6: Van, így van. Még bocsánat, ehhez a szerelés az egy szó, hogy még ennek egy másik alfaj, amikor pedig beleugatsz valakinek a szerelésébe, hogy ne úgy csináld, ne, az úgy nem jó. Nem
4: szerintem értesz, az...
6: Ne a kéket, a pirosat, jó, nem a zöldet, oké. Okay.
4: Nagyon férfias az is, hogy úgy szerelsz meg valamit, hogy nem értesz hozzá, de talán még ennél is férfiasabb, hogy valaki szerel valamit, te nem értesz hozzá, de beleugatsz.
6: Igen, így van.
4: Tehát, hogy nincs olyan, szerintem olyan még nem történt a emberiség történelme során, amióta így létezik a homo sapiens sapiens, nem volt még olyan, hogy egy férfi csinált valamit, ami egy ilyen férfias, ilyen szerelős dolog, megérkezett egy másik ember, és azt mondta, hogy de jó, én ezt pont ugyanígy csináltam volna.
5: Ez valóban.
4: Ez tényleg, ez mekkora jó, nekem ez nem jutott volna eszembe ez az ötlet. Ez az, nem, egy férfi oda megy, és azt mondja, hogy ne,
6: mi ezt nem így szoktuk, nem, ez nem jó, ez így nem.
4: A gyerekkorom óta ilyet csinálok.
6: Én már a seregben is ezzel foglalkoztam, ezt nem így kell.
4: Na, add csak ide, kölbeveszi, nézi az eredeti szerelő persze. Nagy érdeklődő tekintettel, hogy tökömben működik ez. Na, de ez egy férfias dolog.
6: Pontosan.
4: Harmadik helyen végzett. Ezzel már a dobogón találja magát. Az a pont, melyet úgy hívnak a rohadt férfias dolgok listáján, hogy erős paprikát tenni magában. Azt gondolom, ez iszonyatosan férfias. Tehát az, amikor az erős paprika nem bele van rakva egy kajába, tehát most a magában nem úgy értem, hogy a hűtőt kinyitod és akkor elrágod. Igen, hanem hogy konkrétan egy köret, és nem az, hogy mondjuk nem tudom, csípősöz be, vagy összecsípősözöd a nem
6: a levest,
4: tudom,
6: mondjuk csak
4: a levest, igen, hanem arról van szó, hogy eszel valamit, és mellé harapod a paprikát, ami a Scoville skálán a nem tudom 2 millióhoz közelít, és valószínűleg, hogyha nem tudom, beleraknád egy segélycsomagba, akkor a népirtásnak megfelelő dolgoknak kellene megfelel, vagy azelőtt kéne felelned a bíróság előtt, hogy te most népirtásokat követtél el, tehát hogy ilyen szintű paprikáról van szó. De az igazi férfiak leülnek, folyik a taknyuk, nyáluk, könnyű,
5: izzadnak,
4: vörös a fejük. Köhögsz, igen, nem tudsz beszélni, de azért harapod a következőt
6: igen,
4: is.
6: Igen, mint
4: a és mondják, hogy az biztos, hogy ez nem túl csípős. Ez csípős, ez semmi.
6: Én azt hittem csemege, hogy ez csípős.
4: Igen, még elő is adott, hogy ez. Ja igen, és ugye ehhez hozzátartozik szervesen, hogy bárkihoz bármilyen csípős kaját, és hogy vigyázz, mert nagyon csípős, ezzel a kettő falatot, majd mondod, hogy ez nem is csípős.
6: Így van.
4: Ez nagyon fontos.
5: Hát ezzel kevésbé tudok egyetérteni, mert én is szeretem a csípőset. Hát nyilván nem eszem így, tehát hogy így marékszámra mellé harapva a paprikát, mert jobban szeretem szépen felvágni, tehát hozzáeszem.
4: Na és ilyen apróságokon múlik, látod, az igazán férfias pillanat. Egy férfi az harapja, az nem szeli föl vékony kis karikára a jalapeñót, nem, úgy, ahogy van, megharapja, és lehet, hogy még ha a kis csumája benne marad, még azt is elrágja mellé. És nem azért, mert ez jó neki, hanem azért, amit sugároz a külvilág felé, de talán még inkább azért, amit ő magáról gondol, hogy éppen sugároz, de valójában nem sugároz, csak szenved az asztal fölött.
6: Így van, hogy utána hangosan nem érti délután, hogy miért nem jó a gyomra.
4: Igen, igen, de ez nagyon fontos.
6: Olyan rossz most támogyanom, de nem értem, miért a rohadt életbe.
4: Abszolút, abszolút. Második helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog listán, levágni a saját hajad. Azt gondolom, ez, ha ezt te meg tudod csinálni, akár csak, de nem kell, hogy jó legyen, csak mondjuk így azt mondod, hogy oké, fontos, tehát hogy ez egy ismételten egy olyan dolog, ami csomagba értendő, hogy férfias. Tehát ott kezdődik, hogy fodrász, 8000 forint, hát annyit én biztos, hogy nem adok ki erre, én meg tudom ezt csinálni magamnak, és az addig szépen formára vágott hajú férfi, kijön egy nagyjából 40 perc és egy nagyjából 12-13 káromkodás után az 1 centis, 1 hosszúra géppel levágott hajával, de nagyon meg van elégedve, és többször fel is hozza, hogy egyébként most így nézem a tükörben, azért ez elég jó. Szóval ez is kicsit olyan, hogy nem értesz valamihez, de aztán csinálod, de hogyha ez képes vagy erre, és vagy hogyha nem vagy képes erre, akkor is megcsinálod, ezért igazán férfias.
6: Szerintem a fodrászhoz menésen és az árán való kiakadás az abszolút férfias, de sokkal inkább az, hogy hát akkor majd a párod levágja.
4: Aha. De szerintem az kicsit olyan kiszolgáltatottá tesz, nem? Tehát ott az van, hogy ha utána jó lesz a hajad, akkor spóroltál, viszont egy kicsit meghunyászkodtál. Kicsit
6: hát valaki, a párod azért...
4: Kicsit más tettél nagyját, de most a sztereotíp férfiasságról beszélünk. Tehát az, hogy ha a helyzetből a párod jön ki úgy, hogy nagyon ügyes volt, akkor
6: az nem jó.
4: Az nem olyan jó, hát hogyha most az abszolút maszkulin dolgot nézzük, akkor a maszkulintás csúcsa az, hogy én egy komoly alapreset csáv vagyok, ezt meg tudom csinálni, és megcsinálod magadnak közepesen rosszul, de a végén mégiscsak te voltál az, aki megoldott egy élethelyzetet.
6: Nem tudom, számomra ez az önmagamnak vágom a hajamat, ez egy ijesztő gondolat.
4: Tényleg?
6: Így, abszolút. Soha nem csinálnám.
5: Én se csinálnám egyébként soha, de vannak olyan barátnőim, akik csinálják maguknak. Nyilván, tehát, hogy szerintem egy női
4: hajat...
5: Egy női hajat szerintem egyszerűbb, főleg, hogyha nincs semmi extra kérése, vagy nem akar semmi extrát vágni magának, mondjuk fúfrút, hanem csak szépen egyenesen levágni, tehát, hogy ezt mindenki már tudja csinálni. Tehát,
4: nyilván, amikor
5: az
4: csak
5: úgy egyszerűbb, mint hogyha mondjuk megfogod a borotvát, és így végighúzod a fejet.
6: De mondjuk ezt se kérem, ezt ne csináljátok.
4: Én szoktam egyébként vágni a saját hajamat, nekem annyiból könnyebb, hogy nekem így körbe egy hossz, és fölül pedig ilyen cofba hordom, és ezért a körbe lévő rész, azt még géppel fel tudom már tolni annyira, hogy már így a fejem hátuljánál lévő részeknél is eltalálom, hogy hol van a hajvonal, ameddig föl lehet nyírni, és mikor ezt így megcsinálom, és egyébként melós, mert hogy ilyen kettő tükör, tehát ez a három szárnyú fürdőszoba szekrényen van, amit így egymás felé kinyitod a két szélsőt, és így ha az egyik felé nézel, akkor a másikban látod a fejed hátulját. Aha. És azért itt nehéz összeegyeztetni a mozdulatokat, hogy kétszeresen tükrözve, és most ha jobbra mozdítom a kezem, akkor a tükörben is hogy mozdul, és közben pedig hova kéne vinni.
5: Ez egy ilyen jó agyi játék. érzék, az egy agyféltegedet meg tudod mozgatni.
4: Abszolút, de mindig nagyon férfiasnak érzem magam, amikor ezt csinálom.
6: Á, továbbra is ijesztő nekem a gondolat.
4: Első helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog top listán az a pont, amivel azt gondolom, hogy nem lehet vitatkozni, mert a férfiasság csúcsa. És egyszerűen ez az a pillanat, amit hogyha elkövetsz, megélsz, megcsinálod, akkor tulajdonképpen utána így hátradőlsz, és azt érzed, hogy igen, révbe értem. Ez pedig nem más, mint néhány sör után fiatalabb rokonnak haszontalan életvezetési tanácsot adni a találkozón, a rokoni találkozón.
6: Kéretlenül.
4: Kéretlenül, abszolút. Ott ül a 10 éves unokaöcséd melletted, és azt mondod, hogy na, mesélek, hogyan kell ezt csinálni. És mondd azt, kicsit már így besörözve valami olyan vállalhatatlan és szörnyen rossz tanácsot, hogy az valami döbbenetes, de iszák a szavaidat, hiszen te egy felnőtt vagy, aki most éppen tanácsot osz.
6: Úgy, hogy te mondjuk 25 vagy, a másik meg 19. Tehát, hogy még simán lehet, hogy ugyanúgy mindketten egyetemre jártok.
4: Még úgy is,
6: vagy
4: igen.
6: Ilyesmi, és akkor mondjuk mondja, hogy nem tudom, a szülei hitelt vesztek fel, és elkezdesz a hitelfelvételt, de még te se vettél felületedbe hitelt.
4: Nem,
6: de
4: csak
6: elkezdesz
4: róla magyarázni. Puzsér mit mond róla.
6: Így van, pontos, és az ott az a véleményed. Igen, és hogyha véletlen valaki olyan témát dob be, ami még nem hangzott el az önkényes mérvadóban, akkor pánikba vagy.
4: Igen, igen, mert nem tudsz a belső puzsérodra hallgatni. Igen, szóval ez szerintem egy abszolút létező dolog, amikor ott ül a kis rokonod, és akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy igen, te most a tapasztalt, a bölcs és a nem tudom, az adott témában igazán kompetens szemét játszott, miközben valójában jó esélye nem vagy az.
6: Igen,
5: de... Nem tudom nekem milyen lánybarátaim vannak, de konkrétan ilyen lánybarátom is van, aki előszeretettel osztogat ilyen életvezetési tanácsokat, úgyhogy ő még nem élt át az adott szituációt. De azért ez a nőknél is eléggé szerintem így.
4: De két egyen korú nő között szerintem
5: nem
4: ez úgy más.
5: Nem egyen korú, hanem mondjuk egy fiatalabbnak. Pont ahogy a Zoli mondta például, hogy mondjuk egy 25 éves, egy 19 évesnek.
4: Mert az én fejemben azért elsősorban, amikor a 8 éves unokaöcséd oda ül melléd és kérdez dolgokat, te pedig kicsit tetszelekhez végre az orákulum szerepében. Én ezt a részét gondoltam. Na, hogy értékelnétek a mai listát, és mi az, amivel kiegészítenétek?
6: Nekem amúgy ez... Érintettünk akkor a területeket, hogy nagyjából mindent lefedett. Szerintem a régi nagy, tehát azok az apukák, meg azok a férfiak, akik most már nincsenek annyira jó formában, de a korábbi, régebbi nagy sportsikereikről mesélnek,
4: aha,
6: az mindenképp egy nagyon férfias dolog. Tehát, hogy tényleg már ott vagy 50 évesen, kicsit azért pocak megvan, de a 25-ben úgy focisztál még, hogy vitt volna a nagy Fradi.
4: Már hogy a 25 évesen.
6: Igen, igen, igen.
4: Csak mert a 25-ben az sehogy nem jön ki, vagy nem 50 éves vagy.
6: Ja, bocsánat, igen, 25 évesen, ez mindenképp nagyon férfias dolog, a nem elmenni orvoshoz, a nem beszélni a lelki problémákról, a nem sírni, ezek

0: és hogy megemeljek olyan dolgokat, amit nem tudok, mert nem vagyok tényleg olyan erőnlétbe.
1: De az igazán férfias nem is az, amikor megemeled, hanem az, amikor rohadtul nem vagy rá képes, te sem megpróbálod megemelni, de becsipődik a derekad közben. Tehát, hogy na az az igazán férfias és apukás pillanat. Tehát akkor érzed azt, hogy igen, igen, én a...
0: Tehát kicsit ez a makacság szempontjából.
1: Igen, a határaimat túllépve is megpróbáltam segíteni a közösségemet. Ez körülbelül, amit a férfiben látni akar, a külső pedig azt látja, hogy ezt a lúzert miért nem szólt, hogy segítsenek neki.
2: Hát nagyjából. De nem, tényleg szerintem ez a dolgokat elnyomunk magunkban, mint férfiak, és nem beszélünk róla, hanem helyette nem elmegyünk a kertbe fát vágni. Az egy nagyon férfias dolognak van beállítva, sokszor meg egy férfi mindenről nem beszél, és így pedig de jó lenne. Figyeljetek oda, férfiak, a mentális egészségetekre.
1: Ez volt már a talpon állunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma. Találkozunk legközelebb, ami pedig pénteken várható majd. Valószínűleg egy Effotton rögzített interjú best of fog majd érkezni, de még bármit hozhat a jövő, és addig is kövessétek a talpon álló rádió Instát, ahol mindenféle infókat tudhattok meg velünk kapcsolatban, hogy milyen adás lesz, meg hogy mi várható, meg stb. Illetve lehet velünk beszélgetni is abszolút, illetve mindenféleképpen kövessétek be Spotify-on a talpon álló profilját, mert ez nekünk nagyon nagy segítség, még dobja az algoritmus, hogyha követésre rányomtok meg, hogyha az 5 csillaggal értékeltek meg minden ilyesmi, akkor is, úgyhogy mindenféleképpen menjetek fel oda is, mert biztos találtok olyat, ami kedvetekre való, aztán maximum elkapcsoltok. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Hello!
0: Sziasztok!
3: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad

0: múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog, a héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigrisszúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
8: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
7: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: elején.
1: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádió Cafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Olá Andrea vagyok. Az életre szóló könyvek testvérműsorában, a könyvben utazom adásaiban gyakran ajánlok üzleti könyveket, a legfrissebbeket, amelyeknek nagy hasznát vehetik vezetők, vállalkozók, kezdők és rutinosak. Ebben a mai beszélgetésben is főszerep jut ezeknek a kiadványoknak, ugyanis vendégem Kocsis Gábor leginkább ilyeneket írt fel élete meghatározó olvasmányainak listájára. Nyilván régebbi könyveket. Kocsis Gábor 2012 óta él az Egyesült Államokban, az ő nevéhez fűződik a legismertebb hazai egészségügyi portál, a házipatika.com. Egyébként ő az első között alapított internetes céget Magyarországon még 1998-ban két társával. Azóta is számos magyar webáruházat hozott létre, és Amerikában is folytatta ezt a munkát. 25 év tapasztalatára építve, két éve már coachként segíti a cégalapítókat, a vezetőket, a tulajdonosokat. Ő tehát a mai vendégem. Derüljön most ki, milyen könyvek hoztak számára fontos felismeréseket. Kezdjük azzal a beszélgetést, ami szerintem számára szembetűnő lehet, hogy komoly különbség van a között, ha egy magyar kezd vállalkozásban, mintha egy amerikai.
3: Hát tényleg hatalmas különbségek vannak. Én azt gondolom, hogy így a mentalitásra, hogy angolul mondják, a mindset az, ami nagyon más. Bár kétségtelenül változik szerintem Magyarországon, és kezd egyre inkább azért az amerikai stílushoz közeledni, de azért még mindig nagyon messze van. Én azt gondolom, hogy a leginkább a merészség, a bátorság, a kockázatvállalás a legnagyobb különbség. Tehát, hogy az, hogy az USA-ban szinte boldog-boldogtalan hajlandó arra, hogy vállalkozzon. Nyilván nagyon sokan állás mellett csinálják, az egy kicsit kisebb kockázat, de egy nagyon becsülendő dolog. De nagyon sokan hajlandók arra, hogy ott adják az állásukat, és komoly kockázatot vigyenek. Olyan szintig, hogy hitelt vesznek föl az induló vállalkozásukra, a hitelkártyájuknak a limitjét felhasználják. Tehát, hogy szinte vakmerőnek nevezném. Európai szemmel ez már kicsit túlzásnak tűnik. De azért hozzá kell tenni, hogy az egész kultúra, meg a jogi környezet is sokkal segítőbb ehhez, és sokkal támogatóbb. Tehát az, hogyha mondjuk csődbe visz az ember egy céget, ez nem a világ vége. Nem úgy, mint hogy Európában. És ez így benne van az emberekben, hogy megpróbáltam, lehet, hogy nem sikerül, majd újraindítom, vagy visszamegyek állásba. Érdekes egyébként szerintem még kicsit hasonló, és jelzi azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, hogy ugye úgy ez a paycheck to paycheck, tehát csekkben fizetik még mindig nagyon sokaknak a fizetését, akik alkalmazásban vannak, és két hetenként. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem úgy ez az ilyen rövidtávú dolgok, ezek is jellemzőek, és ezek is nagy különbséget jelentenek, és mutatják azt, hogy ott gyorsabban változnak a dolgok, rugalmasabbak az emberek. Nem csak a vállalkozói létben jelenik meg ez a nagyon flexibilis dolog, hanem úgy az egész életre jellemző, ha az európaival hasonlítjuk össze.
2: Uh-huh. Én nagyon sok üzleti könyvvel dolgoztam, amiben mindig ott van a hibázásnak a fontossága, uh-huh. hogy merj kockáztatni, és hogyha a harmadik vagy negyedik vállalkozásod is tönkre megy, akkor mert annyira sok tapasztalatod lesz, és annyira sok Igen. tudásod, hogy a hatodik az majd sikerülni fog. Na most ezt Magyarországon szinte lehetetlen, mert sem ez elsőbe Igen. belebukik valaki, tényleg annyit veszít, hogy nagyon nehéz.
3: Az ügyfelemnek jelentős része magyar vállalkozók, és én hiába látom, hogy Amerikában mi zajlik, azért az nem egy az egybe átültethető a magyar viszonyok közé. Azért én nem merném az ügyfeleimnek ugyanazt a kockázatvállalási szintet javasolni Magyarországon. Mert tényleg sem a jog, sem a gazdaság, sem a kultúra, se semmi nem ezt a megközelítést támogatja. De a másik oldalon igen, van előnye annak, hogy egy picit lazább lehessen az ember, hogy egy picit több kockázatot vállaljon, mert ezen keresztül tanul. De azért rész nélkül nem lehet. Én azt gondolom, hogy Amerikának egyébként ez egy nagy helyzeti előnye az egész világgal szemben. És ez nem csak Magyarország, nem csak Európa val összehasonlítva, hogy azért tudnak gyorsabban fejlődni, mert egyrészt több kockázatot bevállalnak, sokkal több félre megy, de ez is oké, És az is érdekes, amikor kijönnek egy-egy szolgáltatással, termékkel, hogy az milyen állapotban van. Nekem ez az egyik vagy másik ilyen kvázi veszőparipám, vagy számomra is nagy meglepetés, amit Amerikában tapasztaltam, hogy olyan dolgokkal kijönnek, amit Európában nem mernének kihozni cégek. Amikor kijönnek egy ötlettel, legyen ez egy szoftver, legyen ez akár egy kézzelfogható tárgy, amit létrehoznak, itt akkor még évekig bevizsgáltatjuk, még tüvengedélyt kérünk rá, még a tűzoltóság is fölgyújtja, háromszor eloltja, és leellenőrzi, hogy hányszor lehet ezt meg. Szóval, hogy megint csak, hogy az egész rendszer is másképpen működik, de az emberek beállítottsága is. Tehát, hogy Amerikában oké, csináljuk, kivisszük. Jó, hát az ügyfél visszajelzés azt mondta, hogy hát van egy-két negatív visszajelzés. Ugye Európában az lenne, hogy hú, hát elásom magam a föld alá, mert két ember azt mondta, hogy ez a termék, ez szar. Igaz, hogy másik 102 azt mondta, hogy jó, de a kettő miatt én elásom magam. Amerikában megfordítva van, azt mondja, jó, hát kettő, azt mondja, jó, lehet, hogy van benne valami, majd javítgatok rajta. Ennek már azt gondolom, hogy a másik véglete, vagy ami nekem nagyon nem tetszik, az meg már az úgynevezett ilyen halolajárus szintre megy el. Tehát amikor olyan termékkel jön neki, ami ad abszurdum, már az egészségre is veszélyes. Uh-huh. És akkor ott mi történik? Az történik, hogyha elég jó volt a marketing, elég jó volt a sales, elég nagyra, és elég gyorsan növeltem ezt a céget, akkor annyi pénzt csináltam, hogy majd az ügyvédek úgyis kimosnak abból a kakiból, amit csináltam. Na most ez azért, mondom, főként Európából jövő, ez annyira nem elfogadható, de ez is benne van a pakliban. Tehát, hogy igen, szerintem több hohányó van, mert engedi az egész piac azt, hogy legyenek ilyenek is. Eklatáns példa, mondjuk az Amazonra fölmegy az ember, és megnézi ezeket a, hát magyarul talán ilyen táplálékkiegészítő vitamin egyebeknek. Azoknál mindegyik úgy van, hogy azok nem FDA által ellenőrzött. Tehát elég annyi, hogy odaírja az ember, hogy az FDA ez nem ellenőrizte, és innentől kezdve, ha csak nem állítom, hogy a rák gyógyszere, de igazából a csillagos eget is lehazudhatom arról a termékről, gumicukrok és egyéb dolgok, és bármit ki lehet hozni. Szép, színes, szagos, jól van csomagolva, feleségem gyógyszerész, és időnként mutatom neki, hogy figyelj, vannak olyan adatok, amikor így mögé tudok nézni, hogy mekkora forgalmat csinálnak. És akkor mutatom neki, hogy nézd meg, egy év elindult ez is, mennyit adnak el, mekkora forgalmat. És akkor a gyógyszerész szemmel elkezdi megnézni az összetevőt, azt mondja, hogy hát ez mekkora kóklesik, hogy ezt hogy engedhetik, hogy egyáltalán így kikerüljön. És ugye hát valamilyen szinten ez megtévesztés, mert olyan szövegeket, olyan ábrákat, olyan sugallata van ennek az egésznek, amit a marketinggel köré terítenek, ami azt sugallná, hogy ez ezt vagy azt csinálja az emberre, abszolút nem bizonyított semmi, tehát hogy beletesznek háromféle vitamint, meg nem tudom, még két nyomelemet, és akkor kitalálják, hogy az most milyen szuper altató, vagy nyugtató, vagy egyebek. De hát ez nem bevizsgált, ez semmi, még igazából az sem biztos, hogy annyi van benne, amennyit írnak az egyes összetevőkről. De ennek ellenére egy virágzó piac.
2: Elképesztő. És hogyha a személyes márkáról beszélünk, annak a fölépítéséről, ami ma már elkerülhetetlen, akár Amerikában él a vállalkozó, akár Magyarországon, és coachként nyilván ebben nagyon sokat tudsz segíteni. És hogyha a könyveket is sorra vesszük, amelyekről kértem egy listát előzetesen, mert ebben a műsorban mindenkitől kérek, hogy írja meg, hogy mik azok a meghatározó könyvek, amelyekről érdemes beszélnünk. Ugye itt van egy coach könyv ebben a listában. Coachoknak szól, tehát hogy hogyan legyél jó coach, és hogyan tud te magadat is eladni, de hogy a lényeg az, hogy az ember a személyes márkát fölépítse, az akár coach az ember, akár bármilyen más vállalkozó, ez fontos. Szóval és ez erről, hogy ebben van-e lényeges különbség a magyar klienseid és az amerikaiak között?
3: Van különbség, meg ahogy érdekes, hogy mondod, hogy iparági szinten is van különbség, tehát például az amerikai coachoknak is egy nagyon nagy része, nek szüksége van például erre a könyvre, vagy erre a tudásra, mert azért ott a coachok jelentős része ugyanúgy egy sokkal inkább visszafogott személyiség, mint mondjuk ezek a gumicukrot árusító marketinges guruk. Uh-huh. Tehát volt egy-két ügyfelem, akik ilyen mental therapist, pszichológus, vagy valami hasonló háttérrel rendelkező, és akkor a saját praxisát kell, hogy fölépítsék. És a Litvin pont ebben segít, konkrétan ott a coachoknak, mert hogy ezen a területen azért ott is a többség sokkal visszafogottabb, és sokkal nehezebben tudja magát eladni. De összességében ez egész USA-ra vonatkozóan egyértelműen sokkal nagyobb százalékban az emberek bátrabban kimernek állni, magukról olyan szinten beszélni, amit valószínűleg Magyarországon azért sokkal kevesebben mernek megtenni. Tehát van egy különbség egyértelműen ebben. Azt gondolom, hogy Magyarországon még inkább hátrébb vagyunk abban, hogy saját magunkat próbáljuk előre tolni, és saját magunkat eladjuk. Márpedig ezekben a szakmában ez szinte elengedhetetlen. Tehát ahhoz, hogy megismerjenek, ahhoz, hogy valami érzésük alakuljon ki arról, hogy én milyen vagyok. És itt aztán tényleg abszolút magamat adom el. Tehát nem arról van szó, hogy a gyárban legyártok valamit, és akkor én elbújhatok ott a háttérben. És a brandet nem muszáj egy személyhez építeni, mert kitalálok logót, egyebeket, és azt se tudják, hogy ki van mögötte. Ezeknél a szakmánknál, mint egy tanácsadás, mint egy coach, ott saját magamat kell eladni. És a Litvinnek a könyve szerintem azért érdekes, mert nagyon olvasmányosan teszi ezt meg. És
2: elmondott pontosan a címét, csak hogy aki esetleg jegyzetel.
3: Ezt ketten írtak, a Steve Chandler és a Rich Litvin, és a The Prosperous Coach az a címe a könyvnek. És a Litvint azért emelném ki, mert hogy ő szerintem ő egyébként a fiatalabb, és mind a mai napig nagyon sok anyag megtalálható fönt a YouTube-on ingyenesen. És nem csak ezzel a könyvvel kapcsolatban, hanem ott élő kócsolásokat is lehet nézni, tehát ilyen case study szinten effektíve vannak fölvételek, amikor tudja az ember követni, ahogy ő kócsol, és van, amikor magát a kócsolását is ugye utána kommentálja, tehát nagyon látványos és nagyon tanulságos anyagokat nagy mennyiségben föltesz publikusan. Aztán van nyilván olyan, ami fizetős is, de ami elérhető ingyenesen, az is rengeteg sok hasznos tartalmat ad. Szóval egyébként ez az a magyar kócsoknak is azt gondolom nagyon hasznos. A könyv is szuper, mert egy ilyen néhány fejezetben, mindegyik fejezet egy-egy altémát dolgoz föl. És az ő sztoria is egyébként érdekes, hogy egy angliai iskolában volt talán ilyen igazgató helyettes, és onnan kirúgták, és teljesen véletlen, hogy a kócskodásba belefutott, és ma egyébként ő világszár, tehát, hogy például azért hiteles, mert ő is ugyanígy saját magát végül is fölépítette. Ő a kócsok kócsa, elsősorban kócsokat kócsol, iszonyú összegekért. Egyébként ez is érdekes, hogy mennyire hajlandóak, mennyire mernek az emberek arról beszélni, hogy mennyit fizetnek nekik. Tehát, hogy egy óráért, vagy egy kurzusért, vagy egyebekért ki mennyit számláz.
2: Az árképzés egyébként is nagyon nehéz, szerintem minden vállalkozó számára, de így ilyen típusú szolgáltatás esetében még talán nehezebb.
3: Igen, mert ugye hát én magamat hogyan árazzam, és akkor itt jön a szerénység, vagy az álszerénység. Most nyilván megint ez, hogy Amerikában azért nem azon a szinten vannak, mint Magyarországon. Persze a fizetőképes kereslet sem, de egyáltalán az, hogy erről nyíltan beszéljenek. És Amerikában abszolút ez benne van, hogy elmondja, és lehet, hogy Magyarországon azt mondanák, hogy ezzel hencek, hogy most mondok, de tényleg ilyen nagyságrendileg, nem tudom, 5-10 000 dolláros óradíja van a manusnak. És azt elmondja a publikus felületeken, és ettől még semmi nem történik, sőt. Tehát az a kevés ember, aki ezt meg tudja fizetni, az pláne még vonzódik hozzá, hogy na, nekem csak ő kell.
2: Hát és milyen presztízsértéke lesz, ha ezt el is mondja esetleg a saját cégével kapcsolatban, vagy a saját márkájával kapcsolatban, hogy ő az, aki engem kócsol, nem?
3: Tehát igen.
2: Nyilván ennek értéke
3: sok
2: is van.
3: Van.
2: Neked mi volt az, amit tovább tudtál vinni ebből a könyvből, vagy ami a te munkádban valódi segítséget jelentett? Ez azért is fontos, mert hogy nem így indultál. Tehát, hogy cégeid voltak, és majd beszélünk arról is, hogy Magyarországon mi minden fűződik a nevedhez, tehát vállalkozóból lettél coach, és nyilván, hogyha egy ilyen könyvet olvasol, akkor van valami, ami konkrét segítség lehet.
3: Nem biztos, hogy ki tudok ragadni. Egyáltalán a hozzáállása az nagyon tetszett. Nekem egy kicsit olyan viccesnek is tűnt. Az egyik kedvenc sztorim, ami az ő könyvében van, és egyébként ügyfeleimnek is el szoktam mondani, ami tulajdonképpen magam ellen beszél, az a rész, amikor ugye azt mondja, hogy hát a kócsolás az milyen jó, és mindenkinek igazából szüksége van arra, és hogyha nem tudsz megfizetni egy kócsot, vagy bármi egyéb van, akkor ha annyit csinálsz, hogy a munka után hazamész, és mielőtt bemész a ház előtt álló oszloppal, vagy fánál megállsz, és 10 percig csak elmondod, ventilálod, hogy mi történt veled az nap, már az egy hatalmas fejlődést jelent. És ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek, amivel azt mondja, hát akkor tök jó, nincs is rá szükségem. De ez azért érdekes, mert valóban azzal, hogy az ember kimond dolgokat, és ezt látom coachként is, tehát nagyon sokszor nekem nem kell beszélnem. Nagyon sokszor az ügyfél azzal, hogy elmondja a gondolatait, azzal, hogy elmondja a problémáit, egyrészt más struktúrába helyezi a sztorit, azzal, hogy valakinek el akarja magyarázni, ő maga is átgondolja, és nagyon sokszor ilyenkor rájön a megoldásra. Tehát anélkül, hogy én bármit is mondanék, bármit is kérdeznék, igenis segít ez, hogy csak egy picit a problémáimat kibeszélem. És nagyon sokszor kapásban rájövök, ahogy kimondtam, ahogy elmondtam, ahogy struktúráltam ezt a felmerülő nehézséget, sokszor tök egyedül rájövök arra, ja, igazából már akkor vagy nem is akkor a probléma, vagy megvan a megoldás. Tehát ez az egyik ilyen sztori, ami így megmaradt bennem, mert hogy ez részben vicces, részben meg nagyon sok igazság van benne.
2: Arról mesélnél, hogy hogyan jött ez, hogy coach leszel és a tapasztalataidat kamatoztatod ilyen módon? Mert nyilván ez egy nagy váltást átülni a másik székben.
3: Hát ez egy érdekes történet, mert 14 éve élünk kint az USA-ban, Dél-Floridában éltünk, és egy pár évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy megnézzünk egy másik államot, és elköltözünk Bostonba. És amikor ezt kezdtük tervezni, akkor elakadtam, hogy majd én mit is kezdjek ott magammal, és gondoltam, hogy akkor keresek egy szakértőt, aki majd segít, és New Englandben, ahol Boston is van, Massachusetts, ott kerestem egy karriercoachot. Coacholt engem egy jó pár alkalmon keresztül, csináltunk egy-két tesztet, és igazából ő volt az, aki azt mondta, hogy, mert ugye a kérdésem az, hogy figyelj, amikor elköltözünk, akkor szerinted most mit kéne nekem ott csinálni? Próbáljak állást keresni, csináljak megint valamilyen amazonos céget, vagy mi van, és akkor ebből jött ki az, hogy azt mondta, hogy figyelj, szerintem neked üzleti coachnak kéne lenned, és ugye mögötte az volt, hogy egyrészt én ezt csináltam, nem tudtam, hogy így hívják, de nagyon sokszor jöttek ismerősök, meg ismerősök tudták, hogy már voltak üzleti vállalkozásaim, adtam el cégeket, és akkor, amikor ők hasonló helyzetbe kerültek, akkor megkerestek, és én nagyon szívesen segítettem nekik, amennyire tudtam. Sőt, amikor a közgáz befejeztem utána, és gondolkodtam azon, hogy akkor nem kócsolásban, mert akkor még kvázi kutya nem tudta, hogy ez eszik-e vagy iszek.
2: Hányat írtunk akkor?
3: Hát az olyan, a 2000-es évek legeleje, hanem hogy akkor ilyen üzleti tanácsadás. Tehát izgatott ez a sztori, de aztán elvitt az élet, meg talán azért egy fokkal jobban izgatott az, hogy saját magam fölépítsek valamit, úgyhogy ezért jöttek ezek a cégépítések, de valahogy így összeálltak csillagok állása erre, hogy akkor nézzük meg ezt a üzleti kócsolást, úgyhogy mondta, hogy akkor szerinte ezt meg azt a tanfolyamot, kurzust, egyebeket, diplomát szerezzem meg erről, és akkor hajrá, hát ez hatalmas piac, és csináljam. Úgyhogy nagyjából így futottam bele, ez egy olyan jó 2 évvel ezelőtt volt, hogy elindultam hivatalosan, és hát azóta én ezt elég gyorsan átneveztem coach saltationnek, amit csinálok, mert hogy ez nem szimplán coaching, amit az ügyfeleimnek nyújtok. Már amikor a tanfolyamokra jártam, ott is nekem olyan fura volt, és próbáltam mindig rákérdezni, de sose kaptam igazán jó választ arra, hogy ugye a coachingnál azt mondja, angolul azt mondja, hogy don't be a fixer. Tehát, hogy kérdésekkel segítsek észrevenni dolgokat más perspektívában, és így tovább, de én nem mondjak dolgokat. És valahogy ez a life coachingnál ez teljesen érthető volt számomra, de az üzleti coachingnál ezt nem értettem, hogy hát, hogyha valamit nem tud a másik, de én ismerem, akkor most miért nem mondjam? És valahogy ennek a nyomvonalán elég gyorsan el is léptem ettől a tisztán coacholástól, és így jött ez az ötlet, hogy akkor amit én csinálok, egy coach saltation, tehát a coachingnak és a konzultációnak, üzleti konzultációnak a keveréke.
2: Hát hiszen az üzleti működésről te tudhatsz olyat a korábbi cégeid miatt, amit ő esetleg még nem tud. Tehát konkrét információt tudsz mondani.
3: Igen, tehát saját tapasztalat, más cégeknél, amit látok, megint csak, hogy az amerikai piacon mit látok, a magyar piacon mit látok, tehát egy csomó olyan dolog van, amit ha úgy alakul, akkor behozok, nyilván, hogy utána kezd vele, amit kezd, tehát nyilván senkire semmit nem erőltetnék rá, de én úgy láttam, hogy hatékonyabb, és sokkal inkább ezt igénylik. Tehát én hiába próbáltam mindig menni, hogy minél több legyen a coachelásból, nyilván próbálom irányítani, de azért igyekszem megtalálni ezt a helyes egyensúlyt, és ez teljesen esete ügyfele válogatja, hogy mikor mennyire a coachingba megyünk, és tényleg akkor nekem ott semmi konkrétumot nem kell, és nem is szabad mondanom, és mikor van az, amikor hát azzal tudok neki többet segíteni, azt mondja, hogy figyelj, múlt héten láttam ezt és ezt a szoftvert, ismered-e? Ennyi, hát most ha nem ismerte, akkor tök fölöslegesen kérdezgetem ott körbe, hát nem ismeri. Uh-huh. Hát ilyenekkel szerintem butaság az időt húzni, akkor persze. Én sokkal többet tudok segíteni ezzel, hogyha azt mondom, hogy vagy én ezt tapasztaltam, vagy azt látom a cégek többségénél, hogy. Úgyhogy ez egy érdekes, talán egy picit így helyzeti előnyöm is. Van sok olyan coach, aki nem épített céget, mondjuk pszichológus, ő valószínűleg erősebb ebben a coaching megközelítésben, de nincsen meg az üzleti, vagy a gazdasági, vagy a cégépítési tapasztalata. Én meg ebben vagyok erősebb, és valószínűleg olyan ügyfeleket is vonzok be, akiknek ez szükséges, akik szeretik ezt, hogy mellé teszem ezeket a tapasztalatból jövő információmorzsákat.
2: Kocsis Gábor amerikai és magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat segítő coach a vendégem ma. Az ő életre szóló könyveiről beszélgetünk, elsősorban üzleti könyvekről, néhány perc múlva folytatjuk majd.
1: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádió Cafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
0: Sziasztok, Szilágyi Csenge vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
2: Hogyan irányítsd a cégedet, hogyan használd ki megfelelően az idődet, miként vont be a mesterséges intelligenciát a napi munkádba, hogyan építsd a brandedet? Számos lényeges kérdés szóba kerül ebben a beszélgetésben, itt az Életre szóló könyvekben. Kocsis Gábor coach a vendégem, aki majd másfél évtizede Amerikába költözött, magyarországi internetes és üzleti sikereinek köszönhetően megkapta az Egyesült Államok kiemelkedő képességű személyeknek fenntartott vízumát, és immár online és webáruházak építésében és működtetésében szerzett 25 év tapasztalatára építve coachként segíti a cégvezetőket, a tulajdonosokat és a cégalapítókat. Speciális módszeréről a coachgabor.com oldalon többet is olvashattok. Folytatjuk most a beszélgetést a számára meghatározó üzleti könyvekről.
3: Arra emlékszel, hogy azok közül a könyvek közül szintén, amelyek ezen a listán vannak, melyek voltak, amik téged vállalkozóként segítettek? Tehát ugye itt a Lean, ami alapkönyv, vagy a Vásárold vissza az idődet, a Dan Martin könyv, tehát hogy ezért sok olyan van, ami szerintem alapmű sok mindenkinek. Nem tudom, hogy te hogyan találkoztál vele, egy kutatsz ilyenkor, keresed, hogy mi az, ami épít, vagy honnan tudsz ötleteket szerezni, ez hogy történik?
4: Valahogy nagyon sokszor volt, hogy mentem rendezvényekre, hekatonra, egyebekre, és akkor, amikor ott valaki mondja, hogy hú, és többször előjön, hogy olvastam ezt vagy ezt azzal a témával kapcsolatban. Tehát emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt mentem kifejezetten a hekatonra, ami a Lean Startupra alapult. És akkor adta magát, hogy na akkor elkezdem olvasgatni azokat a könyveket, amik ezzel kapcsolatosak. A másik az interneten, amiket olvasok. Tehát ott előjön valami. Manapság a YouTube szintén egy nagyon jó, vagy a podcastek egy nagyon jó források. Tehát, hogyha olyan valaki, akinek hallgatok a szavára, megemlít egy könyvet, akkor utána nézek, és hogyha az alapján tetszik, akkor megrendelem. Az a Dan Martin, ő relatíve új, tehát az elmúlt években tűnt föl, és nyilván is az elmúlt években kaptam rá, úgymond. Az ügyfeleimnek is nagyon szoktam ajánlani. Őt lehet, hogy amiatt is kedvelem, kiemeltem, mert hogy nagyon sokat tudok az ügyfeleimnek mondani abból, amit ő a könyvében, ebben a Buy Back Your Time nevű könyvben mond.
3: Az időhatékonyság, vagy az idő beosztásáról?
4: Igen, tehát arról, hogy mint cégvezető, tulajdonos, hogyan osszuk be az időnket, és hogyan éljünk. Tehát, hogy nyilván az alapja az, hogy egyedül egy dolog az idő, az, ami elment, és visszavásárolni nem tudjuk. Tehát, hogy az értéke az egy nagyon érdekes dolog, és hogy azt hogyan mérjük. És igen, ott, hogy akkor hogyan delegáljunk, mi az, amit delegáljunk, egyáltalán hogyan mérjük föl, hogy nézzük meg, hogy mivel megy el az időnk egy nap, és aztán, hogy állapítsuk meg azt, hogy abból mi az, amit nekünk kell csinálni, mi az, amit megéri, hogy mit csinálunk, és ahogy növekszik növekszik a cég, úgy ez hogyan változik. Ráadásul egy nagyon jó kommunikátor, tehát megint csak neki is rengeteget, szinte naponta jön ki videókkal, szinte minden nap, ilyen 10-20 perces anyagokkal. Picit kezd most már átmenni ebbe a guru pozícióba, amit én annyira nem szeretek, de még mindig szerintem nagyon sok hasznos dolgot mond. Most már nagyon megy el, mint majdnem mindenki az AI irányába. Tehát most mindenki AI-ban guru, de ezt most nézzük el neki. Szerintem a könyv az lehet egy ilyen alapkönyv. Tehát egyrészt, mert hogy olvasmányos, tényleg egy két nap alatt át olvassa az ember, és nagyon sok apró hasznos dolgot ki lehet szedni belőle. A Lean Startup, igen, az egy alapmű, inkább úgy, mint egy metodika szerint, és abban az volt a vicces, és azért fogott meg, mert hogy én nagyon hajlottam erre amúgy is. Tehát amikor én a saját cégeimet építettem, akkor is...
3: Melyikeket?
4: Hát az első cég volt, az első egy internetes szoftverfejlesztő cég volt, ez a Mezonnet Kft. Volt, de aztán annak nagyon hamar jött egy oldalága, ez volt azipatika.com, ez amit többen ismernek. Aztán volt két e-commerce cég, amiben benne voltam, az egyik a petissimo.hu, ami kutya és macska, prémium tápokat, meg kiegészítőket forgalmaz. A másik e-commerce az pedig a játéknet.hu, ami egyértelműen játék webáruház, illetve most már nem csak webáruház, már nem vagyok tulajdonos benne, az új tulajdonosnak hagyományos boltjai is vannak, és a webáruház is van. Szóval hogy én azt gondolom, hogy manapság főként ilyen internet alapú cégeknél ez a Lean metodológia, ez nagyon passzol. Tehát az, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb befektetéssel elkezdjük tesztelni, hogy az ötletünk az működik-e vagy sem. Van egy hipotézisünk, és húzzuk meg a határt, hogy akkor azt hogyan teszteljük, mint egy laborban hozunk létre egy laborkörnyezetet, és határozzuk meg, hogy na, ha az eredmény ez lesz, akkor az azt jelenti, hogy mehetünk tovább abba az irányba. Ha nem, akkor valamit újra kell szabni. És az AI, most meg talán az AI kapcsán lehet, hogy ez még erősebben így van. Tehát, hogy most hihetetlen az, hogy amit annak idején nem hogy 20 évvel ezelőtt, de még 5 évvel ezelőtt is kellett hozzá 2-3-4 különböző szakember, hogy meg tudjon csinálni valamit. Ugye kellett egy grafikus, egy webdesigner, egy HTML szerkesztő, egy programozó. Ezt most én, akinek semmilyen technikai háttere nincsen, az AI segítségével meg tudom csinálni. Tehát egyszerű weboldalakat, vagy nem is annyira egyszerű weboldalakat, ma már az AI meg tudok csinálni. Tehát innentől kezdve ez a Lean metodológia megint csak felerősödik, mert tulajdonképpen egy nap alatt létre tudok hozni egy ilyen tesztkörnyezetet. És ki tudom tenni a piacra, és tudok futtatni rá valamilyen pár dolláros kampányt, és látom, hogy akkor most működik ez a dolog, vagy sem.
3: Nekem ez nem volt meg, ez a Traction című könyv, Gino Wickman a szerző. Ez miért fogott meg téged, és mikor találkoztál velem, még szerint?
4: Ez, hát egy 4-5 évvel ezelőtt, és aztán kiemelten akkor kezdtem rongyosra lapozni, amikor megint csak elkezdtem coacholni. Mert hogy ez egy komplex struktúrát ad a vállalkozóknak, és lépésről lépésre segít abba, hogy hogyan tudunk egy folyamatosan növelhető, építhető céget létrehozni. Tehát ez onnantól kezdve, hogy a céges alapértékek egészen addig, hogy milyen fajta kommunikáció legyen a cégben, és azt hogyan kell fölépíteni, hogy milyen szervezeti rendszer legyen a cégben. Ezeket mind végigmegy, de egy olyan stílusban, ami kifejezetten kisvállalkozóknak szól, és könnyen érthető, és szerintem relatíve könnyen a mindennapi gyakorlatba átültethető. Ha nem is 100%-ig, de 80-90%-ban megcsinálja az ember, akkor szuper jó céget csinál. Mi, amikor a házipotikát építettük, és lehetünk körülbelül abban az állapotban, hogy olyan 10-13 fő volt a cégben, akkor mi szervezetfejlesztő céget, illetve cégeket bíztunk meg, hogy segítsenek nekünk. És tulajdonképpen rengeteg hasonlat van, tehát szinte ugyanarról szól ez a könyv, amit mi akkor ott vérrel és verítékkel, vagy 2 éven keresztül komoly segítséggel megcsináltunk. Ez most a, nem tudom én, ott a 200 oldalban nagyon klasszul le van írva, ha valaki veszi a fáradtságot, és mondom, csak egyes részeket elkezd beemelni a mindennapi cégépítésébe, az szerintem hihetetlen nagy segítség.
3: Annál is inkább, mert azért nagyon sok vállalkozó úgy kezdi el, hogy mondjuk korábban valamilyen beosztásban dolgozott, honnan kéne tudnia, hogy mennyire kell fegyelmezetnek lenni, hogy hogyan ossza be az idejét, hogy hogyan kommunikáljon a beosztottjaival, egyáltalán egy üzleti tervet megírni.
4: Az egyik az, hogy amit mondasz, rengeteg olyan vállalkozás van, ahol nem üzletemberek, egyáltalán mi az, hogy üzletember, de mondjuk, tehát nekem annyi szerencsém volt, hogy én a pénzügyi számviteli főiskolát csináltam, a közgázt csináltam, tehát volt egyfajta ilyen hátterem, valami köze van az üzletépítéshez, de az emberek többsége, aki ma vállalkozást csinál, ez a háttere sincsen meg. Másrészt pedig az is érdekes, hogy elég sok olyan ügyfélbe belefutok, akik meglepően sikeresek, jó sok éve léteznek, nagyon szép céget építettek, de mindig alapvető dolgok hiányoznak. Tehát csoda, hogy még ilyen szinten megy, de hogy ez nem megy a végtelenség. Tehát eljut arra a szintre, ahol olyan méretű a cég, ahol ez már nem működik. És az, hogy amit említett, hogy a cél meghatározás, ez is nagyon érdekes, még azok is, akik szépen struktúráltan vezetik a céget, őnálik is nagyon sokszor előjön, hogy ez kicsit ez a nem látom a fától az erdőt, hogy amikor úgy benne van a dologban, akkor nagyon nehéz kiszakítani azt az időt, amikor azt mondja, hogy na, akkor most negyed évente egy napra elmegyek, és csak a stratégiával foglalkozok. Átnézem a céljaimat, a személyes célomat, és ugye a traction. Térjünk vissza csak annyit, hogy ez egy komplett rendszer, aminek az a neve, hogy angolul ugye EOS, tehát Entrepreneur Operation System, amiről ugye beszéltünk, ez egy komplett rendszer, ami segíti a kis vállalkozókat, hogy hogyan építsék föl az egész szervezetét a cégnek, és hogyan bővítsék ezt.
3: Hogyha valaki most megkapná a listádat, akkor biztos ugyanúgy elkerekedne a szeme, mint az enyém, amikor az Üzletkötés művészete című könyvet meglátta, ami Donald Trump nevéhez fűződik, Tony Schwartz írta. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt írtad nekem, hogy kb. 20 évet láttad ezt a könyvet, vagy olvastad ezt. Igen. És emlékszem, amikor Magyarországon megjelent, akkor én is olvastam, és nagyon ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban.
4: Nem tudom, ez csak így amikor kérdezted, hogy még milyen könyv, akkor gondoltam, hogy bedobok egy ilyen követ a vízbe. Mert hogy így visszaemlékeztem, hogy még milyen üzleti könyvek, és ez olyan botrányos volt, és nyilván azzal, hogy most ő az Egyesült Államok elnöke, és most már másodszorra. Tulajdonképpen egy csomó mindent megmagyarázni. Nekem nagyon visszataszító volt egyébként, amikor, tehát nagyon érdekes volt a könyv. Az elsők között volt, ami Magyarországon, magyar nyelven ilyen típusú amerikai üzleti életbe így betekintést nyújtott. És akkor ezt így olvasva egyrészt az volt, hogy érdekes, másrészt az, hogy ez a fickó mennyire visszataszító. És ez most se változott. Tehát, hogy...
3: De az az üzleti modell, vagy pedig a személyiségem? Mondjuk elválaszthatatlan ezeket.
4: Elválaszthatatlan. Szerintem nekem az marad meg bennem, hogy hirdette azt, hogy pofátlan is, hogy átver embereket. Uh-huh. És hogy erre még büszke is. De hát, hogy ez nem, ez nekem nagyon nem. És oké, értem, hogy Amerikában agresszívebb az üzletpolitika, vagy az üzleti élet, de azért nem ennyire. Tehát, hogy azért ott is vannak normák, és szeretném azt hinni, hogy azért a többség az nem így gondolkodik, és nem ezt az erkölcsi szintet viszi, mint amit ő ebben a könyvben leírt, és amit sajnos egyébként valóban csinál, tehát azóta, hogy eljelentek meg dokumentumfilmek, amik ugyanezt erősítették meg, hogy szúrt ki emberekkel, hogy úgy építette a céget föl, hogy nem fizette ki az alvállalkozókat, embereket ugye az ingatlanokból ellehetetlenített. Tehát, hogy ez számomra egyáltalán nem szimpatikus. Ez nem egy pozitív példaként hoztam ezt a könyvet, csak egy ilyen érdekes. Nem hiszem, hogy ebből kellene tanulni.
3: És az, amit ő ír, hogy mindent nagyban, tehát hogy ez a megalomán hozzáállás, minél egyszerűbben, de hogy mindent nagyban. Ezt nem tudom, mennyire jellemző egyébként.
4: Van ugye ez a 10X, amit csomó könyv, csomó guru hirdet, ugye, hogy és ez kócsolásban egyébként érdekes, és van, amikor én is beszoktam kvázi dobni, amikor beszélünk a tervekről, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor idén ennyi volt, hát szerintem most 15% a jövőre, és akkor elbeszélgetni, és mondom, hogy jó, és akkor most gondolkodj, mit csinálna azon, hogyha mondjuk nem 15%, hanem 100% legyen a jövő évi terv. És ez egy érdekes gondolat, kísérlet és gyakorlat, és sokszor előjönnek olyan gondolatok, ami, tehát tényleg, hogy abban van benne, hogy jó, hát akkor növekszünk és 15%, az annyira nem sarkal arra, hogy valami egészen úgymond out of the box, vagy valami drasztikus dolgot, de amikor azt mondja, hogy figyelj, rendben van, de most nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogy tudnád azt megcsinálni, hogy duplázzuk az árbevételt jövő évre. Na akkor kinyílnak olyan csatornák, azt gondolom, amik amúgy nem. És lehet, hogy abból jön valami ötlet. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, akkor most eladunk kettővel, vagy még kettővel többet abból, hanem, hogy valami új szolgáltatás, valami új termék, valami új célcsoport. Igen, itt lehet igazán izgalmas dolgokat csinálni. Uh-huh. Csak megint csak, amikor benne van az ember az erdőben, akkor abban tud gondolkodni, hogy jó, hát akkor az előző évben léptünk ennyit, szépen akkor jövő évben a 15%, és tulajdonképpen azt csináljuk, csak picit nagyobban, picit több emberrel. És akkor utána jön egy ilyen provokatív gondolatkísérlet, hogy jó, de és duplázni hogy lehetne? És előfordul, hogy bejön valami ötlet. És lehet, hogy nem duplázás lesz, csak 70%, de 15%-hoz képest azért ez elég nagy ugrás.
3: Akkor végig is valami haszna van ennek legalább.
4: Igen.
3: Írtad nekem, hogy olvasol szép irodalmat is magyarul. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami érdekel téged? Tehát mi az, amit esetleg az elmúlt évtizedekből magaddal vittél, és akárhol vagy a világban, neked az fontos?
4: Én egyébként így gondba vagyok általában a szerzőkkel és a címeket. A címeket abszolút nem szoktam megérezni a könyveknél. Igyekszem egy-egy könyvet elolvasni a mai magyar szerzőktől.
3: És ami frissen megjelenik?
4: Keveset tudok olvasni azért is, mert szeretem papíralapon, tehát olyan sokat nem tudok hozni, vinni, de egyszer-kétszer, hogyha egy évben itthon vagyok, és akkor veszek egy-két könyvet. Spiró tipikusan, akinek, hogyha megjelenik könyve, akkor azt elviszem és olvasom. Amit neked talán átküldtem, ugye az a Richter Gedeonról szóló könyv. És azt azért írtam, mert hogy annak van egy erős üzleti vonatkozása, tehát végül is olyan szemmel is lehet nézni, és érdekes, mint történelmi könyv is nagyon érdekes. Szerintem nagyon szépen van megírva, nagyon olvasmányos is egyben. Látszik, hogy utána nézett a szerző, és azok a leírások, azok a történelmi helyzetek, amiket gazdasági, történelmi helyzet, minden, azok picit utána, én is utána néztem, és azok tényleg tényszerű dolgok, amik abban vannak. Egyébként úgy van becsomagolva, hogy nagyon olvasmányos, tehát hogy nehéz letenni ezt a könyvet.
3: Vállalkozóként is éppen azon gondolkodtam, hogyha valaki úgy olvassa el, hogy mondjuk mit profitál belőle, szerintem így is lehet, mert az a bátorság, amit az ő korábban egy patika megszerzésével és aztán gyógyszerek fejlesztésével elkezdett, szerintem az nagyon, nagyon izgalmas.
4: Abszolút. Tehát nagyon sokszor tényleg ilyen üzleti szemmel nézem, egyszerűen csak ez egy ilyen adottság. És akkor így elgondolkodom, hogy amikor írja, hogy nem tudom, 30-as években Dél-Amerikában, hát akkor jövő évben megnyitunk 6 dél-amerikai államban lerakatot. Atya úristen, hát ugye nem tudom, hajóval kellett még eljutni oda. Hogy a túróba tudta ezt megcsinálni, hogy ez hihetetlen bátorság volt benne. Miközben jött egy nem tudom Gyöngyös vagy mi melletti kis faluból. Szóval az egész élettörténete is hihetetlen. Nekem azért is érdekes, mert a feleségem gyógyszerész, tehát ott is van egy ilyen. A házi patika kapcsán is ugye szinte az összes gyógyszercéggel kapcsolatba álltam, mondjuk ugye a magyaroknál a Béres, aki egy kapásból eszembe jut, és nyilván a Richter, a kínóin, akinél ugyanúgy egy ember áll, egy alapító, egy nagy alapító állt mögötte, tehát ezek hihetetlen sztorik, hogy abban az időszakban, amikor nyilván sokkal nehezebb volt ilyen hatalmas cégeket létrehozni, hogy mégis ezeket így meg tudták csinálni a semmiből. Ez hát tényleg ez ilyen példaértékű. Tehát az a bátorság, mit tudom, fölrobbant a gyógyszergyár, újraépítették, hogy hogyan bánt az embereivel, milyen felelősségtudata volt velük szemben, hogy foglalkozott az, hogy amikor nem tudott, már a háború volt, és hogy akkor is, ha nem pénzt, akkor ennivalót tudjon adni nekik, és így tovább. Tehát szerintem nagyon hasznos olvasmány mindenki számára.
3: Pocsként mennyire hiszel abban, hogy a könyvekből lehet konkrétan tanulni? A jól értesültség az üzleti szempontból nagyon fontos. Igen. Van, aki kivonatokat szeretne olvasni, mert akarja, hogy a legfrissebb információkhoz hozzájusson, de ideje nincs, kedve nincs, vagy egyáltalán nem olvasós. Igen. Szóval csak kíváncsi vagyok, hogy te, amikor beszélgetsz.
4: Nehéz kérdés, mert egyrészt annyi információ van, hogy ennyi könyvet nem lehet elolvasni. Uh-huh. Amikor én elolvasok egy könyvet, nekem az önmagában élmény. Tehát nem azért olvasom szerintem, hogy üzletileg fejlődjek. Tehát valószínűleg az üzleti fejlődés az hatékonyabb az, hogyha nem tudom, a podcastet, meg gyorsítva, meg kivonat, meg nem tudom micsoda, de inkább ilyen saját magamnak jutalom az, amikor azt mondja, na jó, de most igenis akkor rászállom, és lehet, hogy akkor egy hónapig ott van az a könyv, de akkor azt végigolvasom, mert hogy úgy élvezem, szóval mást ad. A Buy Back Your Time-ot is nyilván podcastekben, meg egyebekben is végig tudtam volna hallgatni, és valószínűleg úgy is indult talán, hogy bele-bele hallgattam, de utána azt gondoltam, na ez annyira izgi, hogy ez megéri azt, hogy megvegyem, és akkor elolvassam. Ez például egy olyan, amit utána pedig az ügyfeleimnek mindig mondjuk, figyelj, ez, ha valamit, akkor szerintem ezt olvasd el, mert hogy ez érdemes. Szóval visszatérve a kérdésre, igen, azt hiszem, manapság már papír alapon az inkább az élvezet, hogy elolvasom. A hatékonyság, az a podcastek, vagy a videók, és még megmondom őszintén, ott is nagyon sokszor nekem sincsen türelmem, és másfél-kétszeres gyorsításban hallgatom. Igen. Mert annyi minden van, amit szeretnék, tehát, hogy ott le vannak nekem ott mentve, amiket majd akarok,

0: Már 2 évvel ezelőtt mondtam, hogy figyeljetek, kezdjetek ezt nézni, meg kísérletezgetni, mert hogy ez valami olyan változást fog hozni, amit nem tudtok elképzelni, és ha valaki ebben nincsen benne, akkor hihetetlenül lemarad.
1: Kocsis Gábor Amerikában élő, de magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat is segítő coach volt ma a vendégem. Az ő életre szóló könyveiről beszélgettünk. A coachgabor.com weboldalon minden információt megtalálhattok róla és az egyedi módszeréről. A Spotify-on pedig, ahol visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést, megtaláljátok azt a könyveslistát is, amiről ebben az interjúban szó volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
2: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Rádió Café. Van barátod.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhősnapos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
8: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
7: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
2: Hát ezt nem tudom. Hát, hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig juttak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de nem tudom még, nem fogalmam sincs.
1: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
2: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebben a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát ez én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
1: Egyébként, hogyha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ring, ez egy körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
2: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, az a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk. A föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá, persze.
1: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
1: Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
2: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen mindenkor a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval éppen nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedésre, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. Amit csinál a világban, annak legyen valami értelme, az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
1: Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
2: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, ez, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett, mint végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
1: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
2: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem egy össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
1: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
2: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
1: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
2: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van, az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény. Meg hát más dolgok, hát nyilván tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondta a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van mindig, nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentes, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a néző a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a szín énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúra. Ja, hát akkor más.
1: Szokta követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
2: Járok operába, meg a televízión nézem a különböző opera előadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom én, múltkor láttam a televízió egy közvetítést, ahol a Bohém Élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghívásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra semmi értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, ami nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó is minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
1: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
2: Aztán igen, az tetszett, de meg most az operában ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
1: Az ön tanítványa rendezte.
2: Igen, igen.
1: Szabó Máté.
2: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
1: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolta a darabban?
2: Én nem tudom, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok olyan ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg mindenség, akkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözve, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivé, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
1: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
2: Hát abszolút.
1: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
2: abszolút,
1: egyébként.
2: Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a Fontainebleau-i képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem, akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Hát ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
1: Igen.
2: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
1: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
2: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell a Don Juannak. A Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges. De az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Enyhekatarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
3: Mai vendégem Színetár Miklós, rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóra szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ, olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
4: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. Ő a Don Giovanni számomra, egyszer rendeztem növendékeknek a Zeneakadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja. Már tapogatja, már, de, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát, ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerű, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
3: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
4: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy
3: Méricskéri a szobát.
4: Egy méricskéri a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abba a pillanatba, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
3: Igen, igen, igen.
4: De mégis. És igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de keltse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél szebb, ennél tökéletesebbet. Igen, na, de ez, én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érne, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyen jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát ez, igen, ez az én...
3: Szerintem a Figaro házassága és a Così van tutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú része, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
4: abszolút
3: vagyunk, de azért
4: jó,
3: nyomjuk.
4: Ebbe, ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
3: Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
4: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
3: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
4: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, az az opera, a Tannhäusert, amelyet egy remek darab. Ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszög. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi vécé és női vécé, hanem akkor is ebbe erőszakosan be. Amikor ezt az egész gender ügyet agyonforsz, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Erről szóval, hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszorra, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abba, hogy fűre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannhäuserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a magam ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannhäuser egy remek darab.
3: Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfiára, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
4: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, szóval ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenek volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tisztán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint. Ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkórházakat, és akkor másnap fölhívja. Ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a városrészét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatot a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algirt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog. Hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Ez mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Ez a Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókon meg. Ezért, de hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én korszak. Azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, kert szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. Nem lehet ráfogni.
3: Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kiveszett az etikai igazodási pont akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
4: Hát igen, de hát, hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetnek. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnök jelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénz sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és azták, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorított, szóval nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film, az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokrácia, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Lelkes, nagyon tehetséges, érdemes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos komputer szakértő. Azzal foglalkozik, hogy komputerrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a komputer szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt véleményes, de egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partner, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztő, aki egy állami televízióban volt még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
3: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
4: Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Hát megírtam a könyvben, hogy az én véleményem szerint az én hangsúlyt, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha semmikor sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen? Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó, bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnában. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
3: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
4: Hát Vladimir stopp, és Aha. Nem állt meg.
3: Igen. Te, ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jobb fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
4: Bízunk a jövőben, és higgyünk abban, mint a, ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát. Igen, hogy, és mégis jó.
3: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Népih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
4: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
3: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhat és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Betonhoffi.
2: Sziasztok, Betonhoffi vagyok, ez pedig a Rádiókafé, és a helyetekben egyébként én az is sűrű hallgatnám. Csók!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anita Bell Colton, azaz Anita O'Day, amerikai jazz énekesnő beceneve, de Jezabel of Jazz, vagyis a jazz ledérnőcskéje volt, csaknem egész életén át húzódó heroin és alkohol függősége miatt. 2006. november 23-án, 87 éves korában álmában hunyt el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nyugat-afrikai Dogon törzs eredetmondája szerint őseiknek a Sirius csillagról érkezett hüllőszerű lények, a nommók adták át a bölcsességet. A dogonok olyan információkat tudtak a Siriusról, amelyeket a tudósok csak jóval később fedeztek fel.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Angolul egy szín.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A verklé, vagyis sípláda, vagy kintorna egyenletes kézihajtással, forgatókarral működő szerkezet, amely előzetesen rögzített zenét szólaltat meg. Mechanizmusának alapja egy szögekkel kivert henger, amelynek forgatása hangzó acélnyelveket hoz működésbe. 1700 körül kezdték utcai muzsikusok használni, de hasonló elven működő kisebb zenélő szerkezetek már korábban is voltak. Budapesti lépcsőházakban régen kiírták, köpködni, koldulni, kintornázni tilos. Ma már se tábla, se kintornász.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Mindig nehezen mesélek egy dalról, hiszen ha megszületik valami, az már eleve elmesél egy történetet, amibe a hallgató több mindent is beleképzelhet. Mondja Brenka, alias Dárdai Blanka, aki az X-faktorban tűnt fel, ahol Dallos Bogi mentoráltjaként a legjobb 8-ban végzett. Nem sokkal utána jelentkezett első saját dalával, majd ezután kezdett el Dór Mátyás producerrel közösen alkotni, akivel első daluk a népzenét R&B-vel izgalmasan vegyítő Vigyen a víz volt. Brenka azóta sok előadóval dolgozott együtt, és beválasztották Magyarország legígéretesebb énekesnői közé is.

Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honeybeesből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena magyar édesanyja, Dagadu Torda Katalin, annak idején egy Miskolcon tanuló gánai mérnök hallgatóhoz ment feleségül. Szena Gána fővárosában, Akrában született. Saját elmondása szerint otthon fehérnek, itthon pedig feketének számít. És ezt imádja.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.

Maxi koncert július 12-én a Barbaneklában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: szerinted?
1: Rádió Café. Zuglóban, az FM 98-as frekvencián. Reggel.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelők és fegyelmező hatások. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasnak. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb, van egy pont már más hangon jelent.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.

0: Lázár Dodi vagyok az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.
1: Kinek terítem a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem, kérlek szépen húzz egy kicsit arrébb.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.